0: Korlattal védett kétirányú kerékpársávot alakítanak ki az útpályán Budapesten a Szentgellért rakparton. Ezzel megszűnik az a jelenlegi helyzet, hogy a gyalogosok és a kerékpárosok közös járdát használnak. A Rudas gyógyfürdőnél a kerékpáros forgalmat átvezetik a parkolósáv helyére. A közbeszerzési felhívás egy-két héten belül megjelenik, a tényleges kivitelezési munkálatok várhatóan szeptember végén kezdődnek.
1: Időjárás.
0: Marad a hőség, holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati, déli és észak-keleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. Iszak a 16-22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
2: Manna Hits.

0: Ez a Manna Hit.
1: G'day, my name's Luke and I'm from a band called Versus. We wrote Thankful at the beginning of 2020 and we had
2: 2020 elején nagyon hálásak voltunk, pedig még nem is sejtettük, mennyire fontosak lesznek azok a dalok, amik abban az évben születtek. Nem tudtuk még, hogy Isten szava a zenénken keresztül sok-sok ember mindennapi életének a része lesz. Pedig ez történt a Thankful című dalunkkal. Amikor megírtam, hatalmas hála volt bennem, és úgy gondoltam, ezt másoknak is meg kell tapasztalnia. Tudjátok, hogy az élet néha nem úgy megy, ahogyan azt eltervezzük. De amikor ezt a dalt énekeljük, eszünkbe jut, hogy bármilyen körülmények között élünk is, van okunk a hálára, és ez az ok Jézus. Azért imádkozom, hogy amikor ezt a dalt énekled, megtapasztald azt az örömöt és békét, amely Jézus megismeréséből fakad.
1: Much love from here in Australia, and we hope you enjoy the song.

0: Ez a Manna Hit, a zenei élet mannasztikus oldala.
1: Hey, what's up, y'all? I'm Tyler from Red Rocks Worship, and this is the story behind the song Now Here. There is only a single space that differentiates the words nowhere and now here.
2: Az én anyanyelvemben, az angolban egyetlen betű különbözteti meg a most és a hol szavakat egymástól, a jelentésük mégis nagyon más. A hol az azt jelenti, hogy valami hiányzik, nincsen meg. A most a jelent jelenti. Amikor azt kiáltott, hol van Jézus? Az a félelem, a kétségbeesés, a betegség és a bánat helye az életedben. De amikor Jézust közel engeded magadhoz, és ő jelen van, megtapasztalod az igazi szabadságot a halál és a félelem felett. Ez a dal arra emlékeztet bennünket, hogy minden aggodalmunk és a világ is elnémul, amikor Jézussal élünk. Ez számunkra egy erős bizonyság arról, akiben és amiben hiszünk. Tudjuk, hogy Isten folyamatosan velünk van az életünk útján, és veretlenül fejezzük majd be ezt a földi harcot.
1: On his way even right now. When we know that Jesus is with us, then we know we can stand undefeated. Now here is where we are fully free.

Kezdd a délelőttet a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on. Online és

0: Gáspár tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jó voltából.
1: Szeretni fogom Istent. Teljes szívemmel, teljes életemmel, a körülményeimtől függetlenül. Ha megkapom, amit akarok, vagy ha soha nem kapom meg, akkor is szeretni fogom Istent, és szenvedélyesen szolgálom őt. Egy kérdéssel szeretném kezdeni. Elég erős az Isten iránti szereteted ahhoz, hogy bejárj egy olyan utat, ami nem tetszik neked, olyat, ami áldozatos, ami talán sokba kerül neked? Eléggé szereted Istent, hogy ezt megtedd? Tudod, az Isten iránti szeretetünk gyakran csak érzelmi alapú. Amolyan érzésekre alapozott szeretet. Hiszen ki ne tudná szeretni Jézust egy olyan dicsőítés alatt, mint a ma esti. Úgy éreztem, hogy mindjárt kirepülök az épületből. Olyan ez, hogy... Tudjátok, ilyenkor annyira szeretjük Istent. És jó dolog, ha a lelkünket ennyire magával ragadja a dicsőítés, és az Isten jelenlétébe von minket, ez nagyszerű. Amikor prédikálok nektek, akkor az egész olyan izgalmas. De aztán haza kell mennetek, és mi nem megyünk veletek. Nektek továbbra is meg kell majd küzdenetek a dolgokkal, és olyankor kell majd dicsőítenetek Istent. Ha nem dicséred Istent a pusztában, akkor az ígéret földjén sem fogod dicsőíteni őt. És ha nem dicsőíted őt a völgyben, akkor a hegytetőn sem fogod. Miért? Őszintén szólva azért, mert soha nem fogsz odaérkezni. Szóval a 15. verstől kezdődően Jézus egy kis leckét ad Péternek. Miután ettek, így szólt Jézus Péterhez. Simon, Jóna fia, jobban szeretsz engem, mint ezek? Átgondolt céltudatos szellemi odaszánással, ahogy egy atyát szeretnek. Ő pedig így felelt, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Mély, összönös, személyes érzéseim vannak irántad, mint egy közeli barát iránt. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én bárányaimat. Másodszor is megszólította. És újra végigmentek az előzőeken. Jézus erre ezt mondta neki, őrizd az én juhaimat. A 17. versben ez áll, harmadszor is így szólt hozzá. Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Mély, összönös, személyes érzésekkel, ahogyan egy közeli barátod szeretsz. Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz engem? Ezért azt mondta neki, Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én juhaimat. Nos, itt több különféle üzenet is található. Először is Jézus azt mondja, jó, ha szeretsz engem, akkor segíts valakinek. Ezt sokszor figyelmen kívül hagyjuk. Nos, ha szeretsz, akkor legeltesd a bárányaimat. Ha szeretsz, legeltesd őket. És minden nap meg kell kérdeznünk magunktól, ma hogyan fogok segíteni valakinek. Írd ki ezt a házadba, írd a fürdőszobai tükörre, tedd ki a hűtőajtóra, oda, ahol sűrűn megfordulsz. Hogyan fogok segíteni valakinek? Legeltetem a bárányokat? Legeltetem őket? Viszek-e pozitív változást valakinek az életébe? Mert így mutathatjuk meg az Isten iránti szeretetünket. Az Isten által életünkbe töltött szeretet nem teljes addig, amíg mások szükségeit be nem töltjük. Háromszor kérdezte tőle, hogy szeretsz engem? Szeretsz engem? Szeretsz engem? Aztán a 18. versben azt mondja, nagy bizonysággal és komolyan mondom neked, amikor fiatalabb voltál, felöveszted magadat, te kötötted fel a saját övedet, és oda mentél, ahova akartál, de amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, valaki más övez majd fel téged, és oda visz, ahova nem akarsz menni. Nos, szeretsz még engem? És ez olyasmi, amit jó előre el kell döntenünk. Én teljes szívvel, teljes életemmel fogom szeretni Istent, a körülményeimtől függetlenül. Ha megkapom, amit akarok, vagy ha soha nem kapom meg, akkor is szeretni fogom Istent, és szenvedélyesen szolgálom őt. A jó időkben is szeretni fogom őt, a rossz időkben is szeretni fogom. Azért fogom szeretni őt, mert ő méltó a szeretetemre és az érzelmeimre. És ha soha többé nem tesz értem semmit, már akkor is eleget tett értem, amikor elküldte Jézust, és kifizette a bűneim árát. És amikor problémáid vannak, amikor nem kapod meg, amit szeretnél, vagy amikor csalódsz, akkor soha nem mondod, hogy nos Istenem, nem szeretsz engem? Ennek egyértelműnek kell lennie. Isten szeret téged. Pont. De tudjátok, időnként látjuk, hogy mi történik másokkal. Úgy tűnik, nekik jobban megy a dolguk, és akkor azt gondoljuk, Isten talán jobban szereti őket, mint minket. Ne gondolkozz így, ne nézd mások életét. Se az áldásaikat, se a problémáikat. Lehet, hogy valaki áldottabb, mint te, másoknak pedig több a problémájuk, de ez mindig kiegyenlítődik. És fogalmad sincs, mi folyik azoknak az életében, akik áldottabbnak tűnnek, mint te. Lehet, hogy egy olyan komoly nehézséggel küzdenek, amit Isten kompenzált azzal, hogy megáldotta őket, és ez segít nekik elviselni azt, amiről neked fogalmad sincsen. Amen. Tudjátok, Péter olyan volt, mint közülünk bárki, és ugyanaz volt a reakciója, ami nekünk lett volna. 19. vers. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti meg majd Istent. Lehet, hogy nem tudjátok, de Pétert egy fejjel lefelé fordított keresztre feszítették fel. Ő kérte azt, hogy fordítsák meg, mert nem érezte méltónak magát arra, hogy úgy feszítsék meg, ahogyan az ő urát. Péter ekkor megfordult. 20. vers. Péter ekkor megfordult, és látta, hogy követi az a tanítvány, akit Jézus szeretett, aki a vacsorán ráhajolt a keblére, és megkérdezte, Uram, ki az, aki elárult téged? Történetesen János volt ez. Őt látta tehát Péter, és megkérdezte Jézustól, Uram, hát velem mi lesz? Ha nekem ilyen kemény életem lesz, akkor velem mi történik? Figyeljük meg, mit mondott Jézus. Ez az üzenet mindannyiunk számára. 22. vers. Jézus pedig így szólt hozzá, ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Miért érdekel az téged? Te kövess engem. Amen. Nem várhatjuk el, hogy Isten áldásainak a teljessége legyen az életünkben, ha a test és az érzelmeink szerint járunk. Még sok más nagyszerű igeverset mutathatnék nektek, de nem fogok, mert még két másik pontot is szeretnék átvenni. A következő gondolkozásmódra van tehát szükségetek. Nem az érzelmeim alapján fogok döntéseket hozni. Szeretni fogom Istent akkor is, ha minden a kedvemre van az életben, és akkor is, ha nem. És én engedem, hogy lenyugodjanak az érzéseim, mielőtt fontos döntést hozok. Mert ha nem teszem, akkor nagy bajba kerülök. A következő, amit szeretném, ha beépítenétek az életetekbe, hogy újra és újra átgondoljátok, az az, hogy én nagy lelkű ember vagyok. Egy nagy lelkű ember vagyok. Mondjátok, hogy én egy nagy lelkű ember vagyok. És ahhoz, hogy nagy lelkű ember légy, ahhoz kicsit többet kell tenned annál, mint hogy hetente egyszer bedob valamit az adományzsákba. Úgy vélem, hogy a gyülekezetben megtanult adakozás gyakorlattá kell, hogy váljon az életünkben. Nem csak adományt akarok adni, hanem adakozó akarok lenni. És ez nagy különbség. A zsugori, fösvény, szemellenzős embereknek kis stílű sajnálatra méltó életük van. És én nem kedvelem őket, idegesítenek. Megismétlem. A zsugori, fösvény, szemellenzős embereknek kis stílű, sajnálatra méltó életük van. Csak annyit tesznek, amennyit muszáj. És az ilyen emberek idegesítenek, mert az Isten szelleme nem ilyen. Az Efézus 3:20 azt mondja, hogy Isten mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi valaha is mernénk kérni vagy gondolni. Tehát Isten ilyen. És ha hozzá akarunk hasonlítani, akkor nekünk is el kell mennünk még egy mérföldet. Mindig többet kell tennünk, mint amit muszáj. Többet kell adnunk az elégségesnél. És nagy lelkűnek kell lennünk. Én nem igazán hiszem, hogy az Isten szellemét árasztjuk magunkból, ha nem ilyenek vagyunk. És mivel az alapvető természetünk önző és én központú, ezért ezt a gondolkozásmódot magunkba kell építenünk. Én nagyon nagy lelkű ember vagyok, keresem az alkalmat, hogy adhassak. Így kellene gondolkoznunk. Amikor reggel az ágyban fekszel, imádkozz így, Istenem, kit áldhatnék meg ma? Ne úgy, hogy miként nyerhetnék én áldást, hanem kit áldhatnék meg ma? Ha csak egy üzenetet prédikálhatnék, amire nincs lehetőségem, hiszen a tévéadások változatosságot igényelnek, és nem is erre hívott Isten, ha csak egy üzenetet prédikálhatnék, akkor szerintem az lenne, hogy felejtkezzünk el magunkról, és az életben igyekezzünk meglátni, hogy mit tehetünk másokért. Mert fogalmat sincs a boldogságról addig, amíg el nem feledkezel önmagadról, és nagy lelkűvé nem válsz. Nézzük meg a példabeszédek 1:19-et. Mindenki jól van? Én jól érzem magam. Így jár minden haszonleső, akiben haszonlesés van, elveszi tőle a tulajdon életét. A kapzsi embereknek tehát nincs életük. Az egész lényegét nem értik. Lapozzunk a 2 Korintus 9:6-hoz. Bárcsak itt állhatnátok fent, amikor az adakozás következik, és láthatnátok, ahogyan megváltozik az emberek hozzáállása, annyira szomorú ez. Őszintén, az emberek olyanok, szinte érzed, ahogy falat emelnek maguk köré. Na már megint! Bárhova mész, mindenhol a pénzről van szó. Az egyetlen hely, ahol mérges leszel emiatt, az a gyülekezet. Érted? Ha elmész a McDonald'sba és kérsz egy hamburgert kólával, meg sült krumplival, azt mondják neked $4.42, akkor nem mondod, na tessék, csak a pénzemet akarjátok. Egyszerűen kifizeted, semmi rosszra nem gondolsz, csak fizetsz. Amit Istentől kapunk, az sokkal értékesebb annál, amit a világ ad. Elképesztő, hogy megyünk, és egy rakás pénzt adunk ki, költünk, mindenféle dologra, de amikor arra kéne adni, hogy az evangéliumot prédikálják, vagy azért, mert szeretjük Istent, és segíteni akarunk a minket tápláló szolgálatoknak, akkor... 2 Korintus 9:6. Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet és morgolódva vet, aki zsugori, az szűken és morgolódva is arat. És aki bőven vet, azzal a lelkülettel, hogy szeretnék valakit megáldani, az bőven is arat és áldást nyer. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre kigondolta és eldöntötte szívében, ne kedvetlenül, szomorúan vagy kényszerűségből. Más szóval, amikor adsz, akkor jó hozzáállással tedd. Mert Isten szereti és gyönyörködik a jókedvű adakozóban, sokra értékeli és nem hagyja el azt, aki kész adni és aki a szívét adja az adománnyal. És az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rád. Minden földi áldást. Hogyan? Bőségesen. Úgyhogy mindenütt, mindenkor, minden körülmények között, minden szükségesen rendelkezzetek, senki segítségére ne szoruljatok rá. Hogyan? Bőségben. Bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Nos, Isten képes bőségesen ellátni minket, de nem fogja megtenni ezt egy zsugori emberrel. Szóval van néhány kérdés, amit szeretném, ha feltennél magadnak. Milyen borravalót szoktam adni? Nos, ez valakinek nagyon tetszett. Oké, kettes számú kérdés. Ha egy pincér vagy pincérnő lennél, akkor szívesen szolgálnál fel magadnak? Hogyan szoktál ajándékozni? A lehető legolcsóbb ajándékot adod? Ami senkinek sem tetszik? Csak le akarod tudni a dolgot? Csak becsomagolsz valamit, amit otthon találtál? Szoktál-e bókokat és bátorításokat osztogatni másoknak? Hajlandó vagy-e megosztani azt, amit van? Gyűjtögeted a dolgokat, vagy elajándékozod, amit már nem használsz? Hány olyan dolog lapul a fiókjaidban, amiket egészen Jézus visszajöveteléig sem fogsz soha használni? Gyerünk, tudjátok, miről beszélek. Benneteket is látlak ám ott fent. Tudom, hogy ott vagytok. És amott is. Mennyi mindenünk van otthon? Hát nem lenne klassz, ha végignéznénk a házat, és összeszednénk egy dobozban mindent, amiről tudjuk, hogy soha nem fogjuk használni. Ha nem gyűjtögetnénk tovább, hanem elajándékoznánk őket. Na de mi lesz, ha még szükségem lesz rá? Na tessék, már megint zsugori vagy. Ne legyetek ilyenek, ajándékozzatok el, áldjatok meg valakit. Ne próbáld mindig eladni a limlomodat, próbáld meg elajándékozni. Egyszer vettem két új matracot, de nem tetszettek. Elég jó kis matracok voltak, de túl kemények voltak nekem, ezért másikat akartam venni. És mivel a meglévők elég drágák voltak, elkezdtem azon gondolkozni, hogy kinek adjam el őket. Bizony így történt. Először egy barátommal beszéltem, akiről tudtam, hogy szereti ezt a bizonyos fajta matracot, és ami nekem volt, az egy magasabb kategóriájú típus volt, és mivel ez a bizonyos személy sokat tett értem az életem során, mondtam neki, hogy igen, itt vannak ezek a matracok, ha meg akarjátok venni őket, akkor nagyon jó árat számolunk fel, és tudjátok, nem telt el 3 másodperc sem, mire a Szentlélek azt mondta, miért nem adod oda nekik ingyen? Ó, igen. Oké, végül is miért ne? És tudjátok, én általában nem ilyen vagyok, szinte meglepődtem magamon. Ami világosan mutatja, hogy ha nem tartod lenyomva azt az ostoba kapzsi lelkületet. Hiszen több időbe és pénzbe kerül, hogy megpróbáld eladni azt a vackot. És a mennydörgés, amit most hallottok, az az Isten, amin tapsol. Ha együtt vagy valakivel, aki megfázott, és folyik az óra, és kér tőled egy zsebkendőt, te pedig már egy éve nem voltál megfázva, és a zsebedben vagy a táskádban egy egész csomag zsebkendő van, akkor adsz neki egyet, vagy az egész csomagot? Nem tudom, hogy ez hogy jutott eszembe. Ha étterembe mész valakivel, akkor neki adod a kilátásra néző széket, vagy te ülsz oda? Én akarom azt a széket a kilátásra, látni akarok. Magadnak veszed ki a kevésbé zsíros sztéket? Ki kapja az utolsó szelet pitét? Az utolsó cukorkát? Ó, te jó ég, olyan bűnösen hallgattok. Hallom a bűntudatos nevetést. Kezdjetek arra gondolni, hogy én nagylelkű ember vagyok. Én nagylelkű vagyok. Mindig többet teszek a szükségesnél. Elmegyek még egy mérföldet. És addig kell erre gondolnod és kimondanod. Gondolnod és kimondanod. Gondolnod és kimondanod, amíg ki nem szorítod az utolsó szuszt is a kapzsi lelkületből. A harmadik dolog. Az utolsó ma este, amin szeretném, ha gondolkoznátok. El kell gondolkoznod azon, hogy óvatos leszek azzal, hogy mit beszélek. Példabeszédek 18. Odafigyelek arra, hogy mit beszélek. Ma délután volt egy kis időm, leültem, és megnéztem több igét is a beszéddel kapcsolatban, és tudjátok, ezen a területen a legtöbben gyengék vagyunk, és tudom, hogy rengeteg kárt okozhatunk azzal a sok butasággal, amit kimondunk. Én őszintén szólva úgy érzem, hogy ha nem tanulmányozzuk ezt a területet, és nem elmélkedünk rajta, akkor nem sok reményünk van arra, hogy a Szentlélek ellenőrzése alá vonjuk a beszédünket. Pedig ez az egyik legfontosabb tennivalónk, hogyha igazán erővel teli életet akarunk élni. Tehát az egyik erőt adó gondolat, amin céltudatosan elmélkednünk kell, leülni és gondolkozni, hogy odafigyelek arra, amit beszélek. Gondolkozom, mielőtt beszélek. Nem mondok ki haszontalan, üres szavakat. Példabeszédek 18:20-21. Amit mond az ember, annak a gyümölcséből fog jól lakni a teste, és amit a beszédet terem, azzal kell jól laknia. A szavaknak következményük van. Élet és halál van a nyelv hatalmában. Amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi. Most gyorsan kivetítjük ezeket az igéket. Példabeszédek 11:9. Megrontja szájával embertársát az elvetemült. Megrontja szájával embertársát az elvetemült, de az igazak tudásuk és tisztánlátásuk által megmenekülnek. Példabeszédek 12:18. Van, akinek a fecsegése olyan, mint a tördöfés, a bölcsek nyelve pedig gyógyít. Példabeszédek 13:3. Aki vigyáz a szájára, megtartja életét, aki feltátja a száját, arra romlás vár. Példabeszédek 15:4. A szelíd nyelv életnek a fája, de a szándékosan ellenkező romlott beszéd pedig összetöri a lelket. Példabeszédek 15:28. Az igaz megfontolja szívében, hogy mit mondjon, a bűnösök szájából pedig árad a rossz. Példabeszédek 20:19. Aki rágalmazóként jár kell, az titkokat fed fel, azért a fecsegővel ne barátkozz. Példabeszédek 8:8-ban azt mondja Dávid, számnak minden szava igaz, nincs bennük családság vagy hamisság. 1 Péter 3:10 azt mondja, mert aki szeretne örülni az életnek és jó napokat látni, óvja nyelvét a gonosztól és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot. Ha szeretnéd élvezni az életedet, akkor meg kell tanulnod irányítani a beszédedet. És még folytathatnám tovább, és tovább, és tovább, de hadd fejezzem be ezzel. A Jakab 1:26 szerint, ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem még önmagát is becsapja, annak a kegyessége hiába való.
0: tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Mannasztikus slágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hits.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életörömzene.
0: Manna Morzsa.
1: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor ti dobunk egy darab kenyeret, pár kanál főttételt vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az ételt dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartás származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárlólista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása. A minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
0: Ez volt a Manna Morzsa.
2: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Mozogni nyáron is kell, csak okosabban. A mozgás az egyik legjobb befektetés az egészségünkbe. A nemzetközi ajánlások szerint a felnőtteknek hetente legalább 150 perc közepes intenzitású testmozgás javasolt. Ez nem feltétlenül edzőtermet jelent. Gyorsabb séta, biciklizés, úszás, kirándulás, kertészkedés is lehet része. Nyáron viszont nem mindegy, mikor és hogyan mozgunk. Kánikulában a déli órákban végzett intenzív sport könnyen túlterhelheti a szervezetet. A reggeli vagy esti mozgás sokkal biztonságosabb, különösen akkor, ha árnyékos útvonalat választunk, és viszünk magunkkal vizet. A testünk jelzéseit komolyan kell venni. Szédülés, fejfájás, hányinger, szokatlan gyengeség vagy zavartság esetén nem akaraterőből kell folytatni, hanem megállni, árnyékba menni, hűteni magunkat és folyadékot pótolni. A sport akkor egészséges, ha utána jobban vagyunk, nem akkor, ha túléljük. A nyári mozgás aranyszabálya egyszerű, ne a hőséggel versenyezzünk, inkább a rendszerességre figyeljünk. Napi 20-30 perc jól időzített mozgás többet érhet, mint egy túlvállalt, déli kánikulában végzett edzés.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Ez a Manna Kanapé. Sziasztok, a 98.6 Manna FM-en, és a vendégem Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője. Talán ebben a nyári melegben nem olyan nagy az aktivitás, nincs kedvünk ingatlanokat járni és keresni a megfelelőt, de átgondolni azért nem árt a jövő döntéseit, ebben segítünk ezúttal. A hitelvolumenek emelkedéséből fogunk kiindulni, itt vannak a legfrissebb adatok, a vendégem Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője.
2: Megjelentek ugye a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb adatai a lakáshitelek volumenéről és egyébként a teljes hitelpiacról, de most a lakáshitelekre tekintünk, újra rekordra futott a lakáshitelezés. Egyetlen hónap alatt 282 milliárd forint összegben kötöttek szerződést júniusban a magyarok lakáshitelre. 282 milliárd forint, ez hatalmas összeg, de hogy el tudjuk helyezni, tavaly nyáron még olyan 140 milliárd forint körüli értékeket, összegeket lehetett látni havonta. Az otthonstart indulása óta pedig gyakorlatilag nem csökken ez az érték 240 milliárd forint alá. Tehát bődületes ütemben helyezik ki a lakáshiteleket a bankok. És azért ez az ütem azért számos vevőben azt a képet okozhatja, hogy sietnie kell a vásárlásra, különösen, hogyha hitelre szeretne igényelni, vagy vásárolni, vagy hitelt is szeretné igényelni mellé, mert mindenki ezt csinálja, hiszen 280 milliárd forintot helyeznek ki a bankok, ez brutális összeg. Ugyanakkor ez nem ennyire egyszerű, egy komoly anomáliát, ellentmondást lehet látni így a teljes hitel és ingatlanpiacra tekintve.
1: Mi ez az anomália?
2: Ugyanis a hitelvolumenek úgy emelkedtek 252 milliárd fölé, sőt most itt júniusban 280 milliárd forint fölé, hogy adásvételek száma stagnál, inkább még csökken is. Idén az év első 6 hónapjában a becsült adatok alapján durván 10-11%-a kevesebb lakásvásárlás szerződés született, tehát kevesebb lakástranszakciót kötöttek, mint a tavaly év ugyanezen időszakában. Ez pedig egy komoly anomáliának tűnik, hogy tud a hitelpiac, a hitelvolumen szárnyalni, miközben nem történnek, nem emelkedik a lakásvásárlások száma.
1: Akkor nézzünk ennek a dolognak egy kicsit utána.
2: Alapvetően egy nagyon fontos dolog, hogy mekkora összeget vesznek fel a magyarok lakásvásárlásra. Nyilván nem kell ahhoz emelkednie a tranzakciószámnak, úgy is tud emelkedni a volumen, hogy ugyanakkor a tranzakciószám mellett az emberek érdemben több hitelösszeget vesznek fel. Márpedig gyakorlatilag ez az esemény történik, zajlik folyamatosan. Az otthonstart indulása előtt durván 20 millió forint körül volt egy lakáshitel átlagösszege, egy vásárlásra ekkora pénzt vettek fel a magyarok. Ma ez az összeg 27-28 millió forintra emelkedett, ami nem kis részben az otthonstartnak köszönhető, hiszen ezen programból az emberek gyakorlatilag 30 millió forint fölötti összegeket vesznek fel átlagosan. Ez azért olyan 37-38%-os növekedést jelent, tehát a tranzakciószámok és a hitelszerződés számok növekedése nélkül is érdemben emelkedhet a hitelvolumen csak azért, mert több hitelt veszünk fel.
1: Miért veszünk fel több hitelt?
2: Nyilván az egyik oka magyarázatának az lehet, hogy emelkednek a lakásárak. Igen, ám, de azért az elmúlt időszakban az MNB legfrissebb adatai alapján 2026 második negyedévében év per év alapon, tehát az előző év azonos időszakhoz képest átlagosan 12,35%-kal emelkedtek a lakásárak. Ez azért komoly drágulás, de azért nem mérhető össze se a hitelvolumenek emelkedésével, se az átlagösszegnek a növekedésével, tehát valami más is meghúzódhat a háttérben. Ez a másik ok pedig az gyakorlatilag, hogy az emberek a vételárnak egyre nagyobb részét finanszírozzák hitelből.
1: Na, folytatjuk akkor innét a beszélgetésünket. A vendégem a bankmonitor.hu vezető elemzője Argyelán József.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért
3: töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: a Csók plusz esetében az arány picivel nagyobb volt, mondjuk 56-58%, addig az otthonstart hitelből történő vásárlásoknál több mint 71%-át finanszírozzák a vásárlásnak kölcsönből. Tehát 30% önerő, 70% vásárlás, még durván korábban mondjuk 45% önerő, 55% hitel volt ez az arány. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy nem csak az ár növekszik, hanem egyre kisebb mértékben, arányaiban egyre kisebb mértékben tesznek önerőt be a vevők az ingatlanok megszerzéséhez.
1: Tudjuk, hogy ez miért van?
0: Ennek van egy nagyon racionális oka, az otthonstart 3%-os éves kamata, az nagyon kedvező. Akinek a fizetése elbír nagyobb törlesztő részletet is, annak érdemes lehet ezt úgy kezelnie, hogy inkább az önerőt megtakarítását visszafogja, nem forgatja bele teljes egészében az ingatlanba, vagy valamilyen vésztartalékként kezeli, vagy befekteti mondjuk állampapírba. Ha ránézünk a lakossági állampapírokra, a mostani elmúlt időszakban látott kamatvágások követően is még évi 5,5%-os kamatot kínál mondjuk a fix magyar állampapír, az azért érdemben magasabb, mint az otthonstart 3%-os kamata. Könnyen elképzelhető, hogy sok magyar úgy dönt, hogy nem teszem be a teljes pénzemet, megtakarításomat az ingatlanomba, amit meg szeretnék venni, hanem inkább tartok valamit más megtakarításban, ezzel még mindig jobban jövök ki. Amit egy új vevőnek ebből le kell vonni a következtetésként, az az, hogyha egy átlagos vevőről beszélünk természetesen, akkor jó eséllyel, hiába lesz jogosult az otthonstartra, az emelkedő kölcsönösszegek miatt neki a törlesztő részlete nemhogy csökkenni fog ahhoz képest, mint hogyha piaci hitelt venne föl, hanem inkább stagnálna, illetve egy minimálisan emelkedni is. Nyilván a megemelt összegű piaci hiteleknél ez nem igaz, de a korábbi állapotokra tekintjük az otthonstart program indulása előtti átlagos piaci hitel összegekre, akkor azt mondjuk, hogy ahhoz képest nagyjából a kamatcsökkenés ellenére is ugyanannyit fizetnek az emberek a megemelt otthonstart összegekre havonta, adott esetben akár egy kicsivel többet is hajlandók áldozni. Ez azt mutatja, hogy most ezt a programot nagyon ki akarták használni, legalábbis induláskor mindenképpen nagyon ki akarták használni a magyarok. A legtöbb vevő ezért akár még a piaci hitelhez képest, korábbi piaci hitel kamat törlesztési szintekhez képest is magasabbat volt hajlandó bevállalni.
1: Na, hogy mi az, amit még érdemes ezen a területen átnézni, hogy egy picit jobban árnyalja a képet, rekordszinten a hitelezés. A beszélgető partnerem Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője. Hamarosan visszatérünk még.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmai. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: legjobb pillanatok.
1: Jelen Kriszta vagyok, és folytatjuk a pénzügyi perceket, amiben a kiinduló témánk az volt, hogy rekordot dönt a hitel kihelyezés. Ilyenkor, hogy a volumenek folyamatosan nőnek, azért még van egy-két dolog, amit érdemes megnézni. Többek között az már kiderült, hogy az emberek a vételár egyre nagyobb részét finanszírozzák hitelből. Na menjünk akkor tovább.
2: Van még egy tényező, ami egyébként a piacot úgy hajtja fölfele, hogy a lakás vásárlások száma nem emelkedik. Ez pedig az a tényező, hogy a vevők között egyre nagyobb azok aránya, akik hitelt is szeretnének igényelni. A Magyar Nemzeti Bank mérései alapján az otthonstart program indulása előtt ez valahol olyan 35% körül mozgott. Tehát, hogyha nagyon leegyszerűsítem, minden harmadik vevő vett föl lakáshitelt, az összes többi vevő pedig önerőből csak megtakarításból, vagy más forrásból finanszírozta lakásvásárlását. A program indulását követően az idei év elejére ez az arány szinte gyakorlatilag megfordult. Minden harmadik vevő önerős, és az összes többi, tehát körülbelül 65-64-60%, inkább kicsivel kevesebb, tehát 64% körülbelül, az pedig hitelt is vesz fel a vásárláshoz. Ez logikusan azt jelenti, hogy a tranzakciós számok, tehát a lakásvásárlás számok stagnálása mellett megduplázódik a hiteligénylők száma, a hitelszerződések száma, és nyilván ez egy emelkedő átlag hitelösszeg mellett drasztikusan meg tudja dobni az összhitelvolument. Nyilván, ha kicsit csökkennek a tranzakciószámok, amit most láttunk, így is 10%-os csökkenés mellett ez azt jelenti, hogy még mindig érdemben több hitelszerződés, több hiteligénylés születik, és ezt vissza is tükrözik egyébként a Magyar Nemzeti Bank számai. Az otthonstart program indulás előtt olyan 6-7 ezer körüli hitelszerződés született havonta, lakáshitelszerződés. Ma ez a szám, ez 9-10 ezer körül mozog havonta, tehát tényleg látunk egy emelkedést. Ez az emelkedés nem akkora, mint a hitelvolumenben láttunk, hiszen a hitelvolumen emelkedést akkor egyrészt a hitelszerződés szám növekedés eredményezte, másrészt pedig az átlagos hitelösszeg növekedése. Viszont lehet, hogy meglepő, elsőre mindenképpen meglepő, de így utána nézve már érthető, hogy hogy lehetséges az, hogy a lakás vásárlások száma nem nő, sőt csökken, és így is a hiteligénylések száma és a hitelvolumenek száma pedig folyamatosan csúcsra fut. Ez utóbbi a hitelvonalak száma tényleg csúcson van, az hitelszerződést a korábbi időszakban volt olyan hónap, hogy ennél többet is kötöttek.
1: Mit gondoljon át egy vásárlás előtt álló személy?
2: Korábban volt egy olyan probléma, vagy olyan félelem a vevőkben, hogyha ők hitelt szerettek volna fölvenni a vásárláshoz, akkor ugyanilyen vételár mellett az eladó gyakran azt a vevőt választotta, azt a jelöltet választotta, aki saját megtakarításból, kizárólag önerőből finanszírozta meg a vásárlást. Miért? Mert a vevő ezt biztonságosabbnak, vagy az eladó ezt biztonságosabbnak tartotta, mert az eladó úgy gondolta, hogy így sokkal hamarabb megkaphatja a pénzt, ami valószínűleg igaz is, hiszen könnyebben fel tudta szabadítani saját megtakarítását bárki, mint hogyha egy hiteligénylést le kellett volna bonyolítania. Tehát azt érezhették a vevők, hogy nekik sietniük kell, ha hitelt szeretnének lakást vásárolni, vagy valamilyen plusz biztosítékot kell mellé tenniük a hiteligényléshez kapcsolódó, mondjuk egy előzetes hitelbírálatot, vagy valamilyen olyan előminősítést, amivel garantálják, vagy az bizonyítják a eladójuk számára, hogy ők hitelképesek is működni fog ez a dolog.
1: Hogy mi még fontos azok számára, akik lakáshitel felvétel előtt állnak, ingatlanvásárlás előtt állnak, jövünk vissza még egy kicsikét itt a Manna FM kanapéjában szakértőmmel, Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért
3: töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Ez a pénzügyi percek a 98.6 Manna FM-en, és Argyelen Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével beszélgetünk, akivel a témánk a hitelvolumenek emelkedése, és ott tartottunk, hogy régebben félhetett az a hiteles vevő, hogy az önerős vásárlót részesíti előnyben az eladó, és ő ezért kikerül a körből, és nem tudja megszerezni álmai ingatlanát.
2: Most már ez a félelem nem kell, hogy feltétlenül benne legyen a rendszerben. Nyilván még mindig vannak önerős vevők, hiszen az ingatlanvásárlások 33%-a, durván kicsivel több mint 33%-a még mindig tisztán megtakarításokból történik, de már nem olyan számú az önerős vásárló, már pedig a több hitellel rendelkező vagy hitelből szándékozó vevők között nincs ilyen típusú különbségtétel, mint amit mondjuk egy önerős és egy hiteligénylősnél láthatunk. Tehát ez mondjuk egy kicsit megnyugtathatja a vásárlókat, hogy nem kell annyira kapkodniuk. Alapvetően is ez kijelenthető, hogy a brutális hitelvolumenek miatt nem kell megijedni, nem kell kapkodni. Ez ugyanis nem azt jelenti, hogy nagyon pörögne a lakáspiac, csak a hitelpiac pörög, idézőjelben a csakot. A lakáspiac az stagnál, az előző szintjei alatt van valamivel, tehát nyugodtan lehet nézelődni, megfontoltan lehet dönteni, de arra készülni kell, hogy akik az otthonstartra jogosultak, azok is jelenlegi árak és körülmények mellett jó eséllyel komoly hitelösszeget kell, hogy felvegyenek, emiatt még a alacsony kamat mellett is komoly törlesztőt kell, hogy bevállaljanak, illetve azok, akik nem jogosultak az otthonstart programra, azok bizony nagyon-nagyon meg kell fontolják, hogy mit lépnek, mert a piaci hitel kamat szintje sajnos az utóbbi időben még nem módosult érdemben, nem csökkent érdemben, és bizony egy 6,5%-os kamat mellett jóval komolyabb törlesztőt kell bevállalni, mint az otthonstart 3%-os kamat szintje mellett.
1: Összegzésül mi a fő üzeneted?
2: Az is fontos, hogy a vevőknek nem csak ezeket a tényezőket kell figyelembe venni, hanem a teljes piac egyéb mechanizmusait is. Például ugye a piaci hitelek kamata ugyan még nem csökkent, de a bankmonitor elemzői azért néhány hónapon belül azt várják, hogy több bank lépni fog és árat fog vágni. Egyébként például az OTP és a CIP banknál már el is kezdődött ez a folyamat, és ez azért befolyásolhatja azt, hogy a vevőknek most, főleg a piaci hitelből vásárlóknak most sietniük kell, kivárniuk kell, vagy hogyan kell viselkedniük ezen a piacon. Nem csak a tranzakciószámok, hitelvolumenek lényegesek, hanem a lakáspiacon várható álmozgások, illetve a hitelpiacon vállalható kamatmozgásokra is figyelni kell.
1: Nagyon szépen köszönöm Argyelen Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével néztük át egy picikét a hitelezést, a lakáshiteleket, a támogatott lakáshiteleket, a piaciakat, hogyan változott meg a helyzet, és hogy mi lehet az oka annak, hogy rekordokat dönt a hitelkihelyezés Magyarországon. Ha szívesen visszahallgatnátok, akkor ezt a beszélgetést is fel fogom tenni a Manna podcastjára, lehet majd ott keresni, akár iTunes, akár Spotify-a kedvenced, megtalálod.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
3: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
4: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
5: Eldorado. Külföldön is gyakorta kapok olyan kérdést, hogy melyik a kedvenc magyar filmem, amely kérdésre nem könnyű a válasz. Így gyakorta visszakérdezek. Művészi szempontból, vagy az alapján, hogy melyik írja le legplasztikusabban a magyar néplélek rezdüléseit. Ha ez utóbbi zsánert kérdezik, akkor Bereményi Géza 1988-ban készült alkotása kihagyhatatlan a felsorolásomból. Ha egy külföldi szeretné megismerni, hogy a hazai viszonyok miért olyanok, amilyenek, akkor az Eldorádót feltétlenül látnia kell. A Teleki tér királya Monori Sándor élettörténetében, amit a II. Világháborútól az 56 utáni terjedő korszakban követhetünk, a magyarság szinte egész jellemtörténete benne foglaltatik. Bereményi Géza, mint mondta is, saját gyermekkori élettapasztalatait sűrítette bele a filmbe, és ha elfogadjuk, hogy a sztori valós eseményeken is alapul, hiszen egészen mi okunk lenne kételkedni, akkor megint kijelenthető a közhely, hogy az élet a legnagyobb történetíró. A film hangulatán, szereplőin, a főszerepben élete alakítását nyújtó Eperjes Károly, a mellékszerepekben is brillírozó Pogány Judit, Eszenyi Enikő, Hauman Péter, Balkai Géza vagy Andorai Péter játékán, valamint Kardos Sándor operatőr folytott hangulatú képein keresztül nem csak az adott korszak szenvedélyessége ég a retinánkba, hanem a piacon és az ott létezők történeten keresztül a család, a bajtársiasság, a becsület és nem utolsó sorban az arany jelentőségéről kapunk elgondolkodtató leckét.
0: Minden pénteken 18 órától Cine Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Best of Manna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Kellemes rádiózást a 98.6 Manna FM-en. Sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok, és a Szépen Vájjá Válás Központ alapítója Galambos Balázs, valamint szakértője Mocellini Éva, szexuálpszichológus a vendégeim a vonal túlsó végén. És hát az energiaválság ihlette meg a mostani témánkat, hogy hogyan jelenhet meg az energiaválság egy kapcsolatban. Egyáltalán mit gondolsz, Balázs, az energiaválság alatt, amikor párkapcsolatról beszélünk, na akkor induljunk innét.
6: Hát azt értem, hogyha a felek egyik fele nem érzi magát jól, mert nincsen arányban a két oldalma a betét, illetve a kivét. Tehát valaki sokkal többet tesz be a kapcsolatba az egyik oldal, a másik oldal ezt nem viszonozza, viszont köszönettel elfogadja a másiknak a betétjét és kiveszi. Ez egy energiaválságot okozhat, az energiaválság az a kapcsolat felforrósodását okozhatja, és általában 17 és 22 óra között eszkalálódnak a felforrósodott hangulatból létrejövő vitapontok, gócpontok, és kellemetlenné válhat a hangulat.
1: Ez egyébként mennyire gyakori egy párkapcsolatban?
7: Ez azon alapul, hogy nincsenek tisztázva kommunikációba az igények. Nincsenek a szükségletek tisztázva. Nagyon sok ember saját maga szükségleteit se ismeri, saját maga vágyait sem ismeri. Nagyon sokszor alacsony az önismeret a párkapcsolatok szintjén, és nagyon sok kapcsolatban megjelenik az, ami szintén energiaválságot okozhat, hogy meg akarja az egyik fél a másikat változtatni. Tehát, hogy nem veszi figyelembe az ő igényeit, ő szükségleteit, csak amit ő elgondol a fejébe, úgy szeretné az egész kapcsolatot kontrollálni, vagy vezetni, vagy irányítani. És ilyenkor, amikor eltolódik ez az egyensúly, tehát ahol nincs meg ez, hogy én is teljesítem a szükségleteidet, vágyaidat, te is az enyémet, és akkor megszületik az egyensúly, és nagyon sokszor az is előfordul, ami egyensúlytalanságot okoz, hogy az egyik fél várja, hogy a másik csináljon valamit, de én azt szoktam mondani a pároknak, akivel én dolgozom, hogy az adok-kapok egyensúlyában az adok van elő. Tehát ha én adok valamit felnőttként egy másik felnőtt embernek, akkor jogosan várom azt, hogy ő is adjon valamit, ezzel teljesítve a szükségleteimet, és ezzel így megint én teljesítem az ő szükségleteit, és így lehet az egyensúly az energiaválság ellenében.
1: Ez az egyensúly eltolódás lassú folyamat, lassan alakul ki, vagy rögtön az elején észre lehet venni? Mi a tapasztalatod, Balázs?
6: Azt a tapasztalatom, hogyha szerelem van, akkor sokszor nem akarja észrevenni. Tehát így elhesegeti, távolra tolja magától, hogy ezek nem is történtek meg, vagy majd én leszek az, akinél az változni fog. És így elkezd megfőni a béka abba az ominózus langyos vízbe. Tényleg észre se vesszük, vagy nem akarjuk az elején az intőjeleket észrevenni.
1: Folytatjuk akkor innét tovább. A beszélgető partnerem a 98.6 Manna FM kanapéjában Mocellini Éva, szexuálpszichológus, és Galambos Balázs, a Szépen Vájjá Válás Központ alapítója.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Esse fantasma eu vou.
1: Best of Manna FM Kanapé. A legjobb pillanatok.
2: Kellemes rádiózást a 98.6 Manna FM kanapéjában jártok, és remélem, hogy kényelmesen elhelyezkedve hallgatjátok az adást. A kapcsolatokban jelentkező energiaválságról beszélgetünk Galambos Balázzsal, a Szépen Bájá Válás Központ alapítójával, és Mocelli Néva szexuálpszichológussal. És az merült fel bennem kérdésként, Éva, hogy miért lehet az, vagy előfordulhat-e az, hogy ami az egyik kapcsolatban elég, az a másikban már nem működik, és kevésnek bizonyul?
3: Ugye, hát ez azt mutatja éppen, hogy valaki, ha megismerkedik valakivel, akkor arra a pillanatra vonatkoztatjuk a szükségleteket, az igényeket, a vágyakat és azok kielégítését is. De hogy telik az idő, változik a kapcsolat, ahogy Balázs is említette a szerelmet, hát ott nincs semmi teendő, mert az úgy magától csinál mindent, de ahogy tiszta lesz a kapcsolat, vagy egy sokkal tudatosabb, racionálisabb helyre ér a kapcsolat, és megindulna a valódi párkapcsolat, ott mindig azt nézzük, hogy akkor abban a pillanatban egy párnak mi a szükséglete. Tehát, hogy ami a legnagyobb válságot okozhatja, az az, hogy azt gondoljuk, hogy esetleg minden ugyanúgy van, ahogy elkezdtük, mindenről ugyanúgy gondolkodunk, ahogy elkezdtünk egy kapcsolatot, holott az ember is változik, a kapcsolat is változik, tehát az én is változik, a te is változik, a mi is változunk, és hogyha ez mondjuk folyamatosan fel van ismerve, akkor ezért lehet tenni. De ezek mind egyedi irány, akár egy munkában is, tehát egy párkapcsolati munkában, akkor az akkori pillanatot mérjük fel, hogy ki hogy érzi magát, és ahhoz képest tudjuk segíteni a változásokat, és megtanítani, automatizálni azokat a folyamatokat, hogyha igenis valaki változik az évek folyamán, akkor tudja a másiknak elmondani, hogy mire van szüksége, vagy hogy mi változott benne, és ez a fajta rutin, vagy ez a fajta automatizált változásra való figyelem, akkor ez sokkal kisebb, mint azok az energiák, amit esetleg arra fog felhasználni, hogy ahogy a Balázs mondta, hogy nem mondja el, hogy nem érzi jól magát, és fenntartson egyfajta látszatot, vagy hát nagy igyekezettel valakit próbálja megváltoztatni, a saját képére formálni a párját.
2: Nehéz egyébként felismerni, körbeírni ezt az energiaválságot, hogy ez a probléma a kapcsolatban, Balázs?
4: Én szerintem nem nehéz felismerni, viszont bátorság kell ahhoz, hogy kommunikálni tudjuk. Tehát nem a felismerés a nehéz, mert hogy ezt felismerem, hogy én rosszul vagyok. De az, hogy én kikommunikáljam a családomnak, hogy daganat van a testemben, és még nem tudom, hogy jó indulatú vagy rossz indulatú, az más.
2: Na akkor kezdjük, de csak rövid életörömzene után, hogy hogyan kell lesz jól kommunikálni, és hogyan lehet megoldani az energiaválságot egy párkapcsolatban. A beszélgető partnereim itt a 98.6 Manna FM kanapéjában Mocelli Néva, szexuálpszichológus, és Galambos Balázs, a Szépen Bájá Válás Központ alapítója. Természetesen most is van kérdésetek, akkor feltehetitek, van erre lehetőség a 0677 1986-ra írva SMS-t, Vibert, illetve a Facebook oldalunkon keresztül is Messenger üzenet formájában is tudunk egymással beszélgetni.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A

0: a legjobb pillanatok.
1: Amikor is az energiaválságról beszélgetünk kapcsolati szinten, Galambos Balázssal, a Szépen Válja Válás Központ alapítójával és Mocellini Éva szexuálpszichológussal, és hát ott tartottunk, hogy nagyon fontos beszélni erről az energiaválságról, felismerni könnyű, de belevágni egy beszélgetésbe már annál nehezebb. Na akkor hogyan is kezdjük ezt, Balázs? Nyilván először egy nagy levegő.
2: Nyilván először egy nagy levegő, és őszintén nem minősítve a másikat, nem sértve a másikat, el kell mondani, hogy drágám, következő van, én egy ideje már nem érzem jól magam emiatt, emiatt és emiatt, és úgy gondolom, hogy ezt ezzel, ezzel és ezzel tudnánk együtt megoldani. Tehát a megoldási tervvel kell érkezni, és meg kell nézni a másiknak az első reakcióját.
1: Éva, te mit gondolsz erről?
3: Én úgy szoktam erre tanítani a párokat kommunikációban, hogy ebből csináljunk egy rutint. Tehát mondjuk mindig legyen minden héten egy olyan pont, ahol leülünk egymással szemben, és elmondjuk azt, hogy mi volt a héten, ami jó volt a kapcsolatunkban, ugye, mert ez is nagyon fontos, hogy tudjuk egymást dicsérni, és mi volt az, ami esetleg problémát okozott. És itt az a rutin, hogy nem a problémát pörgetjük, hanem a probléma ez, ez egy mondatban, és akkor arra mi a megoldás, és ott egy közös, nem abban az érzelmi klímában, ahol a probléma keletkezett, el lehet indulni egy megoldás felé. És hogyha ezt rutinszerűen csinálják a kliensek, vagy az emberek akár, hogy igenis tanuljuk meg egymást dicsérni, mondjuk el, mi volt a jó, és akkor mondjuk el azt is, ami nem volt jó, mindig először a jót, utána a kevésbé jót, vagy a problémát, és hogy ez a megoldás fókusz legyen, ne a probléma fókusz ezekben a beszélgetésekben, és akkor ki tud alakulni, és automatizálódni tud egy olyan rutin, amiben már egy idő múlva, tehát ha már megszokták, megtanulták ezt a kliensek, akkor már nem is kell várni egy ilyen beszélgetést, tehát lehet ritkítani is ezeket a beszélgetéseket, mert már közben automatikusan a megoldás felé fog menni a pár, és ezzel megszerzi ezt a rutint, és automatizálja ezt a viselkedést. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ezt kötelezővé kell tenni, hogyha nem is olyan szép az a fogalom így, de akkor meg tudjuk tanulni, hisz az egész működésünk, személyiségünk tanulás-elméleti alapokon változik és működik, tehát újat is tudunk tanulni, akkor is, ha addig az nem volt rutin.
1: Az jutott eszembe, hogy ez az energiaválság egyébként előfordulhat-e a családon belül más relációban, és nem csak a párkapcsolatban, hanem akár anya-gyerek kapcsolatban, vagy apa-gyerek kapcsolatban is. Ezzel fogjuk folytatni. Mocellini Éva szexuálpszichológus és Galambos Balázs, a Szépen Válja Válás Központ szakemberei a vendégeim.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért
4: töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: legjobb pillanatok.
1: Sziasztok, ez a 98.6 Manna FM kanapéja. Anikó üzenete, atyaiég, mintha a szüleimről beszélgetnétek. Náluk ez abszolút működött, ez az energiaválság. Édesanyám mindig sokkal, de sokkal többet tett bele a kapcsolatba. De jó, hogy ezt fölismerted, Anikó, köszönöm szépen, hogy üzentél nekünk. Igen, ez a témánk ezúttal a mai kanapéban. Mocelli Néva szexuálpszichológussal és Galambos Balázssal, a Szépen Vájávállás Központ alapítójával, hogy a párkapcsolatokban jelentkező energia egyensúly felbomlása. És akkor azt jutott eszembe, hogy egy picit beszéljünk erről is, eltávolodva a párkapcsolatoktól, hogy ez az energiaválság a család más tagjai között is létrejöhet, például szülő-gyerek konstellációban is?
2: Azt mondom, hogy létrejöhet. Tehát szülő-gyerek kapcsolatban is létrejöhet, és mostanában egy olyan kort élünk, és ezt is érdemes lenne majd egyszer külön interjúba kifejteni, hogy egyre több az úgymond elkényeztetett gyerek. Tehát, hogy igazából nagyon sok olyan szülő van, aki már semmilyen elvárást nem rak a gyereke elé, és igazából már lassan az ételt is megrágjuk a gyerek helyett, akinek a teljesítése az vagy nem kell, hogy bekövetkezzen, vagy részlegesen következik be, vagy egyáltalán következik be, vagy bekövetkezik. És itt is előbb-utóbb el tudom fáradni a szülő, vagy később a pénzbe, és egy gyereknél, aki meg hozzászokott egy bizonyos nevelési metodikához, módhoz, engedékenységhez, nagyon nehéz irányt változtatni később, mert nem érti, hogy mi van.
1: Ezek a módszerek, amikről előbb beszéltünk, és amiket mondtatok, hogy tudnak segíteni, ezek a szülő-gyerek kapcsolatban is működhetnek?
3: Abszolút, abszolút, hisz nagyon sokszor egy szülő nem tudja, hogy a gyerekének mi valódi szükséglete, és azt gondolja, hogy az, amit ő megtapasztal, tud, szeretne adni a gyerekének, az elég ahhoz, hogy ez a kapcsolat kettejük között jól működjön. És ebből valahogy kikerül az, hogy lehet, hogy szerencsénk van, hogy a gyerek hasonlít, és akkor nagyon könnyű ez az együttműködés, de hogyha nagyon nagy a különbség szülő és gyerek személyiségek között, akkor nagyon nagy nehézségeket is tud okozni. Tehát nagyon fontos, hogy tisztában legyünk a gyerekünk szükségletével. És az, hogy a gyereket valaki meghallgassa, és ne hallgattassa el, hogy ez egy gyerek. Úgyhogy erre vannak a családterápiában olyan módszerek, és ugyanez, igen, nagyon jól érzékelted, hogy mint a párkapcsolatban, hogy hallgassuk meg a másikat, mondja el, amit ő szeretne, mondja el, hogy neki mi a jó, mi az, amit szeretne, hogy lehetne ezt megoldani, hisz már akkor a gyerekkel is megtanítjuk ezt a fajta kommunikációt, és akkor utána ő a kapcsolataiban mer intimitásba keveredni egy más emberrel, elmeri mondani, hogyha valami fáj neki, vagy szeretne változást, és akkor ez a rutin már segíti majd a párkapcsolatait is. Tehát a gyereknél is ez nagyon fontos. És ugye a kérdésed legeleje pedig igenis van különbség, és a család működése ezért nehéz, mert ha van egy, kettő, három gyerek, ott mindenkinek más a kapcsolati minősége, vagy a kapcsolati lenyomata a másikkal, tehát az egyik gyereknek az egyikkel, a harmadikkal, az anyával, az apával, tehát ezek nagyon bonyolult kapcsolódási rendszerek, amiben igenis kell figyelni, és fontos az, hogy meglegyen az egyensúly.
1: Nagyon szépen köszönöm mindkettőtöknek. A mai kanapénk utolsó órájában a kapcsolatokban fellelhető energiaválságról és egyensúlyeltolódásról beszélgettünk. Mocelli Néva szexuálpszichológussal és Galambos Balázssal, a Szépen Vájávállás Központ alapítójával. Hogyha szeretnétek ezt a beszélgetésemet is visszahallgatni, megtaláljátok a Manna FM podcastján, kereshetitek iTunes-on, Spotify-on.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Az óceán akkor is velünk van, ha messze élünk tőle. Magyarországról nézve az óceán távoli dolognak tűnhet. Nincs tengerpartunk, nem látjuk naponta a hullámokat. Mégis az óceán a mindennapi életünk része. Hatással van az éghajlatra, a csapadékra, a hőmérsékletre, az élelmiszerláncokra, és a föld oxigéntermelésében is fontos szerepe van. A tengerek felszínközeli vizeiben élő apró növényi szervezetek, a fitoplanktonok fotoszintetizálnak, vagyis fény segítségével széndioxidot kötnek meg és oxigént termelnek. Nem látványos, nem szerepelnek természetfilmek főhőseként, mégis a bolygó működésének alapfigurái. Az óceán ugyanakkor sok terhet visel. Melegszik, savasodik, szennyeződik. A műanyag, a túlhalászat, a partmenti szennyezések és a klímaváltozás mind nyomást gyakorolnak rá. És ami az óceánnal történik, az előbb-utóbb a szárazföldön is érezhető. Ezért az óceánvédelme nem csak tengerparti országok ügye. A fogyasztási szokásaink, az energiahasználatunk, a hulladékkezelésünk mind összefügg vele. A távoli hullámok története valójában a mi történetünk is.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Holnap is marad a hőség. Baka András az egyedüli államfőjelölt. Új kerékpársávot alakítanak ki a budapesti Szent Gellért rakparton. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Nem volt terve a paksi atomerőműnek az extrém alacsony vízállással, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, a kritikus infrastruktúráknál kiváló szakértők dolgoznak, de az energetikai válsághelyzet miatt a szükséges vezetőcseréket még nem sikerült végrehajtani. A kormányfő hozzátette, a teljes államigazgatást át kell szabni, mert az nincsen felkészülve a hasonló krízis helyzetekre. A vízgazdálkodásban és az energiapolitikában évtizedes lemaradás és semmittevés jellemezte az elmúlt évek kormányzatait, jelentette ki a kormányfő napirend előtti felszólalásában a parlamentben. Magyar Péter úgy fogalmazott, kellő politikai bátorság hiány a témához kapcsolódó vitákat soha nem merték lefolytatni. Naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az előregedett vízhálózatok miatt, ezért megújításukra több mint 50 milliárd forintos fejlesztési program indul, jelentette be Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter. A pályázatra önkormányzatok, vízi közműszolgáltatók és egyéb fenntartók is jelentkezhetnek. A program egyebek mellett a tábleolvasást és az automatizált üzemeltetést is támogatja, így a vízveszteség csökkentése mellett biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszi az ivóvízellátást is, tette hozzá a miniszter. Baka András az egyedüli jelölt a köztársasági elnöki tisztségre. A Mi Hazánk nem tudta megszerezni a 40 szükséges aláírás Tóth Máté elindításához. A Fidesz és a KDNP frakció már korábban közölte, nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják Súlyog Tamás eltávolítását. Az új államfőt kedd délután választhatja meg az országgyűlés. Több új szak jöhet létre a felső oktatásban. Az erről szóló rendelettervezetről megkezdődött a társadalmi egyeztetés. A Debreceni Egyetem biotechnológia szakot indítana, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem pedig ökológiai gazdálkodási szakot, valamint reedukációs szakember mesterképzést kínálna. A rendelet módosítása mellett létrehozná a mesterséges intelligencia informatika mesterképzést, amely iránt jelentős a társadalmi és munkaerőpiaci igény. Korláttal védett kétirányú kerékpársávot alakítanak ki az útpályán Budapesten a Szent Gellért rakparton. Ezzel megszűnik az a jelenlegi helyzet, hogy a gyalogosok és a kerékpárosok közös járdát használnak. A Rudas gyógyfürdőnél a kerékpáros forgalmat átvezetik a parkolósáv helyére. A közbeszerzési felhívás egy-két héten belül megjelenik, a tényleges kivitelezési munkálatok várhatóan szeptember végén kezdődnek. Marad a hőség, holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. Iszaka 16-22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update. István Dániellel.

látogatható kiállítást, tematikus beszélgetések és szakmai programok egészítik ki. A Fővárosi Állat és Növénykert tette közzé, hogy idén nyáron egy különleges kezdeményezéssel, a rakpartozó programsorozattal teszik színesebbé a fővárosiak mindennapjait. Az intézmény, amely 2026-ban ünnepli fennállásának 160. évfordulóját, augusztus 20-áig minden nap várja az érdeklődőket a Dunaparton. A szervezők minden nap 17:30 és 20 óra között tartanak nyitva, a helyszín pedig a Dunyi, azaz a Dunai nyitott műhely, bár az állatkerti szakemberek viccesen megjegyezték, hogy élő zsiráfokat nem visznek ki a rakpartra, a látogatók így is tartalmas kikapcsolódásra számíthatnak. A kitelepült sátorban az érdeklődők izgalmas játékokon vehetnek részt, miközben érdekes információkat tudhatnak meg az állatvilágról és az intézmény munkájáról. A programok célja, hogy közelebb hozzák az állatkerti élményt a városi környezethez, és a nyári estéken közösségi élményt nyújtsanak a budapestieknek és a turistáknak egyaránt. A vállalkozó kedvű látogatók számára ráadásul nyereményjátékok is színesítik a kínálatot. Naplementét nézni jó, van benne természeti szépség, romantika és valamiféle meditatív nyugalmat is áraszt, energetizál, úgyhogy akár minden nap jól esett testnek és léleknek egyaránt, ha megcsodáljuk a naplementét. Ehhez ajánl a Be Love Budapest pár helyszínt, melyek között népszerű helyek épp úgy szerepelnek, mint kevésbé ismert spotok. 10 emberből nagyjából 10-nek a főváros hegye jut az eszébe abban az esetben, ha meghallja azt a szót, hogy naplemente, meg azt, hogy panoráma. Felsétálni a Gellért hegy tetejére már eleve remek program, de aztán felérve letelepedni és rácsodálkozni a páratlan szépségű fővárosra, meg a lenyugvó nap fényeire, az pedig a bónuszok bónusza. Több spot is van a hegytetőn, ahonnan szétnézhetünk. Akik a népszerű helyszíneket szeretik, nekik irány a Citadella, akik viszont elbújnának kicsit, ők a Filozófusok kertjét szírozzák meg. Az óbudai partszakasz ugyan nem magaslati vidék, mégis tökéletes helyszín naplementé spottingra, és ezt még azok közül is csak kevesen tudják, akik sokat járnak erre. A Duna ezen a részen észak-déli irányban halad, a part pedig a nyugati oldalon húzódik, így nem csak láthatjuk a lenyugvó napot, hanem az még csodás fényekben is vonja a partot, a vizet. Ráadásul itt sok olyan hely található, ahonnan akár még egy kényelmes nyugágyból is legeltethetjük a szemünket a természete meg különleges szépségé. Az egyre népszerűbb helyszínek közé tartozik az új budai Kopaszigát és környéke, a Budapart, ahonnan szintén megcsodálható a naplemente. Persze nem minden pontjáról ugyanolyan jól. A legjobb, legalkalmasabb terület a gát, melynek a végére kisétálunk, letelepszünk, és már csak nézni kell. A 17. kerület, vagyis Rákosmente legmagasabb pontja a következő állomás, de ez egy nagyobb terület, és ezen belül, ahonnan a legkiválóbban szemrevételezhető a naplemente, az a Rákoskerthez közel fekvő Strázsahegyi Panorámapark. Ide fel a Strázsahegyi dűlőn át vezet az út. Előttünk a reptér területen, ami azért is jó, mert így nincs semmi előttünk, ami kitakarná a látványt. Óbudán a Rókahegyi kőfejtő csúcsára is érdemes felcaplatni, ha panorámát és naplementét is szeretnénk látni. Sőt, végül is a kőfejtő egyik legfőbb vonzereje abban áll, hogy a magas sziklafalakról és teraszokról csodálatos kiáltás nyílik. A gyönyörű látvány megér egy kis kirándulást, egy kis fáradozást. A szocializmus bő 40 évig tartott, majd jött a rendszerváltás, ami egy csapásra elsöpörte, de nem nyom nélkül. Ennek az időszaknak megvolt a maga sajátos esztétikája, ami jó rész köztéri szobrok és emlékművek formájában mutatkozott meg. A régmúlt emlékei szedte össze a világ Budapest. A Gellérthegyi Szabadság szobrot egy igazi magyar szobrász nagyágyú Kisfaludi Stróbör Zsigmond készítette 1947-ben. Eredetileg nem a szabadságról kapta a nevét a monumentális emlékmű, hanem felszabadulási emlékmű volt a címe, és a fiatal magyar kommunista állam így szerette volna kifejezni tiszteletét a szovjetek felé, hogy felszabadítottak minket a náci megszállás alól. A rendszerváltást követően vita volt arról, mit kéne is lehetne kezdeni vele, de végül a szobor átértékelésre került, talán mert kicsit problémás lett volna elmozdítani a hegy tetejéről, na meg az évtizedek során a főváros jelképébe is vált a szinte minden irányból látható alkotás. Így a pálmaágat tartó nő alakot átkeresztelték szabadságszoborra, és mindent elmozdítottak róla, ami a szocializmusra és a szovjetekre utalt, kezdve a 4 méter magas és az alkotás előterében állt géppisztolyos szovjet katona szobrával. A Gellérthegyi emlékmű mostanában ismét a viták keresztüzébe került, mert egy jókora keresztet vettettek rá. A következő a Memento Park. Ha valaki azt kérdezi, hogy na de hova tűnt a szabadságszobor előtt egykor egy szovjet katona szobra, akkor a válasz az, hogy a 22. kerületben található Memento Parkba szállították 92-ben a helyszín kialakítása idején, mert maga a szoborpark egy évvel később 93-ban nyitott meg. Némi iróniával fűszerezve mondani valónkat, mondhatjuk azt, hogy a katona szobor az övéi közé került, hisz ez az első számú gyűjtőhelye a szocialista korszak köztéri alkotásainak. A hatalmas park szürreális időutazás, ami legalább annyira megmosolyogtató, mint amennyire nyomasztó. Mégis aki élőben szeretné megcsodálni a bő 40 évig kitartó szocializmus műalkotásait és szembesülni a kor bizarr esztétikájával, annak

kihagyhatatlan a hely felkeresése. A különleges élmény garantált, bár könnyen lehet, hogy Sztálin orbitális méretű csizmája, vagy a hasonlóan méretes Lenin fel éjjel kísérni fog álmunkban. A szocializmusban számos olyan alkotás is készült, ami az ifjúságot igyekezett sportos, szorgalmas és rendes életre nevelni. A rendszerváltás után ezek is a Memento szoborparkba kerültek, majd később visszautaztak a városba, Zuglóba, még közelebbről a Népstadion, ami 2002-ben kapta meg Puskás Ferenc nevét, melletti parkba. A régi futópálya körül álltak, miután a Puskás Ferenc aréna megépült és körülötte kialakításra került a több részből álló hatalmas sportpark, a szobrok is visszakerültek. Jelenleg a park keleti részén találhatók és jó részt sportszobrok, de azért van köztük olyan is, ami inkább a tisztes életmódot és a kultúrát, szórakozást helyezi a középpontba. Ilyen például a népi táncosok, az éneklő fiatalok vagy a természetjárók szobra. Ha valami nagy vitát vált ki a mai napig, az a Szabadság téren álló szovjet hősi emlékmű, amivel kapcsolatban többször is felmerült, hogy elbontják, végül mégis mindig maradt a helyén. Közvetlenül a háború lezárását követően állították fel 1946-ban a kommunista hatalom átvétel előtt, és ez a legfőbb érv, ami időről időre megmentette az alkotást. Ami azonban még így sem tudja lemosni magáról a bű 40 év alatt rárakódott túlvörös árnyalatot, pláne hogy a tetején ott virít a szocializmus csillaga. Antal Károly erősen megosztó munkája azért is keltett és kelt a mai napig rossz érzéseket az emberekben, mert bár a német megszállás aluli felszabadulás okán állították fel, az mégsem felszabadulás volt, hisz jött a helyébe egy másik megszállás, a szovjet, ráadásul az emlékmű cinikus módon a Szabadságról elnevezett téren áll. Az országház is a Szabadságot valóban kifejező másik emlékmű a Batthyány örökmécses közelében. Idén 200 éves a fotográfia. A világ első ma is létező fényképét egy francia vegyész készítette el 1826-ban. Akkor ő még egyedül volt ezzel, most viszont már mindenki képes a fotózásra, elég hozzá egy okos telefon. Persze a tehetséget nem pótolhatja a technika, ez pedig most hat aktuális, még fotó-fotó kiállítással bizonyítjuk a Világ Budapest nyomán. Kajapó indiánok láthatóak a Néprajzi Múzeumban. A majd csak 2027. január 4-én záró kiállítás Gustav Verschwever kulturális antropológus 1974 és 2019 között készült fotóiból válogat. A képeken arcokat, ünnepi jeleneteket és mindennapi életképeket láthatunk az Amazóniában élő, önmagukat Mebengókrén nevező, de a külvilág által kajapóként ismert indiánokról, akikkel az antropológus hosszabb, rövidebb ideig együtt élt az elmúlt 4,5 évtized alatt. Egy a miénktől teljesen eltérő, nagyon izgalmas, a test átalakítását és rituális színezését a középpontba helyező, tőlünk fizikai értelemben is távol eső kultúra ismerhető meg az antropológus beszédes és élő fotói segítségével. Rákosi és Kádár börtöneinek világa látható a Kápa központban. Az augusztus 30-ig nyitva tartó kiállításon az egykori internáló táborok, börtönök, kihallgató helyiségek és a pereket kiszolgáló terek, például tárgyalótermek világa elevenedik meg és kínál hajmeresztően jó élményt, amit a fotók mellett látható installációk, videók és tárgyi emlékek csak fokoznak. Nem csak általános képet kaphatunk erről a félelmet keltő egykori világról, hanem gyakran tragikus, egyéni sorsokat, hihetetlen túlélés történeteket is megismerhetünk. Ha pedig már ott járunk a Kápa központban, érdemes megnézni egy másik kiállítást is, ami augusztus 23-ig tart nyitva. A világhírű, de mondhatjuk talán azt is a legjelentősebb nemzetközi képügynökség, a Magnum Photos korai színes képeiből válogat a tárlat. A következő állomása a mai Manóház. Az augusztus 23-ig látható kiállításon az idén 125 éves magyar film előtt tiszteleg az idén 200 éves fotográfia. A tárlat különlegességét az adja, hogy talált magának egy speciális nézőpontot. Stand és verkfotókon keresztül mutatja be a filmkészítés kulisszák mögötti világát, miközben a fotográfia és a mozgókép kapcsolatára is rávilágít. A rendező nagyságok, a színész óriások és a filmklasszikusok mellett valójában az őket lencsevégre kapó szürke eminenciások, a fotósok a főszereplői a kiállításnak. Az 1986-os Forma 1 magyar nagydíj a Jazz galériában látható. A fotó találkozása a festészettel, a kettőt összekötő híd szerepében pedig a 86-os első magyar nagydíj látható ezen az igazán különleges kiállításon. Napjaink sztárfestője, Weiler Péter festményeiből és Méhes Károly archív fotóiból áll a kínálat, ami azon túl, hogy feleleveníti a 40 évvel ezelőtti eseményeket, olyan kérdésekre is választ keres, hogy egy sport esemény
esemény hogyan válhat politikai és kulturális jelentőségűvé, és hogyan maradt fenn a kollektív emlékezetben. A 2012-ben elhunyt Hemző Károly a magyar fotográfia fontos alakja. Kereken 50 évvel ezelőtt nyitott meg a Műcsarnokban a Találkozásaim című kiállítása, amit a magyar képző és fotóművészet legendás eseményei között tartanak számon. A szeptember 20-ig látható kiállításon a fél évszázaddal ezelőtti kiállítás képei láthatóak, valamint olyan fotográfusok munkái, akik a Hemzőről elnevezett díjat elnyerték vagy elindultak érte.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Nyilvánosságra hozták a HÉV kocsicsere ütemezését. Folytatódott a rendőrségi razzia Budapesten. A Dunát átúszva jutott el a metróig a vaddisznó. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Összesen 42 új motorvonattal újítják meg a budapesti HÉV flottát. Az első korszerű szerelvények 2030-ban állhatnak forgalomba. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a járműbeszerzéshez szükséges közbeszerzési eljárásokat még idén kiírják. A fejlesztés a H5-ös Szentendrei, a H6-os Ráckevei és a H7-es Csepeli vonalat érinti, ahol a jelenlegi több évtizedes szerelvényeket fokozatosan új járművekre cseréli. A tervek szerint 120 méter hosszú akadálymentes és klimatizált motorvonatok érkeznek, amelyek a jelenlegieknél kényelmesebb és megbízhatóbb utazást biztosítanak majd. A beszerzést uniós forrásokból finanszírozzák a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként. A HÉV-ek korszerűsítése azért is sürgető, mert az elmúlt években jelentősen nőtt a főváros környéki települések és a külső kerületek lakossága. Sok térségben azonban a közösségi közlekedési kapcsolatok fejlesztése nem tartott lépést a népesség növekedéssel, ami az autóforgalom erősödéséhez is hozzájárult. Vitézi Dávid szerint a cél az, hogy a HÉV kényelmében, gyorsaságában és megbízhatóságában is valódi alternatívát jelentsen az autózással szemben. Az új motorvonatok beszerzésével a három érintett vonal teljes, mára elavult járműparkját lecserélik. 58 embert fogtak el, további 29-et pedig előállítottak a rendőrök az átfogó budapesti rendészeti akció harmadik hetében. A BRFK tájékoztatása szerint ittas járművezetők mellett kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, garázdaság, lopás, rablás és közszemérem sértés miatt is intézkedtek. Az egyenruhások összesen több mint 2400 embert igazoltattak, és 11 esetben biztonsági intézkedést is végrehajtottak. A célzott ellenőrzések elsősorban azokra a jogsértésekre összpontosultak, amelyek a rendőrség szerint leginkább veszélyeztetik a főváros közbiztonságát és a lakosság biztonságérzetét. Az akció során 33 esetben szabtak ki helyszíni bírságot, emellett 28 szabálysértési és 37 büntető feljelentés is született. Közigazgatási bírságokat szintén alkalmaztak. A rendőrök nem csak bűncselekmények miatt léptek fel, hanem többek között közlekedési szabályszegések, közterületi alkoholfogyasztás és a köztisztasági előírások megsértése miatt is. A fővárosi rendőrség közölte, hogy az átfogó rendészeti fellépés ezzel nem ér véget. A célzott közterületi ellenőrzéseket a következő hetekben is folytatják Budapesten. Óriási különbségek vannak a magyarországi utak forgalma között, a közúthálózat továbbra is erősen Budapest központú. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint Európában is a magyar úthálózat az egyik leginkább főváros központú rendszer, ami a személy és az áruszállításban egyaránt megmutatkozik. A legforgalmasabb út az M0-ás körgyűrű, ahol naponta átlagosan több mint 95 ezer jármű halad át. Az M1-es autópályán mintegy 68 ezer, az M5-ösön 49 ezer járművet regisztrálnak naponta. Az M7-es átlagos forgalma 38 ezer, az M3-asé 34 ezer, míg a Budapest és Vác közötti M2-es autóúton naponta átlagosan 33 ezer jármű közlekedik. A fővárostól távolodva azonban látványosan visszaesik a forgalom. A Mezőkövesdet elkerülő főúton például naponta átlagosan mindössze 4700 jármű halad át, a Tolna vármegyei Szedrest elkerülő szakaszon pedig csak mintegy 1600. Még ennél is alacsonyabb a forgalom a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei M30-as és M5 közötti főút szakaszon, ahol naponta alig több mint 1400 járművet számolnak. A közlekedési miniszter szerint az adatok jól mutatják, hogy mennyire egyenletlenül osztik el a közúti forgalom az országban, miközben a Budapesthez kapcsolódó útvonalak továbbra is kiemelkedően zsúfoltak. Több mint 23 millió forintot sikkaszthatott el egy budapesti kórház volt rendészeti vezetője és 4 beosztottja a parkolási díjakból. A fővárosi főügyészség tájékoztatása szerint 5 ember ellen vádat emeltek, és valamennyiük esetében végrehajtandó börtönbüntetést indítványoztak. A vádirat szerint a rendészeti dolgozók feladata volt a kórház területén működő parkolóautomaták bevételének összegyűjtése és befizetése az intézmény pénztárába. A 42 éves vezető azonban 2022-ben beosztottjaival kifigyelte, hogy az egyik automata bizonyos esetekben nem készít bizonylatot a kivett készpénzről. Ezt kihasználva rendszeresen pénzt vettek ki a gépből úgy, hogy annak nyoma ne jelenjen meg az elszámolásban. A vád szerint a megszerzett készpénzt a rendészeti irodákban tárolták, majd meghamisították a pénzügyi elszámolásokat, és a ténylegesnél kisebb parkolási bevételt fizettek be a kórház pénztárába. A fennmaradó pénzt egymás között osztották szét, az összegekről és az arányokról a rendészeti vezető döntött. A módszert több mint egy éven keresztül 2022 májusától 2023 augusztusig alkalmazhatták. Az ügyészség szerint ez idő alatt összesen mintegy 23,5 millió forintos kárt okoztak az egészségügyi intézménynek. A gyanúsítottakat végül a Nemzeti Védelmi Szolgálat felderítő munkája alapján fogták el. Az 5 volt rendész ellen egyebek mellett bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett sikkasztás, valamint hamis magánokirat felhasználása miatt emeltek vádat. Az ügyészség börtön és pénzbüntetés mellett azt is kéri a bíróságtól, hogy kötelezze őket az elsikkasztott összeg megtérítésére. A Dunát átúszva érkezhetett Budapest belvárosába az a vaddisznó, amely szombaton a Kossuth téren, később pedig a metróban is felbukkant. Az állat útjáról videófelvétel is készült, számolt be róla az RTL híradó. A felvételek alapján a vaddisznó feltehetően a budai oldalról indult, átúszta a folyót, majd a pesti rakparton kimászva a parlament irányába haladt tovább. Az állat később bejutott a metró területére is, a sérült vaddisznót végül kilőtték. Az intézkedést azzal is indokolták, hogy az állat sérült állapotban volt, így veszélyt jelentett a környezetére. Az RTL híradónak nyilatkozó vadász szerint egyáltalán nem meglepő, hogy az állat képes volt átúszni a Dunát, a vaddisznók ugyanis kifejezetten jó úszók. Budapesten sem számít teljesen szokatlannak a megjelenésük, a budai hegyvidék lakó övezeteiben rendszeresen feltűnnek, és korábban a Duna közelében, illetve a belvárosban is észleltek már példányokat. Csaknem 7,5 napig tartott egy nagy kiterjedésű tűz oltása Érd és Százhalombatta között. A lángok még július 28-án csaptak fel, és zöld hulladék nagy mennyiségű komposzt, valamint a környező tarló is meggyulladt. A munkálatokat végül augusztus 5-én hajnalban sikerült befejezni. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tűzoltók összesen mintegy 80 órán keresztül dolgoztak, közvetlenül a lángok megfékezésén. A beavatkozásban Pest vármegye számos településéről, valamint Budapestről is érkeztek hivatásos egységek, mellettük létesítményi és önkéntes tűzoltók is részt vettek az oltásban. A munkát erőgépekkel is segítették, a rendkívüli hőség jelentősen megnehezítette a tűzoltók munkáját. A nagy fizikai megterhelés és a szélsőséges meleg miatt a beavatkozó állomány tagjait a szokásosnál gyakrabban kellett váltani és pihentetni, miközben az oltás gyakorlatilag folyamatosan zajlott. A többnapos küzdelem során a környéken élők és a támogatók is összefogtak a tűzoltókért. Élelmiszert és frissítő italokat vittek a helyszínre, ezzel segítve a nehéz körülmények között dolgozó egységeket. A hivatásos és önkéntes tűzoltók összehangolt munkájának köszönhetően augusztus 5-ére sikerült végleg felszámolni a tüzet. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Sok napsütésre számíthatunk. Folytatódik az országgyűlés rendkívüli ülése. Ma kezdődik az 50. csíksomlyói ifjúsági találkozó. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Ma folytatódik az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése. A délelőtt 9 órakor kezdődő eseményen a képviselők megemlékeznek a roma holokauszt áldozatairól, majd a napirend előtti felszólalások és a határozathozatalok következnek. 14 órától kezdődik az új köztársasági elnök megválasztása. Ha a szavazás eredményes lesz, az új államfő még délután esküdtesz és beszédet mond. A tisztségre Baka András jogtudós az egyedüli jelölt, miután a Mi Hazánk nem tudta megszerezni a szükséges 40 aláírást Tóth Máté energia jogász elindításához. A Fidesz, illetve a KDNP frakció még korábban közölte, hogy nem vesz részt a folyamatban, mert jogsértőnek tartják Sulyog Tamás eltávolítását. Ismét névleges teljesítményén üzemel a paksi atomerőmű második blokkja. Az egység fokozatos felterhelése rendben megtörtént. A folyamat csak nem 4,5 órát vett igénybe. A műveletet azt tette lehetővé, hogy az elmúlt napokban kismértékben emelkedett a Duna vízszintje. A 4 paksi blokkból továbbra is csak egy, a 2-es üzemel. Több mint 50 milliárd forintos fejlesztési programot indít a kormány az elöregedett vízhálózatok megújítására. A pályázatokra önkormányzatok, vízközműszolgáltatók és egyéb fenntartók is jelentkezhetnek. A program egyebek mellett a távleolvasást és az automatizált üzemeltetést is támogatja. Hűtlen kezelés és 100 milliárd forintos költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tett a gondosóra programmal kapcsolatban a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Csaknem 6500 dokumentumot vizsgáltak meg, ezekben összesen több mint 14000 gyanús pontot találtak. A programért felelős kormányzati szolgáltató központ élére átmeneti vezetést neveztek ki. Játszótereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem. A hatóság mintegy 3000 eszközt vizsgált meg országszerte, és a játékok harmadánál talált hiányosságokat. Eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. Ma kezdődik az 50. csíksomlyói ifjúsági találkozó. A szombatig tartó eseményen beszélgetésekkel, műhelyfoglalkozásokkal, koncertekkel és közös imával várják a 14 és 30 év közötti fiatalokat. Idén a Márton Áron emlékév alkalmából filmvetítéssel és mini kiállítással idézik fel az erdélyi püspök életútját. Regisztrálni az interneten vagy a helyszínen is lehet. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenütt sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet zápor, esetleg zivatar. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik, este északkeleten viharossá fokozódik a szél. Napközben 33-38, késő este 25-32 fok várható, a Balaton 26, a Velencei tó 24, a Tisza tó 25 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: My new song, Fill My Cup, is so many different things to me. It's a joy.
1: My Cup című dalom nagyon sok mindent jelent. Nekem egy örömbomba, egy nagy buli, egy ima is egyébként, de őszintén szólva leginkább egy emlékeztetés az imádság fontosságára. Nagyon könnyen mondjuk, hogy Istenem, ments meg ebből a helyzetből, vagy kérlek, biztosítsd nekem ezt és ezt a dolgot, és néha nagyon könnyen mondjuk azt, hogy ó, Uram, használj fel engem ebben a helyzetben, hogy megváltoztassam a világot, használj, amikor belépek egy kávézóba, hogy az emberek érezzék a Szentlélek békéjét az életemen. És én ezt szeretem úgy látni, mintha lenne egy teli poharam, egy mentális poharam, amiből kijömlik a sok jó dolog, de mindig muszáj imádkozni, mielőtt kiöntjük a poharunkat másokra. Én mindig így imádkozom, mielőtt elkezdek beszélni másoknak Istenről. Uram, használj, hogy megváltoztassam a világot, használj, hogy megváltoztassam az otthonomat, a családomat, a következő nemzedéket. Tudom, hogy Jézus feláldozta az egész életét azért, hogy megtapasztalhassuk a mennyországot. Töltsd meg a poharamat, hogy soha nem felejtsem el hinni, hogy Isten őrült dolgokat művel rajtam keresztül. És ezután az ima után megyek, és hagyom, hogy Isten használjon.
0: Fill my cup is a reminder to never stop believing for God to do crazy things through me. I hope you guys dig it.

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Idén 200 éves a fotográfia. A világ első ma is létező fényképét egy francia vegyész készítette el 1826-ban. Akkor ő még egyedül volt ezzel, most viszont már mindenki képes a fotózásra, elég hozzá egy okos telefon. Persze a tehetséget nem pótolhatja a technika, ez pedig most hat aktuális, még fotó-fotó kiállítással bizonyítjuk a Világ Budapest nyomán. Kajapó indiánok láthatóak a Néprajzi Múzeumban. A majd csak 2027. január 4-én záró kiállítás Gustav Verschwieber, kulturális antropológus 1974 és 2019 között készült fotóiból válogat. A képeken arcokat, ünnepi jeleneteket és mindennapi életképeket láthatunk az Amazóniában élő, önmagukat Mebengókrén nevező, de a külvilág által kajapóként ismert indiánokról, akikkel az antropológus hosszabb, rövidebb ideig együtt élt az elmúlt 4,5 évtized alatt. Egy a miénktől teljesen eltérő, nagyon izgalmas, a test átalakítását és rituális színezését a középpontba helyező, tőlünk fizikai értelemben is távol eső kultúra ismerhető meg az antropológus beszédes és élő fotói segítségével. Rákosi és Kádár börtöneinek világa látható a Kápa központban. Az augusztus 30-ig nyitva tartó kiállításon az egykori internáló táborok, börtönök, kihallgató helyiségek és a pereket kiszolgáló terek, például tárgyalótermek világa elevenedik meg és kínál hajmeresztően jó élményt, amit a fotók mellett látható installációk, videók és tárgyi emlékek csak fokoznak. Nem csak általános képet kaphatunk erről a félelmet keltő egykori világról, hanem gyakran tragikus egyéni sorsokat, hihetetlen túlélés történeteket is megismerhetünk. Ha pedig már ott járunk a Kápa központban, érdemes megnézni egy másik kiállítást is, ami augusztus 23-ig tart nyitva. A világhírű, de mondhatjuk talán azt is a legjelentősebb nemzetközi képügynökség, a Magnum Photos korai színes képeiből válogat a tárlat. A következő állomása a mai Manóház. Az augusztus 23-ig látható kiállításon az idén 125 éves magyar film előtt tiszteleg az idén 200 éves fotográfia. A tárlat különlegességét az adja, hogy talált magának egy speciális nézőpontot. Stand és verkfotókon keresztül mutatja be a filmkészítés kulisszák mögötti világát, miközben a fotográfia és a mozgókép kapcsolatára is rávilágít. A rendező nagyságok, a színész óriások és a filmklasszikusok mellett valójában az őket lencsevékre kapó szürke eminenciások, a fotósok a főszereplői a kiállításnak. Az 1986-os Forma 1 magyar nagydíj a Yes galériában látható. A fotó találkozása a festészettel, a kettőt összekötő híd szerepében pedig a 86-os első magyar nagydíj látható ezen az igazán különleges kiállításon. Napjaink sztárfestője, Weiler Péter festményeiből és Méhes Károly archív fotóiból áll a kínálat, ami azon túl, hogy feleleveníti a 40 évvel ezelőtti eseményeket, olyan kérdésekre is választ keres, hogy egy sportesemény hogyan válhat politikai és kulturális jelentőségűvé, és hogyan marad fenn a kollektív emlékezetben. A 2012-ben elhunyt Hemző Károly a magyar fotográfia fontos alakja. Kereken 50 évvel ezelőtt nyitott meg a Műcsarnokban a Találkozásaim című kiállítása, amit a magyar képző és fotóművészet legendás eseményei között tartanak számon. A szeptember 20-ig látható kiállításon a fél évszázaddal ezelőtti kiállítás képei láthatóak, valamint olyan fotográfusok munkái, akik a Hemzőről elnevezett díjat elnyerték, vagy elindultak érte.
0: Programajánlót hallottak. Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániás tartol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
4: Sok napsütésre számíthatunk. Folytatódik az országgyűlés rendkívüli ülése. Ma kezdődik az 50. csíksomlyói ifjúsági találkozó. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Ma folytatódik az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése. A délelőtt 9 órakor kezdődő eseményen a képviselők megemlékeznek a roma holokauszt áldozatairól, majd a napirend előtti felszólalások és a határozathozatalok következnek. 14 órától kezdődik az új köztársasági elnök megválasztása. Ha a szavazás eredményes lesz, az új államfő még délután esküdtesz és beszédet mond. A tisztségre Baka András jogtudós az egyedüli jelölt, miután a Mi Hazánk nem tudta megszerezni a szükséges 40 aláírást Tóth Máté energiai biogáz elindításához. A Fidesz, illetve a KDNP frakció még korábban közölte, hogy nem vesz részt a folyamatban, mert jogsértőnek tartják Sulyog Tamás eltávolítását. Ismét névleges teljesítményén üzemel a paksi atomerőmű második blokkja. Az egység fokozatos felterhelése rendben megtörtént. A folyamat csak nem 4,5 órát vett igénybe. A műveletet azt tette lehetővé, hogy az elmúlt napokban kismértékben emelkedett a Duna vízszintje. A 4 paksi blokkból továbbra is csak 1, a 2-es üzemel. Több mint 50 milliárd forintos fejlesztési programot indít a kormány az előregedett vízhálózatok megújítására. A pályázatokra önkormányzatok, vízközmű szolgáltatók és egyéb fenntartók is jelentkezhetnek. A program egyebek mellett a távleolvasást és az automatizált üzemeltetést is támogatja. Hűtlen kezelés és 100 milliárd forintos költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tett a gondosóra programmal kapcsolatban a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Csak nem 6500 dokumentumot vizsgáltak meg, ezekben összesen több mint 14000 gyanús pontot találtak. A programért felelős kormányzati szolgáltató központ élére átmeneti vezetést neveztek ki. Játszótereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem. A hatóság mintegy 3000 eszközt vizsgált meg országszerte, és a játékok harmadánál talált hiányosságokat. Eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. Ma kezdődik az 50. Csíksomlyói ifjúsági találkozó. A szombatig tartó eseményen beszélgetésekkel, műhelyfoglalkozásokkal, koncertekkel és közös imával várják a 14 és 30 év közötti fiatalokat. Idén a Márton Áron emlékév alkalmából filmvetítéssel és mini kiállítással idézik fel az erdélyi püspök életútját. Regisztrálni az interneten vagy a helyszínen is lehet. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenütt sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet zápor, esetleg zivatar. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik, este északkeleten viharossá fokozódik a szél. Napközben 33-38, késő este 25-32 fok várható, a Balaton 26, a Velencei tó 24, a Tisza tó 25 fokos.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: bátran itt most hajtsatok, kezet az égbe, felrepüljenek a hajcsatok.
1: Manna FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
0: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a tiszta spórolás kuponfüzetet, és vásárold meg kedvenc tisztító és mosószereidet augusztus 10-e és 16-a között, akár 40% kedvezménnyel. Ha a blokkot feltöltöd, extra nyereményben is részesülhetsz. További részletek a kuponnapok.rossmann.hu oldalon. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
4: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyet. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
5: Augusztus 13-án csütörtökön a Pizzami 13. születésnapja alkalmából minden 13. játékos nyer. Gyere el üzleteinkbe és játsz! Feltételek a pizzami.hu-n.
6: És bedobta!
7: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
6: Hungarian Darts Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
7: Jegyek és információk dartsevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
6: Hungarian Darts Trophy, több mint élmény!
8: Autódarú, Kossvéber!
9: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
2: Reklám hangzott el.
10: Sok napsütésre számíthatunk. Folytatódik az országgyűlés rendkívüli ülése, ismét üzemel a Paksi atomerőmű 2-es blokkja. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
10: Ma folytatódik az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése. A délelőtt 9 órakor kezdődő eseményen a képviselők megemlékeznek a roma holokauszt áldozatairól, majd a napirend előtti felszólalások és a határozathozatalok következnek. 14 órától kezdődik az új köztársasági elnök megválasztása. Ha a szavazás eredményes lesz, az új államfő még délután esküdtesz és beszédet mond. A tisztségre Baka András jogtudós az egyedüli jelölt, miután a Mi Hazánk nem tudta megszerezni a szükséges 40 aláírást Tóth Máté energiai jogász elindításához. A Fidesz, illetve a KDNP frakció még korábban közölte, hogy nem vesz részt a folyamatban, mert jogsértőnek tartják Sulyog Tamás eltávolítását. Ismét névleges teljesítményén üzemel a Paksi atomerőmű 2. blokkja. Az egység fokozatos felterhelése rendben megtörtént. A folyamat csak nem 4,5 órát vett igénybe. A műveletet azt tette lehetővé, hogy az elmúlt napokban kismértékben emelkedett a Duna vízszintje. A 4 Paksi blokkból továbbra is csak egy, a 2-es üzemel. Több mint 50 milliárd forintos fejlesztési programot indít a kormány az előregedett vízhálózatok megújítására. A pályázatokra önkormányzatok, vízközműszolgáltatók és egyéb fenntartók is jelentkezhetnek. A program egyebek mellett a távleolvasást és az automatizált üzemeltetést is támogatja. Hűtlen kezelés és 100 milliárd forintos költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tett a gondosóra programmal kapcsolatban a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Csaknem 6500 dokumentumot vizsgáltak meg, ezekben összesen több mint 14000 gyanús pontot találtak. A programért felelős kormányzati szolgáltató központ élére átmeneti vezetést neveztek ki. Játszótereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem. A hatóság mintegy 3000 eszközt vizsgált meg országszerte, és a játékok harmadánál talált hiányosságokat. Eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. Ma kezdődik az 50. Csíksomlyói ifjúsági találkozó. A szombatig tartó eseményen beszélgetésekkel, műhelyfoglalkozásokkal, koncertekkel és közös imával várják a 14 és 30 év közötti fiatalokat. Idén a Márton Áron emlékév alkalmából filmvetítéssel és mini kiállítással idézik fel az erdélyi püspök életútját. Regisztrálni az interneten vagy a helyszínen is lehet.
0: Időjárás.
10: Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenütt sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet zápor, esetleg zivatar. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik, este északkeleten viharossá fokozódik a szél. Napközben 33-38, késő este 25-32 fok várható, a Balaton 26, a Velencei tó 24, a Tisza tó 25 fokos.
0: Társadalmi célú hirdetés.
11: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
12: Pantol Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update.
13: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál István Dániel, már is indul a Budapest Update. Augusztus 14-e kedd van. Szokás szerint összefoglaljuk majd a kalendáriumból, hogy mi mindenről híres van mai nap, és aztán összegyűjtöttem jó néhány tudnivalót a főváros kapcsán, majd ezeket is mondom hamarosan. Egynapos kulturális fesztivált rendeznek Budapesten szeptember 12-én. A Holland Siker formátum alapján szervezett eseményen még kísérleti fázisban lévő művészeti projektek, performanszok kapnak teret magánlakásokban. Többek között erről is jönnek majd a részletek.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Nézzük már is, hogy mi mindenről híres a mai nap, augusztus 14-e van. Szokás szerint ilyenkor nyitom a kalendáriumot. Assisi Szent Klára ünnepe a mai nap, például ő egy itáliai apáca, Assisi Ferenc egyik korai követője, a róla elnevezett apáca rend megalapítója. Ünnepe helyenként eltérő, vagy a mai nap, vagy augusztus 12-e. 570 éve hunyt el Hunyadi János hadvezér, aki Nándorfehérvárnál megállította az előre nyomuló törököket, Zimonyban hunyt el. 1408 körül született, a pontos dátum nem ismert. Hunyadi Jánost a Magyar Országgyűlés 1446-ban kormányzóvá választotta. Győzelmei mellett 1448-ban a második Rigómezei csatában vereséget szenvedett a törököktől. 1456-ban a Nándorfehérvárt, ma Belgrádot ostromló második Mehmed szultán seregét győzte le, amelye megállította a törökök további előre nyomulását Európába. Ez a győzelem a keresztény Európa győzelme is volt. Nem sokkal a nándorfehérvári diadal után hunyt el pestis járványban. Népszerűségét, amelyet a törökök elleni harcokban szerzett, valamint az ország leggazdagabb birtokosaként hatalmas vagyonát fiai örökölték. 150 éve Budapesten született Heltai Jenő író, költő, Kossuth Díjas drámaíró, költő, újságíró. Az operettek, bohózatok, karcolatok, novellák írásának a mestere volt, aki műveiben könnyedén alkalmazta a humoros, ironikus hangnemet és a különböző találó jellem és helyzet komikumokat, de vidám alkotásaiban is mindig ott rejlett a társadalmi bírálat, a valós emberábrázolás igénye. 93 éve született szintén a mai napon Vásári Tamás, Kossuth és Liszt Ferenc díjas zongora művész karmester, a nemzet művésze. Csoda gyereknek tekintették, 6 évesen játszotta Liszt második rapszódiáját. 14 évesen nyerte meg a Zeneakadémia Liszt versenyének első díját. Donányi Ernő, Gáth József és Hernádi Lajos voltak a tanárai. Szüleit kitelepítették, utána Kodály Zoltán segítette. Svájcban és Belgiumban is élt, majd 1972-ben járt újra Magyarországon először. 61-ben mutatkozott be Londonban a Royal Festival Hallban, ettől kezdve évi átlag 100 hangversenyt adott, többek között New Yorkban, a Carnegie Hallban. Karmesterként több mint 100 zenekarral dolgozott. A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának főzenei igazgatója volt, 2013-ban alapította meg a Vásári Tamás ösztöndíjat, 2024-ben pedig könyv jelent meg az életéről. 89 éve született Komoróczi Géza író, történész, egyetemi tanár. Az Eltén és a Prágai Károly Egyetemen tanult, és 25 évesen már ő maga is tanított az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, ahol 1985-ben ő alapította az asszírológiai és hebrai

elnöki megbízott Kossuth és Jászai Mari díjas színház rendező, színházigazgató. Kerényi a pályáját a Színház és Filmművészeti Főiskola elvégzése után 1966-ban a Madách Színház rendezőjeként kezdte, 78-tól a szolnoki Szigligeti színházigazgató főrendezője, 80-tól pedig a Népszínház, majd a Nemzeti Színház rendezője volt. 89 óta a Madách Színház igazgató művészeti vezetője. 68-tól tanított a Színház és Filmművészeti Főiskolán, 1988 óta pedig egyetemi tanár. 90-ben az MDF országgyűlési képviselőjelöltje volt. Jászai Mari és Magyar Művészetért díjjal jutalmazták, valamint megkapta az Érdemes és Kiváló Művész címet. Rendezéseiből híres a Csíksomlyói Passió, a János Király, István a Király vagy a Lír Király. Ma zavartalan napsütés lesz, igazi kánikula várató, a hőmérséklet maximum a 34 fok körül alakul, csapadékra nem kell számítani. Hamarosan a Budapest Update-ben arról mesélek majd, hogy egynapos kulturális fesztivált rendeznek Budapesten szeptember 12-én, a Holland Sikerformátum alapján szervezett eseményen még kísérleti fázisban lévő művészeti projektek, performanszok kapnak teret magánlakásokban. Mindjárt jönnek a részletek.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a főváros kapcsán a mai napon. Például arról, hogy egynapos kulturális fesztivált rendeznek Budapesten szeptember 12-én. A Holland Sikerformátum alapján szervezett eseményen még kísérleti fázisban lévő művészeti projektek, performanszok kapnak teret magánlakásokban. Szeptemberben jön tehát a Hova Tova, az első holland stílusú egynapos fesztivál. A koncepció lényege, hogy a költséges helyszínbérletek helyett egymástól séta tömegköz vagy bicikli távolságra elhelyezkedő magánlakások nyílnak meg egy napra a látogatók előtt, ahol kora délutántól késő estig zenei, kulturális és tudományos programok várják őket, írta egy művészeti portál. A lakások átmenetileg

előadóterekké válnak koncertekkel, felolvasásokkal, lakásszínházi előadásokkal és kerekasztal beszélgetésekkel. Miután ilyen esemény még nem volt Magyarországon, biztosan különleges lesz az első Hovatova, egy non-profit esemény, amelynek hátterében egy elhivatott fiatal kultúraszervezőkből, művészekből és egyetemistákból álló csapat áll, és amely minőségi programokat kínál elérhető áron, elsősorban fiataloknak. Közben lezárult a Budapest Play, megvannak az utcazenei versenygyőztesei. A Budapest Play utcazene fesztivál és verseny szombati zárónapján kiirdették a díjazottakat, akik értékes nyeremények mellett fellépési lehetőséget is nyertek. A Budapest Play utcazene fesztivál és verseny szombati zárónapján ünnepélyes keretek között adták át a szakmai és közönségdíjakat. A fődíjat Larissa Rosis, míg a közönségdíjat Esther Brown Wood érdemelte ki a többnapos eseménysorozat végén. Az Egyesült Államokból származó, de magyar gyökerekkel rendelkező és nemrég a magyar állampolgárságot is megszerző Larissa Rosis a fődíjjal oklevelet és értékes tárgynyereményeket vehetett át. Az énekes, aki 3 éve rendszeresen utcazenél Budapesten és környékén, a verseny elismeréseként a Sziget Fesztivál közönsége előtt is felléphet. A félig amerikai, félig magyar énekes dalszerző Esther Brown Wood a közönségdíj elnyerésével szintén értékes tárgynyereményekben részesült, és lehetőséget kap a Sziget Fesztiválon való bemutatkozásra. A szakmai zsűri döntése alapján további elismeréseket is kiosztottak. Az első Budapest Play hangszeres utcazenei díját a latin zenét játszó Alex Torres érdemelte ki, míg az Artisius szerzői külön díját Héja Norbert kapta. Utóbbi a díj részeként mentorprogramban vehet részt, emellett fellépési lehetőséget kap a Sziget Fesztiválon, valamint tárgynyereményben is részesült. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT külön díját 2 formáció nyerte el. A Quackfit Bence a Széchenyi fürdőbe szóló ingyenes belépő mellett fellépési lehetőséget is kapott, míg az Akan és a Firkás a Pesterzsébeti fürdő strandzáró bulián szórakoztathatja majd a közönséget. Közben sűrített menetrenddel és éjszakai közlekedéssel készül a BKK a Sziget Fesztiválra. A H5-ös hév a szokásosnál gyakrabban jár, a Liszt-Ferenc repülőtérről transferjárat viszi az Óbudai szigetre, a 6-os villamos pedig éjszakai és hétvégi menetrend szerint közlekedik az utasokkal. Az augusztus 10-16 között érvényes Sziget City Pass korlátlan utazást biztosít Budapest közigazgatási határán belül. Közleményük szerint a fesztivál idején a szokásosnál sűrűbben, sőt éjszaka is jár a H5-ös hév. A Liszt-Ferenc repülőtérről az Óbudai szigetre augusztus 10 és 15 között transferjárat közlekedik. A buszok augusztus 15 és 16-án az ellenkező irányba, az Óbudai szigetről a repülőtérre szállítják majd az utasokat. A nagykörúti 6-os villamos a rendezvény ideje alatt minden éjjel a hétvégi sűrűbb menetrend szerint jár. A környéki éjszakai járatokon nagyobb befogadóképességű járművek közlekednek. A BKK közölte azt is, hogy az Óbudai szigetet lezárták a közúti forgalom elől, de a fesztivál környékén is lezárásokra és forgalomkorlátozásra kell számítani. A 226-os autóbuszok módosított útvonalon közlekednek. A rendezvényhez kapcsolódóan a BKK Sziget City Pass by Budapest Card elnevezésű 2 és 7 napos karszalagokat hoz forgalomba, amelyek augusztus 10 és 16 között korlátlan számú utazásra jogosítanak Budapest közigazgatási határán belül a legtöbb vonalon. A rendezvény a MOL Bubi közbringáival vagy akár elektromos rásegítésű kerékpárral is könnyen elérhető. Közvetlenül a fesztivál bejáratánál ideiglenes Bubi állomás működik a fesztivál ideje alatt. A BKK a Filatorigát hévállomásnál a belváros felé vezető oldalon mobil ügyfélpontot létesít, ahol igény esetén angolul is válaszolnak a közlekedéssel kapcsolatos kérdésekre. Közben országosan meleg rekord dőlt meg, 27,2 fok volt Budapesten. A fővárosi Lágymányoson mérték az új országos hajnali meleg rekordot pénteken. A 27,2 Celsius fokos érték a korábbi országos és fővárosi csúcsot is megdöntötte. Ez az érték nem csak a fővárosban, hanem országosan is új csúcsot jelent az augusztus 7-ére vonatkozó legmagasabb minimum hőmérsékletek listáján, írta a Magyar Távirati Iroda a Hungaromet közlése alapján. A korábbi országos rekordot 24,3 fokot Kaphegyen mérték 2015-ben, míg a budapesti csúcsot 23,5 fokkal szintén Lágymányos tartotta 2013 óta. A közlemény szerint az éjszaka az ország nagy részén nem hozott enyhülést, több helyen a leghűvösebb órákban is 25 fok felett maradt a hőmérséklet. A meteorológusok trópusi éjszakának nevezik, amikor a hőmérséklet nem süllyed 20 fok alá. A jelenség hátterében a városi hősziget hatás áll. A beton és az aszfalt nappal elnyeli a hőt, éjjel pedig visszasugározza, így a sűrűn beépített területeken alig tud lehűlni a levegő. Lágymányos gyakran rekordhelyszín a budapesti hajnali minimumoknál. Június végén dőlt meg az abszolút magyarországi melegrekord, amikor 42 Celsius fokot mértek. Budapesten, szintén Lágymányoson akkor 41 fokig kúszott a hőmérő higanyszála. A Hungaromet adatai szerint már július elején is született egy 26,8 fokos hajnali rekord ugyanitt. A most
mostani 27,2 fokos adat tehát egyértelműen illeszkedik a sorba, és azt mutatja, hogy a kánikula nem csak napközben, de az éjszakai órákban is egyre durvább terhelést jelent. Több mint 80 év után kinyitották a Dunából kihalászott második világháborús motor oldaldobozát, meg is mutatták, mit találtak benne. A motorkerékpár a Batthyány tér közelében vált láthatóvá a folyó rendkívül alacsony vízállása miatt. A több mint 80 éve a Dunában fekvő járművet az iszap szinte tökéletesen megőrizte, így egyben sikerült kiemelni. A ritka leletet a Pest vármegyei kutatómentő szolgálat segítségével hozták felszínre. A múzeum munkatársai most az oldaldobozt is kinyitották, amelyből többek között egy gyújtógyertya, a bakerit gyertyatartójával, olajozó flakon, zsírzó tubus, szigetelőszalag, hengerfejkulcs, gyertyakulcs és egy kis drótkefe került elő. Találtak benne légnyomásmérőt, valamint egy defektjavító készlet ragasztóját és folt anyagát is. Az oldaldobozban emellett hajtóláncszem, néhány csavarfej, egy kalapácsfej és Y-szíjak is lapultak. A doboz alján egy lövedék ütötte lyuk is látható, ami újabb nyomot jelenthet a motorkerékpár háborús történetéhez. A HM6 történeti intézet és múzeum közlése szerint a megtalált tárgyakat megtisztítják és konzerválják, a restaurálásra alkalmas darabokat pedig helyreállítják. Hamarosan programajánlatok érkeznek majd a Budapest Update-ben.

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Életöröm
0: zene. Manna morzsa.
4: Miért alszunk rosszabbul kánikulában? Sokan tapasztalják, hogy nyári éjszakákon nehezebb elaludni, és az alvás sem olyan pihentető. Ennek egyszerű biológiai oka van. Elalvás előtt a testünk hőt ad le. A szervezet belső hőmérséklete finoman csökken, ez is része annak a folyamatnak, amely segít álomba merülni. Ha a szoba túl meleg, ez a természetes hűlés nehezebben történik meg. A jó alváshoz tehát nem csak csend kell, hanem hőkomfort is. Nyáron sokat segíthet a nappali árnyékolás, lehúzott redőny, behúzott függöny, kevesebb direktnapsütés a lakásban. Szellőztetni inkább késő este, éjjel vagy hajnalban érdemes, amikor a külső levegő hűvösebb. A légmozgás is számít. Egy ventilátor vagy kereszthúzat sokszor már önmagában javítja a hőérzetet. Érdemes a vacsorára is figyelni. A nagyon nehéz, zsíros étel, a túl sok alkohol vagy késői koffein mind ronthatja az alvást, hőségben pedig ez még feltűnőbb lehet. A könnyebb étkezés, a folyadékpótlás és a hűvösebb hálószoba egyszerű, de hatékony kombináció. A jó nyári alvás nem luxus. A hőség elleni védekezés egyik alapja.
0: Ez volt a Manna morzsa.
5: Sok napsütésre számíthatunk, folytatódik az országgyűlés rendkívüli ülése. Zátonyra futott egy tartályhajó Omán partjainál. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Ma folytatódik az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése. A délelőtt 9 órakor kezdődő eseményen a képviselők megemlékeznek a roma holokauszt áldozatairól, majd a napi rend előtti felszólalások és a határozathozatalok következnek. 14 órától kezdődik az új köztársasági elnök megválasztása. Ha a szavazás eredményes lesz, az új államfő még délután esküt tesz és beszédet mond. A tisztségre Baka András jogtudós az egyedüli jelölt, miután a Mi Hazánk nem tudta megszerezni a szükséges 40 aláírást Tóth Máté energiajogász elindításához. A Fidesz, illetve a KDNP frakció még korábban közölte, hogy nem vesz részt a folyamatban, mert jogsértőnek tartják Sulyog Tamás eltávolítását. Ismét névleges teljesítményén üzemel a Paksi atomerőmű 2-es blokkja. Az egység fokozatos felterhelése rendben megtörtént, a folyamat csaknem 4,5 órát vett igénybe. A műveletet azt tette lehetővé, hogy az elmúlt napokban kismértékben emelkedett a Duna vízszintje. A 4 paksi blokkból továbbra is csak egy, a 2-es üzemel. Csaknem 400 négyzetkilométeres olajfolt keletkezett a tengeren Omán partjainál, miután zátonyra futott egy tartályhajó. Az orosz árnyékflottához tartozó tanker 1 millió hordó kőolajat szállított kameruni zászló alatt. Az ománi hatóságok repülőgépekről permetezett speciális anyagokkal és úszógátakkal próbálják megakadályozni a szennyezés továbbterjedését. A 400 négyzetkilométeres olajfolt csaknem akkora, mint egy magyarországi nagyváros, például Debrecen. Kifizettették a helikopteres mentés költségeit Ausztriában egy felkészületlen külföldi túrázó csoporttal. A több családból álló csapat a tiroli Alpokban indult a hegyekbe, megfelelő felszerelések nélkül. Kisgyermekek is voltak velük, akiket babakocsiban vittek. Többször letértek a turista útvonalról, végül kénytelenek voltak riasztani a mentőket. Két helikopter 14 embert vitt le a hegyről, további 22 turistát lekísértek a völgybe. Senki nem sérült meg, de a mentés költségeit ki kell fizetniük. Ma kezdődik az 50. Csíksomlyói ifjúsági találkozó. A szombatig tartó eseményen beszélgetésekkel, műhelyfoglalkozásokkal, koncertekkel és közös imával várják a 14 és 30 év közötti fiatalokat. Regisztrálni az interneten vagy a helyszínen is lehet. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenütt sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet zápor, esetleg zivatar. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik, este északkeleten viharossá fokozódik a szél. Napközben 33-38, késő este 25-32 fok várható. A Balaton 26, a Velencei tó 24, a Tisza tó 25 fokos.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Idén 200 éves a fotográfia. A világ első ma is létező fényképét egy francia vegyész készítette el 1826-ban. Akkor ő még egyedül volt ezzel, most viszont már mindenki képes a fotózásra, elég hozzá egy okos telefon. Persze a tehetséget nem pótolhatja a technika, ez pedig most hat aktuális, még fotó-fotó kiállítással bizonyítjuk a Világ Budapest nyomán. Kajapó indiánok láthatóak a Néprajzi Múzeumban. A majd csak 2027. január 4-én záró kiállítás Gustav Verschwever kulturális antropológus 1974 és 2019 között készült fotóiból válogat. A képeken arcokat, ünnepi jeleneteket és mindennapi életképeket láthatunk az Amazóniában élő, önmagukat Mebengókrén nevező, de a külvilág által kajapóként ismert indiánokról, akikkel az antropológus hosszabb, rövidebb ideig együtt élt az elmúlt 4,5 évtized alatt. Egy a miénktől teljesen eltérő, nagyon izgalmas, a test átalakítását és rituális színezését a középpontba helyező, tőlünk fizikai értelemben is távoleső kultúra ismerhető meg az antropológus beszédes és élő fotói segítségével. Rákosi és Kádár börtöneinek világa látható a Kápa központban. Az augusztus 30-ig nyitva tartó kiállításon az egykori internáló táborok, börtönök, kihallgató helyiségek és a pereket kiszolgáló terek, például tárgyalótermek világa elevenedik meg és kínál hajmeresztően jó élményt, amit a fotók mellett látható installációk, videók és tárgyi emlékek csak fokoznak. Nem csak általános képet kaphatunk erről a félelmet keltő egykori világról, hanem gyakran tragikus, egyéni sorsokat, hihetetlen túlélés történeteket is megismerhetünk. Ha pedig már ott járunk a Kápa központban, érdemes megnézni egy másik kiállítást is, ami augusztus 23-ig tart nyitva. A világhírű, de mondhatjuk talán azt is a legjelentősebb nemzetközi képügynökség a Magnum Photos korai színes képeiből válogat a tárlat. A következő állomása a mai Manóház. Az augusztus 23-ig látható kiállításon az idén 125 éves magyar film előtt tiszteleg az idén 200 éves fotográfia. A tárlat különlegességét az adja, hogy talált magának egy speciális nézőpontot. Stand és verk fotókon keresztül mutatja be a filmkészítés kulisszák mögötti világát, miközben a fotográfia és a mozgókép kapcsolatára is rávilágít. A rendező nagyságok, a színész óriások és a filmklasszikusok mellett valójában az őket lencsevékre kapó szürke eminenciások, a fotósok a főszereplői a kiállításnak. Az 1986-os Forma 1 magyar nagydíj a Jazz galériában látható. A fotó találkozása a festészettel, a kettőt összekötő híd szerepében pedig a 86-os első magyar nagydíj látható ezen az igazán különleges kiállításon. Napjaink sztárfestője Weiler Péter festményeiből és Méhes Károly archív fotóiból áll a kínálat, ami azon túl, hogy feleleveníti a 40 évvel ezelőtti eseményeket, olyan kérdésekre is választ keres, hogy egy sportesemény hogyan válhat politikai és kulturális jelentőségűvé, és hogyan marad fenn a kollektív emlékezetben. A 2012-ben elhunyt Hemző Károly a magyar fotográfia fontos alakja. Kereken 50 évvel ezelőtt nyitott meg a Műcsarnokban a Találkozásaim című kiállítása, amit a magyar képző és fotóművészet legendás eseményei között tartanak számon. A szeptember 20-ig látható kiállításon a fél évszázaddal ezelőtti kiállítás képei láthatóak, valamint olyan fotográfusok munkái, akik a Hemzőről elnevezett díjat elnyerték vagy elindultak érte. Budapest ugyan nem a felhőkarcolók városa, de azért nekünk is vannak szép magas építményeink, amelyek szinte a város minden pontjáról láthatóak. Ezeket gyűjtötte össze a Világ Budapest. Ilyen például a legmagasabb kémény. Először is tegyünk különbséget épület és építmény között. Nagyon egyszerűen fogalmazva, előbbibe mindenképpen be tudunk menni, az utóbbira nem feltétlenül. Az építmény a nagyobb kategória. Mondhatni, nem minden építmény épület, de minden épület építmény. Budapest legmagasabb építménye ipari jellegű, egészen konkrétan egy kémény. Az Óbudán a Kunigunda útján található Észak-Budai futóerőmű 1969-ben épült fel, és 77-ben kezdte meg a működését. A kéménye 203 méter magas, érdemes egyszer feljutni a tetejére szétnézni, tökéletes kilátópont. A város legmagasabb építménye után a legmagasabb épületnek kell jönnie, ez pedig egy még viszonylag fiatal monstrum, a MOL Campus a Kopaszigátnál. Van, akit egy óriásira nőtt űrjáró csizmára emlékeztet, míg másoknak meg más merészebb párhuzamai vannak rá. Az biztos, hogy a gyakran csillogó éjszaka kivilágított épület minden napszakban és minden irányból jól kivehető. Talán ez is közrejátszik abban, hogy a látványa meg a léte erősen megosztja a közvéleményt, de közben azért már egyre többen megszokják, hogy van ez a 2022-ben átadott 143 méter magas épület. A kémények mellett van még egy olyan építménytípus, amelyikről tudjuk jól, hogy általában magas, ezek az adótornyok. A legmagasabb ilyen típusú és Budapesten található építmény a Széchenyi-hegyi adótorony. 192 méterre nyúlik az égbe, ezzel egyébként ezüstérmes a legmagasabb fővárosi építmények listáján. Az adóépületet és környékét még az 50-es évek második felében alakították ki, maga a torony pedig 1975-ben épült, de ezt megelőzően is volt már ott egy másik, csak persze kisebb, korszerűtlenebb, meg bénább. Akárcsak a legmagasabb adótornyot, ugye a legmagasabb lakóépületet is 1975-ben adták át, ez pedig az újpalotai lakótelep közepén magasodó víztoronyház, ami 10 éven át egészen 1985-ig látta el vízzel az egész környéket. A műemléki védettség alatt álló nagyra nőtt bérház 15 emeletnyi lakás, valamint egy irtózatosan nagy víztartály, aminek a teteje tele van antennákkal, adótornyocskákkal és átjátszó állomásokkal. A pontos méretét ezek miatt nehéz megállapítani, de olyan 70 és 80 méter között van. Különlegessége a 18. emeleti két duplex, vagyis kétszintes műterem lakás, amelynek még terasza is van a második szintjén. A nagyváradtéri Semmelweis egyetemi elméleti tömb a NET toronyháza ránézésre lakóépület jellegű, de nem lakik benne senki, hanem oktatási egyetemi épület, az orvostudomány főhadiszállása, úgy tetszik. A maga 88 méterével ez számít a 8. kerület legmagasabb épületének. A ház építész tervezője Wagner László volt, az átadására pedig 1978-ban került sor. Az elméleti tömbben irodák, kutatási intézetek, egészségügyi szervezési tanszékek, az idegen nyelvű lektorátus működik, és találhatók még benne oktatási célokat szolgáló előadótermek, laborok, reprezentációs célú közösségi helyiségek. A toronyház lábainál elterülő két emeletes lepényépületben van az aula, a díszterem, két nagyobb előadóterem, pár kisebb szemináriumi terem és iroda, valamint itt működik a hallgatói önkormányzat is. A fővárosi látnivalókból összegyűjtöttem párat, amelyek kevésbé számítanak ismertnek. A régi idők alkimistái, amíg Mária Terézia nem tiltotta be a tevékenységüket, főleg az aranycsinálásról vártak hírhetté, bár sokuk még ennél is ambíciózusabb volt, hisz voltak, akik az örök élet titkáról is le akarták rántani a leplet. Hogy miként nézhetett ki a laborjuk, ahol csodát akartak tenni, azt személyesen is megnézhetjük, ha felkeressük a budai várban a Patika Múzeumot. Aki alaposan szemügyre veszi a budai rakpartot, annak fel fog tűnni, hogy van egy épület, amely szinte már komikus. Keskeny, mint egy rajzfilmből pottyant volna a Duna partjára, nem messze az Erzsébet híd budai hídfőjétől. A szélessége alig több 6 méternél. Budán a történelmi épületek között ennél keskenyebbet nem találunk. A mélysége is csak valamivel 15 méter felett van. Külsőre szinte Amsterdam historikus épületeit idézi, eredetileg az 1890-es években épült, úgyhogy aztán a 30-as években kapott egy kis bővítést, a tetőtér ekkor lett beépítve. Ez egyébként a Mádl-ház. Miután a fővárosban kiépült a csatorna rendszer, a barok épületekben feleslegessé váltak a kutak, ezért jó részüket elbontották. Ritka kivételek egyik a Vitkovics utca 12-es szám alatt álló ház, amelynek az udvarában a Vörös Márvány kút átvészelte az évszázadokat. Eredetileg a Műszaki Egyetem hallgatóinak építették meg az 1800-as évek végén a Gólyavárat. A nevét onnan kapta, hogy eleinte itt zajlott több olyan előadás is, amely az első éves hallgatóknak, vagyis a gólyáknak szólt. Az a szóbeszéd járja, hogy az átadása idején ennél nagyobb előadóterem nem is volt az országban. Több mint 5000 diák fért be. A múzeum körüli Trefortkertben található épület egy időben nyomdaként működött. A következő állomásunk a Károlyi Csekonics Palota együttes. A palota negyedben könnyű elsétálni mellette, bár a múzeum utcai homlokzat szépen mutat, nem tűnik ki különösebben, és még csak nem is igazán sejteti, hogy a falak micsoda úri pompát rejtenek, pedig a belső tereit tekintve ez a főváros egyik legszebb palotája. Elég csak a feszített textilekkel díszített falakra, vagy a hársfából és tölgyből faragott impozáns körlépcsőre vetni egy pillantást. Az épület tervezői nem akárkik voltak, az a Ferdinand Fellner és Hermann Helmer dolgozott rajta, akiknek a Víg Színházat és a Szegedi Nemzeti Színházat is köszönhetjük. A következő a Népligeti víztorony. A századforduló környékén divat volt a víztornyokat mutatósra tervezni, elég csak a Margit-szigetire vagy a Siófokira gondolni. A Népligeti nem tartozik az ismertebbek közé, pedig a kialakítása ennek is igazán érdekes. Úgy fest, mint egy vadászkastély tornya lenne. Nem sokkal azután épült meg, hogy 1892-ben a környéken nagy kolera járvány söpört végig. A tragédia után sürgős lett, hogy a helyieket végre tiszta ivóvízzel lássák el. A budai vízivárosban a Dunához közel könnyű kiszórni egy igazán régi épületet, a Kapisztori házat, mivel ezek rendszerint az utcaszint alatt kezdődnek, a belépéshez kisebb lépcsőkön le kell hozzájuk menni. Az egyik ilyen a Kapisztori ház a főutcában, amelynek az alapja még a 15. századból származik. Mint annyi más épület Budán, az 1686-os ostrom idején ez is súlyosan megrongálódott. Mai arculatát, amelyet a 19. század elején nyert el, egy Dankó András nevű építőmesternek köszönheti. Bő 10 éve kapott egy felújítást az épület, emiatt a korábbi sárga szín helyett fehér lett a külseje.

hogy eső lesz és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevéshez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit ember.

0: Update. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: Budapesten összesen 16 közüzemi víztorony működött, néhányat már lebontottak, és csak hármat használunk eredeti funkciójának megfelelően. Az érdekes építményekről a Virav Budapest írt, és vette számba a legnépszerűbbeket. Ilyen például a budafoki víztorony. 3000 köbméternyi víztárolására alkalmas Budapest legfiatalabb közüzemi víztornya, amely a Kamara erdei fennsíkon épült, a magasabban fekvő területek számára biztosít állandó nyomást, és a térség állandó vízellátása miatt volt rá szükség. Az építmény 2006 végére lett készen, statikai szempontból bravúros, hiszen kelyhe a megszokottól eltérően nem szimmetrikusan, hanem kisé eltolva ül a törzsön, építésénél pedig egyedülálló technológiai megoldásokat is alkalmaztak. A következő a Népligeti vízmű és víztorony. 1892-ben épült, Kailinger Mihály tervei alapján magassága 35 méter. Talán ez a víztorony segít legjobban emlékezni arra, hogy milyen fontos az életünkben a tiszta, jó minőségű, vezetékes víz, ami tulajdonképpen csak az elmúlt bő 100 évben lett evidens a városainkban. A Népliget víztornya az 1892-es kolera járványt követően épült, hogy a közeli tisztviselő telepet friss vízzel lássa el. Egy aknakút és egy termelési berendezés is tartozik a kívülről leginkább egy ódon várkastély hangulatát idéző épülethez, ami jelenleg már nem eredeti funkciójában működik, de műemléki védettséget élvez. Egy belga cégnek köszönhetően épült meg Újpest egyik legfontosabb jelképe, a jelenleg használaton kívül lévő víztorony. A torony 1912-ben épült Dümmerling Ödön és Miharik Győző tervezete, magassága 56,8 méter. Eklektikus, historizáló stílusban épült, csinos vaskupoláját esztétikai okokból kapta. 1944-ben a visszavonuló németek majdnem felrobbantották, de az újpesti partizánok rajtaütöttek a nyilasőrségen, és megakadályozták a rombolást. Tettüket ma emléktábla hirdeti az épület oldalán. Az óbudai gázgyár víztornya a következő torony. A jellegzetes épület egy elvarázsolt kastély benyomását kelti, pedig régen Budapest egy része neki köszönhette a fényt, ugyanis itt fejlesztették azt a gázt, amit egykor világításhoz használtak. A gázgyár egykori épületei közül a legmagasabb a víztorony, körülötte kátránytornyok helyezkedtek el. A víztoronyban derített, szűrt dunavizet tároltak, a felső medence mellett a törzsében másik három henger alakú medence volt, egymás alatti szinteken. Az alsó fűtött medencébe a gázgyártás során melléktermékként keletkezett kátrány került. A gázgyár 1910 és 13 között épült, víztornya 56 méter magas. A körülötte található munkás lakóterep szintén mesebeli hangulatot áraszt. A Hilton szálló víztornyához kanyarodunk. Kevesen mondanák meg, hogy az 1254-ben alapított domonkos kolostor és egy klasszicista épület romjain épült Hiltonnak bizony saját víztornya is van, ami az épület mellől is jól látható. A budai várban található szállodának a magassága miatt volt szüksége saját víztoronyra, ez pedig az eredetileg a domonkosok számára épült, majd 1945-ben súlyos bomba találatot szenvedett, Miklós torony kínálta az alapot. Erre épült betonból és üvegből az 1970-es években a viszonylag kicsi, 50 köbméteres víztorony, amit ma már tűzvízitárolónak használnak.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
2: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
4: Augusztus 13-án csütörtökön a Pizzami 13. születésnapja alkalmából minden 13. játékos nyer! Gyere el üzleteinkbe és játsz! Feltételek a pizzami.hu-n!
5: Reklám hangzott el. Sok napsütésre számíthatunk, folytatódik az országgyűlés rendkívüli ülése. Zátonyra futott egy tartályhajó Omán partjainál. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Ma folytatódik az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése. A délelőtt 9 órakor kezdődő eseményen a képviselők megemlékeznek a roma holokauszt áldozatairól, majd a napi rend előtti felszólalások és a határozathozatalok következnek. 14 órától kezdődik az új köztársasági elnök megválasztása. Ha a szavazás eredményes lesz, az új államfő még délután esküt tesz és beszédet mond. A tisztségre Baka András jogtudós az egyedüli jelölt, miután a Mi Hazánk nem tudta megszerezni a szükséges 40 aláírást Tóth Máté energiajogász elindításához. A Fidesz, illetve a KDNP frakció még korábban közölte, hogy nem vesz részt a folyamatban, mert jogsértőnek tartják Sulyog Tamás eltávolítását. Ismét névleges teljesítményén üzemel a Paksi atomerőmű 2-es blokkja. Az egység fokozatos felterhelése rendben megtörtént, a folyamat csaknem 4,5 órát vett igénybe. A műveletet azt tette lehetővé, hogy az elmúlt napokban kismértékben emelkedett a Dunavíz szintje. A 4 paksi blokkból továbbra is csak egy, a 2-es üzemel. Csaknem 400 négyzetkilométeres olajfolt keletkezett a tengeren Omán partjainál, miután zátonyra futott egy tartályhajó. Az orosz árnyékflottához tartozó tanker 1 millió hordó kőolajat szállított kameruni zászló alatt. Az ománi hatóságok repülőgépekről permetezett speciális anyagokkal és úszógátakkal próbálják megakadályozni a szennyezés továbbterjedését. A 400 négyzetkilométeres olajfolt csaknem akkora, mint egy magyarországi nagyváros, például Debrecen. Kifizettették a helikopteres mentés költségeit Ausztriában egy felkészületlen külföldi túrázó csoporttal. A több családból álló csapat a tiroli Alpokban indult a hegyekbe, megfelelő felszerelések nélkül. Kisgyermekek is voltak velük, akiket babakocsiban vittek. Többször letértek a turista útvonalról, végül kénytelenek voltak riasztani a mentőket. Két helikopter 14 embert vitt le a hegyről, további 22 turistát lekísértek a völgybe. Senki nem sérült meg, de a mentés költségeit ki kell fizetniük. Ma kezdődik az 50. Csíksomlyói ifjúsági találkozó. A szombatig tartó eseményen beszélgetésekkel, műhelyfoglalkozásokkal, koncertekkel és közös imával várják a 14 és 30 év közötti fiatalokat. Regisztrálni az interneten vagy a helyszínen is lehet. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenütt sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet zápor, esetleg zivatar. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik, este északkeleten viharossá fokozódik a szél. Napközben 33-38, késő este 25-32 fok várható. A Balaton 26, a Velencei tó 24, a Tisza tó 25 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Nagyon meglepő oka van, hogy miért fogyasztunk tojásos ételeket épp reggelire. Hogy miről is van szó pontosan? Hát, hogyha jön a hétvége, akkor az ember készül már a villás reggelire, az ágyban reggelizése, pláne úgy, hogy közeledik a Valentin nap, és ilyenkor azért az ágyban reggeli szerintem a minimum. Annak, akit szeretünk, akkor is, hogyha a gyerekünk, akkor is, hogyha a párunk az illető. De miért van az, hogy sehol nem lehet kapni délután egy omlettet, rántottát vagy tükörtojást? A legkevesebb helyen ehetünk reggelinek számító ételt, és honnan jött az a szokás, hogy szinte csak is reggeliként fogyasztunk úgynevezett tojásdomináns ételeket. Hát a történet igazából egészen az ókori rómaiakig megy vissza, és addig a kérdésig, hogy miért fogyasztunk egyáltalán reggelit. Nos hát a régi rómaiak ettek reggelit, és ezt ientaculumnak hívták, méghozzá tojást fogyasztottak reggeliként. Amikor a római birodalom megbukott, akkor vitték magukkal a reggelit is, és az egész középkorban az európaiaknak két nagy étkezésük volt, az ebéd és a vacsora. A római reggeli ebéd vacsora helyett, amit aztán szépen, amikor a római birodalom megbukott, akkor ezt szétszórták a világban, ezt a szokást a rómaiak, akik ugye köztudottan azért szerettek élni, szerettek enni, tehát a hedonizmus nem áll tőlük távol. A középkorban egyébként vallási okokból is ellenezték a reggelit, mivel az a torkosság bűn. Számított. Csupán a gyerekek, a nagyon idős emberek és a kemény fizikai munkát végzők ettek vagy ehettek a reggeli napszakban, meg hát nyilván a tehetős családok, akiknek nem parancsolt senki azért, még akkor is, hogyha vallásosak voltak, úgyhogy a rómaiaktól most ugrunk egy óriásit,

Igen, érdemes egy a forró vízbe belemártott és megmerített kanába, merőkanába beleütni a tojást, és úgy benne a forró, lobogó forró vízben benne tartva a merőkanalat úgy megfőzni a tojást, na zárója bezárva. Szóval miért adódik a kérdés, hogy miért épp reggelre került a tojás? Hiába is itt vannak a szakácskönyvek, még mindig érvényes a kérdés, hogy miért reggel népszerű a tojásétel. Azt mondják, hogy a válasz magában a tojásban rejlik, mert hogy a tyúkok reggel tojnak, és a gazdák reggel szedik össze a tojást, ennyire egyszerű és profán az oka, így aztán észszerű volt reggel frissen elfogyasztani azt. Emellett az angoloknál természetesen azért az is megfigyelhető, hogy egyre későbbre tolódott az ebéd és a vacsora időpontja is a 18. század végén már, úgyhogy így szükség volt beiktatni egy állandó harmadik étkezést, és hát ez volt a reggeli. Maga a reggeli pedig az 1800-as években kezdett abszolút berobbanni, az ipari forradalom hajnaltól dolgozó munkás emberein keresztül, majd aztán egészen kicsúcsosodott egy teljes értékű étkezéssé. A tojásfogyasztás elterjedését pedig az is segítette, hogy a kevésbé tehetősek, akik nem mindig jutottak húshoz, de volt elég betevőjük tyúkokat tartani, tojással tudták pótolni a fehérjét, vagyis a húst, aztán közben rájöttek annak a számtalan csodás és zseniális elkészítési módjára, a tápanyag gazdagságára és az ízletességére, illetve az ízesíthetőségére. Ma már természetesen nem függünk a tyúkok kotlási időpontjától, pedig hát zárójában jegyzem meg ezt is csendben, hogy szerintem az volt a normális, de valószínűleg amíg a világ világ, a budjantott tojás, az omlett, a lágy tojás, a rántotta, a tükörtojás, az mind megmarad reggeli finomságnak, és ezzel nincs is baj, úgyhogy csak ügyesen készítsetek valami finom extra reggelit majd hétvégén. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Egy érdekesség, amitől valóban az embernek kapaszkodnia kell, ugyanis úgy tűnik, hogy még éltek mamutok, mikor a piramisok épültek. Itt van 10 hihetetlen történelmi tény. Ugye nyilván a történelem, hogyha az embernek a kedvence, vagy legalábbis érdeklődik iránta, akkor egészen biztosan pont úgy, ahogy Szöke Angéla írja, léteznek olyan állítások, amikről tud, és léteznek olyan állítások, amiket kétségbe von, de az is tény, hogy léteznek olyan történetek és történelmi tények, amikről bár kevesen tudnak, mégis megdöbbentőek és igazak. Például a 10 közül az első, az utolsó guillotine kivégzés, ami egyébként a Star Wars-szal egy időben történt. Ez azért megdöbbentő. A franciák által kedvesen csak nemzeti pengének emlegetett eszközt a guillotine-t hivatalosan 1981-ben nyugdíjazták, mikor Franciaország eltörölte a halálbüntetést. Az utolsó gyilkos, akit kivégeztek vele, Hamida Djamboudi volt 1977-ben. Abban az évben, amikor George Lucas bemutatta a korszakalkotó sci-fi eposzának az első részét, a Csillagok háborúját. Aztán a 10 tény között itt van a következő. Idős afroamerikaiak még ismertek rabszolgákat, és megélték az első fekete elnököt. Kétségtelen, hogy még hosszú út áll előttünk a rasszizmus elleni harcban, de hogy mennyit lépett előre a világ az elmúlt 90 évben, azt mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy a 30-as években született, tehát ma 90 év feletti a fekete afrikaiak nagyszülei között még voltak, akik rabszolgának születtek, de ők már megérték, hogy Barack Obama legyen az elnök. A hihetetlen történelmi tények között a 10-ből a harmadik, itt van Draculának lehetett farmer nadrágja, Nintendója, és ihatott volna Coca-Colát. Ez azért elég bizarrul hangzik, nem? Vlad Tepes ihlettek Dracula regény 1897-ben íródott, ami azt jelenti, hogy Dracula hordhatott Levi's farmert, ihatott Coca-Colát, és lehetett egy Nintendo terméke is, akár, hogyha nagyon szigorúan vesztük a dátumokat. A negyedik furcsa tény és hihetetlen tény a viktoriánus angol gentleman, a mexikói kalóz és a cowboy, akik bemennek a kocsmába. Miről is van szó? Ez nem egy vicc, ez tényleg megtörténhetett az 1800-as évek végén. Képzeljünk el egy bűnbandát, amiben van egy elegáns angol tolvaj, egy félszemű öreg kalóz és egy párbajhős cowboy a western érából, így értek össze a korszakok. Pedig erről azt gondolnánk, hogy ezek csak filmben létezhetnek, ezek a jelenetek. Aztán itt van, amivel kezdtem, hogy még éltek mamutok, amikor a piramisok épültek. Wrangell szigetem Oroszországhoz tartozik, a sarkörön túl helyezkedik el, és nemrégiben mamut maradványokra bukkantak a térségben, erről szóltak is a hírek. Krisztus előtt 1650 körül még egy kisebb kolónia, kb. 1000 példány élt még ott az állatokból, miszerint csak nem 1000 évvel a gízai nagy piramis építése után is éltek még gyapjas mamutok a földön. A hihetetlen történelmi tények között itt van a hatodik, az Oxford Egyetem régebbi, mint az Azték Birodalom. Oxfordban már 1096-ban folyt a tanítás, egyetemé pedig 1249-re nőtte ki magát, tehát az Oxford Egyetem 700 évvel korábban létezett, mint az Egyesült Államok, 300 évvel korábbi, mint a Machu Picchu, 200 évvel idősebb, mint az Azték Birodalom, és 150 évvel megelőzi a Húsvét szigetek kőfejeinek kifaragását, és 100 évvel öregebb, mint a Magna Carta. A hihetetlen történelmi tények között itt van most a hetedik, Lincolnról szól. Lincoln kaphatott volna faxot a szamurájoktól. Azért ez is elég bizarul hangzik, azt mondanánk erre, na jó, hát ez akkora badarság, hagyjuk és legyintenénk. Hogyha az ember ezt érzi, akkor érdemes nézni a dátumokat. A szamuráj rangot Japánban 1867-ben szüntették meg, a faxot, vagyis az első nyomtató telegráfot 1843-ban találták fel. Abraham Lincolnt 1865-ben ölték meg, ami azt jelenti, hogy volt egy jó 22 éves időszak, amikor a szamurájok faxolhattak volna az amerikai elnöknek. Tudom, hogy sarkos és meglepő, de valóban így van, hogyha az évszámokat, a dátumokat nézzük. A 10 hihetetlen történelmi tényből a 8. Manuel de Oliveira rendező első filmje némafilm volt, az utolsó pedig digitális videó. A híres portugál filmrendező 2015-ben költözött el a világból 106 évesen. A filmes pályáját még a némafilmek idején kezdte, a 20-as években, és az utolsó 106 éves korában készült filmjét pedig már digitális formátumban vette fel, és levetítették a Velencei Filmfesztiválon. Hát ilyen az, amikor korszakokat átívelően él valaki. Aztán ott van a 10 hihetetlen történelmi tény között a 9. az ember 300 ezer éves, a cápa pedig 450 millió éve létezik. Olyan tökéletes konstrukció a cápa, hogy 450 millió éve szinte változatlanul van jelen a földi létben, mindössze a mérete lett kisebb az egykori megalodonéhoz képest. A csótányok is elég régóta, 280 millió éve léteznek szintén a mai formájukban. A madarak 100 millió éve repkednek, az első ősember viszont mindössze 300 ezer éve jelent meg. Mi emberek, mint Homo sapiens, a föld viszonylatában csak egy szempillantás óta vagyunk jelen. És végül a 10. a hihetetlen történelmi tények között van olyan pilóta, aki még két fedelű géppel kezdett, és aztán szuperszonikus géppel vonult vissza. A régi filmekből mindenkinek ismerős ez a jópofa kezdetleges fedeles szárnyú repülőgép. Az Egyesült Államok légierejénél szolgáltak olyan pilóták, akik még ezekkel kezdtek, és aztán, mikor nyugdíjba mentek, már hangsebességet átlépő szuperszonikus harci gépekkel repültek. Ilyen az, amikor az ember egy kicsit belássa magát a történelmi érdekességekbe.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Petrával.
1: 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
2: Az alvás fontosságáról szerintem nem lehet eleget beszélni, meg is teszem ezt ahányszor csak tudom. Úgyhogy most is erről lesz szó, a délutáni alvásról méghozzá. A délutáni pihenés, szúnyókálás, milyen hamar leszokunk róla? Pici korban és aztán időskorban szoktunk leginkább délután aludni, pedig én magam egyébként azt mondom, hogy ez egyik legjobb pihenési mód a délutáni alvás, és mint kiderült, a délutáni alvás szerepe hasonló az éjszakai alváséhoz. A gyerek agyfejlődésétől is függ, hogy mikortól nem alszik délután, hogyha a gyerekeknek a délutáni pihenését nézzük, úgyhogy most egy kicsit erről lesz szó, míg a délutáni alvás sok szülő számára egy várva várt pillanat, amikor ők is aludhatnak, pihenhetnek ugyanúgy délután, és nagyon jót tesz nekik, teszem hozzá. A kis Totyi persze mindent elkövet, hogy meghújítsa azt, és ő ébren maradhasson. A csecsemők és a kisgyerekek alvási szokásait illetően nagyon nagy különbségek mutatkoznak, főleg egymáshoz képest, meg a felnőttekhez képest is. Ugye folyamatosan változnak ezek a pihenési, alvási szokások, ahogy a gyerek fejlődik. Az újszülöttek még napi 16-18 órát alszanak, eleinte véletlenszerűen, de kb. Aztán 6 hónapos korukra kialakul a kis belső órájuk, és azok szinkronizálódnak a nappal-éjszaka ciklussal. 12 hónapos korukra a csecsemők többnyire éjszaka alszanak, és két nap közben is szúnyókálás mellett, délelőtt és délután, kb. 2 éves korukra pedig a legtöbb gyerek már csak napi egyet alszik. Az alvás igény viszont változik, de mi is az az összalvás mennyiség, amit a szakemberek javasolnak a különböző életkorokban? Nos, ahogyan ezt a National Sleep Foundation, vagyis a Nemzetközi Alvás Alapítvány, az amerikai, amelyikről beszélünk, a leggyakrabban használatos táblázatot közzé tette, amit több száz alvás tanulmány eredményei alapján állítottak össze. Körmeci Andrea pszichológus ez alapján mondja azt, hogy az újszülött 0 és 3 hónap között 14-17 órát alszik a csecsemő, aki már 4 hónapos elmúlt, de 11 hónapnál nem idősebb, 12-15 órát alszik. A totyogós kicsi 1-2 évesen 11-14 órát, kisgyermek 3-5 év 10-13 óra, iskolás korban, tehát az alsó tagozatban 6 és 13 éves kor között 9-11 órát, és aztán 14 és 17 év között ez 8-10 órára zsugorodik össze, bár azért mindannyian tudjuk, hogy tinédzser korunkban, amikor már elkezd az ember szórakozni, ilyen, akkor bizonyát tudja aludni az egész napot. A szakember azonban fontosnak tartja kiemelni, hogy ezek a számok csak sorvezetőként használandóak, inkább egy tendenciát kell megfigyelni, az életkor előre haladtával, ahogyan a gyerek egyik életszakaszból a másikba lép, folyamatosan csökken nyilván az alvás igénye. A másik viszont az, hogy akár 3 óra különbség is lehet azonos életkorú gyerekek között a tekintetben, hogy mennyi a napi alvás igényük, ez nagyon sok. De gondoljunk bele, hogy a felnőttek között is milyen nagy különbségek vannak, azt illetően, hogy ki mennyit alszik, és ezek az egyéni különbségek természetes módon már gyerekkorban is megjelennek. Az alvás igényt az egyéni habituson túl még sok más szempont is befolyásolhatja, például a betegség, vagy az adott napi aktivitás, az évszakok, az évszakváltás, ezért aztán a pszichológus is azt javasolja, hogy táblázatok helyett inkább figyeljük a gyerek igényeit, és ugyanúgy figyeljük a magunk igényeit, hiszen létezik intuitív étkezés, és én hiszem, hogy létezik intuitív alvás is, hogy alszunk, amikor fáradtak vagyunk, nyilván a munkában meg autóvezetés közben nem alszunk el, de amikor tehetjük, akkor igen. Természetesen a szülők azt mondják, mi vagyunk a szülei, mi ismerjük a legjobban a szokásait, hogy mire van szüksége éppen, bízunk magunkban, hogy ezt fel tudjuk ismerni. Ezt már a szakértő mondja. Körmeci Andra szakember szerint további szempontokra is érdemes figyelni. Szülőként érdemes észben tartani, hogy a gyerek növekedésével párhuzamosan állandóan változnak az igényei, amihez viszont nekünk felnőtteknek is folyamatosan alkalmazkodni kell, még hogyha nem is szülőként vagyunk jelen a gyerek életében, hogyha mondjuk nagynénénél, nagybácsinál, keresztszülőknél, nagyszülőknél ott tölt egy-egy hetet vagy hétvégét a gyerek, akkor a gyerekeket érdemes megfigyelni, és az ő saját ritmusok szerint alakítani a mi napjainkat is. És az is nagyon fontos egyébként, hogy alvás közben is tanul a baba, mert hogy az újszülött feladata az, hogy mindent megismerjen a környezetében, az ideje 70%-át mégis alvással tölti. A felnőtteknél az alvás fontossága a tanulás során több évtizedes kutatások által bizonyított, sokkal kevesebbet tudunk azonban arról, hogy az alvás hogyan hat a tanulásra az újszülöttek esetében, és arról is kevés információnk van, hogy ezzel kapcsolat hogyan változik, ahogy a csecsemőből totyogós, majd óvodás lesz. Egyre több tanulmány bizonyítja viszont, hogy a napközbeni alvás, a pihenés, a szúnyókálás, a délutáni alvás, az bizony kulcsfontosságú a korai tanulásban, és egyébként kulcsfontosságú a stresszel terhelt felnőttek életében is. A gyerekeknél nagyon fontos szerepet játszik játszik a beszéd és a szókincs fejlesztés terén, vagy a memória fejlődésében. A délutáni alvás szerepe hasonló az éjszakai alváséhoz, ez a konklúzió, mert hogy ilyenkor a test regenerálódik, az agy pedig feldolgozza az ingereket, így magyarázza a pszichológus. Az alvás segít a szervezetnek pihenni, véd a stressz káros hatásaitól, és segíti a neuronok fejlődését az agyban, és ez alól, bár azt gondolná az ember, hogy felnőtt korban már kivétel, nem, mi sem vagyunk kivételek, úgyhogy hajrá, aki teheti, és amikor teheti, az pihenjen délután.

0: sose lesz vége.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
2: És ahogy ígértem, a széles spektrumú frekvencia váltó rendszer mentén most egy kicsit beszélgessünk a wifi-ről. Az emberiség életét nagyban megváltoztató és meghatározott találmányok sorozatunkban ez is egy nagyon fontos pont, főszereplő ma tehát a wifi. Az, hogy hogyan lett a wifi a mindennapjaink része, szerintem ez talán már nem is kérdés, hiszen rengeteg mém és nagyon sok vicces grafika született és születik a mai napig arról, hogy a mai gyerekek mire kíváncsiak a legjobban, amikor valahová megérkeznek, természetesen a wifi jelszóra. Nem véletlenül, mert gyakorlatilag elképzelhetetlen most már az életünk a vezeték nélkül, internet nélkül. Nem volt ez azonban mindig így. Hát gondoljunk csak vissza a 90-es évekre. Mi, akik képesek vagyunk visszagondolni rá, tehát aki már úgy nagyjából észnél volt 10 éves kora, 6-8-10-20 éves korunkban, hogyha akkor voltunk ennyi idősek, a 90-es években, akkor pontosan jól tudjuk, hogy milyenek voltak azok a modemek, az irodákat körbe szövő kábel rengeteg, vagy az órákig tartó zeneletöltések, filmletöltések, a betárcsázós internet. Szokták volt mondani, hogy a vicces táblákat is érdemes nyaralásokon megvásárolni, most már tele van minden ilyenekkel, hogy az otthon ott van, ahol a telefonom automatikusan kapcsolódik a wifi-re, vagy a bejárati ajtóra kitett táblák, szerintem ezt is sokan ismerik, hogy nincs wifi, beszélgessetek, vagy 5 perc wifi nélkül, és kiderült, hogy tök jó fej a családom. Ugye ilyenek kis üzenetek, kis vicces táblácskák gyerekektől és gyerekeknek. Hát a wifi most már annyira a mindennapunk része, hogy talán nem is emlékszünk rá, hogy mi volt előtte, pedig érdemes lenne visszaemlékezni rá. Egyébként, hogyha ezt nem emocionális, hanem technikai, technológiai vonalról közelítjük meg, akkor a vezeték nélküli internet története sokkal-sokkal régebbre nyúlik vissza, és sokkal-sokkal érdekesebb, mint azt elsőre gondolnánk. Ugye Nikola Tesla már a 30-as években arról fantáziált, hogy egyszer majd az emberek vezeték nélküli tenyérméretű eszközökkel kommunikálnak majd egymással. Íme ugye az okostelefon. A technológia alapjaként az a SORT spektrumú adatátviteli technika szolgált, amelyet 1942-ben szabadalmaztattak, ám korábban csak a haditengerészet használta. Aztán 1985-ben készültek el azok a vezeték nélküli hálózatok, amiket már civilekhez is eljutottak, vagy eljutattak. A manapság használt és általunk is ismert wifi alapköveit 1997-ben az Institute of Electrical and Electronic Engineers tette le, amikor meghatározták az akkori számítógépek és már meglévő hálózatok közötti vezeték nélküli kommunikációhoz szükséges szabványokat. Ez a technológia 2 évvel később vált aztán elérhetővé a mindennapi használatban, amikor megalakult a protokollt védő Wi-Fi Alliance kereskedelmi szövetség. Ezután jelentek meg az első vezeték nélküli rúterek, amelyek kezdetben 5 GHz-en működtek, aztán hamar rájöttek, hogy ez a sebesség nem igen lesz elég, így szükségessé vált egy sokkal nagyobb hatósugarú megoldás. Az ezt követően széles körben is elterjedt 2,4 GHz-es spektrummal sokkal jobban jártak a felhasználók is, hiszen az ezen működő rúterek hatótávolsága nem nagyobb volt, de a wifi-jel a falakon túl is erős tudott maradni. Aztán 2013-ban egyszerre több eszköz is képessé vált megfelelő minőségű interneten működni az otthonokban, ez volt az 5,8 GHz-es sebesség. A 2019-ben bemutatkozó még ennél is erősebb wifi pedig már kifejezetten az Internet of Things igényeit hivatott szolgálni, hiszen egyre több olyan otthon volt már, ahol elindult az okoskodás, ugye, vagy az okosodás útján, és ki melyiket választja. Manapság minden korábbinál több olyan eszközt használunk, amelynek jó minőségű, stabil internet kapcsolatra van szüksége. Nagy sávszélességet igénylő alkalmazások, több eszköz egyidejű kiszolgálás és több felhasználó jelenléte egy időben. Ami viszont az érdekességet illeti, az nagyon érdekes a wifivel kapcsolatban, hogy valóban egy színésznő találta fel. Manapság ugye már most igazából ezen el sem gondolkodunk, hogy ez honnan lehetett, de nagyon érdekes tény még zárásképpen a wifi technológiával kapcsolatban, hogy az e-technológia alapjául szolgáló SORT spektrumú technikát Hedy Lamarr színésznő és George Antheil zeneszerző szabadalmaztatta 42-ben. Tehát az a 42-es dátum, amit az imént mondtam, az két embernek a nevéhez kötődik, és azok ők. A technológiát sok hasonló találmányhoz hasonlatosan az amerikai haditengerészet használta első körben, de az volt az egészben legesleg izgalmasabb, hogy egy színésznő és egy zeneszerző az, akinek a wifit köszönhetjük.

0: 98.6 Manna FM, életörömzene, és természetesen az életörömzenék mellett, ahogy ígértem, Tóth Réka Ibolya író és mindfulness oktató, ő lesz a vendégem a friss hírek után. Az Elveszett Harmónia című friss könyvéről és annak kapcsán beszélgetünk hamarosan.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
0: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
1: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életörömzene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük! Reklám hangzott el.
4: Sok napsütésre számíthatunk. A Hormuzi szorosban a kereskedelmi hajózás biztonságos, jelentette be az amerikai elnök. Elkezdődött az 54. tokaji írótábor. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Ma folytatódik az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése, 14 órától kezdődik az új köztársasági elnök megválasztása. Ha a szavazás eredményes lesz, az új államfő még délután esküdtesz és beszédet mond. A tisztségre Baka András jogtudós az egyedüli jelölt, miután a Mi Hazánk nem tudta megszerezni a szükséges 40 aláírás Tóth Máté energiajogász elindításához. A Fidesz, illetve a KDNP frakció még korábban közölte, hogy nem vesz részt a folyamatban, mert jogsértőnek tartják Súlyog Tamás eltávolítását. Minden aknát felszedtek a Hormuzi szorosban, a kereskedelmi hajózás biztonságos, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közölte, hogy az olajszállítás szempontjából fontos útvonal megnyílt a forgalom előtt. Az Irán ellen február végén indított amerikai-izraeli támadások előtt a világ olajellátásának mintegy egyötöde haladt át a Hormuzi szoroson, amely a cseppfolyósított földgáz és a műtrágya szállításának is fontos útvonala. Csaknem 400 négyzetkilométeres olajfolt keletkezett a tengeren Omán partjainál, miután zátonyra futott egy tartályhajó. Az orosz árnyékflottához tartozó tanker 1 millió hordó kőolajat szállított kameruni zászló alatt. Az ománi hatóságok repülőgépekről permetezett speciális anyagokkal és úszógátakkal próbálják megakadályozni a szennyezés továbbterjedését. A 400 négyzetkilométeres olajfolt csaknem akkora, mint egy magyarországi nagyváros, például Debrecen. Kifizettették a helikopteres mentés költségeit Ausztriában egy felkészületlen külföldi túrázó csoporttal. A több családból álló csapat a tiroli Alpokban indult a hegyekbe, megfelelő felszerelések nélkül. Kisgyermekek is voltak velük, akiket babakocsiban vittek. Többször letértek a turista útvonalról, végül kénytelenek voltak riasztani a mentőket. Két helikopter 14 embert vitt le a hegyről, további 22 turistát lekísértek a völgybe. Senki nem sérült meg, de a mentés költségeit ki kell fizetniük. Ma kezdődik az 50. Csíksomlyói ifjúsági találkozó. A szombatig tartó eseményen beszélgetésekkel, műhelyfoglalkozásokkal, koncertekkel és közös imával várják a 14 és 30 év közötti fiatalokat. Regisztrálni az interneten vagy a helyszínen is lehet. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenütt sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet zápor, esetleg zivatar. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik, este északkeleten viharossá fokozódik a szél. Napközben 33-38, késő este 25-32 fok várható. A Balaton 26, a Velencei-tó 24, a Tisza-tó 25 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: A műsor mai vendége Tóth Réka Ibolya, író és mindfulness oktató, az Elveszett Harmónia című könyv szerzője, akivel magáról a könyvről és a könyv apropóján beszélgetünk, a harmóniáról és az elveszett harmóniáról, illetve annak a megtalálásáról is. Már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: A műsor mai vendége Tóth Réka Ibolya, az Elveszett Harmónia című könyv szerzője, munkahelyi mentálhigiénés szakember, mindfulness tanár, a Mindful Flow alapítója, akivel nem csak a könyvről, de annak kapcsán is beszélgetünk, mindfulnessről, a lelkünk és a mentális helyzetünk egészségéről, annak a rendben tartásáról, és még egy csomó mindenről, ami ehhez kapcsolódik, talán nem is lehet szavakkal behatárolni. Szia Réka Ibolya, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Sziasztok, szia Petra.
1: Na kezdjük talán, még mielőtt a könyvről elkezdünk beszélgetni, azzal, hogy hogyan is lettél az, aki vagy, mert azért azon túl, amit a bemutatásban mondtam, a Mindful Flow alapítójaként akkreditált mindfulness oktató, vagy meditáció és relaxáció oktató, gestalt coach, jól mondom? Nem tudom, hogy jól mondom-e.
2: Igen, gestalt.
1: Ez mit jelent pontosan? Mik ezek a titulusok?
2: Hú, ez egy mély utazás, amin elindultam a marketing világából, és a kezdő gondolat az az volt, hogy hogyan lehet az élet még több, hogyan lehetünk még jobban, hogyan lehet az életünk elégedett, teljes, és hogyan találhatjuk meg önmagunkban a boldogságot. Én egész fiatalon elkezdtem ezt keresni, és a jóga világában találtam meg az első mérföldkövemet, ahol olyan gondolatokkal, testi élményekkel, ellazulással és a meditáción keresztül egy olyan tisztánlátással kezdtem el megismerkedni, ami új volt, és valahogy segített nekem az egyensúlyomat megtalálni, és a kérdéseimre választ lelni. És a jóga után ugye megérkezett a mindfulness, ott

0: valahogy alap hozzáállásbeli változások jöttek az életembe. Elkezdtem megismerni a gondolataim minőségét, az érzelmeimmel el tudtam kezdeni kapcsolódni, és aztán a mindfulness filozófiáján keresztül valahogy észrevettem azt, hogy az életembe is be tudok kapcsolódni. A jelen pillanatot elkezdtem értékelni. Elkezdtem észrevenni azt, hogy mikor nem vagyok jelen az életemben, mennyire bele tudunk ragadni a múltunkba, vagy rendszerint fiatal korunkban a jövő építésébe. És hát érezhetitek, hogy ez egy ilyen végtelen utazás is lehet akár, és nekem is ez volt, de mindenképp eszközöket adott, és a könyvembe is rengeteg eszközt tettem be így az elmúlt éveimből, amik nekem is segítettek, akár a gyógyulásomban is, és az életbe való megérkezésbe, az egyensúlyunk megtalálásához. Úgyhogy engem mindenképp érdekelt ez a világ, nagyon szerettem volna egyetemi képzésben is ezt így megtanulni, akkor jött ugye a mentálhigiéné, és akkor egyszer csak így ott találtam magam, hogy itt egy küldetés, itt van rengeteg eszköz, és nagyon szeretném ezt leírni és megmutatni minél több embernek, úgyhogy így született meg az elveszett harmónia.
1: El van veszve ez a harmónia? Tehát, hogyha a nagy átlagot nézzük, nem csak az egyént, akkor világszinten, országszinten az elmúlt mondjuk 20 évet vagy 30-at elveszett ez a harmónia, amit az előttünk lévő generációnak a nyugalmából, a hagyomány tiszteletéből megörököltünk?
0: Szerintem egyre inkább résen kell lennünk, hogy ne vesszen el ez a harmónia, és ez egy nagyon komplex, összetett kérdés és egyben válasz is, mert ugye mi a harmónia, kinek mit jelent a harmónia. Önmagában szerintem a harmónia sok szempontból a világban igen, elveszett, sokkal nagyobb a zaj, nagyobb a káosz, de én szeretem mindig valahogy így visszafejteni ezeket a problémákat, és megnézni, hogy hogyan tudjuk mondjuk emberi egységre ezt visszabontani, mit tudunk mi megtenni, akár én mit tudok megtenni, hogy ne legyen elveszve ez a harmónia. Ugye csepp a tengerben, és a saját cseppünkkel, hogyha elkezdünk foglalkozni, akkor bizony észrevehetjük, hogy nem biztos, hogy elveszik ez a harmónia minden pillanatban, de nagyon-nagyon oda kell figyelni, hogy hol veszik el, hol kezd el kiszivárogni valahogy a boldogságunk, hol vagyunk nagyon elégedetlenek, hol vagyunk nagyon szétszórtak. És teljesen természetes, hogy ahogyan megyünk az életünkben, vannak élethelyzetek, változások, akár veszteségek, amik széthullást hoznak az életünkben, hiszen emberek vagyunk, ha szeretünk, akkor az néha fáj is, és ez teljesen validált életélmény, hogy ott bizony egy picit megrepedünk, vagy úgy elveszik tényleg a harmóniánk. De a könyvvel azt szerettem volna minden egyes oldalon közvetíteni, hogy ettől nem kell megijednünk, mert ez az életnek, még hogyha a része is, tudatossággal és eszközökkel nagyon szépen vissza lehet találni a harmóniánkhoz, és azzal a képpel szeretek élni, hogy ha mondjuk egy kisbaba szemébe belenézünk, akkor bizony nem azt az elveszett céget, nem az elveszett harmóniát látjuk, hanem azt a tisztaságot, azt a szeretetet, azt a békét, és bizony mi is megtalálhatjuk ezt napról napra önmagunkban, én nagyon hiszem, de tényleg résen kell lennünk, hogy mi hogy vagyunk, mi mit teszünk meg, ezért milyen emberekkel vesszük körbe magunkat, mire fordítunk egyáltalán energiát, és igen, tehát kérdésedre a válasz azért igen, tehát ez egy társadalmi kérdés is szerintem, sőt egy globális kérdés is most már, ugye a pandémia idején azért érezhető, hogy ott még inkább megnövekedtek ezek a problémák, mentális egészséggel kapcsolatos problémák, és itt ez egy nagy felelősségkör, hogy milyenek a családjaink, milyen a társadalmunk, mennyire vagyunk elfogadóak, milyenek a munkahelyeink, mennyire tudjuk megtalálni az egyensúlyt egyáltalán a munkahelyünk és a magánéletünk között, és akkor ugye még nagyobb kérdés, hogy mennyire tudunk kapcsolódni a világhoz.
1: És hogy miért fontos az, hogy mennyire tudunk kapcsolódni,

A világhoz, ezzel folytatjuk majd. A vendégem Tóth Réka Ibolya, a munkahelyi mentálhigiénés szakember mindfulness tanár, a Mindful Flow alapítója, az Elveszett Harmónia című könyv szerzője. Magáról a könyvről is beszélgetünk hamarosan, de azzal folytatjuk majd a következőkben, hogy miért fontos az, hogy hogyan kapcsolódunk a világhoz, és hogy vajon mennyire kell kapcsolódnunk hozzá, mert hogy a világ egyre gyorsabb és egyre hangosabb. Hamarosan folytatjuk.

0: Manna délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Tóth Réka Ibolya a mai műsor vendége, az Elveszett Harmónia című könyv szerzője, munkahelyi mentálhigiénés szakember, mindfulness tanára, Mindful Flow alapítója. Szóval ott tettük rá a fonalat, hogy miért fontos az, hogy hogyan kapcsolódunk a világhoz. Kell-e kapcsolódnunk egyáltalán mindenféleképpen és minden szempontból a világhoz, hiszen a világ egyre gyorsabb és egyre hangosabb.
2: Jó, és ez egy nagyon, nagyon kardinális kérdéskör szerintem, hogy mi tényleg hogyan kapcsolódunk, és mit szívunk magunkba, mert valóban felmerülhet a kérdés, hogy ebben a zajban, ebben a digitális felgyorsult világunkban, az összehasonlításokkal, talán az értékrendeknek az elcsúszásával, mi hol találjuk meg a helyünket ebben a világban, és bizony, ugye elhíresült ez a digitális detox. Én azért ennek nagy híve vagyok, hogy mindennaposan azért tudatosan figyeljük meg, hogy milyen a kapcsolatunk egyáltalán a digitalizációval, hogyan tudunk egyáltalán lekapcsolódni akár, és ez egyébként a jól létünk szempontjából olyan szempontból is fontos, hogy mennyire engedjük be a nem csak a zajt, hanem azt, hogy mi kik vagyunk, és mennyire befolyásolnak minket a külsőségek. De én legfőképpen egyébként arra gondolok, amikor a világhoz való kapcsolódásról beszélek, hogy én ebben az életemben megtalálom-e azt, hogy mi az én életcélom, mi az, ami az én talentumom, miben vagyok nagyon jó, és mi az, amiben örömömet lelem. És amikor ezt megtaláljuk, hogy mi az, amiben örömünket lejjük, és azt nagyon szeretjük áramoltatni, akkor valahogy az életünk is átfordul, és nem feltétlenül elégedetlenkedünk, hanem valahogy azt érezzük, hogy van helyünk, hogy számítunk, hogy érdemes átadni valamit akár az új generációnak. Úgyhogy ez szerintem egy nagyon, hát ez gyakorlatilag egy életfeladat, úgyhogy ne aggódjunk, ha ezt még nem találtuk meg. Én is keresem sokszor azt, hogy még mit lehet kihozni ebből az életből, amit én kaptam, és ez egy nagyon nemes feladat szerintem mindannyiunknak.
1: Vajon a fiatal korosztály, tehát akik most 10-20 évesek, tőlük mit tudunk tanulni, mert ők ebben a gyors világban élnek, mégis tudnak maguk köré határokat állítani?
2: Ez egy jó szó, talán a határhúzás az most egy igen fontos szó lehet mindannyiunknak, és némelyikünk talán még ezt túl is húzza, ezeket a határokat, szóval amikor egyensúlyt szeretnénk találni, akkor rendszerint egyébként a szélsőségekbe is át tudunk csapni. De igen, ez most egy szubjektív vélemény lesz, de azt én is látom akár az Z-generáció működésén, hogy valahogy nyitottabbak arra, hogy lehet nekik jobb, és keresik azt, hogy hogyan lehet könnyed az élet. És én is, jó magam is dolgozom Z-generációs fiúkkal, lányokkal, és bizony sokat szoktunk erről beszélni, hogy nekik mi a fontos. A határhúzás az egy érdekes kérdéskör, mert ugye mikor érdemes a határainkat meghúzni, amikor nem vagyunk biztonságban, vagy valaki nem tiszteli azt, akik mi vagyunk. És ez egy érdekes kérdéskör, hogy ezt mi mennyire érzékeljük egyáltalán. Ez egy nagyon mély téma, és valószínűleg ma nem fogjuk ezt megfejteni tökéletesen, de az biztos, hogy, és a könyvben is sokat mesélek ugye az érzelmekről, a határhúzáshoz nekem rögtön eszembe jut a harag és a dű. És hogyha sokat vagyunk haragosak és dühösek, akkor szerintem mindenképp érdemes megnézni, hogy kilépi át a határainkat, vagy kilépte át akár többször a határainkat, mert ugye azt tudjuk, hogy hordozhatjuk is ezeket az érzelmeket, és én most egy picit erre vezetném le ezt a határhúzást, hogy kezdjük el megfigyelni az érzéseinket, hogy milyen érzelmek kavarognak bennünk, és az már egyébként egy fantasztikus élmény tud lenni, és a könyvben nagyon sokat segít, hogy meg tudjuk nevezni, hogy milyen érzés van bennünk, mert amikor egyébként meg tudjuk nevezni azt az érzést, az már egy üzenet számunkra. És ezt nagyon szépen le lehet fejtegetni, rengeteget foglalkozom ezzel a fejtegetéssel, rengeteget foglalkozom akár a sebeinkkel, hogy milyen sebeket kaptunk, és azt hogyan lehet újraírni. Úgyhogy ez egy jó nagy adag feladat talán, vagy egy ilyen önismereti kaland, de mindannyian szerintem ezt éljük, és hát fedezzük fel önmagunkat, én azt mondom.
1: Az is nagyon érdekes dolog egyébként, hogyha az ember a harmóniát keresi, tudja-e vajon, hogy mit keres? Az Elveszett Harmónia című könyv szerzőjével beszélgetek a mai műsorban, aki munkahelyi mentálhigiénés szakember, mindfulness tanár, és a Mindful Flow alapítója, Tóth Réka Ibolya, vele beszélgetünk hamarosan tovább magáról a könyvről.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online.

0: délelőtt Péter Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
2: A műsor mai vendége Tóth Réka Ibolya, munkahelyi mentálhigiénés szakember, mindfulness tanár és a Mindful Flow alapítója, az Elveszett Harmónia című könyv szerzője. A könyv kapcsán és a könyvről is beszélgetünk, most konkrétan a könyvről, hiszen ott fejeztük be az előző beszélgetést, hogy vajon tudjuk-e, hogy mit keresünk, amikor a harmóniát keressük.
3: Szerintem ez egy ösztönös keresés, és legtöbbször egyébként nem is biztos a harmóniát keressük, hanem azt vesszük észre, hogy elveszett, és szeretnénk valahogy valamilyen javulást az életünkben. És ez egy nagyon természetes folyamat, és a könyv egyébként ugye 4 fejezetre íródott, a testünkre, az érzelmeinkre, az elménkre és a kapcsolatainkra. Én azt éreztem, hogy első kötetes szerzőként mindenképp szeretnék egy ilyen alapozó önismereti könyvet adni az embereknek, és ahogyan én kutattam az önismeretemet és az önismeret témaköreit, erre a 4 témakörre találtam rá. Na most ez azt jelenti, hogy akárki keresi ezt a harmóniát, vagy megtalálta, de még szeretné fenntartani, megtalálhatja benne magát, mert hogyha ezeket a területeket elkezdjük kisimítani, megismerni magunkat bennük, és akár megnevezni, hogy mire van szükségünk, mert ez jön egyébként egy idő után, akkor nagyon-nagyon szépen fel lehet építeni az egységünket, a teljességünket. Úgyhogy én inkább azt mondom, hogy bármi is az elakadásunk, kezdjük megnézni, hogy mely területtel kezdenénk. A testünk egészségével, jelzéseivel, ugye beszéltünk már az érzelmeinkről, akár annak a szabályozásával, a tisztánlátásunkkal, a gondolataink minőségével, és hát ugye egy igen kardinális téma tud lenni, hogy milyenek a kapcsolataink, ránézni a kapcsolatainkra, úgyhogy van bőven terület, amiben elkezdhetjük keresni a harmóniánkat.
2: Minden sikeres történet, és így nyilván a könyvek is általában egy saját sztoriból indulnak el. Meséltél már magadról, és meséltél arról, hogy te hogyan kerested a harmóniát. Hogyan lehet segíteni azoknak az embereknek elkezdeni keresni a harmóniát, és hogy rájöjjenek, hogy egyáltalán valami hiányzik, és ugye ez a valami, az talán a harmónia, ami hiányzik, akik még nem indultak el a személyiségfejlődés útján, hiszen talán a kettő nem is leválasztható egymásról.
3: Mindenképp azt gondolom, hogy úgy teljes ez az út, vagy úgy valódi ez az önismereti út, hogyha valaki tényleg maga szeretné ezt elindítani. Az élet szerintem mindannyiunkat tanít és terel, és történnek velünk helyzetek, vesztességek, elakadások, amik megállítanak minket, mint hogyha egy ilyen falba ütköznénk. Én semmiképp nem erőltetném az önismereti utat senkire, és egyébként bármilyen segítő szakemberrel beszélek, ugye ezt fontos is megtartani a másik embernek azt a fajta szabad jogát, hogy akkor érkezik meg oda, ahol, amikor ő megérkezik oda. Tehát nekem egy megengedő hozzáállásom van ezzel kapcsolatban, mert így is úgy is szerintem, ahogyan éljük az életünket, lesznek kérdéseink, és arra szeretnénk választ kapni. Most az, hogy ez egy kapcsolaton keresztül érkezik, vagy egy önismereti könyvön keresztül, vagy egy segítő szakember által, szerintem teljesen mindegy, hogyha lehetek ennyire szabadelvű, de az biztos, hogy manapság sok olyan kapaszkodót találhatunk, amivel könnyebbé válhat ez az út, és az önismereti könyvek, az önismereti útban segítő szakemberek mindenképp ezt tudják támogatni. Úgyhogy remélem, hogy kedvet hozok ehhez, mert igazából a könnyedség lenne itt a kulcs szó, hogy hogy könnyedebb lesz az életünk talán ezáltal.
2: Fontos arról is beszélni egy kicsit, hogy attól extra az Elveszett Harmónia című könyv, mert nagyon jól tud segíteni nekünk gyakorlati útmutatókkal. QR kód is van benne, hallgathatunk meditációt is, tehát tulajdonképpen van egy olyan jó kis csomag általad segítségül az embereknek, ahol mindenféle dolgot megtalálunk, ami éppen jól esik. Ha olvasni akarok, akkor olvasok. Ha hallgatni akarok valamit, akkor hallgatom.
3: Így van, ez a lelke, azt szoktam mondani a könyvnek, hogy QR-kódos meditációkkal, gyakorlatokkal lehet velem együtt gyakorolni. Felvettünk nagyon sok szép zenével egybekötött gyakorlatot, és egyébként nagyon sok keretes gyakorlat is van, ami, hogyha olvasás közben így elmélkedni szeretnénk, vagy magunkról így többet szeretnénk megtudni, akkor nagyon szépen vezetjük, vagy vezettem a figyelmet. Igen, tehát ezek a gyakorlatok azért születtek meg, mert az volt az én álmom, hogy ne csak olvassunk róla, ne csak fejbe legyünk, hanem érezzük meg a testünkben, érezzük meg élményként azt, hogy amiről olvasunk, azt hogyan lehet megélni. Uh-huh. Úgyhogy gyakorlásra fel, én sok szeretettel ajánlom ezeket is.
2: Köszönöm szépen, hogy velünk voltál, és nagyon remélem, hogy még találkozhatunk veled itt a Manna délelőttben, sőt, akár a Lélekszörfben is. Köszönjük az idődet.
3: Nagyon szépen köszönöm, és csodás napot mindenkinek.
2: Tóth Rika Ibolya, az Elveszett Harmónia című könyv szerzője volt a vendégem, aki munkahelyi mentálhigiénés szakember, mindfulness tanár és a Mindful Flow alapítója. Vele beszélgettük.

0: 98.6 Manna FM életörömzene, és van napközi, ahogy az ilyenkor lenni szokott, történelmi hírességek jönnek, akiknek különleges és különös házi állataik voltak. Aztán elmondom majd, hogy ez a zseniális vazelin mi mindenre használható a háztartásban. Francia rakott krumplit készítünk, illetve a szépség rovatban jön a Colin és a Colin Show. Zseniális dolog ez a Colin, úgyhogy érdemes lesz figyelni, főleg azoknak, akik májtisztításban, életmódváltásban vagy fogyókúrában gondolkodnak. Ez a mai Manna közi, a friss hírek után kezdünk.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
0: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Életörömzene.
1: Manna morzsa.
4: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global e-Waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
1: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
6: Köszönjük.
5: Reklám hangzott el.
7: Sok napsütésre számíthatunk, délután lesz a köztársasági elnök választás. Közvetlen kerékpáros kapcsolat jön létre Dunakeszi és Budapest között. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: A köztársasági elnök tisztségre Baka András jogtudós az egyedüli jelölt, miután a Mi Hazánk nem tudta megszerezni a szükséges 40 aláírást Tóth Máté energiajogász elindításához. A Fidesz, illetve a KDNP frakció még korábban közölte, hogy nem vesz részt a folyamatban, mert jogsértőnek tartják Sólyog Tamás eltávolítását. 14 órától kezdődik az új köztársasági elnök megválasztása. Ha a szavazás eredményes lesz, az új államfő még délután esküdtesz és beszédet mond. Kijevet és Zaporizsját támadták az oroszok éjszaka. A délkelet-ukrajnai városban legkevesebb 5-en meghaltak, 20-an megsebesültek. A fővárosból nem jelentettek áldozatokat. A célpontok főként ipari létesítmények voltak, közben az ukránok is drónok százait indították el Oroszország felé. A légvédelem csaknem 400 eszközt semmisített meg. Minden aknát felszedtek a Hormuzi szorosban. A kereskedelmi hajózás biztonságos, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közölte, hogy az olajszállítás szempontjából fontos útvonal megnyílt a forgalom előtt. Az Irán ellen február végén indított amerikai-izraeli támadások előtt a világ olajellátásának mintegy egyötöde haladt át a Hormuzi szoroson, amely a cseppfolyósított földgáz és a műtrágya szállításának is fontos útvonala. Közvetlen kerékpáros kapcsolat jön létre Dunakeszi és Budapest között. A hiányzó szakaszok megépítéséről a múlt héten döntött a kormány, tájékoztatott a közlekedésért is felelős miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy a beruházással az Eurovelo 6 nemzetközi útvonal részként megszakítás nélküli kapcsolat jön létre a Dunakanyar és Budapest között. Ismét teljes vonalon jár a H6-os ráckevei hév. Az elmúlt három hétben a Sziget-Szent Miklós és Szigethalom közötti műúti átjárót újították fel. Az építés eredményeként megszűnt a korábbi 30 km/h sebességkorlátozás, és a közúton közlekedők számára is biztonságosabb lett az átkelés. Ma kezdődik az 50. Csíksomlyói ifjúsági találkozó. A szombatig tartó eseményen beszélgetésekkel, műhelyfoglalkozásokkal, koncertekkel és közös imával várják a 14 és 30 év közötti fiatalokat. Regisztrálni az interneten vagy a helyszínen is lehet.
1: Időjárás.
7: Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenütt sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet zápor, esetleg zivatar. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik, este északkeleten viharossá fokozódik a szél. Napközben 33-38, késő este 25-32 fok várható, a Balaton 26, a Velencei tó 24, a Tisza tó 25 fokos. A következő napokban mérséklődik, majd a hétvégére visszatér a kánikula.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: A mai Manna köziben az állatbarát rovatban szó lesz azokról a történelmi hírességekről, akiknek különös és különleges házi állataik voltak. Elmondom, hogy mi mindenre jó a háztartásban a vazelin, hogyan készül a francia rakott krumpli, és hogy miért zseniális a Colin, illetve a Colin Show. Ez a mai Manna közi, kezdünk is.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene. Beauty Time. Beauty Time. Egy rovat a szépségért.
1: Kipróbálni Manna.
2: Gátolja a zsírmáj kialakulását, segíti az izmok működését. Itt van 8 étel, ami bővelkedik abban a bizonyos anyagban, a kolinban, ami a szervezet számára egy nagyon fontos tápanyag. Védi az izmokat a sérüléstől, és a máj zsírosodását is meggátolhatja, ami ebben az esetben azért nagyon fontos, mert ugye sokszor beszéltünk már itt a beauty rovatban, és meg ugye egyébként különböző érdekes hírek kapcsán arról veletek, itt a Manna délelőttben, hogy nagyon-nagyon sok és egyre több embert érint sajnos a zsírmáj, ami nem csak az alkoholos zsírmájat jelenti, hanem a túlságos szénhidrát bevitelnek köszönhető, vagy azáltal kialakuló zsírmájat is. Érdemes kolintartalmú ételekkel kiegészíteni az étrendet, mert a tápanyag nagyon fontos a szervezet számára, az agy, a szív és a máj működésére is nagyon jó hatást gyakorol. A test is képes előállítani a kolint, de érdemes odafigyelni a pótlásra, az egészség megőrzés mellett fogyást segítő tulajdonságai is vannak, befolyásolja a testzsír szintjét, és képes gyorsítani az izmok regenerálódását is. Egy 2014-ben készült kutatásban az atléták testzsír százalékát vizsgálták meg a versenyidőszakuk előtt, és a résztvevők egy csoportja kolintartalmú étrendkiegészítőt szedett annak érdekében, hogy optimalizálja a testsúlyát, és a kutatók azt vették észre, hogy azoknak, akik már egy héttel a verseny megkezdése előtt elkezdték szedni, gyorsabban csökkent a testzsír százaléka. A kísérlet azt is jól mutatja, hogy a kolin milyen fontos szerepet játszik a zsíranyag cserében. Képes lebontani a zsírt, energiaként hasznosítani. Ezen tulajdonságának hála olyan állapotok előzhetőek meg, mint a zsírmáj kialakulása, vagy a túl magas vérzsírszint. Mindezek mellett a kolin fokozza a telítettségérzetet is, így csökkenti a napi bevitt kalória mennyiséget, ami már önmagában fogyást eredményez. A kolin mindezek mellett képes redukálni a mozgás által kiváltott lipidperoxidációt, azaz lényegében a szabad gyökök keletkezésének a sebességét is, amivel megelőzhetővé válik az izomszövetek károsodása. A következő élelmiszerek bővelkednek kolinban. Tessék figyelni, máj. 10 deka sült marhamájban 414 mg kolin van, ugyanennyi csirkemáj, tehát 10 deka 200 mg kolint tartalmaz. A tojás sárgájában, egy nagyobb tojás sárgájában 140 mg kolin van, egy evőkanálnyi kaviárban 80, az olajos halakban is van bőven, 10 deka tőkehalban van 291 mg,

a ketogén diéta, mert amellett ugye, hogy a ketogén diéta ideje alatt beindul a ketózis a szervezetben, a lecsökkentett, a maximálisan lecsökkentett szénhidrát bevitel miatt, viszont mivel nagyon sok mindent karfiollal pótolnak, ezért aztán a megfelelő kolin mennyiség is jelen van, és így még két irányból van a szervezet serkentve arra, hogy a zsírját feldolgozza. Ajánlások szerint egy egészséges felnőtt nő szervezetének naponta 425 mg kolinra van szüksége ahhoz, hogy az anyagcsere egészséges egyensúlyát fent tudja tartani. Különböző ételekkel, italokkal biztosítható a megfelelő kolinszint, azonban a növényi alapú táplálkozást folytatóknak szükség lehet külön étrendkiegészítővel pótolni ezt a nélkülözhetetlen vegyületet. A kolinhiány tünetei nagyon ritkán fordulnak elő, de hogyha mégis túl alacsonyra süllyedne a szintje, akkor izom- és májkárosodás következhet be, és a májban zsírlerakódás mehet végbe. Túladagolás esetén pedig a bőr kellemetlen halszagúvá válik. Hányást, fokozott izzadást, nyáladzást, alacsony vérnyomást és szintén májkárosodást okozhat. Érdemes betartani a napi felső határt, és odafigyelni a változatos étkezésre, illetve a rendszeres mozgásra.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom. Manna FM. Napi recept. Kipróbálni Manna.
1: Hogyan készül a rakott krumpli, vagy a tejszínes burgonya gratin, ami ugye a franciáknak a klasszikus étele, ami tulajdonképpen mindenben eltér a miénktől, de azért mégsem mindenben, mert benne van a krumpli, ugye, de nincsen benne kolbász, nincsen benne tejföl, nincs benne tojás, csak krumpli, sok, nagyon vékonyra szeletelt, tejszín, sajt, poréhagyma és fűszer. Igazából, hogyha ennek a történetét nézzük, akkor igazán arról van szó, hogy egy nagyon egyszerű étel, egy nagyon egyszerű, de intenzív íz világú sajttal készül, ez a Gruyère sajt. Igaz, ez egy elég drága sart, úgyhogy a mindennapi használatban mozzarellával helyettesíthetjük, de akkor egy picivel több sót kell adni. Az ételhez viszont klasszikus és nagyon-nagyon-nagyon finom. Ami fontos, hogy mindig vajjal készül, és mindig jó zsíros, igazi fincsi tejszínnel. Szóval itt van a klasszikus francia rakott krumpli, amit ez a burgonya gratin tulajdonképpen, amit most még póréhagy mával egy kicsit meg tudunk bolondítani. Kell hozzá egy kiló krumpli, só, vaj, egy evőkanál vaj, én egy picit többel készíteném, kell hozzá 2 darab póréhagyma, 4 darab sárgarépa, és 20 deka sajt, illetve 5 evőkanál tejszín. A meghámozott és nagyon vékony szeletekre vágott burgonyát, javaslom, hogy az uborka szeletelőn szeleteljétek fel a burgonyát, sós vízben előfőzzük, de csak néhány percig, lobogó forró vízben, majd leszűrjük, lecsepegtetjük. A megtisztított póréhagymát felkarikázzuk, a sárgarépát vékony hasábokra vágjuk, és ezt a kétféle zöldséget szintén sós vízben egy rövid ideig előfőzzük, szűrjük, csepegtetjük. Vajjal kikenjük a tűzálló tálat, rétegesen belerakjuk az előkészített zöldségeket, eloszlatjuk rajtuk a tejszínnel összekevert reszelt sajtot, és a rakott krumplit 200 fokra előmelegített sütőben szépen megsütögetjük 15-20 percig, amíg a sajt ráolvad. No, a másik variáció, ami a klasszikus, ahhoz kell 375 ml zsíros tejszín, 2 evőkanál vaj, só és bors ízlés szerint, ebben van egy kicsi friss kakukkfű, 2 gereszt fokhagyma, ehhez 1,3 kg krumpli megy, mert hogy nincsen benne póréhagyma se répa, és kell hozzá ez a 25 deka Gruyère vagy mozzarella sajt. 15 perc alatt előkészítjük, és 1 óra 30 perc, tehát másfél óra, amíg elkészül. Megolvasztjuk a vajat, a fokhagyma, az összezúzott fokhagyma gerezdeket belekeverjük a tejszínbe, a sütőt előmelegítjük 180 fokra, megpucoljuk a krumplit, hajszál vékony szeletekre vágjuk, tehát uborka szeletelőn le szeleteljük őket. Előkészítünk egy 26-18-5-ös tepsit, nyilván nem kell megmérni, és lehet másmilyen tepsi is. A lényeg az, hogy magas falu legyen, inkább kisebb legyen, de magas falu, felfelé építkezünk. Ebben az esetben beleszórjuk a krumpli egyharmadát, nyakon öntjük a tejszínes szószal, de mindenképpen érdemes szerintem előtte kivajazni és kiprézlizni az edényt. Nyakon öntjük a tejszínes szósz harmadával, sózzuk, borsozzuk, megy rá a sajt harmad része, és ezt megismételjük kétszer, a tetejére még nem teszünk sajtot, majd sütőidő végén él. Ami fontos még, hogy lefedjük ezt a burgonya gratin fóliával, betesszük a sütőbe 75 percre, míg a krumpli teljesen puha nem lesz, és hogyha kész van, akkor leszedjük a fóliát, rátesszük a maradék reszelt sajtot, és egy 10 percre visszarakjuk a sütőbe. Fantasztikus lesz, gyönyörű, finom, nagyon klassz. Tehát a kettő között a különbség igazából csak annyi, hogy az előbbiben volt egy kis poréhagyma és répa, a másikban pedig nem volt semmi más, csak a burgonya, a sajt, a vaj, és a tejszín. Azért nagyon fontos a kettőről beszélni még egy picikét, mert ez egy klasszikus étel Franciaországban, és természetesen minek utána ez is a szűkösebb hónapok eledele volt, vagy a szegényebb, kevésbé tehetős embereknek az eledele. Ettől függetlenül, vagy mindemellett, legelegánsabb eseményeken is szolgálnak fel a mai napig burgonya gratint, másféle edénykében, másféle formában, másféle sajtokkal ízesítve, abban mutatkozik meg a különlegessége, de a szegényebb emberek azért, hogy ha meg akarták egy kicsit toldani valami más ízzel, vagy kevesebb krumpliuk volt, akkor került bele például a répa, de volt, hogy paszternák is, aminek van egy édeskés fehér répára hasonlító, de mégis diós íze. Nagyon finom úgy is, úgyhogy érdemes kipróbálni egészségünkre.

98.6 Manna FM, Budapest legszerethetőbb rádiója, rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Élet öröm zene. Manna FM.

0: Manna délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en. És most jönnek Petra jó tanácsai. Megfogadni Manna.
1: Jó az, hogyha van otthon mindig egy kis vazelin, nagyon sokféleképpen lehet ezt felhasználni, de először, még mielőtt elmondanám, hogy mi minden végezhető el vele, mármint milyen háztartási munka, érdemes egy kicsit elmélyedni abban, de legalábbis tisztázni, hogy mi az a vazelin. A petrolátum, vagy más néven puha parafin, vagy vazelin, egy gélállagú szénhidrogén keverék, főként 25 szénatomnál hosszabb szénlátszott tartalmazó szénhidrogéneknek a keveréke. Régebben elsősorban az ennek tulajdonított gyógyító hatás miatt alkalmazták. Elterjedt vélekedés volt, hogy szinte minden betegségre jótékony hatással van. Úgyhogy minek utána ez egy kőolajból gyártott szintetikus anyag, és megmarad a bőr felszínén, nem szívódik fel, a pórusokat elzárja, ezért nagyon sokféleképpen lehet alkalmazni. A vazelint hajvégápolónak, házi krémpirosító készítéséhez, sminklemosáshoz, ajokápolónak is, sőt, popsi krém helyett például az Egyesült Királyságban, Angliában főként ezt szokták használni. Na de a háztartásban is nagyon hasznos tud lenni, ahogyan azt Cinegedi Domonkos a Kiskegyenen is megírta annak idején. Az anyukája mindig azt mondta neki, hogy egy kis vazelin legyen otthon, mert anélkül nem élet az élet, úgyhogy itt van például, hogy a borotva pengével kapcsolatban miért hasznos a vazelin. Amikor a borotva pengéje meg van tisztítva és teljesen száraz, akkor hogyha bekenjük egy kevés vazelinnal, akkor megóvjuk a rozsdásodástól és az idő előtti kopástól. Az én apukám meg mindig azt mondta, hogy téli időben meg kell törölgetni a gumi részeit az autónak, az ajtó körüli gumitömítést és az ablaktörlőlapátnak a gumi részét is, és azt bekenni éjszakára egy kis vazelinnal, aztán reggel letörölni, hogy ne fagyjon meg. Sminklemosóként sem utolsó, egy sima kis vattakorongra teszünk egy kevés vazelint, ezzel letöröljük a sminket az arcunkról, szemünkről, tökéletesen leszedi a festéket, fizet nem is kell használni. Sokkal könnyebben csúszik a cipzár például, hogyha egy fültisztító pálcikára teszünk egy kicsi vazelint, és ezzel bekenjük magát a cipzárat, így sokkal könnyebben lehet majd használni. Ha a csuklónkra és a nyakrészünkre egy kevés vazelint kenünk, és erre fújjuk rá a parfümöt, a vazelin segítségével sokkal intenzív lesz a parfüm, mert nem szívódik be a bőrbe, és így aztán tovább is tart rajtunk az illat. Ha töklámpást készítünk, és bekenjük a belsejét vazelinnel, a kivágott részt magát, akkor nem fonnyad el olyan gyorsan a töklámpás, mint szokott. A körömlakkos üveg karimáját is érdemes bekenni egy kis vazelinnel, így meg tudjuk akadályozni azt, hogy rácsavarás beragadjon, és kiszáradjon aztán a kupak. Aztán készíthetünk belőle házi készítésű ajakradírt. Egy kevés vazelint elkeverünk cukorral, vagy sóval, átdörzsöljük vele az ajkainkat, ezzel az egyszerű keverékkel megszabadulhatunk az elhalt hámsejtektől, úgyhogy az ajkaink újra puhák és sejmesek lesznek, ezt érdemes egyébként például hideg időben többször is alkalmazni. Aztán viszont azt is érdemes tudni, hogy a vazelin az kőolaj származék, úgyhogy érdemes azért egy kicsit, hogy mondjam, csak csínyen bánni vele. A kőolajból előállított hulladékanyagokat a növényi olajok vajak helyett használják a krémekben, mert sokkal, de sokkal olcsóbbak. Viszont érdemes nem használni gyakran olyan arckrémet, amiben vazelin van. A háztartásban tök jól tudjuk használni, de hogyha a krémekben, tehát a kozmetikumokban parafin, petrolátum, vazelin, mineral oil, cereszín, vagy hasonlók vannak, akkor érdemes a kőolaj származékokra gyanakodni, mert ezek konkrétan azok, és akkor helyette választani természetes növényi olajakat tartalmazó krémeket. Az nagyon fontos, hogy viszont a háztartásban, a korábban felsoroltaknál nagyon hasznos tud lenni a vazelin, hogyha nem kenjük a bőrünkre és nem hagyjuk, hogy beszívódjon. A parfümös megoldás egyszer-kétszer jó lett, de a rendszeres használattól azért tartózkodjunk, mert mondom még egyszer, kőolaj származék, és igazából ez nem túl egészséges, úgyhogy használjunk inkább más növényi olajokat, és popsi krémként is érdemesebb egy normális gyógyszertári vagy egyéb megoldást alkalmaznunk, mint a vazelint, de a háztartásban nagyon sokféleképpen felhasználható, és ez nagyon hasznos.

98.6 Manna FM állatbarát rovatában itt a Manna Napköziben jönnek azok a történelmi hírességek, akiknek igencsak furcsa házi állatai voltak. Nézzük sorban, itt van Salvador Dali, a hangyász bolond Dali. Azt mondta magáról, hogy abban különbözöm a többi bolondtól, hogy nem vagyok bolond. Én nem vagyok bolond, mondogatta gyakran Salvador Domingo Felipe Jacinto Dali y Domenech. Vagyis, ahogy a világ ismeri Salvador Dali, a katalán szürrealista festőművészről közismert, hogy nagyon különc ember volt. Elég, hogyha csak arra gondolunk, hogy miként sziesztázott délutánonként. Gyerekként sem volt egyébként különb, egy denevért tekintett a háziállatának, amelyet egy napon elpusztulva talált a kertben. A tetemét ellepték a hangyák, és minden bizonnyal itt alakult ki a hangya undora, mert hogy az volt neki, úgyhogy onnantól fogva kezdett élénkülő figyelemmel tekinteni a hangyákat elpusztító hangyás sünökre. Az azonban tévhit, hogy hangyászokat tartott volna házi állatként Párizsban, de az biztos, hogy volt neki egy babu nevű kis párduca, amit gyakran vitt magával az utazásaira, olykor még az éttermekbe is. A pincérek gyakran ki akarták tessékelni a vadmacskát, Dali ilyenkor viszont azt fülentette, hogy egy egyszerű macskáról van szó, amit ő befestett, és ami túl nagyra nőtt. Így ez volt Salvador Dali furcsa házi állata. Aztán ott van rettegett Iván, akinek medvéi voltak. Negyedik Iván orosz cár, az egyik legsikeresebb orosz uralkodó volt, kiemelkedő államszervezői tehetsége mellett azonban, ugye azt tudjuk, hogy a mentális betegségéről is igen híres volt az első orosz cár. Felesége Anasztázia 1560-as halálát követő időszak miatt nyerte el a rettegett jelzőt. Az elhatalmasodó paranoia, a harag, illetve a félelem volt az, ami leginkább jellemezte őt az uralma idején. Ott volt ugye a novgorodi mészárlás, amely során a gyanúsan gazdag város, mint egy 60-70 ezer lakóját kaszabolták le a cár katonái. Egyre indulatosabbá, agresszívebbé és bizalmatlanabbá vált, és nagyon hirtelen haragú volt. És 1581-ben megverte a terhes menyét annak illetlen öltözéke miatt. A fiát, a szintén Iván nevű trónörököst pedig egy veszekedés közben egy hegyes tárgyal leszúrta, tényleg nem volt szegény normális, finoman fogalmazva. Idősebb korára minden bizonnyal gyengébb elméjűvé váló Iván aztán kedvtelésből medvéket tartott a palotája alaksorában kialakított barlangokban, és egyes források szerint a kiéheztetett állatok elé olykor odalökte az ellenlábasait, próbált barátkozni a medvékkel, de minek utána éheztette is őket, ezért nem lettek valójában a barátai. Aztán ott van a pápa és a fehér elefánt. A római kincstár feltöltése céljából szinte mindent pénzé tevő tizedik Leó pápa, ki 1513 és 21 között volt pápa, leginkább az egyházi körökben hatalmas felzódulást keltő búcsú cédulák kiárusításáról, valamint arra volt híres, hogy az ő pápasága idején vette kezdetét a reformáció. Kevesen tudják róla viszont, hogy a Medici pápának volt egy ritka, fehér színű elefántja, amelyet első Manuel portugál királytól kapott a pápai koronázására. Az elefánt a jó szerencse és az istenség jelképe, Leon kívül egyébként egész Róma népe szeretettel fordult a ritkaság felé, amely a Hannó nevet kapta. Aztán itt vannak még a furcsa háziállatok, a hírességek furcsa háziállatai között. Josephine és az ő orángutánja, Napóleon első felesége Josephine sok más francia arisztokratához hasonlóan különös módon vonzódott az egzotikus állatokhoz. Többfajta kutyát, madarat és különböző négylábú növényevőt tartott Josephine is. A Malmezoni palotája környékén az állatok szabadon futkározhattak, legelészettek, boldogok voltak, jól éltek. A császár feleségének a legkedvesebb házi állata közülük egy nőstény orangután volt, amelyet nagyon sokszor pamut ruhába öltöztetve az asztalhoz is odaültetett, ahol a kedvenc ételét, répát szolgáltak fel neki. A források szerint igen illedelmes volt az orangután a vendégek előtt. Nyilván a modern korban is vannak furcsa házi állatok, az viszont egészen biztos, bárhogyan és bármilyen irányból tekintünk is rá, hogy állatok nélkül lehet élni, de nem érdemes.

0: 98.6 Manna FM életöröm zene, és azok között is a legfinomabb muzsikák, vagyis a friss híreket követően indul a zenei finomságok órája. Ez az egyedülálló és különleges zenei óra. Már most érdemes felhangosítani a rádiót, és már most érdemes akár előkapni a telefonunkat, és a jegyzetbe írni, a kedvenc listánkat bővíteni a mai finomságokkal is. Zenei finomságok órája kizárólag itt a Mannán a friss hírek után.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál már István Dániel startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
0: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
6: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
7: Játék a kastélyban. Molnár Ferenc klasszikusa új formában, ezúttal zenés vígjátékként, október 3-ától a Thália Színház nagy színpadán.
3: Reklám hangzott el.
8: Sok napsütésre számíthatunk. Délután lesz a köztársasági elnökválasztás. Lezuhant az ukrán légierő egyik vadászgépe. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: A köztársasági elnök tisztségre Baka András jogtudós az egyedüli jelölt, miután a Mi Hazánk nem tudta megszerezni a szükséges 40 aláírást Tóth Máté energiajogász elindításához. A Fidesz, illetve a KDNP frakció még korábban közölte, hogy nem vesz részt a folyamatban, mert jogsértőnek tartják Sólyog Tamás eltávolítását. 14 órától kezdődik az új köztársasági elnök megválasztása. Ha a szavazás eredményes lesz, az új államfő még délután esküdtesz és beszédet mond. Kijevet és Zaporizsját támadták az oroszok éjszaka. A délkelet-ukrajnai városban legkevesebb 5-en meghaltak, 20-an megsebesültek. A fővárosból nem jelentettek áldozatokat. A célpontok főként ipari létesítmények voltak, közben az ukránok is drónok százait indították el Oroszország felé. A légvédelem csaknem 400 eszközt semmisített meg. Lezuhant az ukrán légierő egyik vadászgépe este Odessa régióban. A baleset katonai bevetés közben történt. A hírek szerint a jármű egy rakéta kilövés után kigyulladt. A pilóta sikeresen katapultált. Legutóbb csaknem 2 hete történt hasonló eset. Csökkent a gyermekeknek ajánlott oltások száma az Egyesült Államokban. A tegnap aláírt elnöki rendelet 11 betegséggel szemben ajánlja a védőoltás beadatását. A hepatitis B, a COVID-19 és az influenza elleni oltás már nem szerepel a minden gyereknek általánosan ajánlott vakcinák között, bár a szülők továbbra is kérhetik azokat. Közvetlen kerékpáros kapcsolat jön létre Dunakeszi és Budapest között. A hiányzó szakaszok megépítéséről a múlt héten döntött a kormány, tájékoztatott a közlekedésért is felelős miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy a beruházással az Eurovelo 6 nemzetközi útvonal részként megszakítás nélküli kapcsolat jön létre a Dunakanyar és Budapest között. Ismét teljes vonalon jár a H6-os ráckevei hév. Az elmúlt 3 hétben a Sziget-Szent Miklós és Szigethalom közötti műúti átjárót újították fel. Az építés eredményeként megszűnt a korábbi 30 km/h sebességkorlátozás, és a közúton közlekedők számára is biztonságosabb lett az átkelés. 5 napja pusztít erdőtűz a dél-spanyolországi Andalúziában, ahol már több mint 20 000 hektáron égett le a növényzet. A lángokat továbbra sem sikerült ellenőrzés alá vonniuk a tűzoltóknak, a munkát repülőgépek is segítik.
1: Időjárás.
8: Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenütt sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet zápor, esetleg zivatar. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik, este északkeleten viharossá fokozódik a szél. Napközben 33-38, késő este 25-32 fok várható. A Balaton 26, a Velencei tó 24, a Tisza tó 25 fokos.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Zenei finomságok.
0: Már is indul a zenei finomságok órája, különlegességekkel, jó szokásunkhoz szíven, úgyhogy már most érdemes hangosítani a rádiót. Indulunk is. Ez a zenei finomságok órája kizárólag a Mannán.
2: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

98.6 Manna FM zenei finomságai között itt van a zseniális, utolérhetetlen és megismételhetetlen Irene Cara, aki valami olyan nagyot és olyan csodálatosat teremtett a hangjával, a megjelenésével, a dalaival, ami egyszerűen utolérhetetlen. A Breakdance egy olyan dal, ami Giorgio Moroder, Bunny Hall és a dal előadója Irene Cara írt. Giorgio Moroderrel és Bunny Hall-el együtt dolgozni, te jó ég, hát még most is. Olasz zeneszerző Giorgio Moroder, Giovanni Giorgio Moroder, a diszkó atyának is nevezik, az eurodiszkó és az elektronikus tánczene gyakorlatilag az ő nevéhez fűződik. Bunny Hall pedig egy olyan dalszerző, zenész és szerző, aki tulajdonképpen nagyon sok filmhez, nagyon sok televíziós projekthez, nagyon sok Grammy és arany és platina minősítésű lemezekhez társult, ahhoz adta a tudását, zseniális művészekkel dolgozott együtt, nagyon sok koprodukcióban benne volt az ő neve is. Giorgio Moroder rögeszméje volt Herbie Hancock Rocket című táncslágere iránt táplált a zeneszerzőt, és Irene Carát a South Bronxban felnövő utcai előadók inspirálták, tehát tulajdonképpen így ebből jött az össze, hogy olyan dalszövegeket hozzanak létre, ami az akkoriban breakdance-nek, vagy breaktáncnak nevezett hát őrületről szólt, mondjuk így. Ugye ez volt tulajdonképpen a b-boying, b-girling, vagy breaking, ami egy olyan utcai táncstílus volt, ahogyan ezt egyébként a definíció mondja, amit afroamerikai és puertorikai közösségek fejlesztettek ki, vagy inkább, hogy mondjam, csak gyúrtak össze, mint egy ilyen tánc mashup tulajdonképpen Bronxban, New Yorkban, az Egyesült Államokban. 1984 márciusában jelent meg a Breakdance, a harmadik kislemez, ami a What a Feeling című nagylemezről származik, ugye a Flashdance betétdalát tartalmazó nagylemezről, és az első, ami bekerült a legjobb 10 közé az államokban, mert hogy az album címadó dala majdnem egy évvel korábban az első helyre került, úgyhogy innentől kezdve Irene Cara útja egyenes volt a csillagok felé. Ő az a hölgy, aki Coco Hernández szerepével lett igazán ismert, a különben itt nálunk a zenei finomságokban már korábban játszott Fame című musicalnek a Fame című dalát is ő énekelte, és ő énekli a filmben is. Az első helyezést ért el több országban, és ő volt maga a társszerző is egyébként a Flashdance főcímdalánál, és ő az a hölgy, aki olyan sikereket ért el, szinte maga elmondása szerint váratlanul, ami elsöprő siker volt, és lám-lám a mai napig dübörgő siker. New Yorkban született, Bronxban, innen ez a vonal, a breakdance, a Fame, a kitörni vágyás, az, hogy megmutassuk, hogy mit tudunk, az, hogy az ember vállalja önmagát, hiszen az összes musical film erről szól, a Flashdance is, a Fame is, a Breakdance is. Az apukája Gaspar Cara acélgyári munkás volt, és nyugdíjas szaxofonos, portarikai származású, az édesanyja Luis Escalera pedig mozibejáró ellenőr volt, kubai származású. Carának volt két nővére és két fivére, 5 éves korában kezdett tánciskolába járni, táncleckéket venni, de ez is gyakorlatilag megvolt írva már, én azt kell, hogy mondjam, a csillagokban, mert azon a környéken, akkoriban valóban az a normális tempójú élet zajlott, például Bronxban is, hogy lent voltak az utcán, akár jó idő,

például, és Johnny Carson a Tonight Show című műsorában is ott volt rendszeresen, úgyhogy innentől kezdve ő volt az, mondhatjuk, akit szinte azonnal észrevettek, és a korának az a csillaga volt, aki meg tudta mutatni, és a mai napig érvényesen mutatja nekünk az utat, csillagként fogalmazunk így, hogy mennyire fontos az, hogy az ember vállalja önmagát. Irene Cara és a Breakdance most a zenei finomságok között.

98 mondat Manna FM zenei finomságai között most, tessék kapaszkodni, egy elképesztően finom, extra gyönyörű muzsika következik, ami laza, de közben nagyon mély értelme van, és szerintem nagyon komoly kapaszkodó tud lenni mindannyiunknak, hogyha éppen egy kicsit lógatnánk az orrunkat, vagy egy kicsit úgy éreznénk, hogy elhagyott bennünket az erőnk, vagy egy kicsit nehezebb megélni a mindennapokat. Keb Moe, akiről szó van, vagyis a polgári nevén Kevin Roosevelt Moore, és a Hand It Over, vagyis az Add Át című dal, hogy ez miért érdekes, hát majd mindjárt elmondom, és azt is, hogy hogyan kapcsolódik össze ez a hittel, az imádsággal, Istennel, és a feladással, amit mi ugye mi magyarul azt gondoljuk, hogy a feladás az a kudarc élmény, pedig nem. Feladni, vagy átadni, úgy, mint a Hand It Over jelentése, azt jelenti, hogy lemondani a gondomról, lemondani a nehézségről, és feladni oda a fejebb valónak, hogy ő oldja meg. Aki látja és tudja, hogy hogyan tudjuk megoldani, ő látja a nagyobb képet, és tulajdonképpen itt csak annyi a dolgunk, hogy imádkozzunk, és legyen hitünk abban, hogyha átadjuk ezt a nehézséget, akkor sokkal jobban, gyorsabban és számunkra a lehető legkedvezőbb módon fog megoldódni, úgy, ahogyan sose gondoltuk volna, hiszen mi látunk egy kicsi-kicsi részt, odaföntről pedig látszik a kerek egész. Ha visszatérünk egy kicsit magához, az előadóhoz, Keb Moe-hoz, akkor önmagában már a stílusa is nagyon érdekes, ő főként blues előadóként van apostrofálva, ezen belül delta blues, country blues, de azért van benne más stílus elem is bőven, folk, jazz, rock és pop is. A stílusa gyakran a postmodern blues kategóriához illesztődik, vagy ahhoz csatolják, hagyományos blues gyökerekkel, de egészen modern és érdekes felütéssel, és közben pedig van benne egy gyönyörű, vaskos, csodálatos gospel vonal, ami minthogyha az evangéliumot is hirdetné. Hogyha a zenei pályáját nézzük, akkor ami a legérdekesebb vele kapcsolatban, hogy pont úgy, mint az igazi nagyok, gyerekkorától fogva rá volt kattanva a zenére. Főként a zene iránt érdeklődött, más nem is nagyon foglalkoztatta a családja, és nagyra értékelte a zenét, a gospel és blues zenét főként. Első zenei lépései között szerepelt a stíldobok használata, illetve a kalipszó zene is. Aztán a 70-es években együtt dolgozott Papa John Creech-el, aki a Jefferson Airplane egykori tagja volt, és több felvételen is dolgoztak együtt, egy közreműködött vele. 1980-ban jött ki az első önálló albuma, a Rainmaker, aztán az új, sokkal inkább Keb Moe stílusú, vagy mondjuk úgy, hogy egy új identitás a Keb Moe-nak 1994-től válik meghatározóvá, akkor jelenik meg az első album, amely már enéven apostrofálja művész, tehát hogy ez az új név, ezt a művész nevet használja akkor már Keb Moe. A Just Like You című lemez, ami 1996-ban jelent meg, különösen fontos számára és számunkra is, mert hogy ezen szerepel. A Hand It Over című dal többszörös Grammy díjas, számos albumát és különféle élő felvételeket is kiadott már az évek során. Nagyon sok unplugged koncertje van. A Hand It Over például nagyon sok helyen lehet megtalálni a neten akusztikus előadásban, ami még sokkal inkább erőteljessé teszi benne az ima lenyomatot, vagy az imádság vonalát, azt, ami a legerősebb talán ebben a dalban, hogy tényleg higgyük el, legalább egyszer próbáljuk meg azt, hogy nem kapaszkodunk a problémánkba, hanem azt mondom, hogy feladom, átadom, old meg, Istenem, és akkor a legnagyobb bizonyság az, amit ilyenkor kaphatunk, mert a dolgok így meg tudnak oldódni, úgy, ahogy mindenkinek a legjobb. Keb Moe és a Hand It Over itt a zenei finomságok között, most a Mannán.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna Morzsa.
1: Sokáig a fogyasztás egyik alapmondata az volt. Elromlott, cseréljük. De egyre többen fedezik fel újra a régi logikát. Amit lehet, javítsunk meg. Ez nem nosztalgia, hanem nagyon is modern gondolat. A körforgásos gazdaság lényege, hogy az anyagokat és termékeket minél tovább használatban tartsuk. Ha egy ruhát megvarrunk, egy bútort felújítunk, egy eszközt megjavítatunk, akkor nem csak pénzt spórolhatunk, hanem csökkentjük az új termék előállításához szükséges nyersanyag, energia és szállítás igényét is. A javítás kultúrája ráadásul szemléletet is ad. A tárgy nem azonnal szemét, ha hibás. Lehet története, értéke, második élete. Egy megjavított tárgyhoz sokszor jobban kötődünk, mert van benne figyelem és döntés. Persze nem minden javítható gazdaságosan, és nem mindenki tud szerelni. De a kérdés már önmagában hasznos. Tényleg cserélni kell, vagy van más út? Kölcsönzés, megosztás, használt vásárlás, javítás, újrahasználat mind része lehet egy józanabb fogyasztásnak. A fenntarthatóság néha nem nagy gesztus. Csak egy megvart cipzár, egy újraélesztett lámpa, egy megmentett szék.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok órája.
2: Little bird, tell me why you cry.

A 98.6 Manna FM zenei finomságai között most egy olyan csaj következik, egy olyan dallal, amit nem lehet nem szeretni. Mindegy, hány évesek vagyunk, a gyerekek imádni fogják. Ez, erről külön történet van, hogy mennyire szeretik ezt a csajt a gyerekek. Szóval az ember ezt felhangosítja, ezt a zenét, és akkor hirtelen visszarepül a 20-valahány éves önmagához, amikor mondjuk először költözött el otthonról, mindegy, hogy albérletbe vagy saját lakásba, de amikor megvannak azok a reggelek, hogy kiugrok az ágyból, mert megszólal egy zene a rádióban, arra ébredek föl. És egy olyan zene szólal meg a rádióban, amitől jó kedvem lesz, amitől azt mondom, hogy oké, a francban nem hempergek tovább, hanem kiugrok az ágyból, felöltözök, megmosakszok, jól fogok kinézni, csinálok tovább, és akkor bömböltetem tovább aztán a villamoson, vagy a buszon, vagy az autóban, ugyanúgy a fülemben, vagy pedig az autó rádiójából, vagy a magnóból ezt a dalt. A csaj varázslatos, nagyon jó fej egyéniség, egyébként az is vicces, hogy hogy mennyire laza, rollerrel közlekedik, egyébként fogorvos. Úgy hívják őt, hogy Giulia, vagy Julia Cattaneo Repetto, vagyis Jules Cattaneo. Az ő böcsületes neve, spanyol a hölgy, Majorkán született, argentin származásúak a szülei, és már egészen kicsi korában nagyon szerette a zenét, sőt, a szülei igyekeztek neki olyan minőségi muzsikát mutatni, ami aztán később meg is határozta az ő zeneiségét. Bob Marley, Janis Joplin például, ők voltak a legnagyobb hatással a zeneiségére. Hogyha a zenei stílusát és az inspirációt nézzük, hogy ő miből merít, és aztán mi következik, és mi alakul ki ebből, ez a latin pop, a pop alapok mellett a folk és a reggae úgymond textúrák jellemzik, ahogyan ezt szokták volt mondani szakmai nyelven. Dalírásban nagyon aktív, dalszerzőként nagyon sokat működik mások mellett is, de emellett fogorvosként dolgozik, és így aztán az alkotó életet tök jól összehangolta egy hagyományos hivatással, és azt is megjegyzem azért csendben, hogyha valaki most föl tud ugrani a netre, és meg tudja nézni a videóklipet is, és a Scatana és a What Can I Do, vagyis a What Can I Do, ugye ez van egy kicsit másképp a hangzás miatt leírva is dalcímként, akkor látni fogja, hogy konkrétan olyan határozott és tiszta balett mozdulatai vannak a csajnak, ami hát nyilván feltételezni engedi azt is, hogy táncolni is elég jól tud a hölgy. Hát olyan spicce van, olyan gyönyörűen tartja a lábát és a karjait, hogy ez valóban arról árulkodik, hogy biztos, hogy balettot is tanult. Őrületesen nagy sikere lett ennek a dalnak a TikTokon, az Instagramon, nagyon sokan követik őt, és nagyon-nagyon sok bulin jelenik meg ez a dal. Az audiovizuális kreativitása sem utolsó, mert nem csak énekes dalszerző a csaj, hanem vizuális koncepciókban is erős, nagyon könnyedén alkot úgynevezett storyboardot, vagyis egy ilyen forgatókönyvet, amiben le vannak rajzolva a jelenetek, zenéhez és képhez egy egyszerre tud dolgozni, tehát gyakorlatilag klippeket is rendezés és mondjuk úgy, hogy tervezés. Nagyon sokan szeretnek vele együtt dolgozni, a Vakanadó és egyébként más népszerű dalai is jelen vannak gyakorlatilag mindenhol, minden social media platformon, de mi most a Vakanadót fogjuk bemutatni itt a 98.6 Manna FM-en a zenei finomságok között. Mondom még egyszer, Jules Cattaneo, érdemes jegyezni a nevét, érdemes jegyezni a dalnak a címét, és aztán hát, ahogyan ezt írják egyébként a YouTube-ból dalon több helyen, hogy repeat van, üzemmódra van állítva a YouTube is, meg a Spotify-on is ez a dal, és folyamatosan egy lány írt, hogy folyamatosan ezt játsza magának reggelente, hogy legyen kedve fölkelni és elindulni, és azóta, és ez is nagyon vicces, azt írta ez a lány, hogy azóta színesebben öltözködik. Egyébként valószínűleg azért is, mert ilyen hangulatú a dal, egyrészt, másrészt pedig a videoklipnek az elején a hölgy, ez egy ilyen nagyon színes, kicsit delightos mintázatú és színvilágú pizsamában ugrik ki az ágyból egy kezes lábasban, azt veszi le, és akkor öltözik föl kicsit decensebben. Na és akkor most meg is hallgatjuk ezt a dalt, úgyhogy érdemes már most felhangosítani a rádiót. Jules Cattaneo vagy Julia Cattaneo, kinek hogy tetszik, és a Vakanadó. Jegyezzük a dal címét, jegyezzük az előadót, és most hangosítsuk fel a rádiót.

A 98 pontat Manna FM zenei finomságai között egy nagy klasszikus következik. Az Erasure és az Always, ami egy legendás és ikonikus dala a zenekarnak. Egyébként, ahogyan ez a dal megszületett, ennek a története is nagyon érdekes, és jelentőségteljes volt a számokra, főleg Vince Clarke számára, mert hogy addig ő maga írta a dalokat, és többször is elmondta, hogy igazából ő nem is értette, hogy miért írnak együtt dalokat az emberek. Ő maga azt gondolta mindig, ugyanezt egyébként korábban el is mondta a több interjúban, hogy a dalszövegírás az egy magányos műfaj, az embert megcsókolja a múzsa, jön egy ihlet utazás közben, egyáltalán hétköznap, egy bármilyen szituációban, és azt megőrzöd, azt alakítod valahogyan dalszövegé, de hát egyszer csak bekerült az ő életébe egyébként egy hirdetés folytán Andy, aki Andy Bellről van szó, aki aztán minek utána összehozták az Erasure-t, innentől kezdve elkezdtek együtt dalszöveget írni, és megváltozott Vince-nek a véleménye az egészről. Egyébként Andy Bell, ami az ő történetét illeti, hát ő egy hentes volt, akit egy újsághirdetésen keresztül ismert meg Vince Clarke. Aztán lett belőle nyilván énekes, de többek között volt ő csak az Erasure-nek az egyik énekes és dalszövegírója. Több más zenekarban és zenei társulásban is zenélt. Ő 1985-ig volt ő hentes egy húsfeldolgozó üzemben, mert hogy ez az ő eredeti szakmája. Amikor a Melody Maker már ismertsége időszakában készített vele interjút, akkor mesélt el, hogy Vince Clarke hirdetésére jelentkezett, 43. jelentkező volt ő, meghallgatta őt is Vince, és akkor rátalált, és azt mondta, hogy igen, nekem ez a srác kell, így akarok zenekart csinálni, fel is vette őt, és hát tulajdonképpen onnantól kezdve, hogy ők elkezdtek együtt muzsikálni, ez az együttes közel 25 millió eladott lemezt produkált. Ott vannak az ismert dalok, mint a Who Needs Love, a Reunion, a Cry So Easy, az All Amour, a Sometime, vagy az Amba remixek is például, de az Always, az pedig kifejezetten egy olyan dal, ami, ahogy már az imént mondtam, megváltoztatta Vince Clarke véleményét a dalszövegírásról. Így született meg a 6. album, aminek nagy sikere volt ez a bizonyos Always című dal, ami tulajdonképpen Andy Bell szavaira jellemző, tehát az ő gondolkodásmódjára, az ő világhoz való hozzáállására, és az ő érzelmi világára, hogy akarja, hogy az, akivel együtt van, mindig vele legyen. Tehát ez, hogy mindig, vagyis always, ez a teljes szerelmes létnek a jellemzőjeként születtette meg velük, és irattatta meg velük ezeket a sorokat, és születtette meg velük ezt a dalt. Hát mit érez az ember akkor, amikor szerelmes, amikor valakivel együtt van, hogy ez legyen mindig így, hogy légy mindig mellettem, hogy szeressük mindig így egymást, hogy maradjon ez mindig így, mint ahogy most van, hogy veled akarok lenni mindig, hogy melletted akarok ébredni mindig, hogy veled akarok enni, létezni, olvasni, sétálni, lenni úgy egyáltalán, de ez legyen így mindig. Na hát, és ez volt az a dal, ami tulajdonképpen egy startkő volt az ő életükben, hogy közösen írjanak szövegeket, de azt mondta Vince Clarke, hogy ez jellemzően egyébként Andy szövege, én sokkal könnyebben írok másnak a helyzetéről, nem a sajátomról. Én nem nagyon írok magamról dalszöveget, Andy viszont a saját érzéseit mutatta meg az Always című dalban. Sokkal jobban áll Andynek az, amikor odaadja a szívét a világnak, amikor kifejezi nyilvánosan is, hogy mit érez, és megjeleníti ezt a dalban, ezért tartom őt egy igazi királynak. Vince Clarke ezt Andy Bellről nyilatkozta, amikor az Erasure-nek megszületett az Always című dala. Na, így kell kb. Hallgatni ezt a dalt, ez tulajdonképpen egy himnusz a szerelemhez, és egy himnusz ahhoz a vágyhoz, vagy annak a vágynak a tiszteletére, amit az ember érez akkor, amikor ilyen nagyon-nagyon nagyon szereti a másikat, vagy nagyon szerelmes, hogy legyen így mindig. Jön az Erasure és az Always a zenei finomságok között, itt a Mannán. We'll be right back.

0: 98.6 Manna FM életörömzene, és az elmúlt 4 órában a Manna délelőtt Péter Petrával remélem, hogy ma is sikerült mindenkinek magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat. Legyen nagy a torta és sok az ajándék mindenkinek, aki augusztus 11-én ünnepli a születésnapját, vigyázzon magára, mindenki jó utat, hogyha most indulnak nyaralni éppen, legyen sok szendvics és finomság az útra, az nagyon fontos, de leginkább a friss víz, hidratálni, nagyon meleg van. Mi holnap találkozunk, és addig is, meg egyébként is, ami a legfontosabb, ahogyan azt Janikovszky Éva is írta, hogy mosolyogni tessék. Puszi.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Színe Manna morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
2: Sose halunk meg. Fáradtnak tűnsz, mintha nem a régi volnál. A Presser Gábor hangján megszólaló Dés László dallamok szinte mindenkiben egy édesbús hangulatot hívnak elő, amelyhez egy nagylelkű és életigenlő kisember nagyjávállása és tanulságokkal teli megdicsőülése és vagy bukása társul. Koltai Róbert Sose halunk meg című első filmes rendezése 1993 legemlékezetesebb hazai filmes alkotása. Az idézett sláger kezdősora, mintha a közönségét és közlésvágyát vesztett magyar filmhez is szólna, amely rajongóit ekkor a lelkesedés helyett már inkább a kiábrándultság jellemezte. Ebbe a közegbe érkezett megváltó villámcsapásként Gyuszi Bá, a vidéki házaló válfaárus karaktere, aki őszinte életigenléssel, élni akarással és az ezekhez vagy éppen ezekből fakadó raffinériával állt az élet minden oldalához. Koltai valósággal lubickolt a szerepében, aki mellé Szabados Mihály karaktere remekül szekundált. A történet a k-európai feelinget a legjobb menzeli, a karakterek sokszínűségét a legjobb makkárói eszközökkel vitte vászonra úgy, hogy az ügyeskedők kisember karakterében saját magából a jót és a rosszat is megláthatta a mozi közönsége. A Sose hallunk meg egy érzelmekkel teli lehengerlő szenvedéllyel készült alkotás, amit a nézők a primer történeten felül kiéreztek a filmből és hálával adoztak érte. Az idézett dészszerzemény pedig olyan, a napjainkig is elélő sikert ért el, amelyre csak a legnagyobb hollywoodi dallamok képesek.
1: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Sok napsütésre számíthatunk. Kijevet és Zaporizsját támadták az oroszok éjszaka. Erdőtüzek pusztítanak Dél-Spanyolországban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Az ünnepi hosszú hétvége előtt ismét véradásra hívja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. Bár a vérkészlet jelenleg stabil, a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. A helyszínekről és az időpontokról az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. Kijevet és Zaporizsját támadták az oroszok éjszaka. A délkelet-ukrajnai városban legkevesebb 5-en meghaltak, 20-an megsebesültek. A fővárosból nem jelentettek áldozatokat. A célpontok főként ipari létesítmények voltak, közben az ukránok is drónok százait indították el Oroszország felé. A légvédelem csak nem 400 eszközt semmisített meg. Lezuhant az ukrán légierő egyik vadászgépe este Odessa régióban. A baleset katonai bevetés közben történt. A hírek szerint a jármű egy rakéta kilövése után kigyulladt, a pilóta sikeresen katapultált. Meghalt egy 19 éves túrázó Szlovéniában, miután megcsúszott és a mélybe zuhant a Triglavról lefelé vezető egyik útvonalon. A baleset hétfő délelőtt történt, a fiatal szlovén férfi a helyszínen életét vesztette. A 2864 méter magas Triglav Szlovénia legmagasabb hegye és egyik nemzeti jelképe. A magyar túrázók körében is népszerű úti cél. A térségben tavaly 128 balesethez riasztották a mentőket. A július közepén elrendelt 30 napos közbiztonsági akció után is folytatódik a rendőri jelenlét megerősítése Budapesten. Ezt a főpolgármester közölte azután, hogy tegnap tárgyalt a kormány és a rendőrség képviselőivel. 19 helyszínen kiemelt, csaknem 100 helyen pedig mozgó rendőri jelenlétet biztosítanak. Karácsony Gergely szerint a közbiztonság javítása szociális és egészségügyi kérdés is, ezért egy rendészeti és egy kríziskezelő munkacsoport is alakul. ismét teljes vonalon jár a H6-os Ráckevei hív. Az elmúlt három hétben a Sziget-Szent Miklós és Szigethalom közötti műúti átjárót újították fel. Az átépítés eredményeként megszűnt a korábbi 30 km/h sebességkorlátozás, és a közúton közlekedők számára is biztonságosabb lett az átkelés. 5 napja pusztít erdőtűz a dél-spanyolországi Andalúziában, ahol már több mint 20 ezer hektáron égett le a növényzet. A lángokat továbbra sem sikerült ellenőrzése alá vonniuk a tűzoltóknak. A munkát repülőgépek is segítik.
1: Időjárás.
3: Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenütt sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet zápor, esetleg zivatar. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik, este északkeleten viharossá fokozódhat a szél. Napközben 33-38, késő este 25-32 fok várható, a Balaton 26, a Velencei tó 24, a Tisza tó 25 fokos. A következő napokban mérséklődik, majd a hétvégére visszatér a kánikula.
1: Társadalmi célú hirdetés.
4: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
5: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Vannak történetek, amelyek egyetlen kérdéssel kezdődnek, hogy mi lenne, ha, és vannak olyanok is, amelyek egy álomból születnek. Mai vendégem számára az álmok nem csak inspirációt jelentenek, hanem egy-egy új világ kapuját is. David Kronberg, polgári nevén Kellner Dénesi már harmadik önálló kötetével jelentkezik. 12 eltévedt világ című novellás kötet, 12 plusz egy különleges történetet tartalmaz, amelyben a valóság és a fantázia, a mesterséges intelligencia és az emberi érzelmek, a technológia, a hit, a fantasy, és sorolhatnám, a mindennapi élet különös módon fonódik össze. Vendégem 2025-ben az Irodalmi Rádió év legjobb szerzője díjat is elnyerte, számos antológiában publikált, és most egy újabb izgalmas utazásra hívja az olvasót. Vendégem a stúdióban tehát David Kronberg, azaz Kellner Dénes. Szervusz, jó reggelt!
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat és a kedves műsorvezetőt is. Már mindent elmondtál, miért vagyok itt?
1: Ugye, köszönöm szépen, hogy itt voltál, további szép
2: napot
1: neked is, és a hallgatóknak is. Hát ez nem ilyen egyszerű, kérem szépen. Elmondtam, hogy a tényeket, ugyebár. De a 12 eltévedt világ, ugye ez a könyv, itt fogom a kezemben egyébként.
2: Nagyon és még szép. Nincs dedikálva, de és mindjárt lesz.
1: Mindjárt lesz, igen. Nagyon, egyébként csodálatos ez a színvilág.
2: Borbála nagyon köszöni. Tehát Mészáros Borinak hála ezúton is, hogy ilyen borítót tervezett, nagyon szép.
1: Beszélünk egy picit a borítóról, kérlek.
2: Persze,
1: mit láthatunk, ez a tenger, és...
2: Ez egy félbevágott város, tehát ez ott hirtelen vége van a városnak. Ott...
1: Ja, hogy ez a világ vége, így mondtad.
2: Ez egy kicsit is. Világ vége, igen. Egyébként egy nagyon hasonló képet, egy Fort Kronslott nevű, nem tudom kimondani, mert skandináv helyről láttam egyszer a neten, és valószínűleg az volt benne az álmaimban, de ez a helyszín is egy álom része, tehát ez megvan így álmodva, hogy az ember kinéz az ablakon, és közben félbe van vágva a világ.
1: Na most akkor ez, hogy az álom, ezt úgy képzeljük el, hogy ez tényleg az álmaidat írod le, úgymond, te mindig emlékszel minden álmodra?
2: Tehát ez annyira szó szerint így van, hogy egy hangfelvevőt tartok az ágy mellett, és annak mondom el mindig az álmokat. Mert egy ideje felfedeztem, és ez azt jelenti, hogy 10 években mérhető ideje, hogy kétféle álom van az agyamban, van amelyik ilyen elfelejtős, teljesen szürreális és teljesen világtól elrugaszkodott és semmi értelme, és vannak ilyen filmszerűek, amik egy picit a szürrealitást még azért tartalmazzák, de már van értelmük, tehát vissza lehet hozni őket a valóságba. És ha ezeket elmondom magamnak, akkor ebből néha nagyon furcsa ilyen kicsit Black Mirror, kicsit Roald Dahl jellegű történetek születnek, és egyszerűen elkezdtem őket megírni, mert ott voltak a fejemben, és ugyanúgy, ahogy a te fejedben is ugye nyitva van minden ablak. Az én fejemben is az van, hogy ha nyomja a sok információ, meg a sok meg nem írt történet, akkor ki kell adni. Uh-huh. Ez olyan, mint ahogy az ember kimegy a mosdóba, mert muszáj.
1: Igen. De azt hogy képzeljük el, hogy ott van egy hangfelvevőt, mondtál, ugye? Hogy
2: így van, egy diktafon.
1: De te felébredsz rögtön az álom után, vagy reggel, amikor felébredsz, még emlékszel? Ez most csak azért
2: kérdezem. Általában egyszerre történik, hogy reggel van és felébredek.
1: Mármint igen, de hogy mert van olyan, az ember éjszaka felébred, álmodik valami ott.
2: Egyébként igen, felébred. Van olyan, hogy éjjel 3-kor muszáj. Pontosan. Uh-huh.
1: És akkor is felmond?
2: Muszáj. Ha olyan az álom, akkor fel kell mondani, mert nem hagyja magát nem felmondani. Tehát egyszerűen fölébredsz, és érzed, hogy értéke van a sztorinak. Nyilván egy idő után kialakul ez az érzék, hogy most már tudod, hogy ezt nem írom föl, ilyen már volt. De van olyan tényleg, hogy fölébredsz, és ez nagyon jó volt. És még akkor kell frissen, iszonyat minőségben, vagyis iszonyat sebességgel romlik az álomnak a minősége, ahogy ébren vagy. Ugye az álomról tudja az agy, hogy ez kidobni való, ez csak munkaterület.
1: A minősége az emlékeidben?
2: Aha, így van, tehát elpárolog egyszerűen. Egy 5 perc múlva, 10 perc múlva nem fogsz rá emlékezni.
1: Ez tapasztalat, nem számomra is.
2: Mire leírod, addigra már nem, tehát amikor a kezed már tud írni, mert annyira fel vagy ébredve, már az izmaid ébren vannak, akkor más üzemmódban vagy, most már a világgal kell foglalkozni.
1: Ennek utána jártál egyébként, ennek csak ez a magyarázata, hogy ugye, ha az ember már felébred, és ugye jön rengeteg információ, és a világgal kell foglalkozni, és emiatt tűnik el úgymond, vagy ez egy ilyen illékony dolog, hiszen ezért is álom.
2: Informatikai szempontból ez majdhogy nem trivialitásnak tűnik, hogyha a munkaterület kell más valamire, akkor az előzőt kidobjuk, de emberkísérleteket folytattam egy fővel, és ez jött ki.
1: És az álmok tekintetében vélsz összefüggéseket, bármilyen összefüggést a napközbeni, tehát gondolok itt az álomfejtésre,
2: hogy
1: amikor fejtegetjük össze-vissza, ugye, hogy ilyen csúny, rosszat álmodtam, én nem tudom milyen, azt sem tudom kivel voltam, de mintha veled lettem volna, de mintha ezt csináltuk volna, a satöbbi, hogy ezeket szoktad így fejtegetni is, úgymond, vagy csak leírod, és utána ez... ez másabb, kicsit másabb formába bekerül a köteteidbe?
2: Hát ugye mindig két felé kell választani a dolgot. Az egyik az, hogy mi az, ami a hangulatát adja, tehát azt meg kell benne őrizni. A másik az, hogy mik azok a konkrétumok, amiknek álom szempontból még volt jelentőségük, de fölébredve már teljesen el vannak rugaszkodva, és azokat sajnos le kell róla venni. Tehát van olyan, ami annyira szürreális, hogy nem tudod belerakni. Ugye van egy novella, ezt egyébként le is írom az extrák között, minden novellához vannak extrák, ezeket egy ilyen QR kóddal lehet megnézni, minden novella végén van QR kód, és ott az egyikben szerepel az, hogy az álom hogy nézett ki eredetileg. És eredetileg az volt, hogy a kis község, ahova betévedtem, azt földön kívüliek birtokolták, és így semmi értelme nem lett volna a sztorinak. Tehát így unalmas lett volna, és nagyon-nagyon fura. És aztán egy picit alakítottam rajta, és úgy viszont működött. És sokat szorra működött, tehát neki kellett futni egy párszor, hogy megírjam. Ez az Átutazók című novella, ezt majd ha elolvasod, akkor gondolj rám, hogy ez eredetileg sokkal hülyébb volt, mint amilyen hülye, de azért egy csomó mindent megőriztem. Tehát a föl alá járkáló emberek, akiket majd olvasni fogsz benne, azok tényleg ott voltak.
1: Tehát de alapvetően megtartod akkor az álmokat úgy, ahogy vannak, csak ami nagyon szürreális, azt dolgozod át egy kicsit?
2: Ahogy egy szerkesztő egy hangfelvételt, miután a hülye interjú alatt mindenfélét mondott, és akkor te is kivágsz belőle egy olyan részt, hogyha éppen volt valami, ami neked nem tetszik, így van, tehát meg kell szerkeszteni az álmot. Mondhatjuk, hogy álomszerkesztő vagyok, ez a foglalkozásom.
1: Hát tartunk egy rövid szünetet, életörömzene, de jövünk vissza, és folytatjuk is a beszélgetést, maradjanak itt a Mannán.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 90

0: Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: David Kronberg, azaz Kellner Dénes íróval beszélgetek ebben az órában a 12 eltévedt világ című novellás kötetéről. 12 plusz egy különleges történetet tartalmaz ugye ez a könyv, a valóság, a fantázia, a mesterséges intelligencia és az emberi érzelmek, technológia, hit és a mindennapi élet különös módon fonódik össze ebben a kötetben. Arról beszélgettünk ugye, hogy hogyan születnek meg, hogyan születik meg egy-egy történet, tehát igazából az álmaidat írod le. Milyen érzés, nyilván vissza szoktad olvasni azért, vagy nem?
2: De abszolút.
1: És milyen
2: egyszer
1: érzés,
2: rám szóltak amikor... a fiatalok, amikor kiderült, hogy a saját könyvemet olvasom. Tehát, hogy beszélgetésben legyettünk egy villamoson, és akkor kérdezték, hogy mit olvasok. Mondom, hát ez most hülyén fog hangzani, de...
1: A saját álmaimat.
2: És akkor így néztek, hogy hát ez tényleg hülyén hangzik.
1: Az önismereteden segít? Tehát jobban megismered magadat?
2: A válasz az, hogy igen. És nem csak magadat, hanem a különböző, ugye az egész élet arról szól, onnan ismered meg magadat, hogy különböző szituációkba kerülsz. Uh-huh. Képzeld el azt, hogyha álmodban is ezt csinálod. Tehát ott egy másik életet élsz, ott is bedobnak mindenféle szituba, és ott is helyt kell állnod. Persze, tehát sokkal jobban megismered magad. Megismered magad, hogy mi történne akkor, ha tudnál repülni. Vagy ha, mint az egyik szereplőm...
1: De hát ez kizárt, tehát hogy ilyet nem...
2: Kizárt. Az álomban nem kizárt.
1: Az álomban nem, de a valóságban igen.
2: Na de az álomban is reagálnod kell, és ugyanaz az agyad lesz ott, hogy reagáljon. Tehát ott valójában te vagy. A te erkölcsi rended, a te tapasztalataid, és a te bölcsességed, és a te gondolataid és reflexeid fognak reagálni ugyanúgy.
1: De akkor hogy tudsz olyan szürreálisat álmodni? Már nem csak te, hanem én is, meg mindannyian.
2: Az álomban nem te vagy a szürreális. Ha megfigyeled, te mindig te vagy, és a többi dolog a szürreális. Tehát nem te vagy az, aki teljesen megváltozik, hiszen te vagy az álmodó. A világ az, ami kifordul a sarkából, és ezért az a címe, hogy eltévedt világ. Tehát az értelmetlen álom, ugye, ami az első kötetnek a címe, 12 értelmetlen álom, akkor még azt hittem, hogy simán csak értelmetlenek, és azóta, mivel ez nagyon-nagyon régen, tehát abban olyan novellák vannak, amik 2004-esek például, uh-huh. Úgyhogy akkor még egész más volt, akkor kitaláltam ezt a címet, de rájöttem, hogy a világ igazából csak el van téve.

0: kedve néha. Elferdül, vagy inkább más szögből látod. Olyan, mint hogyha eddig csak hosszába láttad volna a könyvespolcot, és most oldalról néznéd. És máshogy esik rá a fény. És hirtelen észreveszed, hogy a könyvgerincek kiadnak egy hullámot. Tehát az álom egy nagyon furcsa szögből nézi a valóságot.
1: De az álom az a valóság ezek szerint?
0: Az álom mindig a valóságból épül, mert azokból a darabokból, azokból a mozaikokból rakod össze, amiket a napközben látsz. Tehát soha nem volt még az álmaidban olyan, amit soha nem láttál. Nem lehetett.
1: De amikor szürreálisakat álmodik az ember...
0: A szürreális az csak a kombinációja. Tehát a vaddisznó az létezik, meg a repülés is létezik, csak a vaddisznó nem szokott repülni. Simán megálmodott, hogy akkor éppen repül. Tehát ez olyan dolog, hogy a szürrealitást, az álmot a sztoriba csempészi bele, nem a tárgyakba. Tárgyak azok vannak. Felismered, hogy találtál egy ollót a földön. Felismered, hogy ott egy ajtó, amin ki kell menni. Tehát, ha belegondolsz, egy csomó valóságos eleme van az álomnak, és pont ezt teszi izgalmassá. Tehát ott van a nagypapa az egyik történetben, aki egy sárkány hátán ül, és áramot gyűjt egy felhőben. Áram is van, felhő is van, meg hát nagy túlzással azért sárkány is van. De ez a dolog, amit ő csinál, ez nem mindig létezik. Na, a álomban az volt fantasztikus, ahogy ezek a viharvadászok mennek a felhőben, és gyűjtik az elektromos áramot a villámokból. És láttam, hogy gyűjtik. Hát később a GPT-vel rengeteget kellett beszélgetnem arról, hogy hogyan lehetséges ez technikailag. Hogyan tud egy ember begyűjteni áramot, úgyhogy ne csapja halálra.
1: És mit mondott erre a GPT?
0: Hát kifejtette, hogy milyen grafénszálból kéne készülni az antennának, és milyen szigetelést kéne használni a hátizsákon. Tehát fantasztikusokat mond. Ő aztán nem zavartatja magát. Az AI azért jó, mert neki akármilyen világot adsz, még az emberek fura világát is meg tudja szokni, bármilyen világban otthon érzi magát. Belehelyezkedik, és azt mondja, hogy hát akkor így megyünk.
1: Próbálkoztál már avval, vagy lehet-e egyáltalán irányítani azt, hogy mondjuk mit álmodjál? Volt-e már
0: hogyne,
1: olyan?
0: Olyan is volt, hogy tudtam folytatni, ez kiskoromban volt. És
1: na ez hogyan?
0: Rövid időszak volt, amikor képzeld el, hogy az volt, hogy az előző éjszaka álmodtam valamit, és annyira tetszett, hogy azt akartam megint álmodni. És ez többször is sikerült.
1: De azt... nagyon erős akarat kellett hozzá, így már is voltam, hogy szerettem volna valamit álmodni, és nem sikerült.
0: Nem, az nem működik. Ez olyan, mint a Végtelen történet című könyvben a Fantáziai szelén nevű anyag, ami az akaratottól lesz erős, és ha akarsz rajta átmenni, egyre erősebben ellenáll. Az álom egy kicsit ilyen. Minél jobban álmodni akarsz valamit, annál emlékszel arra, amikor álmodban mondjuk meg akarsz szólalni, és nem tudsz.
1: Igen.
0: És nagyon akarsz, és fölébredsz rá. Mert az agyad azt mondja, hogy jó, akkor megszólalunk így, mire megszólalsz hangosan, és fölébredsz, kilökött az álom, azt mondta, hogy nem ért, csaltál. Igen. Úgyhogy nem lehet ilyet. Viszont én valamiért tudtam folytatni őket, és ez nagyon érdekes volt.
1: Többször is,
0: abszolút. Ez egy időszak volt, amikor szinte rendszeresen meg tudtam csinálni. Ideje nem tudom, viszont volt egy olyan álom, amit úgy álmodtam meg, hogy ott is volt benne egy akkora furcsaság, hogy azt mondtam, hogy ez nem működik, és az agyam készséggel azt mondta 3 vagy 4 nap múlva, hogy figyelj, most megint hoztam egy sztorit, ami majdnem pont ugyanez, csak már nem annyira gáz. És azt mondtam, hogy na most vagyunk ott, most ezt meg kell írni. És ebből készült a második törzs című novella. Csak mondom az olvasóknak, ha egyszer majd arra járnak.
1: Aha. Volt már olyan, hogy valamire magyarázatot adott az életedbe egy-egy álom?
0: Hát ez inkább a fáraónak volt, amikor József megfejtette a 7 szűkesztendőt. Magyarázatot adni... Tud egyébként, csak nem olyan bekarikázható dolgokra, mint ott.
1: Persze.
0: Tehát nem annyira, tehát most hosszú történet lenne elmondani, hogy mire adott magyarázatot, ezért nem, erre most nincs időnk egy műsorban, de persze, tehát kis dolgokat a helyére tesz.
1: Hát mert hogyha azt mondjuk, hogy önismeretet is segíti, úgymond, akkor viszont azt feltételezi az ember, hogy bizonyos történetek, álombeli történetek megmagyaráznak bizonyos eseményeket az ember életébe, amivel összetudod kapcsolni, és azt tudod mondani, hogy ez azért vagyok én, vagy ez azért történt.
0: Igen.
1: Úgy, mert...
0: Sőt, behúz összefüggéseket. Uh-huh. Két dolog, ami eddig is létezett az agyadban, egyszer csak behúzza, hogy nézd, ez egymás mellett van. És fölébredsz, és az a fantasztikus, amikor az ébrenlétben is stimmel, tehát amikor használható az információ. Ugye egy kicsit olyan, mint amikor a matek példa van, hogy mindig átviszed egy absztrakt térbe, megoldod, és utána vissza kell hozni az eredményt a valóságba, hogy na akkor mekkora az a vödör. És ugyanígy csinálja az álom, és nem mindig lehet visszahozni a tanulságot. Tehát van, amikor egyszerűen ott marad az absztrakciós síkon, hogy hát ezt most nem tudom visszahozni. Az álomban az a fantasztikus, amikor visszatudod, és fölébredsz, és úgy érzed, hogy Jézus Mária, az agyam dolgozott, amíg aludtam. Volt egy kémikus, akivel ez megtörtént. Ugye a benzol gyűrűre így jött rá, nem tudom, nem merem kimondani a nevét, mert francia is mi hangzik, de hogy a kémikus.
1: Egy kicsit olyan terápiás jelleggel is működik ez szerintem. Akár az, hogy leírod az álmaidat.
0: Ezt most két irányba találtad el. Egyrészt az álom leírását, ezt nagyon sokszor kéri a pszichiáter, azt mondja, hogy írj el, vezess el álomnaplót. Másrészt vannak ugye regressziós terápiák, ahol egy ilyen álomszerű, de nem álmodós szintre visznek le. Ezt megtapasztaltam én is, tehát van ilyen, amikor azt mondják, hogy na és akkor most lélegezzél mélyeket, és stb., és akkor egy relaxációban. Egyébként én nagyon gyakran meditálok, tehát nekem ez egy ismerős állapot, úgyhogy elég könnyen ment. Viszont ekkor tök más szinten működik az agyad. Itt inkább azt mondom, hogy itt nagyon sokat megtart a realitásból. Tehát a meditáció az majdnem, hogy a realitásról szól, csak elviszed sétálni. Az álom meg azt mondja, hogy nem, én viszlek téged. Tehát engedd el a kormányt, repülünk jobbra-balra, azt majd kilyukatunk valahol.
1: Hát jöjjön egy rövid szünet, életöröm zene, a legfrissebb híreket is hozzuk, és folytatjuk utána a beszélgetést. Mindig le-

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Élet, öröm, zene.
0: Ez a Manna FM.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: David Kronberg, azaz Kellner Dénes a vendégem ebben az órában, akinek 12 eltévedt világ című novellás kötete nemrégen jelent meg, 12 plusz egy különleges történet. Amit meg tudni kell David Kronbergről, hogy 2025-ben az Irodalmi Rádió év legjobb szerzője díjat is elnyerte, számos antológiában publikált, és most ezzel az újabb izgalmas utazásra hívja az olvasókat. Egy picit térjünk rá kérlek arra, hogy ugye, ahogy említettem a bevezetőben, hogy több antológiában is publikáltál, és ez már a harmadik önálló köteted. Miben érzed egyébként a legnagyobb fejlődést így, mint íróként?
2: Az a fantasztikus, hogy ha az ember ír, akkor kénytelen olvasni is. Tehát, hogy nem tudsz úgy írni, hogy közben nem olvasol, és ahogy az írás meg az olvasás összekapcsolódik a fejedben, valamiért elkezdesz fejlődni, nem tudod, hogy miért. És egyszer csak azt veszed észre, hogy a későbbi dolgaid jobban tetszenek az olvasóknak, és ezt mindig átérem. Tehát fantasztikus, hogy a kedvenc három novella ebből a kötetből, és több olvasó ezt jelezte vissza, tehát azt mondtam, hogy mondd meg a top hármat, és ugyanazt a hármat mondták. Ez pont az a három volt, amit a legkésőbb írtam, annyira a legkésőbb, hogy sietni kellett, mert le voltunk maradva. Tehát rohantunk, hogy úristen, oda kell érni, mit tegyek még bele, hát ezt még megírom. És ilyenkor ugye végignézi az ember a jegyzeteket, és azt mondja, hogy ezt a hülyeséget még nem írtam meg. És ezzel az utolsó három lett a legjobb. Teljesen.
1: Olvasói visszajelzések, azok...
2: Iszonyú fontosak. Aha. Mindig kell. Mit akartál kérdezni?
1: Hát, mindig kellenek, és mindig fontosak, és ezeket beszoktad esetleg akár építeni, ha olyan tanácsot kapsz, vagy olyan, nem tudom, jó szándékú, de, vagy akár hát nyilván rossz szándékú üzenetet, mert ez is benne van a pakliban, főleg a mai világban, hogy ezeket felszoktad-e használni, alkalmazod-e valahogy a következő könyvednél?
2: Igen, akkor, hogyha olyan visszajelzések, amik az olvasóról szólnak, és nem arról, hogy én hogy írjak.
1: Igen, igen.
2: Például te a kőművésnek mondhatod azt, hogy nem lett szép a fürdőszoba, de azt nem mondhatod, hogy ne ezzel fugázzál, hanem
1: pontosan,
2: azzal.
1: Pontosan, igen.
2: Tehát amikor azt mondják, hogy ne így írj, meg ne így csináld, akkor azt mondom, hogy jó, köszönöm, kettes ablak. Viszont amikor azt mondják, hogy én itt szomorú lettem, az nagyon fontos. Vagy például azt mondják, hogy én ezt a részt nem tudtam elsőre olvasni, mert ledobta a szememet. Erre külön kérem őket, hogy amikor ilyen rész van, azt mindig jelöljék. Mert amikor ledobja a szemet, az azt jelenti, hogy nem adott az agynak információt, az agy unatkozni kezdett, és az ADHD-s ember elkezdett jobbra-balra nézni, és észrevette a poloskát az ablakon. Az nem jó novella. Úgy kell megírni, hogy ne a poloskát nézze.
1: Na jó, de hát mindenkinek nem tudsz. Tehát, hogy lehet, hogy egy ADHD-s igen, valóban nem észreveszi a poloskát, de lehet, hogy 10 másik ember, aki mondjuk nem ADHD-s, ő tökéletesen jól végig tudja olvasni.
2: Hadd tisztelegjék Presser Gábor felé egy idézettel, nem szerethet mindenki.
1: Igen.
2: Tehát ez nem úgy működik, nem annak írsz, nem a mindenkinek írsz, hanem annak írsz, aki szeretni fogja. És az a lényeg, hogy ez ne kettő ember legyen a bolygón, hanem egy picivel több. Hát ennek arányában kapod ugye a pénzt.
1: Igen. Ugye azt mondjuk, hogy 12 plusz 1. Mi az a plusz 1? Miért kell a plusz 1?
2: Plusz 1 azért kellett, mert az illusztrátorom el volt maradva a rajzokkal, én meg el voltam maradva a novellákkal. És akkor feltette nekem azt a kérdést, hogy figyelj már, nem akarsz egy olyat írni, mert mondtam, hogy motiváljál már, inspiráljál már, valamit mondjál, te vagy a múzsám. És akkor azt mondta, hogy írjál egy olyan designerről, egy olyan illusztrátorról, aki el van maradva a munkájával. Mondom, na hát ez nagyon sok konkrétumot tartalmaz, de tudod mit? Pukkadj, megírok rólad. És még aznap este írtam, átküldtem neki, mert ezt egy ilyen személyes dolognak akartam, nem akartuk beletenni a könyvbe, de teljesen ellóvadt tőle, hogy jaj, hát ez tényleg én vagyok. Majd megrajzolt az egyik szereplőt, aki egy mókus, és ott vége volt, tehát a mókusnál, ezt egyébként a legvégén találod, a legvégén, na az a mókus, ez döntött arról, hogy bekerülünk a novellába, vagy a kötetbe. Tehát, hogy mit lehet ezzel csinálni? Hát ott fogja az ujját, hát nem lehet kihagyni.
1: Tényleg egyébként gyönyörű.
2: Igen, és a szerkesztők azt mondták, hogy semmi baj, odaírjuk, hogy plusz egy. Mi ez így működik?
1: De láttam egy QR kódot is.
2: És QR kódok is vannak a történetek végén, ez nagyon fontos. Kérdezted, hogy a visszajelzés, olvasói visszajelzés. Nos, ez pontosan...
1: Ja, és azt is írja, az is QR kód alatt azt írja visszajelzés.
2: Így van, mert különben nem tudják és nem olvassák le azt, hogy dísznek van ott. Nem, az nagyon fontos. Az olvasókkal ugye nem nagyon tudod egy könyvírójaként tartani a kapcsolatot. Én viszont szeretném, mert én egy borzasztó hiú ember vagyok, és szeretem, hogyha visszajeleznek. Ezért, hogyha a QR kódot leolvasod, eljutsz egy oldalra, ott mindenek előtt meggyőződünk róla, hogy te tényleg olvastad, tehát nem csak végigrohanunk a QR-ken, ekkor értékelheted, és ott van egy csomó plusz infó róla. Tehát majd, hogy nem egy fél novellányi plusz anyag van róla mindig, hogy hogyan készült, ki kicsoda a történetben, mert nagyon sokszor beépítek valós szereplőket, tehát van olyan, hogy az az ember, aki ott van, az valójában tényleg létezik. Például egy Marcel nevű értékesítő, pont az Átutazók novellában, amit az előbb említettem, az tényleg létezik, az eladott nekem egy telefont, ez az a telefon. Tehát, és ez konkrétan neki nagyon nagy szerepe.
1: Tehát akkor nem 100%-osan fikció
2: Úgy mondanám, hogy a fikciót érdemes megszínezni néha ilyen kis... Tehát, mint amikor a színes drazsét rádobod a tortára, hogy nem az a lényeg, de azért jól néz ki tőle. És igen, vannak ilyen háttérsztorik.
1: Álomfejtés, erre mit mondasz? Hiszel ebben?
2: Az álom az, aki megfejti igazából a dolgokat, te már csak ki tudod olvasni, vagy nem tudod kiolvasni. Olyan, mint hogyha valaki kínaiul leírná neked, hogy mi lesz a jövő héten, és akkor vagy el tudod, vagy nem. És meg kell tanulni az álomnak ezt a speciális írásmódját. Persze, akkor nagyon sokat elmond, de nem úgy, hogy a jövő heti lottószámokat mondja el, hanem az álom az, amikor az agyad nagyon ráér. És olyankor egy csomó mindent összekapcsol, amit menet közben nem tudtál. Láttál két dolgot, semmi összefüggés, és aztán éjszaka azt mondja, hogy várjál, volt itt valami. Uh-huh. És ha megnézed, ugye beadja a szemednek a látványokat, tehát azért látsz álom közben, azért hallasz, mert beadja ugyanazokat az inputokat, mintha mennél az utcán. És ez fantasztikus, hogy ezeket újra feldolgozza, és így rendbe rakja, mint a összerázod az A4-es papírt, tehát így rendbe teszi az egészet, és azt mondja, hogy nem mehet az iktatóba. Most már tudjuk, hogy mi ez. Ha nem álmodnál, szerintem egy idő után meghűlnél.
1: Újra egy rövid szünet következik, és innen folytatjuk a beszélgetést. Maradjanak velünk!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Vendégem David Kronberg, azaz Kellner Dénes író, akinek nemrégen jelent meg az egyik kötete, a legújabb kötete, ezt így is mondhatnám, 12 eltévedt világ címmel, ami 12 plusz egy különleges történetet tartalmaz. Az álmok fontos szerepet kapnak ebben a kötetben, hiszen a történeteinek többsége ugye egy-egy álomból indul ki. Vajon mit üzenhetnek az álmaink? Csupán a képzeletünk játéka, vagy egy olyan gondolatokat és érzéseket is felszínre hoznak, amelyek ébren talán rejtve maradnak, erről is beszélgettünk, és még beszélgetünk a következő percekben is. Azt mondják ugye a szakemberek, hogy mindig álmodunk, csak nem mindig emlékszünk rá.
2: Biztos, hogy így van.
1: Igen. Neked mennyi idő volt egyébként, vagy mennyi idő alatt írtad meg ezt a könyvet? Arra lennék kíváncsi, hogy...
2: Nagyon gyorsan álmodok.
1: Te gyorsan álmodsz? Minden éjszaka álmodsz? Emlékszel az álmodra?
2: Mert nem most minden éjszaka van olyan, de hogy is, hát azért... Nagyon, tehát sokkal kevesebb olyan fölírható álom van, mint ahányszor lefekszem aludni, hál' Istennek. Nem, egy ilyen 100-150 álomjegyzetem lehet még, amit nem írtam meg.
1: Megfogod?
2: Nyilván megfogom, hát muszáj. Tombolnak, hogy őket meg kell írni. És ha már így kérdezted, hogy gyorsan írtam meg, általában ez úgy működik, hogy összehalászol bele olyan történeteket, amik a korábbi munkásságodban voltak, antológiákban szerepeltek, igen, pályázatra írtam, stb. A beadandó az konkrétan pályázatra volt, tehát az azért vicces, mert a címe is az, hogy beadandó, mert tényleg beadandó volt, de ráadásul a történetben is látni fogjátok, hogy miért az a címe. És az például egy olyan, hogy megírtam, aztán úgy nem is gondoltam, hogy ez bele fog kerülni egy kötetbe, majd hopp, belekerült egy kötetbe. És az utolsó néhány az, amit gyorsan kellett megírni. Na ott meg a gyorsat úgy kell érteni, hogy 2-3 hét alatt az nagyon gyorsnak számít, mert ugye nekifutsz, és nem sikerül. Volt olyan, hogy ki kellett dobni a két kedvencemet, az Érdemrendet, meg a Reggelit, azt ki kellett dobni, mert nem tudtam megírni őket. Tehát ez a két novella nem fog szerepelni, bocsánatot kérek mindenkitől, de annyira rossz lett, hogy azt mondtam, hogy na ezt én így nem adom ki a kezemből. Egyszer majd talán.
1: Hol lehet megtalálni a könyveidet, most éppen ezt a 12 eltévedt világot, de akár az előzőeket is?
2: Nagy sajnálatomra, nagy bánatomra általában a gerincükről kell felismerni őket, mert a könyvesboltok nem híresek arról, hogy random írókat kitesznek a látható részbe, úgyhogy kérdezni kell, hogy van-e, és általában a Lírában kell megkérdezni, a nagyobb üzletekben vagyok, de ami sokkal jobban megy, az az, hogy tessék fölmenni oda, hogy books.davidkronberg.com, és akkor ott meg lehet rendelni.
1: Tehát a neved alapján, így az írói neved alapján.
2: De a Lírára is föl lehetne, a Lira oldalán is megtalálható mind a három nyilván, csak ugye direkt azért van róla egy oldal, azért csináltam egy weboldalt, hát hál' Istennek weboldalakkal is foglalkozom, csináltam róla, hogy bele lehessen olvasni, tudjad, mit veszel meg. És akkor ott vannak ilyen kis kettcsináló sztorik, meg egy csomó hülyeség, meg képek arról, hogy dedikálok a könyvhéten, meg mindenféle önpromózást, tudod?
1: És hát egyébként ezek a sztorik, én azt gondolom, még nem olvastam ugyan el, de hát az álmaink alapvetően, én nekem is nagyon sokszor eszembe jut, hogy a ilyen filmforgatókönyvért kiáltanak. Tehát olyanokat tud az ember álmodni, hogy azt érzed, hogy úristen, ebből ezt filmen megnézném, akár egy thriller, egy horror, de lehet akár egy romantikus film is, szóval, hogy sok nyilván sokfélét álmodik az ember.
2: Ezt a mondatot nagyon szívesen meghallgatnám úgy, hogy már elolvastad a könyvet, és akkor így mondanád, hogy na hát ez egy film. Tehát egy csomó olyan van, ami konkrét film, tehát pörög a film, mert egyszerűen úgy volt, hát először a filmet láttam, tehát én csaltam. Úgyhogy igen, ezekben sok olyan van, amit szerintem föl lehetne tenni a képernyőre.
1: Na, hát akkor lehet, hogy legközelebb majd arról fogunk beszélgetni, hogy készül a film, a sorozat, 12 plusz Isten egy adja részes sorozat a Netflixen.
2: Ne a Netflixen,
1: hol szeretnéd látni?
2: Kicserélik a szereplőket, ne is mondom.
1: Ja, hol szeretnéd látni?
2: Hát, hogyha lehet, akkor én azt szeretném, hogyha ez egy ilyen indie projekt lenne, ami a neten terjed, és akkor mindenki összesúg, hogy tehát ezt láttad, fia, csak itt lehet letölteni, de szerintem nagyon jó.
1: Na akkor most, hogyha egy filmrendezők hallgatnak minket, akkor...
2: Biztos ettől kaptak egy ötletet, biztos nincs ezer ilyen.
1: Soha nem lehet tudni. Az, hogy álmokat olvashatsz, így összeszedve, nem, ezer biztos, hogy nincsen.
2: Én nem tudom, hogy konkrétan ez adja az értékét, hogy álomból van. Szerintem elég, ha szürreális, de tehát nézd meg a...
1: De az álmaink elég szürreálisak ahhoz, hogy az ember arra kapcsoljon, hogy igen.
2: De nem tudom, hogy a Márquez az például a 100 év magányban beleálmodta a hülyeségeket, vagy azt mondta, hogy most írok 3 hülyeséget.
1: Valószínűleg beleálmodta. Én is azt feltételezem, igen.
2: Azt például nem lenne érdemes filmen megcsinálni, mert ha a real time-ban csinálod 100 év magány, nem ülik végig a nézők.
1: Hát nem tudják ki, ezt igen.
2: Közben kimennek, hogy bocsánat, nekem 20 év elég volt. Majd mondjuk el még egyszer a címet, ha lehet, mert azt biztos, hogy nem írták le a hallgatók.
1: 12 eltévedt.
2: Nem, az, hogy books.davidkronberg.com, mert ez csalnak, és nem írják le, még most sincs náluk füzet, úgyhogy.
1: Én azt gondolom, hogy ez a beszélgetés, ez egyértelműen kedvet hoz az elolvasására a könyvnek. Nekem
2: igyekszem, igen.
1: Én óriási kedvet kaptam most, ezzel nagyon kíváncsi vagyok.
2: Kérlek, hogy te ne az elsővel kezd, jó?
1: Jó. Hanyadikkal kezdjem?
2: Figyelj, vagy a másodikkal kezd, ami az időszerkesztő, vagy pedig a Heilbronn hatás, az egy hosszú.
1: A védőbeszéd?
2: A védőbeszéd, azt skippeljük, az olyanoknak való, akiket a villamos...
1: Időszerkesztő.
2: Az időszerkesztőt azt javaslom, különösen a képre hívnám fel a figyelmet, Borbála olyat alkotott, hogy fantasztikus.
1: Tehát keresem még gyorsan.
2: De jó, de nem ér most így.
1: Aha, uff, jó, igen, jó, csak ennyit mondom.
2: Ezt majd érteni fogod, hogy ez miért így néz ki ez a kép. És a Heilbronn hatás, az pedig az egyik olyan volt, amit utolsónak írtam, tehát ez a úristen.
1: Ez maga az idő, ami így betekerik.
2: Majd meglátod, ne kíváncsiskodjon a kedves olvasó.
1: Egyértelmű.
2: Akkor biztos az idő, az jól van.
1: 12 eltévedt világ, igen.
2: A Heilbronn az, amiben helycsúcsok vannak, és szerintem azt te nagyon fogod szeretni. Tehát azt én most szeretettel küldöm neked, sőt, kezd azzal.
1: Jó, azzal fogom kezdeni.
2: Jó, ez hosszabb, de inkább azt, mint egy rövid és rosszat.
1: Jó, köszönöm szépen az ajánlást, és akkor még egyszer a weboldalt mondd el, kérlek.
2: És akkor books, mint a könyvek, a David Kronberg az, mint a nevem, és a .com pedig azért, mert menőzök, és nem akartam .hu domaint regisztrálni.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
2: Hadd dedikáljak végre.
1: Köszönöm szépen, várom a dedikálást. Hallgatóknak tehát még egyszer 12 eltévedt világ a könyv címe. Vendégem volt ebben az órában David Kronberg, azaz Kellner Dénes író.
2: Köszönöm a türelmeteket.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
1: Köszönjük! Reklám hangzott el. Sok napsütésre számíthatunk. Víradásra hívja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat. A mentőegységek a földrengés további túlélői után kutatnak Kolumbiában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Az ünnepi hosszú hétvége előtt ismét víradásra hívja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. Bár a vérkészlet jelenleg stabil, a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a víradókra. A helyszínekről és az időpontokról az OVS honlapján és a viradás.hu oldalon lehet tájékozódni. A július közepén elrendelt 30 napos közbiztonsági akció után is folytatódik a rendőri jelenlét megerősítése Budapesten. Ezt a főpolgármester közölte azután, hogy tegnap tárgyalt a kormány és a rendőrség képviselőivel. 19 helyszínen kiemelt, csaknem 100 helyen pedig mozgó rendőri jelenlétet biztosítanak. Karácsony Gergely szerint a közbiztonság javítása szociális és egészségügyi kérdés is, ezért egy rendészeti és egy kríziskezelő munkacsoport is alakul. Több mint 140 millió forintos támogatásra pályázhatnak a fővárosi független színházak és alkotók. Budapest Kulturális Közalapítványa a ProKultúra Urbis felhívására szeptember 11-ig lehet jelentkezni. A visszanemtérítendő támogatás szakmai programokra és működési költségekre fordítható. A részletek és a pályázati dokumentumok a budapest.hu oldalon érhetők el. Meghalt egy 19 éves túrázó Szlovéniában, miután megcsúszott és a mélybe zuhant a Triglavról lefelé vezető egyik útvonalon. A baleset hétfő délelőtt történt, a fiatal szlovén férfi a helyszínen életét vesztette. A 2864 méter magas Triglav Szlovénia legmagasabb hegye és egyik nemzeti jelképe. A magyar túrázók körében is népszerű úti cél. A térségben tavaly 128 balesethez riasztották a mentőket. Kongóban 2000 fölé emelkedett az ebola járvány halálos áldozatainak száma. Az egészségügyi hatóságok szerint ez az afrikai ország eddigi leggyorsabban terjedő ebola járványa, amely ellen jelenleg nincsen engedélyezett oltóanyag vagy kezelés. Az egészségügyi világszervezet nemzetközi közegészségügyi vészhelyzetnek nyilvánította a járványt. Kolumbiában 130 fölé emelkedett a tegnapi földrengés halálos áldozatainak száma, a sérülteké közelít a 600-hoz. A mentőegységek továbbra is túlélők után kutatnak a romok alatt. A dél-amerikai ország csendes-óceáni partvidékét megrázó 7,4-es erősségű földmozgásban, valamint az azt követő két utórengésben több tucat épület összedőlt. Kolumbia elnöke szükségállapotot hirdetett. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenütt sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet zápor, esetleg zivatar. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik, este északkeleten viharossá fokozódhat a szél. Napközben 33-38, késő este 25-32 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Ebben az órában vendégem Canik Balázs, kapuéra aerobik oktató, életmód tanácsadó. Ugye a nyár sokaknak a pihenésről szól, de egyáltalán nem kell választanunk a kikapcsolódás és a mozgás között, sőt a kettő remekül megfér egymás mellett, ugyanis idén ismét elindult a Pölöskei Strand Egészség és Sport Fesztivál, amely 20 állomáson, 20 magyarországi strandon várja a családokat, hogy játékos formában mutassa meg az egészséges életmód bizony lehet élmény is. Hát ennek kapcsán fogok beszélgetni Balázzsal, többek között arról, hogy hogyan lehet egy strandolós napból igazi egészségnap, és miért fontos együtt mozogni például a családdal, és mitől különleges az idei országos strand turné. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt, köszönöm szépen a meghívást!
1: No, hát itt ugye előtte kérdeztelek, hogy hanyadik ez már, mert ugye nem az első második, hanem ez már sokadik ilyen rendezvény, de hogyha egy picit visszamegyünk, nem is biztos, hogy meg tudod mondani, hogy ez hanyadik. Az egésznek a kiindulása az, hogy ez megszületett, ez hogyan, honnan jött neked?
2: Tulajdonképpen az egésznek az ötlete az volt, hogy ugye én mindig azon vagyok, hogy minél több embert rávegyek az egészséges életmódra, minél több embert megmozgassak, és gondolkoztam rajta, hogy tulajdonképpen nyáron hol lehetne az embereket igazán megmozgatni, hol érünk el a legtöbb embert, és hát nyilvánvalóan a strandokon, és úgy döntöttem, hogy elindítok egy ilyen életmódváltó rócsót, aminek tulajdonképpen az a küldetése, hogy minél több embert teljes mértékben ingyenesen rávegyünk arra, hogy mozogjanak, táplálkozási tanácsokkal, életmód tanácsokkal lássuk el őket, és ez most annyira kinőtte magát gyakorlatilag, hogy most már ugye 20 állomáson több mint 100 000 embert megmozgatva, rengeteg edzőt bevonva, rengeteg kollégát bevonva, rengeteg táplálkozási szakértőt és különféle életmóddal kapcsolatos dolgot felépítve, most már egy nagyon komplex programmal megyünk egyébként a strandokra, és szerencsére azt látom, hogy rengeteg visszatérő vendég van. Nagyon sok esetben tapasztalom azt, hogy vannak olyan vendégek, akik a mi unszolásunkra vagy biztatásunkra váltottak életmódot. Sőt, olyan visszatérő vendég is volt, aki azóta már edző lett a rócsó hatására. Úgyhogy gyakorlatilag reggel...
1: Ennek hatására? Hogy
2: abszolút, mert gondolkozott rajta, hogy milyen jó lenne, meg mondtam neked, nagyon szuper a mozgásod, mondom, szerintem neked tényleg dukálna egy ilyen aerobik edzői sztori, és azóta aerobik edző lett a hölgy, úgyhogy vannak ilyen sikersztorik, illetve rengetegen váltottak életmódot, nagyon sok fogyás van aki például úgy jön már a rócsóra, hogy az elmúlt évben lefogyott mondjuk 30 kilót, ugye a mi biztatásunkra és tanácsainkat követve.
1: Tehát egy év alatt 30 közé, ez nagyon szép.
2: Igen, meg az ő szépen tartható is, tehát hogy gyakorlatilag ez pont egy olyan mennyiség, ami tartható. Illetve rengeteg olyan fiatal van, aki gyakorlatilag eddig nem volt nyitott a sport és a mozgás felé, inkább csak ugye a számítógép nyomkodása volt ugye a fő cél, és ezáltal meg gyakorlatilag ő is nagy mozgásba kezdett, beiratkozott a sportszakkörre, meg minden egyéb. Tehát gyakorlatilag rengeteg jó visszajelzést kapok, és egyébként ez is motivál engem.
1: Persze. Most az, hogy 20 strand, ugye azt mondtuk itt,
2: igen.
1: Tehát gondolom akkor a kezdetek kezdetén ennél kevesebb volt, akkor ez mondhatnánk azt is, hogy ha nem is évről évre folyamatosan bővül a számok, de azért már a 20 az már egy elég szép eredmény. Akartok még, vagy szeretnél még bővülni?
2: Egyébként nagyjából azt látom, hogy ugye a nyári szezonban körül ez a 20 állomás, amit
1: be lehet úgy
2: osztani, hogy úgy az egész nyarat felölelje. Viszont azt is látom, hogy például tegnap is bejelentkezett egy új strand, aki szeretné, hogyha csatlakoznánk a rócsóval. Nyilván ez már csak a jövő évben tudjuk kivitelezni, de egyébként próbálunk a fix helyszínek mellé minden évbe beújítani egy-két új helyszínt, pontosan azért is, hogy több helyszínt is kipróbáljunk, de azt látom egyébként, hogy a nagy strandokat, azokat nagyjából feleleljük egyébként a Magyarország területén.
1: Ezt azok az emberek, akik nyaralóképpen, nem tudom, ott vannak a strandon, ők is így becsöppenhetnek ebbe a fesztiválba, bárki oda mehet, vagy ez egy ilyen zárt körű?
2: Pontosan az a cél, hogy gyakorlatilag bárki oda jöhet, mindenki számára teljes mértékben ingyenes.
1: Tehát nem is tudjátok, bocsánat, így előre, hogy hány ember lesz adott strandon.
2: Nem, csak tippelni tudunk már az évek alatt, hogy nagyjából hányan fordulnak meg egy-egy strandon. Ezért is mondtam, ezt a durván 100 000 embert tudunk megmozgatni, már átlagban 5 000 embert számolhatunk egy strandra, de nyilván mondjuk egy Hajdúszoboszlón az mondjuk 10-12 000 fő simán, vagy egy Sárvár mondjuk 8 000, vagy egy Balatonfüred szintén 8 000, tehát azért itt azért szépen ugrálnak így a számok. Úgyhogy sok embert elérünk, és ami nekem nagyon tetszik, hogy érdekes, hogy az emberek gyakorlatilag úgy furcsa, de mégis ráérnek a strandon, és nyitottak erre.

0: emberek is abszolút nyitottak rá, akikre mondjuk nem gondolnád, hogy esetleg az egészséges életmód felé tendálna, vagy esetleg a testmozgás felé, viszont mégis oda jönnek, és bátran kérdeznek, és látom, hogy abszolút komolyan veszik ezt a dolgot, úgyhogy szerintem elég jól haladunk, mert évről évre azt látom, hogy egyre több ember vált életmódot, és egyre sportosabbak az emberek a strandokon is, amit őszintén szóval jó látni, hogy kezd célt érni azt, amit én és az edző kollégáim próbálunk az emberek felé nyitni, mert én mindig azt szoktam mondani, hogy nem feltétlen csak az én edzésem a jó, hanem rengeteg jó edző van Magyarországon, szerencsére rengetegféle sportágban. Ezért is például a különféle Mastery BLF Expo-kat, amiket ugye szoktam májusban is novemberben berendezni, azt is kiegészítettük már egy ilyen sportág választóval, pontosan azért is, hogy mindenki megtalálja a számára a legmegfelelő sportágot, mert ugye nekünk az a célunk, az a küldetésünk, hogy mindenkit egy kicsit egészségesebbé tegyünk, rendszeresen beiktassuk az életükbe a testmozgást és az egészséges táplálkozást.
1: Egyébként ezt abszolút alá tudom támasztani, hogy én is azt érzékelem, így az ismeretségi körömben, meg egyáltalán akár itt a rádióban beszélgetve emberekkel, hogy igenis célt értetek ezekkel a kezdeményezésekkel, mert valóban egyre inkább és egyre többen gondolkodnak az egészséges életmódon, egyre többen tudnak már bizonyos lehetőségekről, és egyre többen ki is próbálják ezeket a lehetőségeket, úgyhogy szerintem egészen jó úton vagytok.
2: Balázs, most tartunk egy rövid szünetet, életörömzene, és ezt követően innen fogjuk folytatni a beszélgetést, tartsanak velünk önök is.
3: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Szanik Balázs kapuéra, aerobik oktató és életmód tanácsadó a vendégem ebben az órában, és a Pölöskei Strand Egészség és Sport Fesztivál a témánk egészen pontosan. Ugye 20 állomáson, 20 magyarországi strandon várjátok a családokat, hogy játékos formában mutassátok meg az egészséges életmód lehet élmény is, és ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy ti nagyon sokat tesztek azért, hogy az emberek valóban egészség

0: gondolkodjanak, így szépen fogalmazva, és hogy én azt látom, hogy szerintem el is értétek a célotokat, vagy legalábbis jó úton vagytok.
1: Igen, és azt látom, hogy egyébként nagyon sok ember bizonyos dolgokkal nem volt eddig tisztában, hogy merre induljon el, vagy egy teljesen téves információt látott az interneten, és rosszul értelmezte, és nem jól kivitelezte ezt a dolgot, és nem jött a várva várt eredmény, és nekik is rengeteget tudunk ilyenkor segíteni, mert személyre szabottan tudod elmagyarázni neki, hogy mi az a hiba, amit elkövet esetleg, vagy nem is gondol rá, például rengetegen odafigyelnek az egészséges táplálkozásra, de például nem figyelnek oda mondjuk azt, hogy mit isznak, és mondjuk rengeteg cukor sűrítőt hisznek, és olyan többet kalóriát visznek be, hogy gyakorlatilag az egész étrendüket tönkreteszik vele. De most mondom, egy ilyen alapvédélet, vagy vannak különféle hátfájás, vagy bármi egyéb, és teljesen más vonalon keresik a megoldást, mint ami lenne erre a legjobb. Tehát gyakorlatilag mi próbálunk olyan egészséges megoldásokba gondolkozni, akit mindenkit egy kicsit, mindenkinek az életét egy kicsit jobbá teheti.
0: Itt is gondolom nagyon fontos, úgymond a kémia, az a fajta kémia az érdeklődő, vagy az egészséges életmódra vágyó ember, és a hát hogy mondjam, és az edző vagy az életmód tanácsadók között fontos a kémia legalább annyira, mint mondjuk, mint bármilyen más területen. Tehát, hogyha adott ember mondjuk nem jó életmód, nem ugyan nem jó életmód tanácsadó, hanem tehát nem a számára megfelelő, nem találja meg a hangot jól az életmód tanácsadóval, akivel éppen találkozik, az nem biztos, hogy jó útra tud térni, úgymond.
1: Persze, valamilyen szinten ugye meg kell lenni ennek a úgymond kapcsolódásnak, igen, szerintem igen. Ez jól tudjon működni. Szerencsére én azt gondolom, hogy nagyon jól tudom oldani a hangulatot ezeken a strandokon, és nagyon jók a visszajelzések szerencsére, és tényleg az embereknél azt látom, hogy abszolút nyitottak erre, és már várják, hogy menjünk, sőt rengeteg internetes, rengeteg megkeresést kapok a strandok által, hogy láttak a strandon, de volt olyan, aki még nem mert oda jönni, viszont szerette volna megkérdezni, látom, hogy milyen közvetlen vagyok, csak utána már vége lett a rendezvény, és akkor még ezt szerettem volna megkérdezni. Nyilván állunk elébe ezeknek a kérdéseknek és lehetőségeknek, úgyhogy gyakorlatilag azt látom, hogy tényleg nagyon szuperul megy ez a mozgalom, és tényleg nagyon sokan kapcsolódnak rá, és ami nagyon jó még, és számomra megtisztelő, hogy korra is nem róla tekintetünk, mindenki. Tehát egészen a gyerekkortól kezdve a szenior szépkorú korosztályig mindenki részt vesz, és érdekes módon ugye mi egy aerobikus mozgásformát viszünk általában a strandokra, vagy zumbát, vagy aquafitness, vagy trambulin edzéseket, hogy a férfiak is beállnak. Ami szintén azt gondolom egy jó dolog, mert általában ezekre az aerobikus vonulatokat inkább
0: a női vonal, igen.
1: Igen, és valamiért azt látom, hogy legalább azt mondom neked, az egyharmada, hanem a fele az férfi.
0: Az egy nagyon jó arány már.
1: Igen, ami nagyon szuper arány. Mondjuk lehet, hogy az is közrejátszik, hogy nyilván ugye a medencében sokkal könnyebben mozognak az emberek, és hogy nem annyira szégyelősek, vagy bármi egyéb, de abszolút szívesen vesznek részt. És ugye rengeteg sportvetélkedővel színesítjük, van fekvőtámasz verseny, táncverseny, különféle sportakrobatikai verseny, énekverseny, de nagyon sok mindennel kibővítjük egyébként ezt a repertoárt. Pontosan azért is, hogy mindenki megtalálja a számára legmotiválóbb programot.
0: Ez egész napos rendezvény, vagy fesztivál?
1: Általában úgy szoktunk kitelepülni, hogy 10-től 4-5-ig szoktunk lenni.
0: Attól és hogy veszik észre? Tehát, hogy van egy kis színpadot is visztek magatokkal, valami kis dobogót, vagy valamit, ahol ilyen nagyon látványosan ott vagytok?
1: Egyébként elég látványosan kitelepülünk, mert általában egy 7-8 sátorral jelenünk, és szétlátványos kitelepülésünk van, és általában a főmedencénél szoktunk lenni. És mivel, hogy folyamatosan kommunikálunk a hangtechnikánkon keresztül is ugye az emberekkel, és csalogatjuk oda a standhoz az embereket, illetve a hosszeszeink is ugye folyamatosan dolgoznak az, hogy minél több ember ellátogasson hozzánk, tehát gyakorlatilag tényleg azt látom, hogy mindenkit elérünk a strandokon.
0: Hogyha azt mondjuk, hogy 20 strandra mentek ez a nyaratokat, mennyire fogja át, vagy hogy van minden, milyen időközönként utaztok, vagy folyamatosan egész nyáron úton vagytok?
1: Gyakorlatilag 7 hétvége, és péntek szombat vasárnapokra épül fel ez a rócsó, általában nézzük, hogy jön ki, próbáljuk augusztus 20-ig mindig befejezni egyébként az esemény. Most az utolsó hétvégénk az a augusztus 20-a előtti hétvége lesz egyébként Makón és Szegeden. Az is nagyon szuper lesz. Nagyon szeretem azt a környéket, és nagyon jók a vendégek is ott egyébként. Ott fogjuk most egy ilyen szombat-vasárnappal befejezni majd ezt a 20 állomásos strandfesztivált. De én azt gondolom, hogy gyakorlatilag az egész nyarat átöleljük vele, mert tulajdonképpen ez a július-augusztus időszak szokott lenni az, amit Magyarországon igazán jó idő szokott lenni. Úgyhogy általában ekkor szoktunk. Úgyhogy általában a nyaraláshoz kiesik. mert ilyenkor mindig a strandokon vagyok.
0: Most pedig újra szünetet tartunk, csak és kizárólag egy rövid szünetet, de jövünk vissza és folytatjuk innen a beszélgetést Canik Balázsral.
2: Beleles nem van, emerszem még új dallam, hát ez micsoda idegen, de

0: látok, amit csak most bánok, hogy sosem mondtam
1: el. Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
4: Manna FM.
1: FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Canik Balázs kapuéra aerobik oktató, életmód tanácsadó a vendégem ebben az órában, akivel a Pölöskei Strand Egészség és Sportfesztiválról beszélgetünk. Ugye idén ismét útnak indult a Strand és Egészség Sportfesztivál. Sokak számára ez már igazi nyári hagyománnyá vált. Sokan még mindig úgy gondolják, hogy a rendszeres mozgás csak azoknak való, akik sportosak vagy fiatal, pedig ez ugye egyáltalán nincs így, ezekről is beszélgettünk többek között az előző percekben. Azt egyébként hogy látod, hogy ugye itt ezt már említetted, hogy legtöbb esetben az étkezésre mondjuk odafigyelnek az emberek, de arra már nem annyira, hogy mit isznak, hogy mik most így a legnagyobb kérdések, nem is azt mondom, hogy problémák, de mondhatnám azt is, így az egészséges életmód tekintetében. Vagy akár ha csak leszűkítjük mondjuk így a nyári nagyon meleg időszakra, hogy mit csinálnak a legrosszabbul az emberek, vagy mire figyeljenek, hogy ne is a negatívra hangsúlyozzuk, de nyilván ott van.
2: Az egyik legfontosabb, és szerintem ilyenkor ugye a folyadék bevitel, hogy arra figyeljünk oda, hogy megfelelő mennyiségű vizet fogyasszunk.
1: És ez fontos, hogy vizet gondolom.
2: Igen, mert ugye a cukros italán nem nagyon leszünk bejebb, illetve a magas koffein tartalmú termékeset feltétlenül tesznek jót ilyenkor, mert ugye vízható hatásuk van. Innentől kezdve még több vizet kell majd visszapótolnunk, tehát itt az arányt ezt jól meg kell találni. Ezen kívül pedig szoktam javasolni a sok zöldség gyümölcs fogyasztását. Figyelnünk kell arra, hogy ne vigyünk be azért nagyon nagy mennyiségű zsírt, illetve szénhidrátot. Nyilván most nem mondhatod meg a strandokon, hogy csak azokat az ételeket fogyasszák, amik egészségesek, és nem is akarjuk az embereknek nyilván a nyaralás alatt ezt megtiltani. Viszont egy érdekesség, hogy most már minden strandon látom azt, hogy a strandbüfékben megjelentek az egészséges ételek.
1: De jó.
2: Vannak saláták, vannak gyümölcstálak, zöldséggel kapcsolatos termékek, sőt most már sok helyen látok gluténmentes, laktózmentes terméket. És azt gondolom, hogy ez jó vonal, hogy most már tényleg jobban odafigyelünk arra, hogy legyen lehetőség.
1: Hát mert volt egy idő, amikor ugye a sült kolbász mustára,
2: igen,
1: vagy ezek, lángos, és igen. Akkor azért az...
2: Nem is nagyon volt opció, tehát igen, volt egy 5-6 féle strandétel, ami nem azt mondom, hogy rossz, csak nyilvánvalóan nem mindenki számára megfelelő, és ugye ez egy másik alappillér, ugyanakkor azt látom, hogy egyre több strandnál vannak aktivitások, ami szintén nagyon jó, és ami a lényeges, hogy az emberek is aktiválják magukat, ami szintén azt gondolom egy jó dolog. Most több strandnál láttam már kihelyezett fitnessgép parkokat, tehát gyakorlatilag strandrupi pályát, egy csomó minden ilyen plusz dolgot, ami szintén egyébként én azt gondolom, hogy egy jó kezdeményezés, úgyhogy tényleg kezdjük azt látni, hogy egyre több helyen laknak be aquafitness órákat, tehát gyakorlatilag egyre jobban odafigyelnek erre az egészséges életmódra, úgyhogy szerintem ez egy jó vonal.
1: Tehát akkor a legnagyobb problémát azt mondod, hogy a nagy melegben az a vízfogyasztás, tehát hogy kevés folyadékot iszunk, igen.
2: Igen, és akkor a többlet kalóriabevitel ugye a másik, amikor túl leszük magunkat, zsíros, magas szénhidráttartalmú ételekkel, ugye sem tesz túl jót az emberi szervezet számára, főleg azért is, mert a strandra azért megyünk, hogy azért úgy élvezzük a strandot, és aktív legyünk. Ugyanakkor, ha beviszünk egy ekkora nagy mennyiségű dózist, akkor nyilván leginkább csak feküdni szeretnénk. Tehát ez is egy másik alappillér. Nyilvánvalóan ugye a napvédelem, amit azért mindig hangsúlyozni kell, még ha nem is figyelünk oda kellőképpen hozzá, és én amit fontosnak látok, és ugye azért is szuper ez a strand fesztivál, hogy a testmozgás, hogy amikor kimegyünk a strandra, akkor ne csak a napozási legyen a főszerep, hanem azért ittassunk be egy fél óra valamilyen mozgást, lehet akár ez egy csúszdázás, egy úszás, vagy bármi egyéb, vagy egy strandröpi, vagy bármi, csak hogy ittassunk be egy kis mozgást az életünkbe, és hogyha ezek megvannak, akkor szerintem egy nagyon szuper egy mini életmódváltásba kezdhetünk.
1: Ugye egy időben hallhattuk azt, hogy a nemzetünk az eléggé elhízottak vagyunk. Ez változott-e, te hogy látod, és ebben dolgozol, azért csak van rálátásod, hogy jobb-e már egy kicsit a tendencia?
2: Igazán azt látom, hogy nagyon sokat dolgozunk rajta, hogy ez jobb legyen, és kicsit azt kezdem látni, hogy most már inkább sokkal többen kezdenek el mozogni, viszont akik elkezdtek mozogni, azok meg nagyon odafigyelnek arra, hogy hogyan mozognak, hogyan táplálkoznak, tehát sokkal tudatosabb lett az aktív sportolóknak a része. Ugyanakkor rengeteg olyan embert látok, akik például soha nem sportoltak, hogy bekapcsolódnak akár egy futóversenyre, vagy rendszeresen futnak, vagy bicikliznek. Látom most már rendszeresen használják ezeket a szabad téri fitness parkokat, amiket eddig mondjuk nagyon ritkán láttam, hogy használtak volna.
1: Úgyhogy egyre több is van egyébként. ilyen fitness park.
2: Igen, és ezek is nagyon szuperek, mert levennek, és valamilyen szinten mozognak. És ugye a keringésfokozása szempontjából ez egy nagyon jó dolog.
1: Arról meg nem is beszélve, bocsáss meg, hogy szabadba vágok, hogy az, aki mondjuk nem tudja megfizetni a konditermet, akkor az kimegy egy ilyen kinti szabadtéri fitness parkba, úgymond, ahol ingyen tudja használni ezeket az eszközöket. Tehát ő is tud mozogni, igen.
2: Persze, és ez is egy nagyon szuper plusz szolgáltatás, főleg, hogyha valaki mondjuk összeköti egy aktív sétával, futással vagy biciklizéssel, igen. Tehát ez nagyon jól össze lehet kombinálni. De tényleg azt látom, hogy egyébként jó irányba haladunk, nyilvánvalóan még nem ott tartunk, ahol szeretnénk, de azt gondolom, hogy a vonal az nem rossz, tehát, hogy jó felé megyünk, csak ezt még majd azért még összenézni, szóval van munkám nekem is az edző kollégáknak, hogy minél több embert rávegyünk arra, hogy mozogjanak, viszont az a jó, hogy akiket meg már rávettünk, azokat tényleg már ilyen nagyon szuperul sikerült átalakítanunk, tehát ők már tényleg nagyon odafigyelnek erre, és ezáltal ugye próbálják bevonni a környezetüket is, tehát a családtagjaikat, rokonaikat, barátaikat, és ezáltal azért alakul ez az egészséges nemzet dolog.
1: Itt is ugyanúgy igaz az, hogy csak elkezdeni nehéz, mert az ember elkezdi, akkor onnantól kezdve már hiányozni fog, hogyha abba hagyja.
2: Igen, és a mozgásra is ez vonatkozik, illetve a táplálkozásnál pedig azt szoktam javasolni, hogyha valaki nagyon nehezen vált életmódot, akkor próbáljuk meg azt a trükköt, hogy gyakorlatilag ahogy ülül a hűtőnk, egészséges alapanyagokkal töltsük vissza. Tehát figyeljünk oda arra, hogy egészséges alapanyagok, magas fehérjetartalom, kevesebb szénhidrát, kevesebb zsír, jó zsírok, tehát próbáljuk meg a hűtőt, illetve az éléskamrát egy kicsit így átalakítani otthon, gyakorlatilag bármikor, mikor enni szeretnénk valamit, gyakorlatilag csak olyan dolgokat fogunk találni a hűtőbe, amik az egészséges életmódba beleférnek. Ugyanakkor nem mondom azt, hogy nem fér bele nyilván az, hogy az ember bűnözik, mert miért ne. Csak mégis azt gondolom, hogy átalakítjuk otthon ezt a kis hűtőt, illetve a kamránkat, akkor szerintem sokkal könnyebb lesz az életmódváltás is.
1: Na most újra a zene jön, de innen folytatjuk a beszélgetést Canik Balázzsal, maradjanak velünk önök is.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmai. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Canik Balázs kapuéra aerobik oktató életmód tanácsadó a vendégem ebben az órában, és a Pölöskei Strand Egészség és Sportfesztiválról beszélgetünk. Természetesen egészséges életmódról, arról, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy tudatosabban éljünk, többek között ezekről is szó volt. Még egyetlen dolgot muszáj megkérdezem tőled itt a beszélgetésünk végén, hogy ugye a fogyókúra, tehát legtöbben nem is annyira talán az egészségük érdekében kezdenek el mozogni akár, vagy életmódot váltani, hanem soha azért, mert fogyni szeretnének. Na most nyilván ez a jó, hogyha ha valaki odafigyel az étrendjére, mozog, sportol akár valamit, és akkor szépen lassan leolvadnak a kilók. Viszont mostanában én egyébként egy hónappal ezelőtt jött velem szembe ez az információ, hogy most mi a divat ilyen fogyásra, és erre véleményedre lennék igazából kíváncsi, tehát hogy nyilván nem biztos, hogy a szakmai állásfoglalást tudsz te ebben nekem adni, de hogy most főleg főként a hölgyek körében biztos hallottál róla, hogy nagyon elterjedt ez a injekcióba adják be maguknak a különböző valami háromféle ilyen, hát nem is tudom, hogy ez mit cukorbetegeknek szokták adni, hogy ez oké? Most nem tudom egyszerűbben megkérdezni. Tehát rendben, hogy fogynak, tehát és ilyen látványos fogyásokat érnek el tőle. Én azt gondolnám, hogy ennek nyilván a hosszú távú következményeit sem látjuk még, hogy azért nem ezzel az egyszerű lehetőséggel kellene élni, nyilván mindenkinek a saját döntése, de kíváncsi vagyok a véleményedre.
2: Igazán itt én bármilyen ilyen dolgok kapcsolatban mindenféleképpen kikérném egy orvos tanácsát, és bármi ilyesmibe vágunk, akkor szerintem célszerű egy általános vérképet csináltatni, és ezt ugye folyamatosan figyelni, főleg, hogy nekik nem is annyira egy általános vérkép kell, hanem pajzsmirigytől kezdve mindent, tehát gyakorlatilag elég komplexen kell ebbe gondolkozni, hogy mennyire befolyásolja ez a szervezetünket, mert azért a szerek bizonyos emberekre mindenkire idézősen másképp hatnak, vagy más jó hatás, vagy más mellékhatás is válthatnak ki. Úgyhogy én nem feltétlen vagyok ennek a híva, mert azt gondolom, hogyha valakinek van akaratereje, akkor egy jó diétával és mozgással simán el lehet ezt érni. Általában nyilván ugye mindenki keresi a könnyebb utat.
1: Igen, és gyorsabb és könnyebb, igen, ami és azonnal hat, igen.
2: Igen, viszont nagyon sok esetben tapasztaltam azt, hogy ennek hatására nagyon sokan átalakultak, viszont nagyon sokan vissza is híztak utána. És azért vannak olyanok is, akiknek különféle mellékhatások alakultak ki, hogy most ennek hatására, vagy nem ennek hatására, azt mindenki döntse el, vagy ugye ezt nyilván utána kell járni. Igen. De én azt gondolom, hogy ilyen dolgokat akkor szabad fogyasztani, ha az orvosunk azt mondja, hogy ezt ő indokoltnak találja, és nem össze-vissza ilyen internetes mendemondák alapján építenek fel így dolgokat, mert azért ez tud a visszajára is fordulni.
1: Tehát hogyne.
2: Tehát én mindenféleképpen azt javasolnám, hogyha valaki ilyesmivel gondolkozik, akkor csak orvosi felügyelet mellett és megfelelő vizsgálatok mellett, mert tényleg, hogy ne legyen ebből a későbbiek folyamán olyan probléma, amit...
1: De nyilván a sport és a táplálkozás azért az...
2: Ez az alapja mindennek.
1: Az ennyi, így van.
2: Tehát én azt gondolom, hogyha valaki ezt tényleg komolyan veszi, és az akaraterén kell csiszolni szerintem, és hogyha ez megvan, akkor gyakorlatilag ez tud működni, és azért...
1: És hosszú távon tud működni,
2: természetesen, és egészségesen.
1: És
2: a másik kritérium az, hogy nem kell mindenkinek versenyformát hoznia, mert nem versenyre készülünk, hanem egy hosszú távú egészséges életet próbálunk kialakítani, és egy olyan bőrben szeretném magunkat látni, amiben jól érezzük magunkat, és kicsattanunk az egészségtől, és azt gondolom, hogy ez másképp nem fog menni, csak úgy, hogyha rendszeresen mozgunk és táplálkozunk, mert azért ezt ne felejtsük el, hogy lehet, hogy lefogyunk egy csomó kilót bizonyos szerektől, de viszont a keringésünk, az egészséges életmódhoz kell a mozgás. Innentől kezdve, hogyha nem tesszük mellé a testmozgást, akkor gyakorlatilag én azt gondolom, hogy ez lehet, hogy egy látványos eredmény, viszont nem egy egészséges vonal. Tehát mindenféleképpen gondolkozzunk abba, hogy bármibe is kezdünk, legyen meg a mozgás és a táplálkozás, és ha valaki mégis úgy dönt, hogy ezt szeretnénk kiegészíteni valamivel, akkor hogyha ez mondjuk kémiai gyógyszer, akkor mindenféleképpen orvossal beszéljünk előtte, ha pedig esetleg egy zöldtel, vagy bármi egyébvel próbálja ezt az egészet segíteni, akkor nyilvánvalóan ezt nagyon szuper összerakni egy táplálkozási vagy dietetikussal. Úgyhogy azt gondolom, hogy inkább gondolkozzunk ezen a vonalon, és próbáljuk meg ezt erősíteni, mert azt gondolom, hogy mindenkiben megvan a lehetőség arra, hogy változzon, és még egyszer hangsúlyoznám, hogy nem kell mindenkinek versenyformát hoznia, hanem hozzunk egy olyan testalkotot, amiben jól érezzük magunkat, és egészséges.
1: Igen. Arról meg nem is beszélve, hogyha valaki mozog és helyesen táplálkozik, annak a hangulata is más lesz, és az több energiája lesz, szóval, hogy mindenféle szempontból ez a legjobb választás, azt gondolom.
2: Én is azt gondolom, hogy ezt javasolnám mindenkinek, hogy próbáljuk meg ezt.
1: És akkor ugye a beszélgetésünk végén említsük meg, hogy hol lesztek legközelebb, vagy hol találkozhatnak legközelebb veled, veletek, melyik strandon.
2: Pénteken egy nagyon szuper helyen leszünk egyébként Komáromban, a strandon várjuk a résztvevőket, illetve szombaton fogunk még menni az említett Balatonfüredre, ahol rengetegen szoktak lenni, úgyhogy egy nagyon nagy rendezvényre készülhetünk, és a Balatonban fogom tartani az edzést, tehát annak is megvan, azt gondolom, a szuper feelingje, illetve a másik nagy helyszínünkre fogunk menni vasárnap, azt mondjuk az én egyik kedvencem Sárvár, uh-huh. És Sárvárra fogunk látogatni, úgyhogy gyakorlatilag ez a most következendő három helyszín, úgyhogy most én úgy gondolom, hogy mind a három nagyon erős lesz, és mind a három nagyon jó helyszín. Hogyha valaki esetleg arra jár a környéken, akkor nagyon szívesen várom akár egy szuper kérdéskörrel, vagy bármi egyébbel, és beszéljük meg együtt, hogy hogyan is kell életmódot váltani.
1: Hát így legyen, akkor nagyon ajánlom én is a hallgatóinknak, tehát a Pöröskei Strand Egészség és Sport Fesztivál ezeken a helyszíneken, amiket a Balázs is említett, hétvégén, péntek, szombat, vasárnap oda, ott tudnak találkozni veletek, hát illetve hogyha valaki csak ezért megy arra, az is megteheti nyugodtan, hogy kicsit tanuljon, és egy kicsi információkat, meg mozogjon, meg információkat szerezzen az egészséges életmóddal kapcsolatosan.
2: Abszolút, úgyhogy várunk mindenkit sok szeretettel.
1: Köszönöm szépen neked a beszélgetést.
2: Köszönöm a meghívást.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Czanik Balázs kapuéra aerobik oktató életmód tanácsadó volt a Családi Manna vendége.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük.
1: Reklám hangzott el.
3: Folytatódik a kánikula. Ma választhatnak új köztársasági elnököt. Szeptembertől áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Délután választhatja meg az új köztársasági elnököt az országgyűlés. Ha a titkosszavazás eredményes lesz, az új államfő már az ülésen esküt tesz és beszédet mond. A tisztségre Baka András jogtudós az egyedüli jelölt. Miután a Mi Hazánk nem tudta megszerezni a szükséges 40 aláírás Tóth Máté energiajogász elindításához. A Fidesz és a KDNP frakció még korábban közölte, hogy nem vesz részt a folyamatban, mert jogsértőnek tartják Súlyog Tamás eltávolítását. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, erről egyhangulag döntött az országgyűlés. Az eddigi 5%-os áfa nullára csökken, és áfamentesek lesznek a vényköteles orvosi radioaktív izotópok, valamint az egészségügyi oxigén is. Kármán András pénzügyminiszter szerint az intézkedéssel évente mintegy 7 milliárd forint marad a lakosságnál. A vitában a Fidesz és a KDNP azt kifogásolta, hogy az áfamentesség nem terjed ki minden gyógyszerre, a Mi Hazánk képviselője pedig arról beszélt, hogy szerinte a kibocsátásnál kellene megfogni a gyógyszerárakat. Az 1956-os eseményekhez kapcsolódó kiállítással nyitja majd meg kapuit a várba visszaköltöző hadtörténeti múzeum. A Kapisztrán téri épületet az elmúlt években a Honvédelmi Minisztérium használta. A belső tereket most úgy alakítják át, hogy ismét alkalmasak legyenek a múzeum céljaira. Közölte Kürtös László, a Honvédelmi Tárca parlamenti államtitkára. A július közepén elrendelt 30 napos közbiztonsági akció után is folytatódik a rendőri jelenlét megerősítése Budapesten. Ezt a főpolgármester közölte azután, hogy tegnap tárgyalt a kormány és a rendőrség képviselőivel. 19 helyszínen kiemelt, csaknem 100 helyen pedig mozgó rendőri jelenlétet biztosítanak. Karácsony Gergely szerint a közbiztonság javítása szociális és egészségügyi kérdés is, ezért egy rendészeti és egy kríziskezelő munkacsoport is alakul. Brit, francia, szlovák és holland rendőrök segítik a budapesti rendőrséget a Sziget Fesztiválon. A szombatig tartó rendezvény biztosításában civil ruhás nyomozók is részt vesznek. A szigeten prevenciós pont működik, ahol elsősorban a kábítószer megelőzésre, a kiberbiztonságra és a sportra helyezik a hangsúlyt.
0: Időjárás.
3: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő, de néhány fokkal mérséklődik a kánikula. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Estétől északkeleten viharos széllökések is lehetnek. Hajnalban 16-22, holnap 27-33 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
4: Nagy üdv mindenkinek, már is indul a Manna délután. A mikrofonnál István Dániel, izgalmas kis délutánunk lesz, jó kis sporttal indulunk, biciklizünk egészen pontosan, hát abszolút megihlett a témakör a sztárokat is, úgyhogy nem volt annyira bonyolult összeválasztani hat bringás dalt. Jön majd a Queen, Katie Melua, illetőleg Mark Ronson ide passzoló slágere is. Aztán 2002 és majd 12 terítéken szokás szerint jön az időutazás Eminemmel, a Counting Crows-zal, de Judy J és Taylor Swift is jön majd a későbbi évből. Az óra sztárjai közül pedig majd a Red Hot Chili Peppers és a Train formáció 3-3 slágerét válogatom be. be. De egyelőre Milky Chance-szel indulunk, jó szórakozás nekünk mára is.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

a 98.6 Manna FM életöröm zenéke még a mai napon kitartás, jön majd egy hideg front, és holnapra frissül némi neműleg a levegő, mondjuk 29 fok az frissülést jelent, aztán majd újabb hőség érkezik a hétvégére. Hát egyelőre záporok, zivatarok formájában talán némi csapadék jöhet, de hosszantartó az egyelőre, biztos, hogy nem. Hát ilyen melegben nem tudom ki, hogy van a mozgással, egy jó kis bringázás egyébként még a melegben is tök jó, mert hogy növeljük a sebességünket, és ilyenkor a szél is egészen másképp csapkodja az arcunkat, aztán leállunk, akkor nyilvánvalóan az összes izzadságunk lefolyik, de a bringázás az nagyon egészséges, és már Budapesten is egyébként jobbnál jobb bringautak kínálnak A-ból B-be lehetőséget, hogyha esetleg itt dolgozunk. Persze erről megoszlanak a vélemények. Miért emlegetem ezt? Azért, mert a sztárok mindjárt bringáznak. Jön Katie Melua, a Queen, Kraftwerk, Corinne Bailey Ray, Mark Ronson és a Coldplay ide passzoló témája. Van, aki egyébként már címileg is a bringázásra muzsikál, de többnyire egyébként a klipekben jellemző ez a mozgásforma. A Nine Million Bicycles indít, már is Katie Melua érkezik elsőként, aki tényleg aztán megjárta a hullámvölgyeket, hiszen ő volt sokáig egyébként a legmenőbb az Egyesült Királyságban, a legtöbb lemezt eladó énekesnő, és aztán később, amikor jött a gazdasági válság, akkor szinte mindenit elveszítette. Különben grúz származású brit énekesnő, dalszerző és zenész, aki mindjárt énekel nekünk, 8 évesen költöztek Észak-Írországba, majd 14 évesen Angliába, Meruát a Kis Dramatikó kiadó jegyzi, producere pedig Mike Bett, és 2003-ban hallottunk először róla. Azóta sem sikerült legalábbis itt Magyarországon megismételnie azt a fajta sikert, amit a Nine Million Bicycles-szel ért el. Angliában egyébként több zenéje is megmászta a slágerlisták élét. Aztán majd egy klasszikus érkezik, a Queen és a Bicycle Race, ami egyébként a negyedik dal volt a Queen 78-as jazz albumáról. Érdekesség, hogy a szerzője Freddie Mercury volt, a legenda szerint állítólag úgy kapott ihletet, hogy nézte a Tour de France-t, amelynek futamát a nizzai hotelszobájának ablakából kinézve pillantotta meg, és tulajdonképpen érdekelte az egész dolog, meg lenyűgözte, hogy milyen gyorsasággal suhannak el a mezes emberek előtte, úgyhogy úgy döntött, hogy ezt bizony papírra veti, és aztán később a stúdióban el is énekelték a Bicycle Race. Azóta is egyébként az egyik legmenőbb dal a csapat repertoáriából, több albumon is megjelent. A végére pedig majd a Kraftwerk érkezik, akik egyébként egy elborultabb zenét játszó muzsikus brigád, világszerte főképp az elektronikus zene úttörő jellegű népszerűsítéséről és művelőséről híres. Tulajdonképpen a rockzene progresszív vonulatát képviselik, krautrockból különültek el. Igazából volt néhány daluk, ami egyébként rádióbarát, ilyen például a Modell, ami nagyon sok helyütt ment, és aztán például többek között az a Tour de France, ami nekünk témába vág, majd ezt hozom harmadikként. Nagyon sok későbbi szinti popzenekar, rockzenekar őket jelölte meg, mint inspiráló hatású együttest, akiket gyerekkorukban hallottak, meglepő módon még a Coldplay is, akik egyébként szintén szerepelnek majd a zenei összeállításunkban a következő körben, majd az ő daluk lesz az Adventure of a Lifetime, de egyelőre most a bringázás kapcsán érkezik Katie Melua, Queen és a Bicycle Race, valamint a Kraftwerk és a Tour de France, itt a 98.6 Manna FM-en az életöröm zenék között.

van, vagy már végzett a munkával és kifelé tart, akkor megköszönöm, ha elküldi az információját a közlekedésről, a többiek lesznek igazán hálásak érte, de majd én adom nekik tovább. Hozzánk az SMS 0677098-at, ide lehet írni akár Viber üzenetet is. Ma még jó melegünk van, csúcsok nem fognak dőlni, de aztán holnapra majd frissül a levegő, úgyhogy lehet egy kis fellélegzés. 29 fok lesz csak a maximum, de egyébként a kánikula és a napsütés az abszolút marad. Mi pedig bringázunk, remek mozgásforma egyébként, ha valaki úgy akár középkorúan még nem döntött el, hogy milyen mozgást szeretne űzni, de szüksége lenne rá, akár fogyás vagy az egészsége érdekében, akkor szerintem a bringa egy jó dolog. Egyszer kell tulajdonképpen belevágni anyagilag is, és aztán utána évekig tök jól lehet űzni. Corinne Bailey Rae érkezik mindjárt, és a Put Your Records On, aztán majd itt lesz Mark Ronson és a Coldplay. Ezek a dalok már inkább a bringázást úgy közelítik meg, hogy a klipjükben láthatunk bringázó arcokat. Pillanatokon belül tehát érkezik Corinne Bailey Rae, aki egyébként egy meglehetősen nagyot ment énekesnő, 2006-ban jelent meg a zajos sikert jelentő albuma. Ő volt a negyedik nő a brit zene történetben, akinek az első albuma number one pozícióba jutott, és ez még nem lenne elég, egy évek később 3 Grammy-díjra és 3 Brit Awards-ra jelölték, sőt a Mobody-ból 2-t meg is nyert. 2008-ban kapta meg a Grammy-t az év albuma kategóriában, hiszen együtt dolgozott Herbie Hancockkal a River the Johnny Letters albumon. Második korongja is nagyot ment, az 3 év kiadjátus után 2010-ben jelent meg. Egyébként néhány nehéz időszak is mögötte van, tehát azt gondolná az ember, hogy ilyen zajos siker mellett az ember tök boldog. Hát ez sajnos az életében nem mindig volt így. 2020-ban hunyt el a férje, véletlen drog túladagolásban, és érzelmeit az énekesnő szintén egy albumon énekelte meg, egyébként az is nagy siker lett. Az első és a második albuma összesen több mint 5 millió példányban kelt el világszerte. Nálunk mindjárt a bringás dala érkezik, a Put Your Records On, amivel berobbant a köztudatba. Aztán majd Mark Ronson érkezik, és a The Bike Song, ő leginkább egyébként az együttműködéseiről híres, ugye legendás producerről van szó, Amy Winehouse például a legmenőbb albumát szinte neki köszönheti, együtt készítették el a Back to Black-et. Egyébként Notting Hillben lakik, Londonban, szüleik pedig zsidó származásúak, felmenői Ausztriából, Oroszország és Litvániából emigráltak, nem régiben pedig még életműdíjjal is jutalmazták. A végére pedig majd a Coldplay érkezik, hát ha valakiket nem kell bemutatni, az a Coldplay, jól ismeri őket a magyar közönség is, nem véletlenül tudták megtölteni 2 éve 3-szor is az arénát. Ugye hát az első koncertre rögtön a hazai rajongók lecsaptak, és aztán utána jöttek a külföldiek, amikor megneszelték, hogy Budapesten 3 Coldplay koncert lesz, gyorsan megvásárolták a jegyeiket, és ez komoly kiugrást is jelentett egyébként a budapesti turisztikai adatok szerint, hiszen a koncert előtt után itt költötték el a pénzüket, úgyhogy ezért is érdemes ilyen nagy eseményeket szervezni. Ők majd az Adventure of a Lifetime-mal csatlakoznak a bringásokhoz, de egyelőre Corinne Bailey Rae indít, jön a Put Your Records On, aztán majd Mark Ronson a Bike Song-gal, és akkor a végére a Coldplay az említett dallal, ahogy az előbb mondtam. Itt a 98 pontat Manna FM-en, az életöröm zenék között. Jó szórakozást hozzájuk! Really?

0: Itt a 98 pontot Manna FM-en bringáztunk egy óta, más nem képzeletben, már megvolt a mai tesi. A folytatásban egyébként most már nem testmozgásról, hanem mindenféléről énekelnek az előadók, ráadásul megállás nélkül a programajánlatok után, majd Ellen Walker érkezik, és az All Falls Down.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: A Betesda gyermekkórház kerítése mellé került Kolodkó Mihály miniszobrász egyszerre két alkotása, Dr. Bubó a Bagoly doktor és a rajzfilm sorozat második részének szereplője, a félős nyúl. Egy egész generáció nőtt fel többek között Dr. Bubó, valamint Ursula a nővér, Csörmester és a többiek kalandjain. De ha ismeri egy mai gyerek Bubóékat, hanem a kisfigurák biztosan leveszik őket a lábukról. A rajzfilm sorozat második részében felbukkanó, mindentől, mindenkitől is mindig rettegő nyuszi, komikus és minden bizonnyal megmosolyogtatja a gyerekeket, felnőtteket egyaránt. Ezzel szemben Dr. Bubó maga a szakértelem egy komoly orvos benyomását kelti, és aki ismeri a rajzfilmet, az tudja jól, hogy a Bagoly doki bizony érti a dolgát, és még cuki is. Az ő kettősüket látogathatjuk meg ezentúl a Hermina útnál. A Fővárosi Állat és Növénykert 1866. augusztus 9-én nyitotta meg kapuit, 160 éve mutatja be bolygónk állat és növényvilágát. Egy idő alatt túlélt két világháborút, egy csődöt és több teljes átépítést, miközben királyi ajándékba kapott zsiráf és a világ első lombikorszarvúja is lakott benne. A kerek évforduló alkalmából néhány info érkezik a Városliget egyik legismertebb intézményének történetét és legkülönösebb epizódjait bemutató Villa Budapest válogatásban. Például 1866-ban nyílt meg a Pesti Állatkert, Magyarország első állatkertje, amelynek első igazgatója Xántusz János a kiváló természettudós volt. Az év végéig 66.918 látogató kereste fel, Erzsébet királyné pedig már egy héttel a megnyitó után végig sétált a kerte. 1868-ban Ferenc József Erzsébet királyné közbenjárására egy Margaret nevű vemhes zsiráfot, vagyis nyakorjánt ajándékozott az állatkertnek. Az állat elhelyezésére külön épületet kellett emelni, érkezése után pár hónappal, augusztusban pedig meg is született a kisborja. Így a budapesti volt a világ negyedik állatkertje, ahol zsiráfborjú született. A Fővárosi Állat és Növénykert ma mintegy 18 hektáron terül el. A 2025 és 26 fordulóján készült állatkerti népszámlálás szerint a Városligeti kertben 658 állatfaj, 7542 egyedéről, valamint 78 tenyészetről gondoskodnak. Az állatok közül 4570 hal, 840 emlős, 789 madár, 370 hüllő és 153 kétéltű él. 138 veszélyeztetett faj szaporításában pedig nemzetközi tenyészprogram keretében vesz részt az intézmény. Október 11-ig látható a Verőcei Gorka Múzeumban Bartis Katalin Dóra kerámia művész Bőség című kiállítása. Az alkotó 10 éve készíti kézzel épített egyedi hangvételű kerámiáit a Kasműhely néven, amelyekben a játékos mesebeli formák és a szimbolikus jelentéstartalmak alkotnak egységet. A kiállítás a természet gazdagságát, az élet sokszínűségét és az alkotás örömét állítja középpontba, miközben betekintést enged a művész karakteres kerámia világába, különleges élőlények és életfák segítségével. Szeptember 13-áig a 2000-es évek budapesti éjszakai életének vizuális emlékeit idézi meg a Magyar Zeneháza pop-up kiállítása. A tárlat a magyar partifotózás pixelzajos, vakú villanásokkal teli korszakába kalauzol. Eltűnt klubok, ikonikus éjszakák és ismerős arcok elevenednek meg Glódi Balázs fényérzékeny fotográfus képein keresztül. A megnyitom Matek Márk egykori Süsfelnap Westbalkán és Holdudvar rezidens zenél. A szeptember 12-i Independent Label fel lemezvásár kísérő programjaként megvalósuló tárlat ingyenesen látogatható.
1: Ez a Manna FM-en a 98.6-on online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

Robog a délután a 98.6 Manna FM-en, újabb életörömzenék érkeznek, a tematikánk pedig az időutazás lesz, azaz két évben kötünk ki, 2002 és 12 terítéken majd, az akkori slágerista vezetőkkel idézzük meg az évet, így kerül éterbe Eminem, meg a Planet Funk, a későbbi évből pedig Ronan Keating és Judy J, de egyelőre Rag & Bone indítja az újabb órát.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: Miért alszunk rosszabbul kánikulában? Sokan tapasztalják, hogy nyári éjszakákon nehezebb elaludni, és az alvás sem olyan pihentető. Ennek egyszerű biológiai oka van. Elalvás előtt a testünk hőt ad le. A szervezet belső hőmérséklete finoman csökken, ez is része annak a folyamatnak, amely segít álomba merülni. Ha a szoba túl meleg, ez a természetes hűlés nehezebben történik meg. A jó alváshoz tehát nem csak csend kell, hanem hőkomfort is. Nyáron sokat segíthet a nappali árnyékolás, lehúzott redőny, behúzott függöny, kevesebb direkt napsütés a lakásban. Szellőztetni inkább késő este, éjjel vagy hajnalban érdemes, amikor a külső levegő hűvösebb. A légmozgás is számít. Egy ventilátor vagy kereszthúzat sokszor már önmagában javítja a hőérzetet. Érdemes a vacsorára is figyelni. A nagyon nehéz, zsíros étel, a túl sok alkohol vagy késői koffein mind ronthatja az alvást. Hőségben pedig ez még feltűnőbb lehet. A könnyebb étkezés, a folyadékpótlás és a hűvösebb hálószoba egyszerű, de hatékony kombináció. A jó nyári alvás nem luxus. A hőség elleni védekezés egyik alapja.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
6: Kuponnapok a Rossmannban! Szerezd be a tiszta spórolás kuponfüzetet és vásárold meg kedvenc tisztító és mosószereidet augusztus 10-e és 16-a között akár 40% kedvezménnyel. Ha a blokkot feltöltöd, extra nyereményben is részesülhetsz. További részletek a kuponnapok.rossmann.hu oldalon. Rossmann, tudjuk, mire vágysz.
7: Autódarú, Kósvéber.
8: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
4: Reklám hangzott el.
9: Folytatódik a kánikula. Ma választhatnak új köztársasági elnököt. Szeptembertől áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
9: Délután választhatja meg az új köztársasági elnököt az országgyűlés. Ha a titkosszavazás eredményes lesz, az új államfő már az ülésen esküt tesz és beszédet mond. A tisztségre Baka András jogtudós az egyedüli jelölt. Miután a Mi Hazánk nem tudta megszerezni a szükséges 40 aláírást Tóth Máté energiajogász elindításához. A Fidesz és a KDNP frakció még korábban közölte, hogy nem vesz részt a folyamatban, mert jogsértőnek tartják Sulyog Tamás eltávolítását. A paksi atomerőműben ülésezik szerdán a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat. Feljelentést tett Orbán Viktor közösségi médiás tartalmaival összefüggésben a miniszterelnökség. Hűtlen kezelés és hivatali visszaélés a gyanú. A munkát az Orbán Viktor sajtótanácsadójaként ismert Kaminski Fanni cége végezte, amely 4 év alatt több mint 4 milliárd forint közpénzt kapott. A Fidesz szerint politikai okokból támadják a céget. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, erről egyhangulag döntött az országgyűlés. Az eddigi 5%-os áfa nullára csökken, és áfamentesek lesznek a vényköteles orvosi radioaktív izotópok, valamint az egészségügyi oxigén is. Kármán András pénzügyminiszter szerint az intézkedéssel évente mintegy 7 milliárd forint marad a lakosságnál. Az ünnepi hosszú hétvége előtt ismét véradásra hívja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. Bár a vérkészlet jelenleg stabil, a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. A helyszínekről és időpontokról az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. Brit, francia, szlovák és holland rendőrök segítik a budapesti rendőrséget a Sziget Fesztiválon. A szombatig tartó rendezvény biztosításában civil ruhás nyomozók is részt vesznek. A szigeten prevenciós pont működik, ahol elsősorban a kábítószer megelőzésre, a kiberbiztonságra és a sportra helyezik a hangsúlyt.
0: Időjárás.
9: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő, de néhány fokkal mérséklődik a kánikula. Ma elszórtan még lehet egy-egy zápor, zivatar, holnap viszont már sehol nem lesz csapadék. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Estétől északkeleten viharos széllökések is lehetnek. Hajnalban 16-22, holnap 27-33 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
10: István Dániel vagyok, hello mindenkinek. Én hozom az időgépet, beprogramozva 2002-be és 12-be odautazunk, mindjárt indul az időutazás. Szakavatott hallgatóink ezt tudják, hogy annyit tesz, hogy a két évből 3-3 slágerista vezető dal érkezik. Azért én is hozok némi információt, hogy elhelyezzük magunkat az idősíkon, de 2002 és 12 lesz majd terítéken. Jön majd nem is a Planet Funk, de hozom majd Ronan Keating és Judy J dalát is, de egyelőre Reggae Bowman indít. Jó szórakozást!
0: Élet, öröm, zene.

0: szívem.
1: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Jó munkát kívánok mindenkinek, hogyha abból jut jó pihit, hogyha éppen jelen pillanatban a vakáció zajlik, vagy a szabadságolás. Hát a Balaton egy picit visszahűlt, muhaha, 27,1 fokos. Hát attól függ, hol nézzük, Balatonkeresi 28,3 a fok. Múlt hét végén egy picit talán melegebb volt a víz, de ez is már szinte termál minőségben megy. 077 1986, ez pedig az SMS és Viber számunk, ha valaki mégis itthon van és a fővárosban közlekedik, vagy kifelé a városból várom a közlekedést. Információját, hogy továbbatosom a többieknek. Mi időutazunk, 2002 érkezik mindjárt Eminemmel, a Planet Funk dalával, illetőleg a Counting Crows-zal, itt lesz majd a Vanessa Cartonnal közös Big Yellow Taxi. Hát izgalmas volt egyébként 2002, ami több szempontból is beéghetett az agyunkba. Például az év végén teljes napfogyatkozás volt Dél-Afrikában, a magyarországi óriási árvíz miatt pedig elmaradt az augusztus 20-i tűzijáték, mennyire más korszak volt ugye a mostani aszályhoz képest, de egyébként kriminalisztikailag is emlékezetes lehet az esztendő, hiszen a mai napig sok vitának témát adó móri rablás is ekkor történt, aminek végére aztán évekkel később került csak pont, és ez volt az az év, amikor elfogták a Balástyai rémet. Rögtön izgalmasan indult az esztendő, hiszen január 1-én készpénzként is forgalomba került az euró, az Európai Unió hivatalos valutája, amely 12 országban váltotta fel a korábbi nemzeti valutákat. Már is Eminem kapja el az év vibe-ját, ez nyilvánvalóan egy művésznév egyébként, az eredeti nevben Marshall Bruce Mathers. Hát nem tudom, kinek volt, vagy mi volt az első Eminem élménye, nekem abszolút az ezredváltáskor, amikor kijött a Real Slim Shladyvel, ami aztán teljes mértékben átírta, mint olyat a rap világát, hiszen olyan rappet tolt Eminem, ami odáig egyébként egyáltalán nem volt jellemző. Mindenkinek volt egy fogalma a rapről, mint műfajról, de ő ezt abszolút megújította. És aztán néhány éve ugye a Super Bowl-on, a Halftime Show-ban mindig nagy sztárok lépnek fel, és akkor éppen rappes tematika volt. Hát Eminem volt az egyedüli fehérbőrű rapper, de letolta az összes afroamerikait a színpadról, elképesztő jól tolja. Egyébként a vállalkozása már nem is csak zenei, hanem sokkal inkább egy showbiznisz önálló termékei vannak, filmekben szerepelt, és kendőzetlen őszinteséggel nyilatkozott Eminem arról, hogy voltak az életének bizony mélypontjai is, amikor meggyűlt a baja a drogokkal, de aztán egy rehabilitáció segítségével lejött a szerekről, és azóta teljes mértékben tiszta. Aztán majd a Counting Crows érkezik, egy amerikai alternatív rock együttes. Hát ők ugye például többek között együtt dolgoztak a Big Yellow Taxi-ban Vanessa Cartonnal is, de egyébként a Mr. Jones-szal startoltak az akkor még létező MTV-ben 1993-ban, ezzel egyébként a Billboard 200-as listán elég nagyot mentek. San Francisco-ban koncerteztek sokat, eleinte akusztikus dugóként tevékenykedtek, a Berkeley-ben jöttek össze egyébként a tagok, és aztán később irány San Francisco. A 2004-es Accidentally in Love című számuk pedig a Shrek 2-ben is hallható volt, ezzel egyébként meg is szerezték az Oscar díj jelölésüket is. Ez is nagy sláger volt, amit mindjárt hozok, és a kettő között pedig egy igazi nyári himnusz, egy nyár eszencia érkezik, ami mikor lenne aktuálisabb, mint most. A Planet Funk játsza majd el a Chase the Sun. 2002-ből mindjárt Eminem után, itt a 98.6 Manna FM-en.

a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel marad, a bomba nyári idő egy picit talán hűvösebb lesz, már 30-29 fok annak mondható, és aztán a hétvégén majd újból egy meleg front hoz majd magasabb hőmérséklet értékeket, és ameddig a szemen lát egyébként csapadékmentes napsütéses idő várható, hát kéne a csapadék, de nyilvánvalóan erről nem mi döntünk, örüljünk annak, aminek lehet, hogy marad a jó kis nyári idő. Jövő héten pedig ugye csonkahetünk lesz, úgyhogy ha valakinek energia kell a munka közben, akkor gondoljon arra, hogy már az augusztus 20-i munkanap már, ami ott volt, ugye pénteken az le lett dolgozva, úgyhogy ott egy 4 napos hosszú hétvégénk lesz majd csütörtökre esik jövő héten augusztus 20-a. No, de mi most az időutazásra fókuszálunk, 2002 után tömeljük a tétet, 2012-ben kötünk ki. Ronan Keating akkor egyébként már önállóan nyomta, nem a Boysonnal, Judy J és Taylor Swift is sikereket ért el, amikor is olimpiai nyári játékok voltak, a 30. a sorban egészen pontosan. Július 27 és augusztus 12-e között rendezték meg Londonban. Hát ahogy mondtam, hivatalosan ez volt a 30. újkori olimpia, de ha nem számoljuk hozzá a világháborúk miatt elmaradt olimpiákat, akkor tulajdonképpen a 27. volt a rendezvényt, aztán a paralimpiai játékok követte. A 2012-es játékok megrendezésével London lett az első város, amely 3-szor rendezhetett újkori nyári olimpiát, hiszen korábban 1908-ban és 48-ban is a sportesemény házigazdája volt. Jöjjenek a zenék, azok, mindig könnyebben elkapunk egy hangulatot. Hát Ronan Keating neve szerintem sokunknak a Boyzone frontembereként lehet ismerős. Egyébként miután felbomlott a csapat, eléggé jó szóló karriert futott 2012-ben, már meg is volt az első slágere, a Fires. Róla egyébként azt olvastam, hogy nagyon sokáig úgy volt, hogy neve sportoló lesz. A szülei egy komoly pénzt investáltak abba, hogy a gyerek bajnok legyen az atlétikában. Már egyébként szinte meg is mérette volna magát nemzetközi versenyeken, amikor fülest kapott, hogy fiú csapatot verbúválnak, és aztán csak elbódalgott oda megmutatni, hogy mit tud. Hát olyan jól sikerült a casting, hogy rögtön ő lett a frontembere a Boysonnak. Később aztán a formáció feloszlott, és Ronan Keating szóló karrierbe kezdett. Ennek első nagy állomása volt a Fires. Aztán majd egy hazai énekesnő érkezik, Judy J. Hát ő egyszerre tűnik a hazai zeneipar egyik kívülállójának, és egyszerre számos zenei formáció, stílus és újdonság sokoldalú közös keresztmetszetének. Mojtinskin Judit, vagy ahogy mindenki ismeri, és én is mondtam, Judy J. már több országban élt és dolgozott, sztárneve pedig valódi garanciát jelent, a jazzes, bluesos hangzásvirágtól kezdve a hip-hop és a trip-hop alapokon át, tulajdonképpen egészen az elektronikus beatekig bármilyen zenei stílusban otthonosan mozog. Ő majd a Best Friends-et hozza, és aztán majd Taylor Swift érkezik a 22-val, hát 2012-ben Taylor Swift már abszolút bomba slágergyáros volt, gyerekkora ír dalokat, tulajdonképpen a zenéinek többségét ő maga szerezte. Eredetileg egyébként a country műfajban csillogtatta meg készségét, és aztán váltotta popra, és tulajdonképpen ezzel a stílussal érte el a nemzetközi átütő sikereit. Óriási rajongó tábora van, akik önmagukat egyébként Swiftinek szokták nevezni, és hát annyira nagy sikert ért el, a, főleg a tengeren túlon tér a Swift, hogy már különböző egyetemeken oktatják az ő titkát, ha egyébként azt lehet tudni, hogy mi. 22, Fires és Best Friends, ezek képviselik 2012-t, most a 98.6 Manna FM-en.

0: itt a 98.6 Manna FM-en Báj Alex érkezik pillanatokon belül, akit egyébként követek, azt hiszem TikTokon, vagy de Instagramon mindenképp, hát eléggé tele van a koncert naptár egész nyárra, Alexnak egyébként gyönyörű cicája van, és egyébként tök jó videókat tesz közzé, ha valaki még nem nézte meg őt, érdemes, ha rajongó. Mi most egyébként az egyik legnagyobb sikerét tesszük fel, a programajánlatok után jön majd a Széllel szemben.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Budapest egyik leghíresebb épülete valójában egy történelmi épületcsoport, melynek része a Jáki kápolna és a Vajdahunyadvár másolata is. Az Alpár Ignác tervezte épületet eredetileg az ezredéves országos kiállításra emelték, hogy bemutassa a magyar építészet jellegzetes stílusait, ám a közönség annyira megszerette, hogy megmentették a teljes elbontástól a Vajdahunyadvárát. A Világ Budapest írt erről. Rengetegszer sétáltunk már előtte, és a turisták is rendszeresen felkeresik a Vajdahunyadvárát a Városligetben, hiszen ez Budapest egyik legfőbb látnivalója, de az már egyáltalán nem biztos, hogy ismerjük a történetét. Meg lehet azzal sem vagyunk tisztában, hogy a név valójában nem egy épületet, hanem egy történelmi épületcsoportot takar. Az először 1896-ra felépült vár az ezer éves magyar építészetet mutatta be, és csak egy kiállítás erejéig állt volna a ligetben, de annyira megtetszett az embereknek, hogy még jó ideig a helyén maradt. A vár a mezőgazdasági múzeum otthona lett, ám a fa és az átmeneti alap nem bírta túl sokáig a nedves környezetet, így amikor megadta magát, muszáj volt elbontani. Ám a sajtó, az építészek és a lakosság összefogásával végül 1908-ban már kőből és téglából építették újjá. Ezt a konstrukciót látjuk ma is. A milleniumi kiállítás az ország kulturális fejlődésének főbb mozzanatait mutatta be országvilág előtt. Ebből a sorból az ezer éves magyar építészet sem hiányozhatott, így a történelmi tárlat helyét adó ideiglenes építményt Alpár Ignác úgy tervezte meg, hogy felismerhetők legyenek a fontosabb épületek és részletek. A 21 részes történelmi épületcsoportot pavilon mi voltához híven gerendákból, fatáblákból, gipszből, vászonból, habarcsból építették, és egyértelműen a szezonális tartósságban gondolkoztak, hiszen a terv szerint a kiállítás bezárása után a ligetben felhúzott épületek jó részét lebontották volna. Az épületet azonban annyira megszerették, hogy amikor megindult a pavilonok bontása, ezt kivételesen megtartották, a főváros pedig átengedte az akkor frissen megalakult Magyar Mezőgazdasági Múzeumnak. Ennek mindenki örülhetett, megmaradt a közönség kedvenc épület, és az intézmény is otthonra lelt. Az öröm viszont nem tartott oly sokáig, az átmeneti és gyenge anyagok ugyanis vizesedni kezdtek, az épületet életveszélyesé nyilvánították, bezárták és elbontották. A történetnek itt vége is lehetett volna, ám a nagy közönség heves tiltakozása, meg persze a művészek, a múzeológusok, a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium, illetve Darányi Ignác földművelésügyi miniszter kiállásának köszönhetően a kormány úgy döntött, visszaépítik a Vajdahunyadvárát, immár tartós építőanyagokból. A terveket ismét Alpár Ignác készítette, irányítás alatt 1902-ben indultak meg a munkálatok. 1904-re készült el a gótikus, illetve a reneszánsz barokk épületszárny, a román stílusú részt pedig 1908-ra fejezték be, bár a kiállításokat már 1907-ben magyar királlyá koronázásának 40. évfordulóján nyitotta meg első Ferenc József. Az ezredéves országos kiállításra épült Vajdahunyadvára valójában nem vár, és nem is egy darab épület, hanem pavilonok sorozata, melyek román, gótikus, reneszánsz és barokk stílusban készültek, és több emblematikus magyar épület másolatai. A névadó épületet Alpár Ignác egyértelműen a Hunyadi család birtokában lévő erdélyi lovagvárról mintázta, és már megépülte után is ezzel azonosították az arra járók, de valójában csak a Vajdahunyadvár részleteit gyúrta egybe a tervező.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Jó munkát, vagy jó pit, kinek miből jut, a legtöbben egyébként autóban figyelnek most minket, hiszen indul a hazavezető rész. A 077-1986 már délutántól üzemben van, itt várom a közlekedési információkat, aztán segítsünk a többieknek, hogy mindenki biztonságban hazaérkezzen. Miközben egyébként a hangulatot mindjárt az óra sztárjai fokozzák, jön a Red Hot Chili Peppers három slágere, nagy dalok a Snow vagy a Californication, és aztán majd egy San Franciscói banda is érkezik, ők lesznek a Train, szintén három dallal, de egyelőre Tom Grennennel indulunk.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életörömzene.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életörömzene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük! Reklám hangzott el.
3: Folytatódik a Kánikula, Baka András Magyarország új köztársasági elnöke. A Paksi atomerőműben ülésezik holnap a kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Megválasztotta az országgyűlés az új köztársasági elnököt. Baka Andrást 146 igen és 6 nem szavazattal választották meg a képviselők. A Fidesz és a KDNP már korábban közölte, hogy nem vesz részt az új államfő megválasztásában. Helyette a frakció tagjai a tatai 56-os emlékművet koszorúzzák meg. A legfelsőbb bíróság korábbi elnöke, a rendszerváltás utáni Magyarország 8. államfője. Az új államfő letette az esküt. A Paksi atomerőműben ülésezik szerdán a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat. Feljelentést tett Orbán Viktor közösségi médiás tartalmaival összefüggésben a miniszterelnökség. Hűtlen kezelés és hivatali visszaélés a gyanú. A munkát az Orbán Viktor sajtótanácsadójaként ismert Kaminski Fanni cége végezte, amely 4 év alatt több mint 4 milliárd forint közpénzt kapott. A Fidesz szerint politikai okokból támadják a céget. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg Magyarországon, közölte a közlekedési miniszter. Vidézi Dávid közösségi oldalán azt írta, minden megyében zajlanak munkálatok, de a legtöbb beruházás Borsod-Abaúj-Zemplénben és Pest megyében valósul meg. Hozzátette, több évre előre tervezhető országos útfelújítási programot dolgoznak ki, hazai és Európai Uniós források bevonásával. Az ünnepi hosszú hétvége előtt ismét véradásra hívja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. Bár a vérkészlet jelenleg stabil, a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. A helyszínekről és időpontokról az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. Felújítják a Gubocsi híd szerkezeti elemeit a hétvégén, ezért az autósoknak lezárásokra kell készülniük. A híd sarújnak javítása miatt szombaton 0 órától hajnali 4:30-ig, valamint vasárnap 0 órától reggel 8:00-ig lezárják az átkelőt. A BKK járatok módosított útvonalon közlekednek majd. A karbantartás második ütemét októberre tervezi.
1: Időjárás.
3: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő, de néhány fokkal mérséklődik a kánikula. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Estétől északkeleten viharos széllökések is lehetnek. Hajnalban 16-22, holnap 27-33 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
0: És akkor indulunk már is. Támadnak az óra sztárjai, a legnagyobb örömmel fogadjuk őket. Jön a Red Hot Chili Peppers három slágere, ők is nemrégiben Budapesten koncerteztek óriási sikerrel. Jön majd a By the Way, vagy a Snow, és aztán majd itt lesz a Train is, akiket szintén nagyon szeretünk itt Magyarországon. Jön majd a Hey Soul Sister, vagy a Play That Song. Mindkét előadóról mesélek ezt azt, miközben Tom Grennennel indulunk. Én István Dániel vagyok, és jó szórakozást kívánok mindenkinek.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM élettöröm zenékkel, és mindjárt a Red Hot Chili Peppers-szel. A 0-77-098-os SMS és Viber számot egyébként nézem. Ide jöhetnek a közlekedési információk. Hát 2022-ben vághatták a centit a hazai rajongók, mert akkor jött hozzánk a Red Hot Chili Peppers. Para volt, hogy jönnek egyáltalán, akkor még lecsengett a koronavírus járvány. Celine Dion például többszörösen lemondta az akkori turniát, de a Chili érkezett. A tagok először egy magyar zenekar koncertjén tűntek fel váratlanul, egy másik nap pedig a frontember Anthony Kiedis ölelt át egy elkeseredett gaszló bloggert a belvárosban, hogy megvigasztalja, mindez jó néhány évvel ezelőtt. De ezt kevesen tudják, hogy magyar gyökerekkel is rendelkeznek a csapat tagjai. A Red Hot Chili Peppers a kaliforniai életérzés megtestesítője, ugye pedig Flea még csak nem is Amerikában, hanem Melbourne-ben született 1962-ben, méghozzá Michael Peter Balzariként. A családfáról nem érhetőek el részletes adatok, de annyi biztos, egyik nagyapja magyar volt, aki az első világháború elől menekült ki Ausztráliába. Emellett még írvér is csörgedezik az ereiben. Mindössze 4 éves volt, amikor szülei elváltak, ezután került át Los Angelesbe anyjával, aki egy jazzzenésszel költözött össze. Első koncertjüket 83-ban tartották, mindösszesen csak 30 ember előtt, de ekkor még nem Red Hot Chili Peppers volt a nevük, hanem Tony Flo and the Miraculously Majestic Masters of Mayhem. Szép rövid név volt az is. A Rolling Stone ezt is beválasztotta minden idők legrosszabb banda nevei közé. Pont ilyen zenét akartunk játszani, amely egyszerre fenséges és kaotikus, mondta Anthony, aki 33 év távlatából is tisztán emlékszik az első koncertjükre. 3/4-es kordbársony köntös volt rajtam, és egy rékító narancssárga vadássapka. Fura módon teljesen józan voltam. A sokáig drog problémákkal küzdő Kiedis évek óta propagálja az egészséges életmódot, ráadásul 2008-ban elkötelezett vegán lett. Az egyik nagy állatvédő szervezet, a PETA, ezt követően meg is választotta őt a világ legszexibb vegetáriánus férfiának. Nem sokkal azután, hogy vegán lettem, láttam egy dokumentumfilmet arról, miként bánnak a marhákkal az üzemi farmokon, és ez végleg megpecsételte az elhatározásomat, nyilatkozta. Kiedis emellett nagy híve a Vipassana meditációnak és követője a kabbalának is. Egyébként hiába tűnik úgy, hogy Flea basszerrel a kezében született, valójában nem ez volt az első hangszere, tehetséges jazz trombitásként indult, erről váltott később a basszusgitárra, amúgy a mai napig képzi magát. 2008-ban beiratkozott a Dél-Kaliforniai Egyetem zeneiskolájába, hogy elmélyüljön kicsit a zeneelméletben, és újra elővegye a trombitát. A csapat két tagja, Flea és Kiedis, a gimiben lettek jó barátok, és már ekkor is kaphatóak voltak az őrültségekre. Egy időben például az volt az egyik fő szórakozásuk, hogy épületek tetejéről ugráltak be az úszómedencébe. Ez vezetett oda, hogy Kiedis 15 évesen súlyos hátsérülés szenvedett, ugyanis rosszul mérte fel az irányt egy 5 emeletes épületről, és pár centivel elvétette a vizet. A baleset miatt a mai napig vannak olykor fájdalmai. Nem vagyok Will Ferrell, Chad Smith pólóján többször is ez a felirat virított, miközben dobolt a koncerteken. A Red Hot Chili Peppers dobosa így reagált arra a közvélekedésre, miszerint kísértetiesen hasonlít a nála csak nem 6 évvel fiatalabb Will Ferrellre. Az ügy aztán tovább gyűrűzött egészen addig, hogy a komikus 2014-ben kihívta Smith-t egy toppárbajra, hogy SS mindenkorra döntsék el, ki a nagyobb dobos. Végül össze is hozták a párbajt Jimmy Fallon talk show-jában, több mint 300 000 dollárt kalapozva össze ezzel a hülyéskedésükkel egy rák központnak. Úgyhogy jó, jó gyerekek ők. 83 óta ott vannak a könnyű zenei irányban, úgyhogy volt bőve miből válogatnom. Jön a By the Way, a Snow és a Californication a Chili 3-asában. Itt a 98.6 Manna FM-en.

98.6 Manna FM életöröm zenéke, mindjárt a Train folytatja újabb három slágerrel, közben jó utat kívánok mindenkinek. 0677986, ez az SMS és Viber számunk. Nyáron egyébként az iskolaszünet miatt szellősebb szokott lenni a forgalom, de annyi felújítás zajlik a főváros környékén, a különböző autópályákon, hogy mindenki a dugókra panaszkodik. Ha valakinek van infója, pontosabb ennél, akkor várom, és aztán összefésülöm majd a BKK-ival, hogy kapjunk egy pontos képet arról, hogy merre felé induljunk, avagy sem. Közben egyébként holnaptól egy nagyon picit visszaesik majd a hőmérséklet, nem lesz az a tikkasztó meleg, de a kánikula azért marad, 30 fok lesz a maximum, de egyelőre ezek a nagyon durva 40 fokok nem térnek vissza, a csapadék sem, ragyogó napsütésre lehet készülni. Na, de foglalkozzunk most az eredeti küldetésünkkel, már is az óra sztárja, a Train. A legnagyobb sikerét egyébként ez a formáció a debütáló albumával, a Train-nel érte el még 1998-ban, aminek nagy slágere a Meet Virginia volt. 2001-es albumuk a Drops of Jupiter tartalmazta a listavezető dalt, ami két Grammy-díjat nyert 2002-ben. Az album dupla platina lemez lett az Egyesült Államokban és Kanadában, és máig a zenekar legsikeresebb lemeze. Harmadik stúdióalbumuk a My Private Nation 2003-ban jelent meg, és hát folytatta az együttes sikereit, és platina lemez lett az államokban a Calling All Angels című slágerrel. Aztán 2006-ban Hotchkiss és Colin távozása után megjelent a negyedik albumuk, a For Meets You, Johnny Colt basszusgitárossal és Brandon Bush billentyűssel. Annak ellenére, hogy a kritikusok pozitívan fogadták, az album kereskedelmileg sikertelen volt. A Train ezután három év szünetet tartott, 2009 végén tértek vissza a Save Me San Francisco-val, amelyről három dal, az ötszörös platinalmez és Magyarországon is jól ismert Hey Soul Sister, a Marry Me és az If It's Love is magas helyezést ért el a Billboard Hot 100-ason, a harmadik és a 34. helyen. Az album magában is aranylemez lett, és 954 000 darabot adtak el belőle. 2008-tól napjainkig Hector Maldonado basszusgitáros, valamint Jerry Becker billentyűs koncerteznek az együttessel az egész világon. Hát ugye mégis, mint minden formációnak, a Trainnek is a frontember az első embere, akivel azonosítják a csapatot. Őt úgy hívják, hogy Patrick, és 1969. február 28-án született Pennsylvániában, édesapját Jack Monahannek hívják, így a teljes neve Patrick Monahan, vagy Pat Monahan. 1988-ban csatlakozott a Rogues Gallery nevű bandához, 94-től pedig a Train nevű alakulat énekese. Első albumok a 98-ban debütált Train nevet viseli, ahogy már mondtam, aztán szépen jöttek az újabb sikerek. 2010-ben kiadták a California 37 nevű stúdióalbumukat, melyen olyan dalok szerepeltek, mint a Drive-By, vagy éppen a 50 Ways to Say Goodbye, amit mi is előszeretettel játszunk. 2015-ben egy csak karácsonyi zenékből álló albumot is kiadtak, Christmas in Town néven, egyéb után pedig Train az Led Zeppelin 2-t is megjelentették. 2009-ben szerepelt a CSI New York helyszínelőkben Pelt, ahol Sam Bakert alakította. 2010-ben pedig indítottak egy gyermekeknek szóló műsort, a Driver Dan Story Train-t, ahol ő adja a hangját a Driver Dan nevű karakternek. 2013-ban szerepelt a Hawaii Five-ban is, itt Neil Reddinget formálta meg. Első házassága után 2004-ben ismerkedett meg Amber Petersonnal, akivel 2007. július 20-án házasodtak össze. Van két lánygyermekük, Autumn és Emilia, valamint két fiúk, Patrick és Rock Richards. Bizony. Háromszoros Grammy-díj győztes San Francisco-i Train zenekar zenéltet háromszor. Több dalról is esett szó, már is elsőként a Play That Song, aztán a Hey Soul Sister, a végére pedig a Drive-By. A Train hármasában, itt a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, jó időnk lesz a folytatásban is, úgyhogy abszolút nyári időjárásra lehet készülni. Valaki szövögeti az álmait hétvégére, bomba strandidő lesz. Pink folytatja pillanatokon belül, nemrégiben egyébként Jon Bon Jovival mutatkoztak, egyelőre meglátogat őket egy koncerten, de felröppentek a pletykák, hogy lehet, hogy lesz majd közös produkció is, ha kapok infót, mondom. Egyelőre hozom a Beautiful Traumát.

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
3: Augusztus 30-áig látható a Fuga Budapest Építészeti Központban a Magyar Belső Építész Egyesület kiállítása, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a belső építészet jóval több egyszerű berendezésnél, összetett tervezési folyamat, amely az emberi igényeket, a térhasználatot, a technológiát és a működés logikáját hangolja össze. A látogatók megismerhetik, hogyan formálják a szakmai döntések a színházak, szállodák, szakrális terek vagy akár műemléki épületek belső világát. Az ingyenesen látogatható kiállítást tematikus beszélgetések és szakmai programok egészítik ki. A Fővárosi Állat és Növénykert tette közzé, hogy idén nyáron egy különleges kezdeményezéssel, a rakpartozó programsorozattal teszik színesebbé a fővárosiak mindennapjait. Az intézmény, amely 2026-ban ünnepli fennállásának 160. évfordulóját, augusztus 20-áig minden nap várja az érdeklődőket a Dunaparton. A szervezők minden nap 17:30 és 20 óra között tartanak nyitva, a helyszín pedig a Dunyi, azaz a Dunai nyitott műhely, bár az állatkerti szakemberek viccesen megjegyezték, hogy élő zsiráfokat nem visznek ki a rakpartra, a látogatók így is tartalmas kikapcsolódásra számíthatnak. A kitelepült sátorban az érdeklődők izgalmas játékokon vehetnek részt, miközben érdekes információkat tudhatnak meg az állatvilágról és az intézmény munkájáról. A programok célja, hogy közelebb hozzák az állatkerti élményt a városi környezethez, és a nyári estéken közösségi élményt nyújtsanak a budapestieknek és a turistáknak egyaránt. A vállalkozó kedvű látogatók számára ráadásul játékok is színesítik a kínálatot. Naplementét nézni jó, van benne természeti szépség, romantika és valamiféle meditatív nyugalmat is áraszt, energetizál, úgyhogy akár minden nap jól esett testnek és léleknek egyaránt, ha megcsodáljuk a naplementét. Ehhez ajánl a Be Love Budapest pár helyszínt, melyek között népszerű helyek épp úgy szerepelnek, mint kevésbé ismert spotok. 10 emberből nagyjából 10-nek a főváros hegye jut az eszébe abban az esetben, ha meghallja azt a szót, hogy naplemente, meg azt, hogy panoráma. Felsétálni a Gellértet tetejére már eleve remek program, de aztán felérve letelepedni és rácsodálkozni a páratlan szépségű fővárosra, meg a lenyugvó nap fényeire, az pedig a bónuszok bónusza. Több spot is van a hegytetőn, ahonnan szétnézhetünk. Akik a népszerű helyszíneket szeretik, nekik irány a Citadella, akik viszont elbújnának kicsit, ők a Filozófusok kertjét célozzák meg. Az óbudai partszakasz ugyan nem magaslati vidék, mégis tökéletes helyszín naplementés spottingra, és ezt még azok közül is csak kevesen tudják, akik sokat járnak erre. A Duna ezen a részen észak-déli irányban halad, a part pedig a nyugati oldalon húzódik, így nem csak láthatjuk a lenyugvó napot, hanem az még csodás fényekben is vonja a partot, a vizet. Ráadásul itt sok olyan hely található, ahonnan akár még egy kényelmes nyugágyból is legeltethetjük a szemünket a természete meg különleges szépségé. Az egyre népszerűbb helyszínek közé tartozik az új budai Kopaszigát és környéke, a Budapart, ahonnan szintén megcsodálható a naplemente. Persze nem minden pontjáról ugyanolyan jól. A legjobb, legalkalmasabb terület a gát, melynek a végére kisétálunk, letelepszünk, és már csak nézni kell. A 17. kerület, vagyis Rákosmente legmagasabb pontja a következő állomás, de ez egy nagyobb terület, és ezen belül, ahonnan a legkiválóbban szemrevételezhető a naplemente, az a Rákoskerthez közel fekvő Strázsahegyi Panorámapark. Ide fel a Strázsahegyi dűlőn át vezet az út. Előttünk a reptér terület, ami azért is jó, mert így nincs semmi előttünk, ami kitakarná a látványt. Óbudán a Rókahegyi kőfejtő csúcsára is érdemes felcaplatni, ha panorámát és naplementét is szeretnénk látni. Sőt, végül is a kőfejtő egyik legfőbb vonzereje abban áll, hogy a magas sziklafalakról és teraszokról csodálatos kiáltás nyílik. A gyönyörű látvány megér egy kis kirándulást, egy kis fáradozást.
0: Élet, öröm, zene. Ez a

0: a 98 pont, ma nevem életöröm zenéke. Pikpak elment a kett délután, ez mindig azt jelenti, hogy jó zenékkel voltunk. Holnap is remélem találkozunk, 2 órától várok mindenkit nagy-nagy szeretettel, de addig is érdemes a kedvenc rádiótokat választani, hiszen jobbnál jobb műsorok érkeznek, és maradnak az életöröm zenék is, csak én, István Dániel búcsúzom. Jó szórakozást a folytatáshoz!
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
2: A tengerszint emelkedése nem olyan, mint egy hirtelen vihar. Nem egyik napról a másikra történik, ezért könnyű háttérzajként kezelni. Pedig a folyamat hosszú távon városokat, partvidékeket, ivóvízbázisokat és ökoszisztémákat érinthet. A tengerek szintje több okból emelkedik. Az egyik, hogy a melegedő víz kitágul. A másik, hogy a gleccserek és jégtakarók olvadása vizet juttat az óceánokba. A NASA mérései szerint a globális átlagos tengerszint hosszú távon emelkedik, még akkor is, ha egy-egy évben természetes éghajlati jelenségek átmenetileg lassíthatják vagy gyorsíthatják az ütemet. Miért érdekeljen ez egy tenger nélküli országból? Mert a globális gazdaság, élelmiszerellátás, kikötők, turizmus és migráció mind kapcsolatban áll a partvidékekkel. Ami a tengerparton történik, annak gyakran belső országokban is következménye van. A tengerszint emelkedése jó példa arra, hogy a klímaváltozás nem mindig drámai pillanatként jelenik meg. Néha centiméterekben mérhető. Csak hogy a centiméterek évtizedek alatt térképeket rajzolhatnak át.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
4: Játék a kastélyban. Molnár Ferenc klasszikusa új formában, ezúttal zenés vígjátékként, október 3-ától a Thália Színház nagy színpadán.
5: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
6: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
8: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
9: És bedobta!
10: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
9: Hungarian Dance Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
10: Jegyek és információk darcevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
9: Hungarian Dance Trophy, több mint élmény!
3: Reklám hangzott el.
11: Folytatódik a kánikula. Bak András, Magyarország új köztársasági elnöke. Idén több száz kilométernyi fő- és mellékút újul meg Magyarországon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
11: Bak Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét választotta meg az országgyűlés Magyarország 8. köztársasági elnökévé. A 73 éves jogtudóst 140 igennel, 6 nemmel, 0 tartózkodással titkos szavazáson választották meg. Bak Andrást az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évig tartó időtartamra választotta meg köztársasági elnöknek a képviselő kétharmados többsége. Az új államfő a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon lép hivatalba. Feljelentést tett Orbán Viktor közösségi médiás tartalmaival összefüggésben a miniszterelnökség. Hűtlen kezelés és hivatali visszaélés a gyanú. A munkát az Orbán Viktor sajtótanácsadójaként ismert Kaminski Fanni cége végezte, amely 4 év alatt több mint 4 milliárd forint közpénzt kapott. A Fidesz szerint politikai okokból támadják a céget. Kaminski Fanni visszautasította a cégét ért vádakat. A vállalkozás vezetője szerint nem csak fotókat és videókat készítettek, hanem Orbán Viktor volt miniszterelnök hivatalos weboldalát is fejlesztették és üzemeltették, valamint grafikai és kommunikációs feladatokat végeztek. Közölte, a szerződés díjainak emelkedése az inflációt követte. A cég pedig alvállalkozókkal együtt több mint 30 embernek adott munkát. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg Magyarországon, közölte a közlekedési miniszter. Vitézy Dávid közösségi oldalán azt írta, minden megyében zajlanak munkálatok, de a legtöbb beruházás Borsod-Abaúj-Zemplénben és Pest megyében valósul meg. Hozzátette, több évre előre tervezhető országos útfelújítási programot dolgoznak ki, hazai és Európai Uniós források bevonásával. Több mint 140 millió forintra pályázhatnak fővárosi független színházak és alkotók. Budapest Kulturális Közalapítványa a Prokultúra Urbis felhívására szeptember 11-ig lehet jelentkezni. A visszanemtérítendő támogatás szakmai programokra és működési költségekre fordítható. A részletek a budapest.hu oldalon érhetők el.
1: Időjárás.
11: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő, de néhány fokkal mérséklődik a kánikula. Ma elszórtan még lehet egy-egy zápor, zivatar, holnap viszont már sehol nem lesz csapadék. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Hajnalban 16-22, holnap 27-33 fok várható.
12: Manna

0: Manna Hit.
1: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
2: Hey, I'm Matthew West, and I want to share with you the inspiration behind my new song, My Story, Your Glory. Years ago, I started a podcast, and I have guests on, and we share.
3: Ezt a dalomat az a podcast sorozat ihlette, amit néhány évvel ezelőtt indítottam. Ebben a vendégeimmel megosztjuk egymással a megtérésünk és az Istennel való járásunk, a hitünk történetét. Ezeken a beszélgetéseken keresztül mindannyian újra és újra szembesülünk azzal, ahogyan Isten munkálkodik. Az életünk történeteit, fejezeteit, még akkor is, hogyha töredezettek és nem túl dicsőségesek, Isten tudja használni, meg tud gyógyítani rajtuk keresztül másokat. A mi életünk példáján keresztül meg tud váltani embereket, és az életük repedésein keresztül megismerteti velük az ő végtelen kegyelmét és szeretetét. Egy életet kapsz, és ez a te történeted az ő dicsőségére.
2: You get one life, and it's your story for his

Manna morzsa. A tengerszint emelkedése nem olyan, mint egy hirtelen vihar. Nem egyik napról a másikra történik, ezért könnyű háttérzajként kezelni.

0: Egyipt érdekeljen ez egy tenger nélküli országból? Mert a globális gazdaság, élelmiszerellátás, kikötők, turizmus és migráció mind kapcsolatban áll a partvidékekkel. Ami a tengerparton történik, annak gyakran belső országokban is következménye van. A tengerszint emelkedése jó példa arra, hogy a klímaváltozás nem mindig drámai pillanatként jelenik meg. Néha centiméterekben mérhető. Csak hogy a centiméterek évtizedek alatt térképeket rajzolhatnak át.
1: Ez volt a Manna Morzsa.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Élet, öröm, zene.
0: Élet, öröm, zene.
3: Manna FM.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hey, this is Austin French, and this is the story behind my new song, God is Good. I wrestled with anxiety for the first time this year.
2: Idén először a szorongással kellett megbirkóznunk, és ez olyan érzés volt, mint a kipréselték volna a levegőt a tüdőmből. Istenhez kiáltottam, és a válasza ez volt. Ne felejtsd el, ki voltam mindig is. A God is Good-dal az én fegyverem a csatában, ahol azt kiáltom, hiszem, hogy Isten hűséges. Ez számomra olyan egyértelmű, mint hogy fel kell a nap, és ez nem valami közhely. Isten segítségével megváltozni jó dolog.
1: God is good, all the time.

0: Anna Morzsa.
1: Nyári grillezés. A jó hangulat mellett az ételbiztonság is számít. A nyári sütögetésnek külön hangulata van. Kert, terasz, barátok, beszélgetés, illatok. De a meleg időben az élelmiszerek is gyorsabban romolhatnak, ezért néhány apró szabály sok kellemetlenséget megelőzhet. Az első, a nyers és a kész étel ne találkozzon. A nyers húsleve olyan baktériumokat vihet át, amelyek a salátán, kenyéren vagy már megsült ételen gondot okozhatnak. Külön vágódeszka, külön tányér, alapos kézmosás. Ezek egyszerű, de fontos lépések. A második, a hús belseje is süljön át. Kívülről lehet szép barna valami, miközben belül még nem elég forró. A mélyhűtött húst érdemes hűtőszekrényben teljesen felengedni, hogy egyenletesen süljön. A megégett, erősen füstös részeket pedig jobb elkerülni. A harmadik, ami hűtést igényel, ne álljon órákig a napon. A majonézes, tojásos, tejtermékes ételek, húsok, halak különösen érzékenyek. A nyári ételbiztonság nem hangulatrontás, hanem a jó este biztosítása. A legjobb kerti parti az, amelyikről másnap is csak jó emlék marad.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Manna Morzsa.
1: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor kidobunk egy darab kenyeret, pár kanál főtt ételt, vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az ételt dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld, és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartások származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárló lista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása, a minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük.
2: Reklám hangzott el.
4: Folytatódik a kánikula. Baka András Magyarország új köztársasági elnöke. Emelkedett a kolumbiai földrengés halálos áldozatainak a száma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét választotta meg az országgyűlés Magyarország 8. köztársasági elnökévé. A 73 éves jogtudóst 140 igennel, 6 nemmel, 0 tartózkodással titkos szavazáson választották meg. Baka Andrást az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évig tartó időtartamra választotta meg köztársasági elnöknek a képviselő kétharmados többsége. Az új államfő a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon lép hivatalba. Újabb oroszországi olajfinomítóra mértek csapást az ukrán erők, mintegy 2300 kilométerre Ukrajnától. Az ukrán drónok emellett egy orosz online piac tér Voronyezsi logisztikai központját is támadták, amelyből Kijev szerint az orosz hadsereg ellátását segítő termékeket is szállítanak. Az ukrán erők az éjszaka más, főként katonai és energetikai létesítményekre is csapást mértek a megszállt Krimben és Ukrajna déli orosz ellenőrzés alatt álló területein. Az oroszok közben Kijevet és Zaporizsiát támadták. A délkelet-ukrajnai városban 5 meghaltak. Románia haladékot kért az Európai Bizottságtól szénerőművei üzemben tartására. A Duna vízszintjének további csökkenése miatt elkerülhetetlenné vált a csernobodai atomerőmű még működő blokkjának leállítása, így súlyos energiahiány alakul ki. A hiányzó áram egy részét a hónap végéig leállítani tervezett szénerőművek működtetésével pótolnák. Kolumbiában 180 fölé emelkedett a hétfői földrengés halálos áldozatainak a száma, több mint 1300-an megsérültek. Csaknem 1600 épület omlott össze vagy rongálódott meg. A mentőegységek továbbra is túlélők után kutatnak a romok között. A dél-amerikai ország csendes-óceáni partvidékét megrázó 7,4-es erősségű földmozgás miatt 7 repülőtéren felfüggesztették a légi közlekedést. Több mint 140 millió forintra pályázhatnak fővárosi független színházak és alkotók. Budapest Kulturális Közalapítványa a Prokultúra Urbis felhívására szeptember 11-ig lehet jelentkezni. A visszanemtérítendő támogatás szakmai programokra és működési költségekre fordítható.
0: Időjárás.
4: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő, de néhány fokkal mérséklődik a kánikula. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Hajnalban 16-22, szerdán napközben 27-33 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Hír!

0: Tudásból tőke. Könyvek, amelyek megváltoztatták az életem. Iványi Ildikó pénzügyi elemző és Péter Petra podcastja.
1: A mai epizódunk vendége Dorosz Dávid író, aki korábban politikus volt, de hogy a bemutatás ne nálam legyen, hanem annál, akinél szokott. Ildikó el is mondja, amit Dávidról tudni érdemes. Szia Dávid, köszönjük, hogy jöttél.
2: Sziasztok, köszönöm, hogy itt lehetek.
3: Szia Dávid. 2010 és 14 között a Magyar Országgyűlés tagja voltál, és a politikában szerzett tapasztalataidat ma már a regényekben erős társadalmi kérdéseken keresztül dolgozott fel. Első regénye a Dávidnak a Mindenki lelép, a második könyve az a Hatalom árvái. Történeteiben a közélet nem háttérdíszlet, hanem emberi sorsokat alakító erő, amelyben a személyes döntéseknek valódi tétje van. Nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogyan lesz a megélt tapasztalatból irodalom, és miként válhat egy könyv, a gondolkodás, az önismeret és a társadalmi tisztánlátás eszközévé. Ez mindjárt itt az első kérdés is lehet hozzád.
1: Egyben.
2: Sziasztok, köszönöm még egyszer, hogy itt lehetek, és üdvözlöm a hallgatókat. Amikor elkezdtem az első történetet, az első regényemet, a Mindenki lelépett megírni körülbelül 3,5 évvel ezelőtt, akkor arra jöttem rá, hogy visszatekintve az életemben engem mindig is a történetek foglalkoztattak. Tehát nyilván kiskoromtól kezdve faltam a könyveket és a filmeket, de aztán akár a közéleti, akár pedig a privát szektorban végzett munkáimban is mindig valahogy a történetek kaptak központi szerepet. Az érdekelt, hogy mi motivál embereket, hogyan alakul egyes emberek élete, döntései, életstratégiai céljai, és ahogy egy jó első regényhez illik, az első regényem, a Mindenki lelép, lényegében kiszakadt belőlem, és ezekkel a kérdésekkel foglalkozott, illetve minden olyan dologgal, amit én az elmúlt 15-20 évben magam körül láttam, megéltem, hallottam, akár a munkáim kapcsán, akár a munkáim kapcsán azzal a rengeteg ezer emberrel, akivel találkoztam, vagy akár is sokkal intimebb környezetben a barátaim, a családom és a barátaim barátainak a történetein keresztül, és mindig is az foglalkoztatott, ahogy itt a bevezetőben is elhangzott, hogy az, ami a nagy társadalmi folyamatok, tehát lényegében amit a címlapokon látunk, az hogyan csapódik le az egyes emberek saját mindennapi életébe, és hogy az milyen problémákat, traumákat, kihívásokat okoz, és milyen érzelmi felfordulásokat okoz, akár a családjainkban, akár a barátságainkban, akár a munkahelyeinken, és lényegében mindkét regényemnek ez az egyik fő motívuma.
1: Mennyiben változtatta meg az életedet az, amikor elkezdtél írni, és mennyiben változtatta meg nem csak az életedet, hanem az olvasáshoz való viszonyulásodat? Mert aki elkezd írni egy pontján az életének, az biztos, hogy egy nagyon mély kapcsolatot ápol a könyvekkel.
2: Nagyon jó a kérdés. Most már egyáltalán nem tudok úgy olvasni, mint régen, tehát az, amikor az ember így teljesen beleengedi magát egy regénybe, ez már nekem nagyon ritkán van meg, hiszen miközben, hogyha nagyon is élvezek egy regényt, vagy nagyon tetszik, és tehát nyilván íróként az embernek az az egyik legfontosabb első feladata, amit nagyon ritkán szoktak elmondani, de íróként az embernek az egyik legfontosabb feladata, hogy rohadt sokat olvasson. És éppen ez én is megpróbálok minél többet olvasni, de már nagyon nehezen engedem bele magamat, hanem nézem azt, hogy akkor ez az író itt ezt miért csinálja.
1: Tehát igen, megfigyelem,
2: elemzem, igen. Néha nyáron a Balaton partján, vagy hogyha elmegyek valami víznek a partjára, akkor megpróbálok beleengedni magamat. Ez nem azt jelenti, hogy nem élvezem őket, csak más szinten figyelem őket.
1: De más szemmel nézed.
2: Abszolút más szemmel nézi az ember, és Amikor pedig elkezdtem írni, az, és ez azóta is tart, minden pillanatát élvezem, akár a kutató munka részét, ami nagyon sokszor megelőzi magát a folyamatot, amikor az ember leül egy asztalhoz és megírja, akár az írás részét, utána a szerkesztés részét. Szerencsém van, hogy van egy 12 főből álló úgynevezett alfa olvasói csapatom, akik több körben elolvassák.
1: Tesztolvasók?
2: Igen, lényegében tesztolvasók. Több körben elolvassák a kéziratot, és egyesével is, és aztán csoportosan is átbeszéljük, hogy nekik mi tetszik, szerintük mi működik, hogyan kéne változtatni. Direkt úgy van összerakva, hogy mind életkorban, mind nemek szerint nagyon változatos ez a csapat.
1: Megadom az érdeklődési körük
2: is. Igen, aha. És arra is nagyon figyeltem, hogy van köztük igazi könyvmoly, tehát van köztük olyan, aki évente 70 regényt elolvas, és van köztük olyan is, aki évente csak 3-4 regényt olvas el. És ez alapján próbálom a könyveimet úgy megírni, hogy a lehető legszélesebb közönségnek tetszen.
3: Ez általános dolog, hogy így tesztelteti egy író a regényeit, vagy pedig ez mondjuk nálad ez így alakult ki, vagy te ezt így szeretnéd, de nem lehet általánosítani.
2: Az angol szász irodalomban ez egy nagyon bevett eszköz. Én alapvetően is ilyen angol szász irodalmi példákon nevelődtem, és nagyon sok angol szász irodalmi munkát is olvasok, és ez részben hat is arra, amiről és főleg ahogyan írok, de az írói folyamataimra is hat. De természetesen vannak olyan író magyar barátaim, akik ha nem is ennyire nagy meg szervezett csoportokkal, de nyilvánvalóan minden író egy adott ponton egy-két bizalmas emberének meg szokta ezt mutatni, hogy ez aztán mennyire van megszervezve. Én minden más dologban is, amit csináltam, csinálok az életemben, egy ilyen eléggé szervezett, ahogy mondani szoktam, Excel táblás ember vagyok, tehát...
1: Egymásra találtatok.
2: Igen, és én ezt egy viszonylag magas szervezettséggel csinálom, mert ez áll hozzám közel, de biztos, hogy az írói munkának az egyik legnagyobb ilyen belső, izgalmas ellentmondása, amit egy írónak nagyon jó kell tudnia kezelni, az egyrészt az, hogy amikor írja, az ugye egy nagyon magányos dolog. Le kell ülni egy asztalhoz, általában magára kell
1: csukni. A fizika is igen magányos, de egyébként többen vagy, nem?
2: Többen, igen, de egy ponton le kell zárnod, hogy meg tud alkotni, utána viszont nagyon gyorsan ki kell tudnod legalább pár ember számára nyitnod, utána azokat vissza kell tudnod csatolnod, utána pedig ahogy jön a szerkesztő, ahogy jön a kiadó, még jobban ki kell tudnod nyitnod, utána pedig a legvégén le kell tudnod zárni, és utána jön a legtöbb visszacsatolás, de akkor ugye az már egy lezárt munkáról szól, és akkor azt már legfeljebb a következő regényedbe tudod visszacsatolni, meg arról nem is beszélve, hogy nyilván ahhoz, hogy az ember tudjon alkotni, írni, és mindig újabb és újabb ötletei és újabb történetei legyenek, ahhoz a mindannyiunk által legjobban szeretett dolgot kell művelnie, élnie kell, és benne kell lennie az élet sűrűjében.
3: Az Excel tábláidban gondolom akkor időpontok, határidők, azok benne vannak, de az Excel táblákban gyűjtöd az ötleteket is.
2: Nem azt, hogy Word dokumentumban.
1: Nem is írsz kézzel? Nincsenek jegyzetek a falon, cetlin?
2: Nem.
1: Ez a romantikus elképzelés az
2: átlagember? Nem tudok szolgálni.
3: Én most egy pár perce ismertelek meg, de nem tudnám elképzelni, hogy te ilyen posztiteket ragaszgassák ki. Tehát személyiség oldaláról te azért egy kicsit más vagy.
2: Igen, de mindjárt elmondom, hogy van olyan része is, tehát amikor járok, kelek valahol, látok valamit, eszembe jut egy ötlet, akkor nyilván nálam is a mobiltelefonom van, nálam, mint mindannyiunknál, és abban van egy dokumentum, és abban nagyon gyorsan fölírom. És utána viszont a regény, amikor már viszonylag konkrét ötletfázisban van, akkor a regény struktúráját, és azon belül főleg a karaktereknek az egymáshoz való viszonyát, az például egy kézzel rajzolt úgynevezett mindmappen szoktam megrajzolni, amit aztán digitalizálok.
1: Olyan, mint egy storyboard, nem?
2: Igen, és ott viszont nagyon fontos, hogy ez kézzel legyen. Uh-huh. mert egyszerűen nagyon másképp hat a kreativitás, amikor az ember kézzel csinálja, és amikor azt befejeztem, és úgy érzem, hogy kéz, akkor bedigitalizálom.
1: Rajzolsz hozzá?
2: Rajzolok, abszolút rajzolok. Megrajzolom egy-egy karakter, egy-egy kör, és akkor nyilakkal az egymáshoz való viszonyuk, hogy hogyan alakul, hogy szerelmesek lesznek, szakítanak, ellenfelek, barátok, aha, barátokból ellenfelek fordítva, és nagyon sokszor, amikor ezt elkezdem lerajzolni, közbe jut eszembe, hogy akkor itt lehet, hogy azt kellene csinálni, és akkor elgondolkodom egy ötleten, és nyilván ez is ilyen, hogy ez egy ilyen régi írói mondás, és abszolút igaz, hogy minden tervezés, Excel táblázat és jegyzet ellenére a történetnek van egy jelentős része, ami az író számára is akkor fedi fel magát, amikor benne van és írja.
1: Mert muszáj egy organikus része is legyen, így különben van, nem tudná élővé válni.
2: Így van, pontosan, pontosan.
1: Mi volt az első könyvélményed? A legeslegelső?
2: A Pál utcai fiúk.

0: és így három egyszerre összegyúrva, abszolút egy kiemelkedő alkotás, és igen, magam előtt van az, hogy a szobámban, nem emlékszem pontosan hány éves voltam, de 7-8-9-10, ülök az ágyam szélén, és a párnára hátradőlve olvasom, és így tényleg azt hiszem egy vagy két nap alatt kiolvastam, szóval ez így például filmszerűen bennem van ez a jelenet.
1: Fantasztikus egyébként, hogy hány és hány beszélgetésben jön a Pál utcai fiúk, mint olyan elő. És
2: én nagyon haragudtam a Pál utcai fiúkra, nagyon, hogy meg kellett halnia a nemecseknek. Olyan dühös voltam, és annyira csalódott, hogy ennek miért kell megtörténnie, tehát hogy most, hogy ő ennyire megfázik, meg hogy ez a kisbetű, olyan érdekes, hogy a magyarban ez hogy megmaradt különben, ha valakinek kisbetűvel írják le a nevét.
0: Az egy egészen
2: az zseniális. Egy arcúcsapás.
0: Igen, meg az egy egészen zseniális írói eszköz, ami aztán szimbólummá, nemzeti szimbólummá vált.
1: Nemzeti szimbólummá vált, igen. Meg maga a nemecsek jelenség
0: igen.
1: is. Igen. Tehát, hogy ez az egész, és gondolom, hogy pont ez ebből adódóan, hogy itt is ugye ezekben a beszélgetésekben hányszor felmerül ugye ez a regény, pont ebből adódóan most ugye a musical, ami született belőle, az ennek is talán köszönheti azt a népszerűségét, amivel rendelkezik, most függetlenül attól, hogy abból született ugye egy himnusz a pedagógusoknak, de ettől függetlenül abszolút mindenki csak szuperlatívuszokról tud beszélni erről a regényről.
2: Hogyha visszatérünk a te regényeidre, akkor a legelsőről kell most beszélnünk egy kicsit, amiből most már szabad róla beszélni, hogy készül belőle film.
0: Igen.
2: És annak is van egy érdekes története, mert én mindig azt mondom, hogyha valami a helyén van, akkor azt megtalálják azok a dolgok, amiknek meg kell találniuk, anélkül, hogy az ember belekékülne az erőfeszítésbe. És azt hiszem, hogy a te első könyveddel Mindenki leléppel is így történt. Mi a sztoria?
0: Igen, ugye múlt év márciusában jelent meg a Mindenki lelép, ami igen, ahogy mondtad is, az első regényem, és nekem is nagyon nagy öröm volt, hogy három hónappal később felhívott egy filmproducer, hogy olvasta, nagyon tetszett neki, és szeretnének belőle filmet csinálni.
2: De nem akárkik ők.
0: Így van, kiderült utána, hogy ők azok, akik a nemrég nagy sikerrel a mozikban vetített Itt érzem magam otthon filmnek a csapata, ami akkor még nem jelent meg, de én akkor már egy ilyen speciális linken keresztül meg tudtam nézni azt a filmet, tehát én az ország előtt egy fél évvel már láttam, és engem is akkor az meggyőzött, hogy ez egy aha. nagyon jó csapat, meg a Fekete Pont című filmben is dolgoztak, szóval mögöttük egy nagyon hosszú és nagyon eredményes pálya van, és elkezdtünk egy ilyen közös beszélgetést, amiben nagyon jó, szinte már azt tudom mondani, hogy baráti-partneri viszony alakult ki köztünk, és elkezdtünk közösen dolgozni részben Veres Attila forgatókönyvíróval, illetve aki egy nagyon sikeres hazai írónk, először a Treatmenten, ami ugye a forgatókönyvnek az alapját jelenti, hiszen itt arról beszélünk, hogy ez egy olyan folyamat, ahol egy 320 oldalas könyvet kell egy 120 perces filmé alakítani, és nekem kifejezetten...
2: Hogy bírod azt, amikor levágják a haját a kedvednek?
0: A filmes szakmában van egy olyan mondás, hogy a halott író a jó író, mert ő nem szól bele.
1: Éppen ezt akartam kérdezni, hogy az fel sem merült kérdésként, hogy te, mint a regénynek az írója, hogy te írd meg a forgatókönyvet is?
0: Nem, mert azért én egy elég magabiztos csávó vagyok, de azért alapvetően filmforgatókönyvet én még így nem írtam, és ez nyilván önmagában egy szakma. Viszont az nagyon érdekelt, és a megkeresés és az ajánlat is úgy szólt, hogy mivel én vagyok a szerző, és ilyen szempontban én ismerem a legjobban a történeten, maradjak benne a folyamatban, és segítsem a producereket és a forgatókönyvírókat.
2: Könnyebb így, vagy nehezebb neked?
0: Nekem ez zseniális, imádom minden percét, mert én íróként is nagyon tudok abból táplálkozni, hogy tényleg hogy lesz egy ekkora könyvből egy filmes adaptáció, aha. tehát hat az én munkafolyamataimra is. Másrészt nekem a film és a könyvek szeretete az teljes mértékben össze van fonódva. Ahogy emlékszem arra, hogy mikor és hol olvastam, ahogy az előbb beszéltünk, a Pál utcai fiúk.
2: Tehát megvan a kép, hogy mi
0: igen,
2: történt.
0: Vagy az első Jókai regényemet. Ugyanígy emlékszem, hogy mikor, hogyan láttam a Tanút, hogy mikor, hogyan

0: láttam először a keresztapát, tehát nálam a két műfaj kéz a kézben jár, nagyon sokat hatott is ez az írói stílusomra, hiszen az olvasóim állandóan visszajelzik, hogy nagyon filmszerűen írok, amit én ugye dicséretnek szoktam venni, éppen ezért nagyon könnyen mentem bele ebbe a munkába, és kifejezetten izgalmas, és egyáltalán nem bánom.
1: Ugye ez a plasztikusság, ez hasznos a forgatókönyvírásnál.
0: És egyáltalán nem bánom, sőt, nagyon nagy izgalommal dolgoztam rajta, dolgozunk még rajta ezekben a hetekben is, hogy pontosan mi fog változni, és például akik olvasták a Mindenki lelépett, számunkra is lesznek új izgalmak a filmben, mert nem minden pontosan ugyanúgy fog történni, és ez jó lesz, mert jót fog tenni a filmnek, és egy nagyon jó film lesz, és remélem, hogy a lehető legkorábban további hírekkel tudunk erről szolgálni.
2: A filmről, hogyha még egy pár szót ejtünk, hogy a karaktereknek a megformálásában nyilván egy forgatókönyv író tudja, hogy az egy színésznek a kiválasztása, hogy és milyen módon fog egy karaktert megformálni, az úgy megvan a fejébe. De mennyiben módosítotok, vagy mennyiben szólsz bele, hogyha azt mondják, hogy hát ezt a karaktert egy kicsit át kéne formálni, hogy itt mennyire van szabad?
0: Ezek közös döntések, tehát tényleg egy asztalnál ülünk hárman, négyen, valamikor öten, és akkor ez ilyen workshop jelleggel szokott zajlani, hogy akkor 3-4 órára összeülünk, és akkor rengeteg ilyen témát átbeszélünk. Történtek változások, és ebben 99%-ának én örülök, és hasznosnak tartom a film szempontjából, mert másképp működik a két műfaj. Hát ugye a legalapvetőbb dolog, amit a film nem tud megcsinálni, és amit a regények igen, hogy a regények benne vannak az emberek fejében, mutatják a gondolataikat. Ezt nyilvánvalóan a filmben nem lehet megtenni, főleg a Mindenki lelépnél, aminek a szerkezete az ugye az, hogy mindig egyes szám első személyben egy adott karakternek a fejében követjük a történet egy részét, majd ugrunk egyet, és a következőben
2: és
0: vagyunk benne.
2: Abba lesz beleszólásod, hogy ki játsza a karakteret?
0: Persze, ez egy közös döntés lesz. Jó is, mert az egyik ismert és általam is alkalmazott írói technika, hogy amikor ugye ezt a 6 vagy 7 fő karaktert, akiről szól a Mindenki lelép, azért én egy ponton úgy írtam, hogy volt a fejemben egy színész.
2: Aha.
0: És az ő...
2: Szuper.
0: Tehát előttem volt egy karakter, egy kép, és ahhoz az adott inspirációt nekem.
2: És ő meg lesz?
0: A felük szerintem rendben meg lesz, igen. Én úgy látom, hogy az úgy rendben lesz, igen.
1: Ott Anna volt az, aki bemutatta a könyvet, az újat, és azt mondta a könyvbemutatón, hogy mindkét regényt kötelező olvasmánnyá kellene tenni, hiszen dokumentumai lesznek egy korszaknak, de közben a benne lévő emberi dilemmák időtlenek maradnak. Ebben a korszakban, amit most élünk, ez különösen hangsúlyos és nagyon fontos.
0: Hát erre íróként nem is tud az ember igazán mit mondani, ezek annyira megható szavak, és amikor az Anna ezeket elmondta ott a bemutatón, a színpadon, azért nagyon elpirultam, meg így meghatottam, és igen, tehát célja volt mindkét regényemnek az, hogy a bizonyos szempontból azt a korszellemet, amit az én generációm, ez a 30-as, 40-es, de bizonyos szempontból a történet főhőseinek szülein és nagyszülein keresztül a további generációk is megéltek, az elmúlt 16, de az új regényem kapcsán pedig az elmúlt 40 évben összesen, hogy ezt megragadjam, és érzelmileg ragadjam meg. Tehát nyilván nagyon sok könyvet olvasunk ezek erről a korszakról, történetieket, társadalompolitikaiakat, minden, de azok, és azok is nagyon fontos munkák. Én is rengeteget olvasok, valamit forrásként használok. De a regények lehetővé teszik azt, hogy érzelmileg tudjunk ehhez kapcsolódni, és olyan történeteken, karaktereken keresztül, amelyek hozzánk beszélnek, és amelyeket közel érzünk magunkhoz. Nekem az egyik legnagyobb elismerés, amikor nagyon sok olvasom odajön, és azt mondja, hogy ezek mi vagyunk. Vagy hogy felismerem magamat ebbe a karakterbe, hogy felismerem az élethelyzetet, a dilemmát, azt, hogy most mit kéne kezdenem az életemmel, nekem, a családomnak, a barátaimnak adott pontokon, és ilyen szempontból igen, egy társadalmi tabló képe volt a fejemben, viszont nagyon fontosnak tartottam azt, és ez az ilyen írói hitvallásom, hogy miközben ilyen kemény témákról akarok írni, ezt könnyen befogadható módon szeretném tenni. Tehát a műfajválasztás, a thrillerben vagyunk, hogy mindig van egy, akár több titok is, és van egyfajta sejtelmessége a történetnek, illetve az a stílus, amiben viszonylag pörgős mondatokkal, rövid fejezetekkel dolgozom, ez mind azt szolgálja, hogy az emberek be tudjanak vonódni, és minél jobban el tudjanak mélyülni ezekbe a könyvekbe, és szintén az olvasói visszajelzések alapján ez olyan szempontból működik, hogy nagyon sokan írják, hogy egy, kettő, három nap alatt, egy hosszabb hétvége alatt olvassák el, és hát ennél nagyobb dicséret nem kell egy írónak.
2: A beszélgetésünk vége fele, azt szeretné, ez az utolsó kérdésünk, hogy kinek adnád át a stafétabotot, hogy vele is hasonló beszélgetést folytassunk.
0: Ez egy régebbi regény, és régebben olvastam, de most a hatalom árvái kapcsán kvázi ilyen kutatómunkába újra előszedtem. Benedek Szabolcs író barátomnak és nagyon sikeres írónknak a Kádár hétnapja című munkája, ami pont egy átmeneti időszakról szól, hét napról 1956-ban, és pont, hogy ugyanazokat az ilyen átmeneti társadalmi jelenségeket fogja meg, amiket az én regényem 89-es fejezetei, illetve hát részben amilyenek most az elmúlt hónapjaink meg heteink, és hát a Szabolcs egy egészen fantasztikus karakter, és egy nagyon felkészült és nagyon jó író, aki mellesleg különben tényirodalmi könyveket is ír, most legutóbb épp a futball kapcsán, ez pedig ugye nyilván a futball VB örvén egy abszolút aktuális téma, szóval én őt például nagyon ajánlanám.
1: Oké. Okay. Köszönjük szépen, Dávid.
0: Köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Dorosz Dávid író volt a vendégünk, a mai epizódban vele beszélgettünk.
3: A beszélgetéseket megtaláljátok és visszahallgathatjátok az iványi-edikó.hu oldalon és a Manna FM 98.6-on.
4: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
5: Élet öröm zene.
4: Ez a Manna. FM-en a 98.6-on. Online és

0: Rádiója.
1: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés.
2: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
3: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
4: Folytatódik a Kánikula, Baka András Magyarország új köztársasági elnöke. Újabb oroszországi olajfinomítóra mértek csapást az ukrán erők. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Baka Andrást választotta meg köztársasági elnöknek az országgyűlés. A 73 éves jogtudóst 140 igen, 6 nem ellenében tartózkodás nélkül választották meg titkos szavazáson. Baka Andrást 2011-ben a Fideszes kétharmad távolította el a legfelsőbb bíróság elnöki posztjáról. Baka András eskütétele után mondott beszédében a magyar társadalom mély megosztottságát nevezte az elmúlt évek legsúlyosabb következményének. Az új államfő a választást követő 8. napon, augusztus 19-én lép hivatalba. Nem vettek részt az új államfő megválasztásán és beiktatásán a Fidesz és a KDNP országgyűlési képviselői. Ehelyett Tatán az 1956-os forradalom vértanúinak emléktáblájánál helyeztek el koszorút, megemlékezve a tatai sortűz áldozatairól. Az ellenzéki pártok egyebek mellett azért nem támogatták Baka András jelölését, mert a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság magyar bírájaként támogatta a tatai sortüzet vezénylő parancsnok felmentését az emberiség elleni bűncselekmény vádja alól. Újabb oroszországi olajfinomítóra mértek csapást az ukrán erők, mintegy 2300 kilométerre Ukrajnától. Az ukrán drónok emellett egy orosz online piac tér Voronyezsi logisztikai központját is támadták, amelyből Kijev szerint az orosz hadsereg ellátását segítő termékeket is szállítanak. Az oroszok közben Kijevet és Zaporizsiát támadták. A délkelet-ukrajnai városban 5 meghaltak. Románia haladékot kért az Európai Bizottságtól szénerőművei üzemben tartására. A Dunavíz szintjének további csökkenése miatt elkerülhetetlenné vált a csernobodai atomerőmű még működő blokkjának leállítása, így súlyos energiahiány alakul ki. A hiányzó áram egy részét a hónap végéig leállítani tervezett szénerőművek működtetésével pótolnák. Több mint 140 millió forintra pályázhatnak fővárosi független színházak és alkotók. Budapest Kulturális Közalapítványa a Prokultúra Orbis felhívására szeptember 11-éig lehet jelentkezni. A visszanemtérítendő támogatás szakmai programokra és működési költségekre fordítható.
0: Időjárás.
4: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő, de néhány fokkal mérséklődik a kánikula. Eső nem várható, sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél, északkeleten viharos széllökések is lehetnek. Hajnalban 16-22, szerdán napközben 27-33 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Ebben az órában vendégem Gáspár András, írói nevén Gáspár András Gáspár, aki színművész, rendező, író, drámatanár, szinkronszínész, jól hallják a hallgatók, egyetlen személy ül itt előttem ennyi titulussal. Gyorsan egy kis emlékeztetést, hogy ki is Andris, 93-ban végeztél a Színház és Filmművészeti Főiskolán Iglódi István osztályába, de tanultál Londonban is, az ÁSZ drámaiskolát alapítottad, tanára is vagy, színházban pedig több mint 3 évtizede játszik a Sör Shakespeare összes rövidítve című előadásában például többek között. De a hangja is ismerős lehet sokak számára. Itt most én az amerikai Pite filmet írtam ki, illetve Jamie Olivert is ő szólaltatja meg.
2: Meg a Kung Fu Panda.
1: Meg a Kung Fu Panda.
2: Szeretettel köszönti a Manna FM hallgatóit a Kung Fu Panda is.
1: Itt nagyon-nagyon sok mindent mondhatnénk, de az írói oldaladról is beszéljünk. Ugye 2020-ban mutatkozott be a Föld 2 záróvizsga című ifjúsági skifi. Ezt követte 21-ben a Héj nélküli. Egyébként mindkettővel voltál itt nálam a rádióban. Ez egy disztópikus kalandregény. 22-ben ez bekerült az év ifjúsági írója kategóriába.
2: Jók
1: az
2: igen, ugye? Igen, shortlistes volt, ezt úgy hívják. A Hubby az egy ilyen nagy magyar gyerekkönyv, és ott gyakorlatilag, hát ez nem nagy képűség, mert így volt, tehát ez tény, a legjobb író kategóriában jelöltek, és az 5 legjobb között voltam, ami óriási élmény volt így a pálya elején, úgyhogy igen, azt mondják, hogy 3 könyv után mondhatja az ember, hogy író, én pedig a második után bekerültem egy ilyen kategóriába, ez csodálatos érzés volt.
1: Hát ezt elhiszem, és gratulálok hozzá, és akkor meg gyorsan 23-ban jelent meg egy felnőtteknek szóló történelmi thrillered, a Tiszta, és az apropó, ami most, és aminek kapcsán beszélgetünk, ez az új regényed, ez a Metropolis Média gondozásában, a tervek szerint augusztus 24-én érkezik, jók az infók, vagy korábban?
2: Igen.
1: A Jutalom kirándulás 2065, 65, ez a címe, van. Igen. Korábban, akkor bocsánat, csak a dátum lehet,
2: nem jó. Én már készhez kapom 18-án, de 24-én lesz majd a könyvesboltokban, és már előrendelhető, tehát már a Metropolis Média kitette a felületeire, és én is nagyon sokat kommunikálok róla, mert volt egy ilyen megállapodásom az új kiadóval, mert ugye eddig az előző könyvek a Móránál jelentek meg, illetve a Tiszta a Móra társ kiadójánál a Trendnél. Volt egy ilyen megállapodásunk a kiadóval, hogy ma már nem elég az, hogy az író ír. Pedig hát ez a dolga, nem, hogy írjon, de ma már ugye itt a 21. század közepe felé haladva egész egyszerűen ott kell lenni, jelen kell lenni, meg kell mutatnod magad, beszélni kell róla minél több helyen, és nem elég most már az író-olvasó találkozó, nem elég az, hogy nem tudom, van olyan, például a Föld 2 záróvizsga könyvem, az például akkor, amikor a kortárs irodalomról beszélnek alternatív iskolákban, több helyen, az kifi műfajt ennek kapcsán tárgyalják a fiatalok, és ajánlott olvasmány több helyen. De ez sem elég, egészen egyszerűen használni kell a közösségi médiát, és ez volt a megállapodás a Metropolis Médiával, hogy minimum hetente ott kell lennem az Instagramon, a TikTokon,
1: de ez
2: a
1: nagyon
2: Facebookon.
1: Nehéz amúgy, nem? Tehát, hogy akkora zaj van ebben a világban, és az a baj, hogy mindig a, már bocsánat, de
2: én inkább azt mondanám, zörejek van.
1: Zörejek,
2: nagyon
1: igen.
2: Túl sok zörej van, igen. És közben.
1: És a minőség elvész ebben a nagy zörejben, tehát azért érzem, hogy biztos nincsen könnyű dolgod ebben úgymond ott maradni és figyelmet kapni.
2: Igen, és nyilván van ez olyan, hogy csodálatos író kollégák vannak, tehát említhetnék nagyon sok nevet, akiknek ez ilyen-olyan-amolyan okok miatt összejön. Nyilvánvalóan a tehetség az egy alap dolog, de ehhez valóban kell az, hogy egy üvegfalat áttörjenek, igen. És utána már, tehát pont megtalálják azt a közönséget. Böszörményi Gyulával beszéltem, aki a Gergő sorozatnak ugye a szerzője volt, nem sokkal a halála előtt beszélgettem vele, ő elmondhatom, hogy így rajongommá vált, ő volt az, aki az első 2 könyvemről, a Föld 2-ről és a Héj nélküliről is írt kritikát. És a második, a Héj nélküli után mondta, hogy kezd rajongommá válni, ugyanis azt mondja, hogy neki nagyon nagy élmény az, hogy amikor olvas a könyveimet, akkor tulajdonképpen olyan, mintha filmet nézne, és ez neki egy óriási élmény volt.
1: Ez egyébként tényleg így van, ezt én is abszolút tanúsíthatom, hogy ilyen filmszerű, tehát látja az ember képekben, amit írsz, igen.
2: Igen, és a Gyula mondta azt, hogy igazából írjam azt, amit gondolok, mert úgyis meg fogja találni majd a közönségét, és akkor erre mondtam én neki, hogy jó, de hát olyan sok könyv van a piacon, és azt mondta, hogy ne törődj ezzel, meg fogod találni azt az utat, ami segíteni fog téged abban, hogy eljussál minél több helyre, és erre mondta ő, hogy neki a Gergő sorozat, tulajdonképpen ő ezt megírta korábban, de akkor jött be a Harry Potter Magyarországra. És az volt, hogy a Harry Potter még akkor kezdődött, és a kiadó, akikkel ő elkezdett tárgyalni, igazából azt mondta, hogy ilyen alacsony példányszámban akarták megjelentetni, mert hogy ez a műfaj, ez a varázsvilág, meg ez akkor annyira nem volt népszerű, de bejött a Harry Potter, és mit a megjelent a könyve, elkelt 1000 darab, és utána azonnal újra rendeltek belőle 5000-et, meg 10000-et, mert pont akkor jött a Harry Potter, és ez neki segített benne.
1: Tehát ez valahol egy szerencse is kell ehhez, úgymond most nyilván, mert hogy a minőségi tartalmakat az ember pont jókor, pont jó időben, és jó közönséget, tehát hogy a közönséget elérje pontosabban.
2: Biztos, de most nem mondjuk azt, hogy csak a szerencse, mert nyilvánvalóan kell jó történetek, jó történeteket kell írni, és amiben én bízom, hogy tehát én azért úgy mindegyik könyvem olyan volt eddig, és talán a Habidi is ennek szólt a Héj nélkülivel, hogy én úgy szeretek, vagy úgy írok kalandregényeket, hogy mindig van miről az adott világról, amiben élünk, a társadalomról, a politikáról, a lélekről, a kortárs lélekről, társadalomról, politikáról beszélek úgy, hogy a Héj nélküli az tulajdonképpen egy ilyen 1800-as években játszódó disztopikus kalandregény. Ez a fura, hogy a disztópia azt a jövőben képzeled, és ezt is a Gyula mondta, hogy ez milyen műfaj, hogy írok egy múltban játszódó történetet, úgyhogy ez egy disztópia. Úgyhogy én ezekkel szeretek kapcsolatban állni a korral, amiben benne élünk, és erről nem fogok lemondani. Tehát nem fogok csak azért kalandregényt írni, hogy nem tudom, 2, 3, 4, 8, 20 ezerrel több olvasó legyen.
1: Igen, hát az egyediséget pont ebben rejlik egyébként, szerintem, hogy ez a múlt, de a jövőnek, tehát a kettőnek a úgymond az egyvelege, vagy a találkozási pontját bontott ki, amivel azonosulni tud az adott olvasó. De mindjárt a legújabb könyvedről is beszélni fogunk, ami nem sokára megjelenik, de most életöröm zenét hallgatunk először is, aztán jövünk vissza.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Gáspár András a vendégem ebben az órában írói nevén. Gáspár András Gáspár, aki egyébként színművész, rendező, író, drámatanár, szinkronszínész és egykori televíziós szerkesztő műsorvezető. Ugye ez is egy fontos dolog. Íróként ugye 2020-ban mutatkozott be, azóta megjelent a Föld 2 záróvizsga, majd a Héj nélküli, aztán pedig a Tiszta című könyv 2023-ban, és most pedig a legújabb regény augusztus 24-én érkezik, előrendelni már lehet. Jutalom kirándulás 2065. Hát beszélj!

0: 2065-öt, úgyhogy pár évvel korábban még Magyarországnak hívták ezt az országot, de ott van a, tehát létrejön egy olyan nagyhatalom, aminek az előretörését senki nem érti a világban, ugyanis az innovációi révén egyszerűen néhány év, másfél évtized alatt gyakorlatilag a világ vezető gazdasági hatalmává válik. És úgy ereszti rá az innovációit a világra, hogy nem érti senki, hogy hogy lehet ilyen mennyiségben tönkretenni különböző világcégeket, és sőt a világcégek fizetnek ennek az országnak, hogy lassabban engedje a piacra az ilyen-olyan-amolyan, a háztartási dolgoktól kezdve egészen az űrháborúig, ez űrháborús eszközökig, úgy ereszi a világra a termékeit, hogy ne tegyék tönkre ezeket a cégeket. Tehát képzelj el egy ilyen hatalmat itt Közép-Kelet-Európában.
1: Bennünk van a potenciál egyébként, azt kell, hogy mondjam.
0: Hogy bennünk van, abszolút, igen. A tehetség is. Abszolút. És tulajdonképpen ez az államhatalom, ami ugye Hunnia néven próbál megerősödni, egyszer csak elkezd egy kísérletet. Azzal kísérletezik, hogy az ember, és tehát ez egy tudományos, fantasztikus, disztopikus regény, tehát van egy tudományos háttere a történetnek, de van egy pici ezotéria is benne, ugyanis nem tudom ki mennyire hisz ebben, hogy a valóságot, amiben benne élünk, azt tulajdonképpen együtt alkotjuk. És erre a koncepcióra, ugye az új találmánya ennek a Márta nevezetű fejlesztő központnak, így hívják a Hun kormánynak ezt a fejlesztő központját. Ezzel kísérleteznek, hogy hogyan lehet megtalálni azt a mechanizmust az emberi agyban, amely képes valóságot generálni. És tulajdonképpen ez van a történet a háttérben, hogy ezzel kísérletezgetnek, és tulajdonképpen bevonnak egy állam által alapított iskolát, az Új Út középiskolát, abba, hogy kísérletezzenek, és tulajdonképpen jutalomkirándulások, tehát az iskolának a vezető, vagy legokosabb diákjai közül, vagy legéletképesebb diákjai közül küldenek jutalomkirándulásra fiatalokat, és az első, hogy ez csak később derül ki, hogy ott tesztelik ezt a valóságalkotó képességét a fiataloknak, de az első kiránduláson történik egy baleset. Egy fiú meghal. És rá fél évre elindul a második jutalomkirándulás, ahova már más technikával választják ki a fiatalokat, sokkal több pszichológiai tesztet végeznek rajtuk, mennyire strapabírok, terhelhetők, pszichésen, stb. És elindul a második jutalomkirándulás, és tulajdonképpen itt történik egy olyan helyzet, hogy az első jutalomkiránduláson meghaltnak vélt fiú bejön ebbe a fiataloknak a valóságába. És elindul egy szabotázs, mert kiderül, hogy ez az egész történet, amit az államhatalom elindított kísérlet, ez nem csupán arról szól, hogy miután túl vagyunk a jutalomkiránduláson, akkor fölvesznek az egyetemre, aranyérmeket nyerünk sportversenyeken, stb. Aktívak leszünk, mint közösségszervező fiatalok, tehát magyarán nem egy ilyen feltuningolása csupán az emberi képességeknek, hanem valami más is van emögött, valami nagy terv, valami nagy mesterterv. És a fiatalok elkezdik a jutalomkirándulás kettőn szabotálni ezt az állami programot, hogy vajon a küzdelmük a sikerrel jár-e vagy sem, illetve mi történik a fiatalokkal akkor, amikor elindul az állami projekt. Ez erről szól tulajdonképpen a regény, és annyit szeretnék előre jelezni, hogyha ez a történet sikeres tud lenni, ez az Új Utakon univerzumnak az első kötete, önmagában is élvezhető, és bizony a második, ugye ez azért, ezért Hunniában játszódik ez a sztori. A második rész az egész világra vonatkozik, és a harmadik epizód pedig az emberiség helyét kereső emberiség, akik rendelkeznek a valóságépítésnek a képességével, vajon hogyan tudnak beilleszkedni az univerzum történetébe. Tehát ez lesz.
1: Tehát akkor ez egy három kötetes.
0: Ez egy trilógia elven. De ezt csak zárójelben mondom, mert ezt beszéltük a kiadóval, hogy ez ne kerüljön rá, hogy ez egy sorozat, akkor nem fogják az emberek annyira bátran vásárolni, és akkor kértem őket, hogy nézzenek már utána, hogy a Hunger Games, ugye az éhezők viadala, igen, az hogy jelent meg? És mondták, hogy az úgy jelent meg, hogy először megjelent az éhezők viadala, és amikor bejött, ütött, akkor már az, hogy ez a nagy sikerű Hunger Games folytatása, igen, ezek voltak a további részek.

0: hogy igen, ez egy aktuális történet, és az attól ijedtem meg egy picit, hogy nem akarok vetíteni, de a Tiszta című regényemnek a legeslegvégén van egy űrületes világégés, de olyan, hogy egy tisztító tűz. Uh-huh. És egyszer csak így megjelent a mai politikai életben ez
1: pont
0: a fogalom,
1: ez hogy a kérdésem, hogy politikával van-e bármi?
0: Hogy a tisztító tűz. Uh-huh. És hát az a könyv, az tulajdonképpen a Merovin korban játszódik, véres polgárháború, tehát az a legmocskosabb, sötétebb időszaka volt a középkornak, ott tényleg minden volt, és itt egy teljesen tiszta szívű fiatal srácról szól a történet, aki csecsemő korában történik vele egy műtét, tehát elveszik a férfiasságát, bekerül így egy apáca kolostorba, és aztán elkezdi kutatni a múltját, és a jelenét, és bizony ráébred arra, hogy milyen mocskos világban él, és mennyi bűn veszi körül az életét, és a legeslegvége a történetnek egy brutális tisztító tűz, tehát egy nagy lángolás. Többet nem mondok, akinek van kedve, a tisztát keresse a könyvesboltokban. A jutalom kirándulással kapcsolatban pedig itt az elmúlt évek politikai viharaiban volt például egy olyan, hogy egy olyan esemény, hogy egy néma tüntetés, amikor azt biztos emlékszem rá.
1: Emlékszem rá, igen. Ott egy törvényhozás miatt
0: és
1: volt.
0: És hallgassunk.
1: Igen.
0: Na, tehát itt ebben a könyvben van egy néma forradalom. Uh-huh. Ebben a jutalomkirándulás 2065-ben.
1: Tehát akkor ezt az a tüntetés, az a vonulás inspirálta, hozta be, vagy nem?
0: Nem, én ezt megírtam, hiszen ez már 2021-22-ben ez a könyv készen volt. Tehát ez
1: meg két
0: előtte,
1: éve volt, vagy tavaly?
0: Igen, így van. És akkor, de most nem akarok, hogy vádtész vagyok, de hogy én azért ebben a regényben 2065-ben ugye létrejön ez az autoriter rendszer, ennek azért van egy történet, és ez megjelenik a 2043-ban egy polgárháború van Budapesten jósolva ebben a könyvben. Az előtte levő évekről is esik szó ebben a könyvben, és kicsit ilyen szorongva nézem, hogy nagyon remélem, hogy
1: nem az... Nostradamus.
0: Igen, és akkor az egész jutalomkirándulást úgy terjeszti ki ez a hunhatalom, hogy úgy csinálja a másodikat, hogy már meghívja partner államoknak az iskoláiból, a partner államok által delegált fiatalok is részt vesznek ezen a jutalomkiránduláson, és ebben a mintakoalícióban, csak mondom, hogy kik vannak meghívva a Hun állam részéről, az Egyesült Államok, Oroszország.
1: Tudtam.
0: Mondjam még egyet.
1: Ukrajna is ott van esetleg?
0: Nem, Ukrajna nincsen, nem.
1: Kína?
0: Kína, igen, és?
1: Nem tudom még mi lehet. Valami?
0: Észak-Korea.
1: Ja, és igen.
0: Tehát ez a mintakoalíció, akiknek a diákjai ott vannak meg vannak hívva a jutalomkirándulásra, és na csak ennyi, hogy tehát aki kíváncsi egy ilyen alternatív
1: jövőképre igen,
0: aminek a veszélyei ott vannak.
1: De bízunk a legjobbakban, most hírek jönnek, életörömzene, és folytatjuk a beszélgetést.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: A történetnek a középpontjában a jó, tiszta, működő világot, normális normák, erkölcsönök alapján működő világot képviselik, azért küzdenek és harcolnak, de hát a rossz, azt látjuk, ott van körülöttünk,
2: igen,
1: nem?
2: Igen. Honnan jönnek neked? Tehát hogyan pattan ki ez? Megvan neked az első pillanat, vagy ez egy ilyen folyamatosan gördülő hát téma, mert hogy nyilván ez foglalkoztat főként téged láthatóan?
1: Több ilyen inspirációs gyökerem van, ahonnan itt indulok, és ugye drámát tanítok az Ász Dráma iskolában, és itt csinálunk nyári táborokat. Például a Héj nélküli, ami egy olyan társadalomról szól, aminek az a hite, hogy látni az bűn, és ezért a csecsemőkre egy távoli szigeten a sámán a csecsemőknek a szemére egy héjat var, és gyakorlatilag ezek az emberek ott azon a szigeten vakságban élik az életüket, és boldogok. Ez kicsit egyébként Észak-Korea, csak mondom, most, hogy így foglalkozok Észak-Korea világával a jutalomkirándulás történet miatt. Tehát az a történet például, tehát annak a magja, hogy egy ilyen társadalmat építsünk, egy nyári táborunkban jött létre. A Dunaparton volt akkor a táborunk, ugye a sziget, az a sziget volt, ahol mi idézőjelben sziget, mert szárazföldön voltunk, ahol a táborunk volt, az óceán, az a Duna, és a Héj nélküli, aki ott úszik a vízben, és a főhősünk szeméről letépi dulakodás közben a héjat, és attól kezdve ez a lány, a főhős ugye szembesül azzal a valósággal, hazugsággal, igen, társadalommal, igen, amiben él. Az a növendék, az a Dunában úszott éjszaka a vízben, a Héj nélküli lányok azok ott játszottak kagylókkal a Dunaparton, és így indult el, ebben a táborban együtt építettem a gyerekek világával ezt a történetet. A jutalomkirándulás egy másik drámatáborunkban született, tehát ez ott igazából az volt, hogy valóban egy iskolai kirándulással indult, ahol egy fura buszsofőr, érződik a buszsofőrön, hogy valami furaság van, hogy ezeket a gyerekeket viszi oda Erdélybe. Egyébként az egész történetünk, mármint a maga a kirándulás az Erdélyben játszódik, a többi helyszín ugye a Gyilkos-tó és Budapest között, majd Budapesten. Tehát ez a három helyszínünk van. És tehát a tábori történetben beviszi őket egy erdőbe, ahol a gyerekekkel történik valami. És ettől kezdve oly mindegyiknek gyakorlatilag olyan, mintha egy parája, egy rémálma, a lelküknek a legsötétebb félelme jelenne meg az erdőben, és erre csináltunk helyzetgyakorlatokat. És a legvége az a történetnek, hogy a gyerekek ott ülnek a buszban, látjuk őket, és teljesen le vannak szedálva, tehát picit olyan, mint ha át lenne alakítva a tudatuk, azok által, az élmények által, amit ott átéltek az erdőben. Tehát ez volt egy ilyen 40 perces színházi előadás.
2: És ott engem... már a végén, vagy már közben láttad, hogy ezt...
1: Nem láttam, hanem egyszer csak... Tehát néztem ezt az előadást, megcsináltam, és utána, nem tudom, a tábor után megírtam az első fejezet. Így van. Tehát gyorsan leírtam a sztorit, és rögzítettem azt a gondolatot, hogy oké, ez megvan, de mi van emögött az egész mögött. És elkezdtem tágítani a világot, hogy a Héj nélkülivel is ez volt, hogy volt egy sztori, és mögé raktam annak a szigetnek a backstoryát. És itt is ez van, hogy mi ez, hogy elviszik egy kirándulásra, és akkor csupa ilyen őrület történik velük, emögé kell tenni valamilyen mögöttes univerzumot, és akkor így építettem föl. És hát ez egy 2020-as tábor volt, és most 2026-ot írunk, és megkérdezhetnéd, ha akarod, hogy miért ilyen későn?
2: Miért ilyen született? Későn?
1: Hát bizony az történt, hogy a Móra kiadónak nagyon sokat köszönhetek tényleg. Ők találtak meg, Pacskovszky Zsolt volt, aki a két regényemet, Föld 2 záróvizsga és a Héj nélkülit, azt adtam le neki, azt mondta, hogy engem fel fognak építeni, mint írót. A Trendnél pedig, ami a Mórának egy társkiadója, amit talán elmondtam, ugye, hogy a Trend az egy olyan társkiadó, hogy ifjúsági mórás íróknak, a felnőtteknek szóló regények.
2: Aha, nem, ezt nem mondtad el most.
1: Igen. És én voltam az első, akivel elindultunk a Tisztával. Ezt a Covid alatt írtam egyébként, a Tisztát, a Merovin Koros történetet. És aztán a Zsolti nagyon támogatott, mögöttem állt, de jött egy koncepcióváltás a kiadónál, hogy egy ideig, mert több íróval próbálkoztak a Young Adult vonalon, és azt mondták, hogy most visszavonulót fújnak, és pár évig ők megpróbálnak ez alatt, tehát 13 igen. alatt dolgozni. És a Zsolt egy fél év után el is ment a kiadótól, jött egy új főszerkesztő, aki nagyon, tehát olyan humoros dolgok történnek az életben. Bementem hozzá bemutatkozni, úgyhogy azért 2022-ben az év legjobb gyerekírója a kategóriában az öt között ott voltam, és megkérdezte tőlem, hogy azon gondolkodott, egy színésznek miért kell írnia? Tehát ez azért, ezek durva mondatoknál. Tehát, és azt éreztem, igen, akkor itt nekem más helyet kell keresnem, mert itt tényleg változott nagyon, és nincs ezzel gond, hiszen
2: az élet erről szól, igen.
1: Így van, tehát nem haragszom, de látod, ventilálom, mert nyilvánvalóan ezt nem egyet, igen. nem te vagy az első, akinek erről mesek, de én azt üzenem mindenkinek, aki esetleg írásban gondolkodik, hogy ne vegyen semmit a lelkére, nincs értelme. És itt jut eszembe Böszörményi Gyula, aki azt mondta, hogy írj. Ne foglalkozz semmivel, majd a történeteid elérik azok. És azon se gondolkodj, hogy kinek írsz, hanem a regény majd megtalálja. Meg ez olyan, hogy tényleg egy olyan üvegfal áttörés kell, és akkor egyszer csak hogy mondjam, nem 1000-2000 ember olvassa a könyvédet, hanem 10-20 000-30 000.
2: Igen, egyébként az érdekes az, hogy nem azon kell gondolkodni, hogy kinek írsz. Szerintem a költők sem azon gondolkoznak, persze. amikor a József Attila sem kinek költi, ami benne volt, leírta, kiírta, ugyanígy az írók. Igen. Szóval ez szerintem teljesen valid, amit mondasz. És nyilván megtalálja azt a közönséget, aki, vagy a közönség megtalál téged, akihez szólsz.
1: Igen, és ebben nagyon-nagyon bízom. Na, és akkor ez történt, hogy elkezdtem küldözgetni kiadóknak, és a Metropolis Media Group, Mundt Katalin főszerkesztő, ő írt rám, hogy ez neki tetszik. Szerinte ez egy nagyon izgalmas történet, menjünk be tárgyalni. És akkor Burger Istvánnal leültem, és átbeszéltük, ők egy dologra kértek, hogy a médiában való folyamatos jelenlét az legyen meg, tehát a közösségi médiában hetente én a Instán, a TikTokon és a Facebookon folyamatosan kommunikálok így úgy amúgy a könyvekről. Tehát mit tudom, írói vlogot csináltam, két-három tanácsot adtam azoknak, akik szeretnének írni, akkor csináltam olyan vlogot, ami pont erről a tisztítótűzről szólt, hogy hogyan jelenik meg a műveimben és a jutalomkirándulásban is az adott társadalom, amiben benne élünk, úgyhogy folyamatosan megy a kommunikáció, és bízom benne.
2: Hát igen, ez talán a legfontosabb a minden felületen is kommunikálni, és tényleg jelen lenni. Na de most életörömzenét hozunk, jövünk vissza, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig szállítani.

0: A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Gáspár András színművész író a vendégem, írói nevén Gáspár András Gáspár, akinek nem sokára megjelenik a Jutalom kirándulás 2065 című könyve. Ennek kapcsán beszélgetünk. Én imádom a thrillert is, a skifit is, a mindent, ami a jövőben játszódik. Én tényleg az összes ilyen filmet, sorozatot két pofára fogyasztom, úgymond. És hogy mindig az érzésem, abszolút.
2: Hát ez fiatal felnőttek.
1: Hogy annyira filmszerű, tehát hogy te filmszerűen látod, és úgy írod le, tehát látod a történetet, vagy hogy képzeljem ezt el?
2: Na itt jön be az, hogy azért ugye nagyon-nagyon sokat foglalkozom történetekkel, lást, ugye a drámaiskola, ahol egy évben nem tudom, 200 jelenetet gyártunk, tehát magyarán a dramaturgia nyilvánvalóan belép még el, és hát szinkronizálok sorozatokat, nagy filmeket.
1: Mindenfélét látsz
2: Marvel
1: te is.
2: Marvel filmben is voltam, meg DC-ben. Tehát, hogy, és én, tehát ez itt van belém, itt a magát ez a történet, és itt jön, minek kell egy színésznek írnia. Na ezért is, mert egészen egyszerűen, és ezt írják rólam kritikusok, benne, hogy filmszerűen írok. Tehát tényleg olyan, mintha peregnének az események, és ez a válaszom erre, hogy itt van a véremben ez a
1: fajta. Hát persze, meg nem is csak az, hogy történetek vannak a fejedben, hanem te máshogy, tehát te rendezői szemmel, dramaturg szemmel egy csomó szempontból látsz bizonyos történeteket, pont a színházi és pont a drámáknak köszönhetően.
2: Én azt gondolom, hogy igen, ez hál' Istennek ez a csomag itt van a lelkemben, és én is, és remélem, hogy ezt tudom használni. Mondom, eddig ezt a kritikát kaptam, hogy olyan, mintha filmet olvasnék.
1: Igen. Úgyhogy ez filmvászonra kívánkoznak a könyveid, ez egyértelmű.
2: Ez most a Mund Katalin mondta, igen, nekem, hogy ez ebből mozi kellene.
1: Igen.
2: Ahogy a főszerkesztőm. Hát figyelj, lehet, hogy itt van egy picit rossz helyre, idézőjelben mondom, imádom Magyarországot, és pontosan ez a történet itt játszódik.
1: Igen.
2: Jó, Hunniában, de az a felelősség van bennem, hogy felhívjam a világ figyelmét arra, hogy tehetséges nemzet vagyunk, okos nemzet vagyunk, erősek vagyunk, a szívünk hatalmas, és mindig a jóért küzdünk. Tehát ez a fő üzenete a történetnek. Tehát, mert hogyha Amerikában alkotnék, jó, ott is zseniális biztos forgatókönyveket írnak, de lehet, hogy könnyebben lehetne olyan helyzetbe kerülni. Hát bízunk abban, hogy egyszer csak valaki ezt megtalálja. A Metropolis Media mondta, hogy ők foglalkoznak ügynököléssel. Tehát azzal, hogy nekik érdekük az, hogy az a történet, amit ők megtaláltak, meg gondoznak, az mondjuk esetleg kikerüljön külföldre, és akkor, hát figyelj, ezek álmok, és kicsit olyan ez, mint a Hunyadi írója, ugye a Mór, aki a Héj nélkülivel ő csinált egyébként, ő is velem egy interjút, és akkor még nem indult el neki ez a Hunyadi, és mi lett belőle, ugye, és csodálatos. És nyilvánvalóan ilyenkor az ember íróként azt mondja, hogy jaj, de irigyellek, Mór, de közben meg csodálatos, igen, és gratulálok neki, és fantasztikus, hogy meg tudta csinálni, és ez a jó, hogy vannak ilyen kollégák, ugye, akik megmutatják azt, hogy igen, és ez megtörténhet.
1: Igen, igen.
2: Érted?
1: Te egyébként használsz mesterséges intelligenciát, meg egyáltalán, mert ugye ha most a filmről beszélünk, ott abszolút, mondjuk ennek a könyvnek a megfilmesítése, úgymond, ez szerintem konkrétan követelni a mesterséges intelligencia használatát.
2: Én nekem például nagyon sokat segít abban, hogy csinálom ezeket a posztokat, és most például lesz egy olyan sorozat, ezt pont most fogom elindítani, egy négy videóból álló sorozat. Ugye Budapesten játszódik a jutalomkirándulás 2065 egy része. És bizony a Vajdahunyadvára szerepet játszik, na de vajon hogy néz ki a Vajdahunyadvára 2065-ben? És elmentem forgatni a Vajdahunyadvárába, és AI segítségével fogom azt megcsinálni, hogy hogyan váltják le ennek az autoriter hatalomnak a koncepció alapján a Vajdahunyadvárának a csodálatos mezőgazdasági kiállítását, ugye a Márta Fejlesztő Központ fejlesztéseit bemutató kiállítás, ugye? És ott van egy olyan virtuális park, a Vajdahunyad várához hozzárakva egy csúnya konténer, kívülről borzalmas, de amikor belépnek oda, és elkezdenek belépni a játékba a gyerekek, akkor bizony a fiatalok, akkor bizony olyan világokba kerülnek, és olyan világokba küzdenek azért, hogy közülük a legjobbak bekerüljenek a jutalomkirándulásra, amiket egy virtuális park hoz létre. Tehát például a Vajdahunyad várát látni fogjuk, hogy milyen, amikor ott van egy virtuális park.
1: Te ezt egy fotót csinálni?
2: Hát nyilvánvalóan az AI-jal fogom, elnézést kérek minden növendékemtől, mert nagyon sok növendékem a drámaiskolába olyan vitákat folytat velem, hogy ezt miért csinálod? Meg kéne rajzolni valakinek, persze, csak erre időm nincsen. Érted? Meg
1: igen,
2: persze,
1: abszolút.
2: Abszolút az alkotók, a kreatív alkotókat támogatom, de például abban bízom, volt egy ilyen ötletem, hogy jutalom kirándulásban bizonyos fejezeteket, ennek megvan a dramaturgiai oka, az például képregényben kéne csinálni. De ugye nyilvánvalóan most ez egy új projekt, ha nagyon sikeres, akkor lehet, hogy már a második könyvben ezt az elemet, imádom a képregényeket, rajongok értük, azt majd meg fogja rajzolni, nem egy AI, hanem meg fogja rajzolni egy kolléga, aki grafikus és tud ilyeneket csinálni. De lesz a Vix Színház is, ugye most látjuk, hogy hogy néz ki, na de vajon hogy néz ki 2043-ban, amikor Magyarországon egy polgárháború robban ki? Vajon hogy néz ki a Vix Színház és környéke ebben a helyzetben? Úgyhogy lesz egy ilyen videó, igen. És hát ellátogattam apukámmal, mert voltam Erdélyben, Marosvásárhelyen járok, most fogok a doktori vizsgamunkámat megvédeni.
1: Úristen, mennyi mindent csinálsz, hihetetlen, jesszusom, gratula.
2: Májusban volt az elővédésem, ahol kaptam egy ilyet, hogy de hadd kérkedjek már ezzel, mert óri, annyi munkám van benne tényleg, és a mesteremről, Iglódi Istvánról, akinek volt egy módszere, ami legendás, prózai színészek zenés színházi képzésére. És azt képzeld el, hogy erről semmilyen dokumentum nincsen. A mester nem írt erről, egy rövid 10 oldalas ilyen kis dolgozata volt, amit persze begyűjtöttem, semmi nincsen erről, és az én doktori munkám erről szól, nekiállítok ezzel emléket, és azt a kritikát kaptam most az elővédésen, hogy ennek színház tudományi jelentősége van. És tudod, ültem ott ilyen, persze ez csodálatos, de én igazából nem akartam én ilyet, én csak meg akartam örökíteni a tanárurat.
1: De nyilván jó az
2: emléket,
1: az
2: én benne voltam ugye ebben az egészben, mert engem is tanított ezzel. Persze óriási, csodálatos, hogy olyan szakemberek, érted, tudósok mondanak ilyetről, hogy ennek van ilyen dimenziója.
1: Igen.
2: És én igazából ezt érzem a regényeimmel kapcsolatban is, hogy nem csak kalandregények, nem csak young adult regények, ugye fiataloknak. Én egyébként azt gondolom, hogy a 16 mai diákok 13-tól már simán olvashatják ezeket a történeteket, hogy egyfajta gondolkodást próbáljak, egy felelős gondolkodást azzal a világgal szemben, amiben benne élünk. És amikor a színpadon játszom, ezt hát biztos hallottál róla, hogy Kálói Molnár Péter barátom elment. A Sört játszottuk ugye 31 éven keresztül, és amikor a Péterrel beszélgettünk, és azt mondta, hogy ő azt szeretné, hogy a lelkének egy darabja tovább menjen. Azt mondta, hogy szeretné, hogy tovább éljen egy darabja. És játsszuk, hál' Istennek, turnézunk vele az országban, Söveg Jártó Áron és Simon Kornél a partnereim, kitűnő színészek, egészen elképesztő, amilyen tisztelettel és tehetséggel tették bele magukat ebbe a történetbe, és megyünk Skóciába is, például augusztus végén, képzeld el, úgyhogy ez csodálatos, 24-én megjelenik a regény, és gyakorlatilag 28-án kint leszünk Skóciában.
1: Sikerre. És most sajnos az időnk az nagyon-nagyon lejárt, viszont akkor még egyszer jutalom kirándulás 2065, augusztus 24-től lesz ez elérhető.
2: Már elérhető. Igen, a galaktikabolt.hu, ha mondhatok ilyet, ott már előrendelhető.
1: De hogy utána kapják meg akkor, tehát utána az előrendelés az.
2: Hát 18-án már ott van a Galaktika, a Metropolis médiánál, én is akkor veszem át, és tulajdonképpen ez, hát ahogy ez szokott lenni, előrendeled, és akkor utána egyszer csak postázzák, megjelenik, és én örülök neki, hogyha sokan jegyet váltanak erre a kirándulásra, mert ez egy nagy utazás, egy új út. Az új utakon univerzum első darabja, és én bízom benne, hogy ezen az új úton velem tartanak.
1: Ez nagyon tetszik, ez, hogy jegyet váltanak erre a kirándulásra. Én már nagyon-nagyon várom, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, nagyon várom, hogy elolvassam. Én, mint nagy thriller és sci-fi rajongó, biztos imádni fogom.
2: Lesznek meglepetések. Készülj fel, mindenre kapaszkodj. Öveket becsatolni.
1: Így lesz. Köszönöm szépen neked a beszélgetést.
2: Köszönöm.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Gáspár András, írói nevén Gáspár András Gáspár volt a vendégem, aki színművész, rendező, író, drámatanár és szinkronszínész.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Folytatódik a kánikula, Baka András Magyarország új köztársasági elnöke. Sokan nem cserélték le régi könyvformátumú személyigazolványokat, most haladékot kaptak. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Baka Andrást választotta meg köztársasági elnöknek az országgyűlés. A 73 éves jogtudóst 140 igen, 6 nem ellenében tartózkodás nélkül választották meg titkos szavazáson. Baka Andrást 2011-ben a Fideszes kétharmad távolította el a legfelső bíróság elnöki posztjáról. Az új államfő a választást követő 8. napon, augusztus 19-én lép hivatalba. Nem vettek részt az új államfő megválasztásán és beiktatásán a Fidesz és a KDNP országgyűlési képviselői. Ehelyett Tatán az 1956-os forradalom vértanúinak emléktáblájánál helyeztek el koszorút, megemlékezve a tatai sortűz áldozatairól. Az ellenzéki pártok egyebek mellett azért nem támogatták Baka András jelölését, mert a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság magyar bírájaként támogatta a tatai sortüzet vezénylő parancsnok felmentését az emberiség elleni bűncselekmény vádja alól. Bizalmi szavazást kezdeményez több horvát ellenzéki párt Andrej Plenković kormánya ellen, miután kiderült, hogy több tízezer tonna, részben Európai Uniós országokból illegálisan behozott veszélyes hulladék szennyezte a talajt Horvátország több pontján. A köztársasági elnök azonnali kármentesítést és a felelősök megbüntetését követelte. A miniszterelnök az ellenzéket pánikkeltéssel és dezinformációk terjesztésével vádolta meg. Humanitárius kegyelmet kapott Vlagyimir Putyin elnöktől egy Oroszországban bebörtönzött volt amerikai tengerészgyalogos. A 32 éves Robert Gilman már úton van az Egyesült Államokba, ahol pszichiátriai kezelést kap majd. 4,5 év börtönre ítélték, amiért 2022-ben egy voronyezsi vonaton állítólag megrúgott egy orosz rendőrt. 57 ezer ember még mindig nem cserélte le a régi könyvformátumú személyigazolványát, pedig azok augusztus 3-án érvényüket vesztették. Az országgyűlés újabb haladékot adott a csere előtt állóknak. Néhány ügyet még intézhetnek évvégéig a régi okmánnyal. A kártyaformátumú igazolványt az érintettek bármelyik kormányablakban időpontfoglalás nélkül igényelhetik. Az igazolvány kiállítása díjmentes. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő, de néhány fokkal mérséklődik a kánikula. Eső nem várható, sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Északkeleten viharos széllökések is lehetnek. Hajnalban 16-22, szerdán napközben 27-33 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: fontos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Mint ahogyan azt ígértük, egy korábbi adásunkban, azt hiszem 2 héttel ezelőtt volt utoljára szó, Sri Lankáról beszélgettünk, hogy folytatni fogjuk a történetet, hiszen nem volt időnk, nem volt rá lehetőség, hogy befejezhessük azt a rengeteg élményt, és azt a rengeteg tudást, ami Szilvinek a fejében van, hogy ezt megosszuk a hallgatóinkkal. Így folytatni fogjuk, most jött el ennek az ideje, hogy folytatjuk a Sri Lankai történetet. Ugye Sri Lanka kultúrája és spirituális hagyományai nagyon szorosan összekapcsolódnak Indiával. A sziget mégis egészen önálló, különleges világot teremtett. A buddhista és hindu vallási örökség, erről beszélgettünk egyébként a legelső adásban, de az ajurvédáról még nem esett szó, ugye ez egy több ezer éves szemlélet, a szingaléz és tamil kultúra, valamint az őslakos veddák hagyományai egyaránt formálták ezt az országot. Ezekről is szó lesz többek között. A rendkívül gazdag állatvilágáról is beszélgettünk. És ami belefér ebbe az órába, azt gondolom mindenről is. Szervusz, jó reggelt!
2: Szervusz, jó reggelt!
1: És azt nem mondtam elő, vendégem Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, utazási szervező, már olyan baráti viszonyban vagyunk itt Szilvi, vagy elfelejtem a konkrét titulus elmondását, de szerintem már a hallgatók is nagyon jól ismernek, legalábbis bízom benne. Aki nem hallgatta mondjuk esetleg az előző 2 adásunkat, természetesen visszahallgatható, ott van az oldalunkon, Spotify-on, iTunes-on is elérik, ajánlom, hogy hallgassák vissza, illetve a kis videót is, amit a Manna FM YouTube csatornáján nem sokára majd láthatnak a hallgatóink. Ők már tudhatják, hogy mi együtt voltunk, ugye, akik hallgattak minket Sri Lankán egy 10 napos csodálatos úton. Kicsit nekik mondjuk el, aki nem hallgatott minket, vagy aki nem tud erről, hogy hogyan történt ez az utazás, induljunk innen.
2: Hát úgy indult az utazásunk, hogy meghívást kaptunk Sri Lanka a legnagyobb beutaztató cégétől, amely az Aitken Spence cég. Magyarországon a szakmának ismert a cég, tehát így a közéletben lehet, hogy annyira nem, mert az ő útjaikat a helyi cégek adják el, tehát utazásirodák, utazásszervezők, de a szakmán belül rendkívül ismert. Tudjuk jól, hogy az egyik legmegbízhatóbb cég, hát nyilván
1: hiszen... Mi is tapasztaltuk
2: amúgy. Igen, tehát nagyon magas színvonalon dolgoznak, rengeteg alkalmazottjuk van, több száz alkalmazottjuk, és óriási profizmussal intézik ezeket az utakat. Tehát az ő meghívásukra ment, tölthettünk ki ezt a hetet, illetve 10 napot Sri Lankán.
1: És hát csodálatos helyekre vittek el, ugye körbejártuk az egész, szint, hát nem az egész Sri Lankát nyilván, mert 10 nap nem volt rá elég, de rengeteget utaztunk. Már beszéltünk is jó néhány dologról az előző műsorban, például a fűszerkertekről beszélgettünk, azt hiszem a teaültetvények is szóba kerültek, illetve a drágakövekről is volt szó, hát csodálatos helyen voltunk tényleg, ameddig a szem ellátott, mindenhol tele volt ékszerekkel, oda egy nőnek beszabadulni, hát ha nincsen elég pénze, akkor vétek inkább, azt mondom, mert tényleg mindent is meg akar vásárolni, ahogy ezt mondani szokták az ember. Viszont az ajurvédáról például nem esett még szó annak kapcsán, amikor Sri Lankáról beszélgettünk. Ugye elsősorban a legtöbben talán a masszázsokra és a gyógynövényes kezelésekre gondolnak, hogyha azt mondom, hogy ajurvéda, de ez egy világnézet, ez egy életszemlélet, ezt mondhatjuk.
2: Igen, ez így van. Az ajú az életet jelent, a véda pedig tudomány. Tehát az élet tudománya alapjaiban, ami ezt jelenti, és Indiából származik, ahogy nagyon sok minden, ami Sri Lankára vonatkozik, ugye tudjuk, hogy óriási a kötődés a két ország között, a múltjukban, tehát maga a lakosság is onnan származik, több hullámban jöttek el Észak-Indiából, illetve délről, a tamil vidékekről, és az most Tamil Nadu nagyrészt ahonnan jöttek, és az északi részen Sri Lankán ez a népesség él még a mai napig is. Tehát mind ezer szálon kötődik a kultúra, a népesség, a nyelv, a szokások, a vallás átalakulása, és ezen belül ugye a hinduizmus volt az első, ami az emberekkel együtt ugye átkerült a kontinensről Sri Lankára, habár tulajdonképpen ez is a része, tehát tudjuk, hogy ugyanazon a kőzetlemezen van, és a jégkorszakoktól függően volt egy földhíd, illetve, vagy nem volt, attól függően, hiszen a jégkorszakokban a földvíz mennyiségének egy sokkal nagyobb része volt jég formájában, tehát a tengereknek a szintje alacsonyabb volt. Ezekben az időszakokban történt az meg, hogy átjárható volt száraz lábbal, az egyébként egy kőzetlemeze tartozó, csak hát ugye az egy mélyebb rész, szárazlábbal át lehetett menni, és ezek voltak azok az időszakok, amikor a népesség átkerült több hullámban, illetve az állatvilág, amiről beszélünk, és ki tudott alakulni, utána pedig a jégkorszakok elmúltával az az endemikus állatvilág, amiről ugye azt a szót arra használjuk, amikor csak ott jellemző. Igen. Tehát oda kerültek, és egy egész speciális fajokat alakítottak ki, úgy az ázsiai elefántok, úgy a leopárdok, aminek van egy fajtája, ami csak ott létezik, van a srilankai kék szarka madár, amire én mindig azt hittem, hogy varjú, mikor kint voltam, és közben nem
1: most
2: az.
1: Most nem láttunk viszont.
2: De láttunk ott.
1: Akkor én nem láttam.
2: Negombóba lehet, voltak sokan, emlékszel, az asztalnál még oda is.
1: Jaj, tudom, megvan, igen. Ó, az azt is ellopták.
2: Ellopták igen, a kajánkat.
1: De ilyen igen. Másodpercet, hogy észre nem vetted, és odött és pikpak, már nem volt a tányéron semmi, igen, tényleg.
2: Igen, tehát ebben ugye a jégkorszakoktól függően ilyen hullámokban érkezett át az állatvilág, növényvilág, illetve az emberiség, és a kultúráknak a különböző fejlettsége, vagy fejlettsége, hát szakaszai, és ezzel együtt ugye az első emberekkel ugye jött a hinduizmus is, és aztán szépen lassan a buddhista vallás, hogy ez hogyan történhetett meg, nem egyszerűen csak egyik napról a másikra, nyilván volt egy fokozatosság, és az embereknek ugye ismerősek voltak ezek a fogalmak, ugye a karma, az újjászületés, ami mind-mind ugye az indiai kultúrának a része, tehát ez így egy fokozatos átalakulás volt, először szerzetesek jöttek át, és utána egyes srilankai királyok, hogy úgy mondjam, a hónuk alá nyúltak, elkezdték őket támogatni, templomokat építeni, az tyúpákat, aminek ugye igen. Tudjuk, hogy különböző típusai vannak, ahogy a guide-unktól hallottuk, tehát ennek az építményeit, ennek a nem is tudjuk, hogy ez vallás vagy világnézete, a buddhizmus ki tudja,
1: igen.
2: Tehát nagyon komolyan elkezdték pártfogolni, és gyakorlatilag így egy uralkodó vallásra tették. Ennek az épületei is, városai is megépültek, amiket láttunk, például Polonnaruva, ugye az ősi város csodálatos szép emlékei a hatalmas sztúpával, ami a világ egyik legnagyobb sztúpája. Tehát ezek mind-mind a buddhizmusnak az épületei. És ugyanez van Anuradhapurán, ami egy kicsikét északabbra van, ott sajnos nem voltunk, ott is egy ilyen hatalmas, óriás sztúpa van, csak az fehér. Ezek mind-mind betöltötték ezek a városok a főváros szerepét is.
1: És akkor most muszáj lesz megállnunk, bocsáss meg, beléd folytom egy picit a szót, hozunk egy életörömzenét, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Megyünk tovább, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, utazás szervező, utazási szakember, nem is tudom, hogy fogalmazzam. Minden, ami az utazáshoz kapcsolódik, azt gondolom, hiszen szervezel is utakat, ugye?
2: Igen,
1: hát, hogy
2: igen,
1: ez
2: igen.
1: Abszolút igaz az állításom. A témánk pedig Sri Lanka, ez a harmadik adás, amit ennek a csodálatos desztinációnak szentelünk. Hát nem véletlen, hallgatók is ezt érzékelhetik, hogy maga a hát most az a baj, ha azt mondom, hogy maga a mennyország, akkor azt gondolják, hogy itt túlzok, pedig tényleg nem túlzok, és egyébként benned is van, és benned is érezni, meg ki is mondtad többször is ott Sri Lankán, hogy te mennyire szereted ezt a helyet. Ha azt kérdezem, hogy mi az oka, amiért ennyire, vagy miért szerettél ennyire bele ebbe a desztinációba, akkor te mit emelnél ki leginkább?
2: Hát én azt emelném ki, hogy egy kis területen, ugye maga az ország nagysága körülbelül kétharmada Magyarországénak, de egy olyan óriási változatosság van, ugye maga az egzotikus helyszín.
1: Igen.
2: Tehát az óceán maga, tehát ha csak valaki nyaralni megy, már ez önmagában elképesztő. A növényzete. Tehát ahogy szálltunk le, már úgy is látni, hogy teljesen zöld a sziget. Tehát, hogy a növényzet még így is, ugye, hogy tudjuk a történelemből, hogy azért óriási pusztítást végeztek rajta, de még így is csodálatosan zöld, ugye ehhez kapcsolódó állatvilág. Tehát amiről beszéltünk, tehát kint a strandon is, ugye nem ekkora pici gyíkokat látunk, hanem fél méteres, tehát a majmokat, ahova kirándulni megyünk, meglátogatunk egy-egy helyszínt. Tehát maga önmagában a természet is oka lenne annak, hogy az ember kimegy, de hát a kultúra, amiről beszéltünk, és ugye ennek a csodálatos remek művei, az épületek, az ősi városok. Tehát ez egyszerűen olyan elképesztő hatással van az emberre, hogy mindenféleképp megéri érte kimenni. És hát ez ugye az emberek. Az embereknek a mentalitása, azt itt láttuk, ugye, amiről most beszéltünk, ugye a buddhizmus kapcsán, hogy a világ legszelidebb emberei, tehát végtelen jóság, ilyen gyermeki jóság, ilyen gyermeki jóság,
1: igen.
2: Amit lehet mondani. Mindenki mosolyog, tehát megvárják, amíg nem közelednek. És de hogyha csak ránézel, és egy kicsit elmosolyog, magad biztos, hogy ők is fognak. Tehát kedvesek, rendkívül jók az emberek, és hát egyszerűen isteni ott lenni, tehát alapvetően ez.
1: Igen. Ugye itt említettük azt, hogy India mekkora, milyen nagy hatással volt Sri Lankára, viszont én nem voltam Indiában, te már voltál, azt hiszem ott sem egyszer, ugye? Többször is voltál? Négyszer vagy ötször voltál, mutatta Szilvi, csak mondom a hallgatóknak, hogy nagy hatással volt rá, de mégis Sri Lanka egyedi, hogyha legalábbis bárhol, ahol utána olvasok, amit nyilván, amit én érzékeltem, az mindenképpen egyedi, de nem tudom én összehasonlítani, mivel nem voltam Indiába, hogy te mit mondanál, hogy valóban egyedi? Tehát oké, hogy rengeteg hatás éri, de ettől függetlenül.
2: Abszolút egyedi. Tehát csak ott jellemző ez a hangulat, ez az érzés, amikor ott vagy az országban, hogy nyilván Indiára is az jellemző, de hát azért hatalmas ország, ugye az egy szubkontinensnyi ország. Ez egy idézőjelben kis sziget, azért nem olyan kicsi.
1: Igen,
2: amikor úton nem. voltunk...
1: Akkor érzékeltük, hogy
2: azért ez nem kicsi. Ez csak a térképről ránézve kicsi, de amikor ott vagy és ülsz egy buszban, akkor azért vagy egy kis autóban, akkor azért nem olyan kicsi. Abszolút egyedi, tehát semmihez sem hasonlítható. Semmihez sem hasonlítható. Nagyon Ázsia, azt látjuk, tehát ez a csodálatos ázsiai érzése az embernek megvan. Az ételek is olyanok, a zenék olyanok, tehát minden olyan, az emberek, nem tudom,

0: semmivel se hasonlítani. Nyilván ugye tudjuk meg, olvastunk is utána, meg hát tudjuk, hogy ugye elszakíthatatlan gyökerei vannak Indiától. Ha csak nézzük a hölgyeknek az öltözködését. Pontosan. Bár ugye nagyon
1: milyen
0: sokan
1: csodálatos már... ifjú párt láttunk, mennyasszonyból legény.
0: Na hát a tradicionális viseletet, az ünnepi tradicionális viseletet pedig az esküvőkön hordják, ami elképesztően szép. Tehát ilyen szépet nagyon ritkán látni. Igen, tehát a hétköznapi viseletben is teljesen egyértelmű, hogy az indiai gyökerek és kapcsolódik hozzá, és amiről beszéltünk itt például az előbb, ez az ajurvéda dolog, hogyha elmentünk, ugye elmentünk többször, vegyük azt egy masszázsra.
1: Igen.
0: Tehát, hogy ahol felhasználták azokat a fűszereket, a krémekbe benne volt, az illatokat, az illóolajokba, az egész környezet, tehát ahova vittek minket, az nem olyan volt, mint itt bemész egy szobába, és elkezdenek püfölni, hanem ahogy hozzányúlnak az emberhez.
1: Igen.
0: A technika, a mozdulatok, amiket vele csinálnak, ugye ezek az kifejezetten ajurvédikus masszást kértünk, tehát ez egy teljesen más hozzáállás az emberhez.
1: És szerintem ott máshogyan is csinálják, mint hogyha nem tudom, itthon megy el az ember ilyen ajurvédikus masszázsra, mert biztos itthon is van. Biztos, hogy teljesen más az ottani, mint ahogyan itt csinálják, hiszen ott a hazájába vagyunk.
0: Igen. Hát a lányok is, akik ugye ezt elvégezték rajtunk, ők maguk is teljesen mások. Tehát egy találkozás egy egész más kultúrával, más emberekkel, ezt nem lehet így elmondani. Azok az illatok, hát hoztunk haza krémeket, az ajurvédikus krémek, abban mi van benne? Hát az csodájára járnak, én hoztam tuszatjával, és azt osztogatom itt szuvenírnek, és
1: az
0: teljesen...
1: Azért fahéjas.
0: Fahéjas volt, igen, nagyon volt, intenzív illatú, isteni finom.
1: Tehát az olyan parfümöt se kell használni az embernek, mert rákenni a bőrére, és egyszerűen illatozik.
0: Igen, igen, igen, igen. Ugye az ajurvéda szerint minden ember egy mikrokozmosz, tehát ugyanúgy kell magadra vigyázni, békében kell, hogy legyél a testeddel, a szellemeddel, a lelkeddel, a világgal, olyan ételeket vihez be csak, ami ugye a földdel való kapcsolatodat jelzi az ételbevitele. Tehát ezek ilyen érdekes gondolatok, vagy eszmék, ugye ajurvédához kapcsolódóan, ha már ezt vesszük, szóval...
1: De nyilván ez is több ezer éves gyógymód, úgymond.
0: Igen.
1: Gyógynövény, tehát, hogy ennek biztos, hogy van alapja.
0: Persze, tehát ez a fűben fában orvosság,
1: igen.
0: Hát ugye ez volt ott, és ugye olyan bőséggel, pontosan az intenzitása, tehát a növényeknek, a gyógynövényeknek a rendelkezésre állása, ugye, amit felhasználtak itt, és hát muszáj volt, hát ott nem volt, hogy elmegyek a patikába.
1: És megvásárolom.
0: Hanem kitapasztalták, hogy melyik mire, hogy hat, melyik nyugtató, melyik fájdalomcsillapító, stb. És ez a tudás, amit most ugye mi is profitálhattunk belőle.
1: Az egyébként csodálatos, hogy ezt az ősi tudást, ezt megtartják így a 21. században is, ezért mondom, hogy nyilván oka van, tehát, hogy láthatóan hatásos, de nagyon sok olyan dologról tudunk, ami hatásos lenne, de mondjuk nem tartják meg adott népek, adott kultúrák, mert hogy nem annyira jövedelmező. Igen, kérdés, hogy itt azért az láthatóan, tehát a turisták is nagyon szeretnek menni ezekre a különböző kezelésekre akár, meg mondjuk a világon azért több helyen vannak, tehát ez azért Európában is vannak ilyen ajurvéda központok. Sőt, azt hiszem, hogy itt Magyarországon is van. Én nem voltam, de hallottam róla, hogy van.
0: Én nem tudom, hogy van-e, de hogy óriási igény van erre, az egészen biztos. Tehát láthatóan a nyugati ember ugye rendkívül túlhajszolt, nincs rendben önmagával, egy felgyorsult életet él, egy hát megkockáztatom, valamilyen szinten boldogtalan életet él.
1: Igen.
0: Noha sokkal több mindene megvan, mint az ottani embereknek.
1: Ez is egy érdekes dolog amúgy, igen.
0: És ott mindenki mosolyogni tud és boldog. És kedves tud lenni vele.
1: Pontosan, pontosan. Tehát akkor mi az, ami boldogság? Mi kell a boldogsághoz? Itt jön a nagyon-nagyon nagy bölcs kérdés. Hát a hallgatók ezen gondolkodjanak el, most van idejük, hiszen életörömzene legfrissebb hírek következik, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: divatos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazási szakember, utazásszervező a vendégem. Sri Lanka a témánk, ez már a harmadik adás, amit ennek a csodálatos desztinációnak szenteltünk. Beszélgettünk itt ajurvédáról, beszélgettünk egy picit így a történelméről, a vallásokat is, ugye, hogy mi minden megtalálható itt, eszméletlen gazdag desztinációról beszélgetünk, a vidám emberektől elkezdve, hát nem is tudom, annyi mindent tudnék felhozni, hogy tényleg egy nagy kavar van a fejemben, viszont amiről mindenképpen szeretném, ha beszélnénk, említetted is egy gondolat erejéig az állatvilágáról, hogy milyen csodálatos állatvilága van. Kék, milyen madár volt? Kék?
2: Szarka.
1: Kék szarka, ugye kék szarka, akik ellopták a tányérunkról a kaját. Nagyon sokan voltak, ezt csak így mondom a hallgatóinknak. Illetve láttunk, ilyen kis leguán volt, ugye? Amikor elmész a sztupáról, amikor jöttünk, és ott ment át, gyalogolt át előttünk. Igen. Azért kicsit ilyen ijesztő is volt, mert ilyet én csak a filmeken láttam eddig, hogy egy ilyen nagy csupasz leguán így át sétált lazán előttünk. Hát majmokat rengeteget. Igen. És hát elefántot szintén rengeteget, de ez nem volt olyan nap szerintem, amikor ne láttunk volna elefántot.
2: Igen, az ázsiai elefántnak egy jelentős számban, jelentős csoportja van Sri Lankán, van vagy 11 nemzeti park, és mindegyikben tele van elefántokkal, úgyhogy egy óriási kolóniát megőriztek szerencsére, ahol nagy területeken vonulhatnak, és ugye odafigyelnek rájuk, tehát nyilván sokkal tovább élnek, mintha kint lennének a természetben. A kicsikre is odafigyelnek, meg a betegekre, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon jó vívmánya, de ugyanakkor ugye emlékszünk arra, hogy simán kint a természetben is találkoztunk, tehát úton, amikor közlekedtünk, nem az, hogy sajnos, hát ez előfordulhat, tehát kint is élnek, úgy próbálják ugye lelimitálni a mozgásukat ilyen kerítésekkel, ezzel-azzal, de hát ugye ők még a természet része ott is, ami ugye egy nagyon fontos szempont Sri Lankán, tehát a természetnek a része lenni.
1: Ugye, és ők egy vadelefánt volt, akivel összefutott.
2: Az vad volt, igen.
1: Hogyha valaki arra jár, és mondjuk guide nélkül császkál Sri Lankán, azért ezt nem árt tudni, hogyha csak így megjelenik az utcán elefánt, akkor az vadelefánt általában.
2: Igen, az vadelefánt, ott azért részen kell lenni, tehát közelébe menni semmiféleképpen, pillanat alatt ott volt nálunk is,
1: igen,
2: ugye?
1: Igen. Pedig és autóban ültünk.
2: Tehát autóban ültünk, benyúlhat az ormányával, ahogy meg is teszi, tehát olyankor el kell tolatni, és lehetőleg persze nagyon izgalmas egy ilyet látni, de nem szabad a közelébe menni.
1: Hát az adrenalin az biztos, hogy
2: az
1: felugrik.
2: Az biztos. Felugrott nekünk is rendesen. Úgyhogy azért jobb egy kicsit messziről. Tehát nagyon izgalmas, nagyon szép, de nincs elzárva, mint az állatkertbe.
1: Igen.
2: Vagy nem egy jeepbe ülünk, mint mondjuk, amikor szafarira mentünk, tehát nincs a lelépési lehetőség.
1: Igen. Egyébként a szafari utat is, vagy azt is említsük meg, igen, ha már itt elefántok, és ha már így említetted, hogy szafari, hogy hát oda is bementünk, szinte nem is láttunk pávát, meg mi, és rengeteg elefántot, de pici elefántól elkezdve a nagyokig.
2: Meg a madarakat
1: ott a tónál,
2: tényleg, mintha Afrikában lett volna az ember, tehát itt is óriási számban és nagyon nagy területen, tehát nagyon jó életet biztosítanak nekik. És van egy évben egyszer egy ilyen gathering nevezetű, hát idézőjelbe esemény, amikor összegyűlnek az elefántok ott a tó környékén, és azt olyankor nagyon szeretik fotózni, filmezni is nyilván az emberek, tehát az egy nagyon érdekes esemény.
1: És ugye azt is nagyon fontos elmondani, mert ugyanis vannak helyek, ahol nagyon azt hiszem Balin, most nem akarok, de majd kijavítasz, ha nem Baliról van szó, ahol az elefántokat ilyen nagyon, tehát a turistáknak, tehát felhasználják ilyen mindenféle látványosságra őket, ugye, tehát hogy nem mondhatnám azt is, hogy nem jól tartják őket. Itt ez ilyennel azért nem találkoztunk Sri Lankán. Lehet, hogy van, nem tudom, de mi nem találkoztunk ilyennel.
2: Nem találkoztunk, sajnos ez minden országban előfordul, tehát még pont egyébként Sri Lankán is van ez a Perendaria fesztivál, vagy nem is tudom, hogy hívják, ahol beöltöztetik őket, és fel kell vonulniuk. Tehát nagy számban azért. Uh-huh. Ez minden országban jellemző, hogy vitetik a turistákat az elefántok uh-huh. hátán. Tehát én magam is mentem többször Indiába is, Tajföldön is. De azért vigyázni kell. Tehát nagyon sok ilyen filmet láttam arról, hogy azért mégiscsak a víz az úr, ugye, hogy vegyük az idézetet, tehát, hogy egyszer csak elszakadt a cérna, tehát nem lett a végsőkig, és aztán amit ott rendezni tudnak, az az azért ijesztő, tehát hát életveszély konkrétan, tehát
1: te belegondolsz, hogy ha fogságban van egy állat, ugyanúgy, mint ahogy az ember is, akkor kijönnek a különböző agresszív hajlamai.
2: Hát meg ha nagyon túl van dresszírozva, nincs meg az a szabadság, a mozgása, bár ritka ez, de azért előfordul. Sajnos láttam rossz példákat.
1: És ha már állatvilág, amiről nem beszéltünk, az óriás teknőcök.
2: Az óriás teknősök nagy számban fordulnak elő itt bizony, és a legtöbb partszakaszon lehet úgy látni, tehát ha fürdik az ember, és egyszer csak ott van mellette, mint egy asztallap akkora. De különösen van egy rész, a Hikkadóva nevezető helység, ahol egyébként arról is híres ez a város, hogy kijön a korál szirtek, kijönnek egészen a partig, és ugyan a hajók meg csónakok készen állnak, tehát be lehet menni vele, és akkor ott merülni, és nézni a korallokat, meg a millió színes halat, de ez kijön egészen a partig, és ezt be lehet sétálni ugyanígy. Most ebben a városban egy kicsikét, ha sétálunk a parton, akkor itt nagyon sok minden megvan, többek között az óriás teknősök nagy számban, ahol etetni lehet őket. Úgyhogy ott
1: és ők
2: lehet...
1: mindig időre jönnek oda, gondolom, meg tudják, hogy mikor kapják a kaját, és oda jönnek.
2: Hát én nem tudom, mindig ott voltak, amikor én ott voltam, mert lehetett venni ott ilyen hínárt, valami apró pénzért, és akkor megetethettük mi is. És csak évek múlva derült ki, én évek óta etettem ott a teknősöket, mikor egyszer valaki pont egy ilyen Facebook posztnál kitettem, és hogy nem félted az ujjadat, és mondtam, hogy miért kellene, és mondták, hát bizony kellene, mert le tudja harapni. Eszembe se jutott. Úgyhogy csak ajánlom, hogy tehát, ha valaki oda megy, és vannak ilyen programok, tehát többen vannak ilyen kisebb-nagyobb cégek, akik ilyen kirándulásokat szerveznek, hogy bemennek csónakkal, merülnek, és ott vannak teknősök, ott azért legyünk észen ezzel. Óvatosan, igen. És hát nem csak a teknősök, ugye a bálna les, tehát itt pont a déli parton Mirissa többek között arról híres, hogy a kékbálnáknak a vonulási helyszíne. És ki lehet menni hajóval ugyanúgy látni a bálnákat, tehát ez is, erről is nagyon híres ez a déli partszakasz. Nekem még nem sikerült, egy-két ilyen apró farkot láttam.
1: És akkor már boldog voltál, igen.
2: Akkor már boldog voltam, igen. Volt, hogy kint voltunk 5 órát, és rosszkor mentünk ki valószínűleg, tehát már nem voltak ott. És az esőbe megáztunk, de nem sokat láttunk, úgyhogy de lehet látni. Tehát azért mondom, ilyen programok vannak.
1: No, életörömzene jön újra, és innen folytatjuk a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig szám.

0: Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Czeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazásszervező, utazási szakember a vendégem. Sri Lanka a desztináció, amiről beszélgetünk. Nagyon sok mindenről szó esett. Van egyrészt két különböző másik adás, ugye, amit vissza tudnak hallgatni, illetve ez a harmadik része, ajánlom, hogy így hallgassák sorba. Most a zene előtt viszont beszélgettünk az állatvilágról, és itt a teknősöknél hagytuk abba, hogy ugye egyrészt nagyon kell vigyázni, hogyha eteted a teknősöket, mert itt van arra is lehetőség Sri Lanka Hikkaduvánál, hogy etessük a teknősöket, hogy azért tehát az ujjunkat ne adjuk oda neki, mert arra még szükségünk lesz ugye a jövőben. Viszont voltunk egy ilyen, mi volt annak a neve, a teknős, nem árvaház, ahol ilyen kis mentet, és láthattunk teknős tojást, amit megfogtunk, és olyan volt, mint hogyha egy rongyot, tehát nagyon érdekes, hogy egy ilyen kerek tojás, és mikor megfogod, akkor így bemélyed, de úgy, hogy semmilyen nyomást nem helyeztem rá, és akkor is így bemélyedt az ujjam, és úgy megijedtem.
2: Igen, több ilyen helyszín van, gyakorlatilag elég sok a part mentén. Megmentik a sérült állatokat, azokat is ott összegyűjtik, nevelgetik, ha olyan állapotban van, akkor kiengedik, illetve a teknős lerakó helyeket védik, tehát hogy összegyűjtik a tojásokat, mert ugye túl sok a turista, vagy hogyha nem tudják, hogy ott van, felnevelik a kis teknősöket, ami kiengedhető, és sokszor lehetőség van arra is, hogy mi a kezünkbe megkapjuk, és mi engedhetjük az útjára. Tehát ilyenek vannak, ez ilyen menhelyek, nem is tudom, hogy mondjam. Tehát valószínűleg az ilyen sérült állatok, kis állatok,
1: rehabilitációs centrum mondjuk ennek, igen. De
2: hát igen. Ilyenből
1: mert
2: több
1: itt
2: van.
1: Pici, rengeteg kicsik pici vannak, apró teknős igen. volt, és voltak hatalmas nagyok, igen.
2: Nagyok is voltak, ami valamiért sérült, tehát nem véletlen van. Nyilván nem véletlen tartják ott, meg nem örökre, tehát nem persze. egy medence lesz az otthona, hanem ki fogják engedni, ha kiengedhető. Igen. Hát én magam is láttam olyat, hogy kifogtak véletlenül helyi halászok, akik így mit tudom, egy 20-asával, 50-esével mennek be nagy hálókkal, de így lábon, tehát meg csónakkal a parton, tehát most nem a lehalászás a cél, de hát valami élelmet, hogy fogjanak maguknak, és akkor véletlenül bekerült a hálóba teknős. Több is. És a teknősökre rátapadnak ilyen élősködők, én most meg nem mondom, mi volt annak a neve. Aha. Tehát azt lepucolják késsel, letakarítják az állatot, és úgy engedik vissza, mert az ő rá veszélyes. Tehát olyan volt, mintha ilyen gombok lettek volna, igen. vagy kagylók, nem is tudom mi, azokat lepattintották, letakarították az
1: állatba. Kullancsszerű valami,
2: igen.
1: kapaszkodik az állatba. Aha.
2: Ilyen kisebb faluba voltam, ott egyik ismerősnél laktunk akkor pár napot, és ott tehát rendszeresen néztem, hogy kimennek halászni, és hogy azt hogy intézik, nagyon érdekes volt, és többek között a teknősökkel, hogy ezt. És ott is volt egyébként pont egy ilyen kis menhelyszerűség, tehát ott is volt egy pár állat, hiányzott a lábából egy darab, vagy megsérült itt-ott, vagy a szeme, vagy, és kicsik is voltak, és utána kiengedtük azokat is, igen.
1: Szóval rengeteg egzotikus állatot, számunkra egzotikus állatot ugye láthatunk, és most eszembe jutott, nem tudom miért pont itt most ennél a teknősökről, amit beszéltél, hogy egyik délután egyedül besétáltam a valami boltba, vagy nem tudom mi volt, és most csak konkrétan most láttam így az utcát, ahogy erről beszéltél, hogy megyek a boltba, és olyan érdekes, hogy, és ezen gondolkodtam ott az úton, a bolt felé, hogy milyen érdekes, hogy olyan biztonságot érzek, szóval, hogy nem volt bennem semmi egy teljesen egy vadidegen helyen vagy. Ugye ott egyébként az angolt is beszélik, de szóval van például boltban senki nem beszélt az angolt, ahol vettem magamnak egy ruhát, szóval, hogy azért tehát, hogy igazából, ha valami történne, nem is tudom, hogy hogyan, mondjuk nyilván mobiltelefon, meg internet, meg lehet oldani mindent, de hogy nulla félelem volt bennem. Olyan lazán, mintha csak így itthon mentem volna az utcán, hogy van egy ilyen az egész Sri Lankának, és ez így most fogalmazódott meg bennem, egy ilyen nagyon erős biztonságérzet.
2: Igen, nem kell félni semmitől nyilván, tehát láthatod, milyenek az emberek, tehát meg nem fordult volna a fejembe első perctől fogva, már sokatszor vagyok kint én is, hogy bármitől féljek.
1: Tehát ez olyan, hogyha arra gondolok, hogyha mondjuk ott elestem volna, vagy bármi történik, én biztos vagyok benne, hogy azonnal segítségemre siettek volna. Nem történt meg ne is történjen meg ilyen senkivel, de hogy nem érett, tehát olyan bizalmat éreztem, nagyon furcsa, mert azért egy idegen országban, nem tudom honnan jön egy ilyen, nyilván a környezet adta lehetőségekből.
2: Szeretik a külföldieket, szeretnek minket, ez látható volt a bánásmódból végig, igen. tehát ha mondjuk a szállodákban pincérek is meg a lányok, akik kiszolgáltak, tehát, hogy azt lehet látni, hogy őszinte egy mosoly, vagy ahogy veled bánnak, igen. vagy ahogy kezelnek, hogy az őszinte olyan volt az ember, mint valami filmsztár, tehát úgy kezelnek tényleg ahhoz képest. Igen. És ezeken a helyeken, tehát ahol fontos, tehát a szállodákban is vannak üzletek, tehát most nem a kiskereskedőkről beszélek, persze, ahol tényleg nem beszél angolul, de azért ott vannak, mindenhol vannak olyan üzletek, ahol biztos, hogy beszélnek, az éttermektől kezdve, ilyen élelmiszerüzlet is, Cargills például, hálózat ott van, tehát lehet beszélni angolul, és hát kell is, tehát az országnak azért egy komoly bevétele. Igen. Attól függ, hogy jönnek-e a turisták,
1: turizmus,
2: vagy nem.
1: Persze, igen, hogy ne. Na, a műsorunk végére értünk sajnos, még mindig egyébként beleférne, de most egy időre lezárjuk szerintem Sri Lankát. Amit még szeretnék tényleg egy mondat erejéig, ez a Szigiria nevű hegy, amit ugye mi megmásztunk, hogy erről kérlek néhány infót még mondjunk el, mert hogyha valaki arra jár, akkor annak mindenképpen ajánlom, hogy ezt tegye meg, ezt az utat fel a Szigiriára.
2: A Szigiria sziklaerőd az egyik.
1: Szikla, igen, nem
2: hegy. Ilyen sziklaerőd, pár száz méter magas. Hát az UNESCO világörökség helyszíneknek az egyike is méltán, ugye láttuk, hogy csodálatos festmények vannak a falán, tehát a királyoknak a lakhelye volt, erőd is volt természetesen, hiszen megközelíthetetlen volt. Azt látjuk, hogy palota volt a tetején, medence hátán,
1: igen,
2: óriási ilyen tigrisláv, vagy nem is tudom, milyen karom,
1: oroszlán karom.
2: Igen. Bár ugye oroszlán nincs Sri Lankán, csak a leopárd a legnagyobb, igen, ragadozó, azt tudjuk, de mindegy, tehát az kifaragva ott sziklából. Tehát egy elképesztően szép természeti jelenség, és hát történelmi helyszín. Ugye az ősi városokkal együtt, amiket már említettünk korábban, együtt nem véletlenül UNESCO világörökségi helyszín ez is. Hát ez is, ha felmegyünk észak-keletre, ha felmegyünk, ennek a túráknak ez a része szokott lenni, tehát uh-huh, feltétlenül menjünk el, de benne is lesz, hogyha ha kérünk ilyen kirándulásokat, vagy választani lehet, ezt meg kell látogatni. Hát jó kis kaptató, tehát azért
1: ember próbáló,
2: sok-sok vagy lépcsőfok, van, ahol létrán, van, ahol a levegőbe megy a létra, tehát úgy tériszonyosoknak kimondotta jó, de kihagyhatatlan.
1: Kihagyhatatlan egyrészt, másrészt meg ami fent, ha felér az ember és onnan lenéz, ami elét árul, hát azt nem szabad kihagyni, de nem csak a látvány, hanem ott van fönt, tényleg van valami energiája annak az egész sziklának onnan fentről, szóval mindenképpen, ha arra jár, bár ki a hallgatóink közül, nagyon tudom tanácsolni, látogassa meg. Szilvi, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is beszélhettünk, szerintem majd egyszer még foglalkozni fogunk Sri Lankával, most egy kicsit betesszük hogy is mondta, szokták mondani, a szekrényfiókba, aztán majd újra elővesszük. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
2: Köszönöm szépen én is.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazásszervező volt a Családi Manna vendége.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Folytatódik a kánikula, Baka András Magyarország új köztársasági elnöke. A Paksi atomerőműben ülésezik szerdán a kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Baka Andrást választotta meg köztársasági elnöknek az országgyűlés. A 73 éves jogtudóst 140 igen, 6 nem ellenében tartózkodás nélkül választották meg titkos szavazáson. Baka Andrást 2011-ben a Fideszes kétharmad távolította el a legfelső bíróság elnöki posztjáról. Az új államfő a választást követő 8. napon, augusztus 19-én lép hivatalba. Esküdtett az új köztársasági elnök az országgyűlésben. Baka András beiktatási beszédében azt mondta, megtiszteltetésnek és kivételes bizalomnak tartja, hogy megválasztották. Hangsúlyozta, azért vállalta a jelölést, mert szerinte olyan időszak van, amikor az ország működéséről komolyan kell gondolkodni. A magyar társadalom mély megosztottságát nevezte az elmúlt évek legsúlyosabb következményének. A Paksi atomerőműben ülésezik szerdán a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg Magyarországon, közölte a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, minden megyében zajlanak munkálatok, de a legtöbb beruházás Borsod-Abaúj-Zemplénben és Pest megyében valósul meg. Hozzátette, több évre előre tervezhető országos útfelújítási programot dolgoznak ki, hazai és európai uniós források bevonásával. Látszöveti robotsebészeti rendszert vezetnek be a Szegedi Tudományegyetemen. A berendezést a sebészet, az urológia és a szülészet nőgyógyászat területén alkalmazzák szeptembertől. A rendszer nem önállóan operál, a sebész egy konzol segítségével irányítja a robotot. A megoldás precíz műtéteket tesz lehetővé, minimális méretű sebek alkalmazásával. Letartóztattak két magyar kamionsofőrt Lengyelországban, akik a vád szerint több mint 9 tonna veszélyes hulladékot csempésztek be az országba. Járművüket csaknem egy hónapja ellenőrizték a hatóságok a lengyel-szlovák határ közelében. Ismeretlen eredetű autóalkatrészeket, használt katalizátorokat, csatornaelemeket szállítottak. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő, de néhány fokkal mérséklődik a kánikula. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Északkeleten viharos széllökések is lehetnek. Hajnalban 16-22, szerdán napközben 27-33 fok várható.
2: Manna Hits!
0: Manna Hits!

0: amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Hey, this is Micah Tyler, and this is the story behind my song, Walking Free.
2: And now I'm walking, walking, walking free.
1: I've heard the phrase many times. A journey of 1,000 miles begins.
3: Sokszor hallottam már azt a mondatot, hogy egy 1,000 mérföldes út egyetlen lépéssel kezdődik. De olyan vagy, mint én, az első lépés is 1,000 mérföldnek tűnhet. Azoknak szerettem volna dalt írni, akik meg akarják tenni ennek a hosszú útnak az első lépését, és azoknak a sokat látott keresztényeknek is, akik az első lépés után sok-sok éven át követik Jézust, és hűségesen megfutják ezt a versenyt. A 119. Zsoltár 45. versében ez áll. Szabadságban járok, mert neked szánom magam. A Walking Free egy himnusz, amit a saját utamon járva éneklek, és közben nagyon várom, hogy másokat is meghívhassak, hogy csatlakozzanak hozzám is Jézushoz, és együtt fussuk meg ezt a versenyt. A Róma 10:15 azt mondja, milyen szép a lába azoknak, akik a jó hírt hozzák. Ezért osszuk meg lépésről lépésre a szabadság evangéliumát.
1: So let's share the gospel of freedom one step at a time.
4: The verdict was guilty. Case closed. The end. No chance for me to ever leave this prison of my sin. Now I know it might sound crazy, but one day a key unlocked that cell. I heard

0: Ez a Manna Hit.
1: Hey, this is Cassidy from Switch, and here's the story behind our song, Perfection. Every single one of us has dealt with insecurity.
2: Az életünk során mindannyian megküzdünk azzal az érzéssel, hogy nem vagyunk elég jók. És az igazság az, hogy egyedül, Isten nélkül ez valójában így is van. Ugyanis arra lettünk teremtve, hogy közösségben legyünk a mi mennyei apunkánkkal, aki a saját képére teremtett minket az ő tökéletes terve szerint. Isten olyannak szeret bennünket, amilyenek vagyunk, és ez az igazság hatalmas szabadságot ad. A Perfection egy íma, amelyben arra kérjük Istent, hogy emlékeztessen bennünket erre a szabadságra, erre az igazságra. Remélem, hogy miközben hallgatod a dalt, bátorítást kapsz tőle, és emlékeztet majd arra, mennyire szeret téged, és hogy mindent odaadott érted. I keep finding myself fighting to avoid the mirror.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Schneier tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jó voltából.
1: Valahányszor szeretettel vagy valaki iránt, akár bátorítod őt, akár betöltöd egy szükségét, vagy adsz neki valamit, vagy megbocsátasz neki valamit, Isten ott van. Azok kedvéért, akik csak most kapcsolódnak be, az Erőt adó gondolatok című sorozatnál tartunk. És én hiszem, hogy vannak bizonyos dolgok, amelyeken, ha tudatosan gondolkozunk, az segít nekünk abban, hogy egy gyenge élet helyett erőteljes életet éljünk. A Biblia szerint azzá válunk, ahogyan gondolkozunk, ezért oda kell figyelnünk a gondolatainkra. A 2 Korintus 10:4-5 azt mondja, hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, nem test és vér szerintiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten igaz ismeretével szemben emeltek, és fogjul ejtünk minden gondolatot a Krisztus, a Messiás iránti engedelmességre. Ezek a versek tehát arról árulkodnak, hogy mi egy harcban vagyunk. Az elménk a csatatér, de vannak fegyvereink, amelyek nem testiek, hanem szellemi fegyverek, gondolatok, amelyekkel ledönthetjük az elmebeli erődítményeket. Aztán azt mondja, hogy le kell rombolnunk a rossz gondolatokat, rossz elképzeléseket, teóriákat és okoskodásokat, mindazokat, amelyek hadat viselnek az elménk ellen, és a mi felelősségünk, hogy ledöntsük ezeket a rossz gondolatokat, és fogjul ejtsük őket a Krisztus iránti engedelmességre. Nem lehetünk passzívak. Ne sóvárogj, hogy bárcsak ne lennének rossz gondolataid. Ne reménykedj, hogy majd nem lesznek. Ne várd, hogy valaki majd egy varázspredikációt mond, ami távol tartja tőled a gonosz gondolatokat. Meg kell tanulnod, hogy mi az igazság, és valahányszor a Szentlélek rávilágít, hogy valami olyasmin gondolkozol, ami nincs összhangban az Isten igéjével, akkor ki kell dobnod azt a gondolataidból. Fogjul kell ejtened a Krisztus számára, és el kell kezdened helyette valami jó dolgon gondolkozni. Ha csak annyit teszel, hogy lerombolod a rossz gondolatokat, de nem helyettesíted őket jóval, akkor nagy bajban leszel, mert a gonosz nagyon szereti az üres helyeket. Ezért van az, hogy sokszor, amikor csak elbambulva vezetünk az úton, és valójában nem gondolkozunk semmin, akkor a gonosz elképesztő módon megragadja azt az üres járatot, és elkezdi mindenféle szeméttel megtölteni az elménket. Hiszem, hogyha jó előre a helyes dolgokon elmélkednénk, akkor készen állnánk a kísértések kezelésére. Az odafelvalókkal gondolkozzatok, és tartsátok is rajtuk az elméteket. Kolossé 3:2. És szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos igevers. Más szóval jó előre döntsétek el, hogy miként fogtok reagálni az előforduló élethelyzetekre. Tehát eddig 7 erőt adó gondolatot vettünk át. Ma az utolsó 3-at nézzük meg. A következőket vettük át eddig, és remélem, hogy gondolkoztatok rajtuk. Igaz embernek számítok Isten előtt. Nem hajlok meg a félelem előtt. Képes vagyok megtenni minden szükséges dolgot. Mindig pozitív a hozzáállásom. Azonnal engedelmeskedem Istennek. Nem az érzéseim alapján hozok döntéseket. Nagyon nagy lelkű vagyok. Odafigyelek arra, hogy mit beszélek. Nos, van valaki, aki szorgalmas volt és céltudatosan gondolkozott ezeken? Hadd lássam a kezedet, ha megtetted. Oké, nos, ez nagyszerű, de sajnálatos, hogy kevés kezet láttam. Nézzetek, anyura! Az életed semmit sem javul majd, ha nem végzed el a házi feladatot. Amen. Ha csak meghallgatod, hogy mit kellene tenned, az nem javít majd rajta. Írd le mindezt egy darab papírra, legyen a szemed előtt, és olvasgasd, amit leírtál. Aztán pedig mondd ki őket. Nem telik el sok idő, és kívülről tudod majd mindezt, és a papírod nélkül is elmélkedhetsz rajtuk. De légy agresszív. Ne légy büszke magadra csak azért, mert eljöttél egy Joyce Meyer konferenciára, és kaptál pólót, vettél CD-t, bla bla bla bla. Azt akarom, hogy változzon az életed. És tudom, hogy ha hazamész, és másként kezdesz gondolkozni, akkor változni fog. Tehát a nyolcadik az, hogy úgy bánok másokkal, ahogy szeretném, hogy velem bánjanak. Te jó ég, mi történne, ha naponta vagy 25-ször elmélkednénk ezen? Úgy bánok másokkal, ahogy szeretném, hogy velem bánjanak. Úgy bánok másokkal, ahogy szeretném, hogy velem bánjanak. Szeretném, ha tisztelnének, ezért tisztelettel bánok másokkal. Szeretném, ha mások jók lennének hozzám, ezért jó vagyok másokhoz. Szeretném, ha türelmesek lennének velem, ezért türelmes vagyok másokkal. Szeretném, ha mások barátságosak lennének, ezért barátságos vagyok. Máté 7:12. Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a proféták. Menjetek be a szoros kapun. Most arról beszél, hogy ha megtesszük a 12-es versben lévőket, akkor a 13-as is szükséges. Menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles, és kiterjedt az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik azon járnak. A széles úton mindenféle testies viselkedés megfér. A széles úton járva telepakolhatod a bőröndödet mindenféle testies dologgal. De emlékezz, hogy az az út a pusztulásba visz. És sok ember jár ott, ezért bőven lesz társaságod azon az úton. Mindig mondhatod majd, hogy nos, tudod, ők így viselkednek, de ők így viselkednek. De Jézus nincs ott azon az úton. A keskeny úton nincs hely mindenféle testies dolognak. És időnként ez egy magányos út. De Jézus ezen az úton jár. Menjetek be a szoros kapun. 14. vers. Mert szoros az a kapu, és keskeny, és szűkös az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják. Tudjátok, szerintem bizonyossággal mondhatom a következőket. Szerintem több milliónyi ember van, aki kereszténynek vallja magát, de azon gondolkozom, hogy abból a sok millióból vajon hányan járnak igazán a keskeny úton. Én szeretnék egyike lenni az őszinte, komoly, igazi keresztényeknek, nem a hamis képmutatóknak. Amen. Nos... Van egy dolog, amire azt mondja a Biblia, hogy mindenek felett tegyük, ezért ha ma azt akarod mondani, hogy Joyce, olyan sok tanulni és tennivaló van, és időnként összezavarom, ezért tudnál mondani egy valamit, amit megtanulhatok itt, és ami a legfontosabb dolog? Akkor igen, tudok. Az 1 Péter 4:8 azt mondja, mindenek előtt. Szóval itt van ez a bizonyos dolog. Mindenek előtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek. Mert a szeretet sok bűnt elfedez. Megbocsát és eltekint a másoktól kapott sérelmektől. Az egyik dolgunk az, hogy gyorsak legyünk a megbocsátásban, mert nekünk is sok megbocsátásra van szükségünk a saját életünkben. Ne legyünk kemény szívűek. Ne legyünk túlságosan maximalisták, hogy valahányszor valaki nem pont úgy tesz valamit, ahogy mi akarjuk, akkor mi kiakadunk. Légy kegyelmes. Engedd, hogy az emberek emberek lehessenek. Mert mindannyiunknak szüksége van kegyelemre, és megbocsájtásra. És szükségünk van nagylelkű emberekre, akik azt mondják nekünk, hogy ugyan, semmi gond, ne aggódj miatta. Mindenek előtt legyen bennetek heves, vörösen égő, tüzes szeretet egymás iránt, A szeretet sok bűnt elfedez. Nos, Jézus azt mondta, hogy egy új parancsolatot adok nektek, az, hogy szeressétek egymást úgy, ahogyan magatokat. Ebből fogja megtudni minden ember, hogy a tanítványai vagytok. A szeretet a tanítványság bizonyítéka. Ez a jele annak, ha valaki keresztény. Ha ma körbenéznék itt, akkor valószínűleg gyorsan találnék egy embert, aki a Nike jelet viseli a ruháján. Könnyen felismerjük a Coca-Cola vagy a Pepsi-Cola emblémát is, vagy a hozzájuk hasonlókat. Nos, rajtunk is kell, hogy legyen egy jel. Az igazi keresztény jele pedig az, ha szeretetben jár, méghozzá tűzforró módon, valaki, aki azzal foglalatoskodik, hogy másoknak segítsen, aki a szellem gyümölcseiben jár, aki kedves és nagy lelkű, és úgy bánik másokkal, ahogy azt ő is elvárja, aki tisztelettudó, nem otromba, barátságos, egy csomó egyszerű dolog ez, aminek az elsajátításához még iskolába sem kell járni. Néhány farizós odament Jézushoz, és azt akarták tudni, hogy mely parancsolatok a legkevésbé fontosak, és melyek a súlyosabbak. A magyarázó Biblia pontosan ezt mondja. Mely parancsolatok a súlyosak, és melyek a könnyebbek? Adj nekünk egy mély kijelentést. Oké, egy mély, nehéz kijelentést akartok? Oké, mondja Jézus, itt van a legsúlyosabb, amit mondhatok. A legmélyebb, amit taníthatok, az a következő. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívből, teljes lelkedből, teljes elmédből, teljes erődből, és szeresd fele barátodat úgy, mint önmagadat. És hadd mondjam azt, hogy ha csak egyel tudsz megbirkózni a 10 közül, akkor ez legyen az, amit megragadsz. Mert mindennél inkább megváltoztatta az életemet az, hogy megtanultam jól bánni az emberekkel. A legnagyszerűbb dolog, amit valaha tehetsz, az az, ha törődsz másokkal, mert eredendően olyan önzőek vagyunk, úgy értem, így születtünk. És velem mi lesz? És velem mi lesz? És velem mi lesz? Isten viszont nem így akarja, hogy éljünk. Azt akarja, hogy céltudatosan azon gondolkozzunk. Mit tehetünk másokért? Én ezt teszem. Ma reggel ültem, és azt mondtam, oké, Istenem, ma meg akarok áldani valakit. És nem csak erről a fajta áldásról beszélek, a prédikációról, hanem a személyes életemben, a kis környezetemben, ott is úgy akarok élni, mint amit itt tanítok nektek. Oké, Uram, meg akarok áldani valakit, és végig gondoltam, hogy kivel leszek együtt a nap folyamán. 30 másodperc sem telt el, mire az Úr megmutatta, hogy megtehetnék valamit egy személyért, egy olyan emberért, akiről Isten azt mutatta, hogy ha megáld, az sokat jelent majd neki, és nagyon bátorító lesz számára. Csak mondd meg, hogy nagyra tartod őt. Nos, az Úré a dicsőség ezért, de nekem kellett rajta elgondolkoznom. Nem pottyant bele az elmémbe csak úgy, nem esett rám az ötlet az égből, nem kellett elgondolkoznom ezen. Mindenki érti, miről beszélek? Gondolkozz céltudatosan. Ne légy olyan ember, akinek 3 angyal megjelenésére, 2 trombita szóra, 4 személyes proféciára és 5 megerősítésre van szüksége, mielőtt kilép és tesz valamit valakiért. Nos, Uram, ez tényleg te mondtad? Hiszem, hogy a szeretet abból látszik, ahogy az emberekkel bánunk. A Biblia azt mondja, hogy a javainkkal töltsünk be szükségeket. Használd, amit van. Legyen célja a bővölködésednek. Ne azért imádkozz bőségért, hogy több és több dolgod lehessen, hanem használd a javaid jó részét arra, hogy áldás légy mások számára, és ne csak az adakozó zsákra fókuszálj, tégy meg dolgokat másokért. A mindennapjaidban, a munkatársaidért, a családtagjaidért. Azért, akit kedvelsz, és olyanokért, akiket nem kifejezetten. Időnként ez a legerőteljesebb ajándék. A szeretet önfeláldozó. Mindig belekerül valamibe az, ha szeretetben jársz, és ez az egyik oka, amiért sokan nem teszik ezt elég gyakran. A Biblia azt mondja, az Isten szeretete szorongat minket, segít megfegyelmezni magunkat. Amiért szeretjük őket, időnként nem mondunk ki olyan dolgokat az embereknek, amit egyébként szeretnénk. Mivel szeretjük őket, nem mutatunk rá a hibáikra. A szeretet sok bűnt elfedez. A szeretet Sok bűnt elfedez, nem mutat rá. Nem nagyítja fel, hanem elfedezi. Jézus a szeretetet állította fel mérceként az életünkre nézve. Ez egy isteni gyümölcs, amely Istentől jön. Isten a szeretet, és ő ott van, ahol szeretet van. Hányan szeretnétek még inkább Isten jelenlétében járni? Lapozunk az 1 János 4-hez. Hogy őszinte legyek, én kerestem az Isten jelenlétét, kutattam az Isten jelenlétét, és olvastam könyveket Isten jelenlétéről, és arról, hogy miként járjunk az Isten jelenlétében. Sokat tanulmányoztam ezt. És tudjátok, időnként megpróbálunk nagyon szellemivé válni, és próbálunk Isten jelenlétébe kerülni, és bezárkozunk a szobába, és tudjátok,

0: De én találtam valamit, ami megváltoztatta az életemet. Egyenos 4:12. Isten soha senki sem látta eddig. Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, bennünk él és marad. És az ő szeretete, mely lényegében belőle fakad, lett teljessé bennünk, elérte a teljes érettséget, tökéletessé tett. Nos, szeretném, ha megértenétek, hogy mit mond. Ha szeretjük egymást, akkor Isten ott van. Ő ott van. Valahányszor szeretettel vagy valaki iránt, akár bátorítod őt, akár betöltöd egy szükségét, vagy adsz neki valamit, vagy megbocsátasz neki valamit, Isten ott van. Szeretnél Isten jelenlétében járni? Akkor járj szeretetben, tüzesen, teljes szívvel. Mert valahányszor szeretetben cselekszel, Isten ott van. Így tudsz a leginkább Isten jelenlétében élni. És tudjátok, ott van az Isten jelenlétének a szellemi oldala is. Persze élvezzük az Istennel töltött csendes időket, de ha tudni akarjátok az igazat, szerintem az ő jelenlétét azért kell magunkba szívni, hogy az felkészítse minket a cselekvésre. Hogy fogjuk azt a szeretetet, amit érzünk, és gyakorlati cselekvésre váltsuk, amikor is fogjuk magunkat, és teszünk valamit ahelyett, hogy csak ücsörgünk, és közben nagyon szellemi miek vagyunk. Biztosra kell mennünk, hogy valami praktikus dolgot is teszünk a hitünkkel. És nem csak furabogár, szuper szellemiek vagyunk, akik mindent meg akarnak ítélni. Miért nem próbálod megítélni az emberek szükségeit, hogy aztán betöltsd azt? Isten ott van, ahol a szeretet van. Figyelj a szükségekre, figyelj, hogy mit mondanak az emberek. Az emberek érezni akarják, hogy odafigyelsz rájuk. Az emberek szeretetet éreznek olyankor, amikor odafigyelsz rájuk. Egyik nap egy lányjal beszélgettem, aki nekem dolgozik, és említette, hogy nagyon-nagyon szereti a Brighton üzletet. Ez egy táskákat, cipőket, kulcstartókat, napszemüvegeket és hasonló dolgokat árusító üzlet. Én pedig figyeltem rá, mert rászoktattam magamat erre. Tudni akarom, hogy milyenek az emberek. Tudni akarom, hogy mire van szükségük. Ne mondd, hogy nincs ötleted, mit tégy másokért. Ha nem tudod, mit tegyél értük, akkor nem figyelsz rájuk. Mert ők elmondják, hogy mit akarnak, mire van szükségük, és mi tetszik nekik, ha odafigyelsz. Szóval elküldtem valakit, hogy vegyen neki egy ajándékutalványt, és odaadtam neki egy kártyával, amin az állt, hogy mennyire értékelem a kemény munkáját, ő meg elkezdett sírni, és azt mondta, tudod mit? Nem is az utalvány jelent ilyen sokat, hanem maga a tény, hogy hallottad, amit mondtam, és emlékeztél rá. A Föld minden táján bátorítom az embereket, és most számotokra is van egy kihívásom, és minden konferencián igyekszem majd ezt megtenni. Szóval mi lenne, ha Isten előtt, és a szívetekben komolyan elköteleznétek magatokat, hogy minden nap legalább egy dolgot megtesztek valaki másért? Hányan lennétek hajlandók elszánni magatokat erre? Hogy egy dolgot, csak egy dolgot megtesztek minden nap. Nos, ez talán egyszerűnek tűnik, de tudjátok, ha tényleg meg akarjátok tenni, akkor gondolkoznotok kell majd ezen. Főleg olyan esetben, hogyha az ismeretségi köröd nem túl nagy. Ezért lehet, hogy túl kell nyúlnod az ismerőseiden, és idegenekért kell majd megtenned dolgokat. Egyik nap vásároltam, és úgy éreztem, Isten azt akarta, hogy kifizessem egy hölgy fülbevalóit. Fogalmam sem volt, hogy ki az a hölgy, arra gondoltam, hogy bolondnak fog nézni. De nem hagyott békén ez a gondolat, szóval végül oda mentem hozzá, egy 50 dollárossal a kezemben, és azt mondtam, nézze, tudja, én keresztény vagyok, és úgy éreztem, hogy Isten meg akarja áldani önt. Azt akarja, hogy tudja, hogy szereti önt. Ezért itt van ez a pénz a fülbevalóira. Nos, amint csak tudtam, odébb álltam, mert ha bolondnak gondolt, akkor nem akartam tudni róla. Több hónappal később hallottam, hogy ez a hölgy olyas valakivel volt ott, aki ismert engem, mert látott a tévében, És ennek a hölgynek volt egy szomszédja, aki egyik nap lekicsinülően beszélt rólam. Látnod kéne azt a nőt a tévében. Tudjátok, ezek a prédikátorok csak a pénzedet akarják. És csak mondta, ez a hölgy mondta, nem, ez a nő nem olyan. Hadd mondjam el, mit tett. Aztán elmondta neki a történetet, hogy oda mentem hozzá, és kifizettem a fülbevalóit, erre a szomszéd elkezdett nézni a tévében, és megtért. Soha nem tudhatod, Isten miben ügyködik éppen, amikor a szívedre helyez valamit, hogy tedd azt meg, pedig semmi értelmét nem látod, és talán még kínos is a számodra. Túl sokat törődünk az emberek véleményével, és mondok nektek valamit, olyan emberek vannak kint a világban, akikért még soha senki nem tett semmit. Én nagyon sokat hallottam emberektől, hogy értem, még soha nem tett senki ilyet, soha senki. Nos, másrésztről viszont voltak alkalmak, amikor nem engedelmeskedtem ilyen gyorsan, és utána nagyon rosszul éreztem magamat. Egyszer az egyik nagy diszkont cipőáruházban voltam, és a sorban előttem állt egy hölgy egy csomó cipővel. Én meg elkezdtem azt érezni, hogy Isten szeretné, ha kifizetném a cipőjét. Nos, tudjátok, keresztül mentem a szokásos, azt fogja gondolni, hogy bolond vagyok, gondolatsoron. Így aztán elég sokáig lófráltam, inkább körbe-körbe, hogy ne kelljen megtennem. Ő meg odaért a pénztárhoz, és lám-lám, amikor beütötték a cipők árát a gépbe, és ő elő akarta venni a pénzt, akkor kiderült, hogy nem volt nála elegendő a cipőkre. Ekkorának éreztem magam. Nem elég, hogy nem voltam hajlandó esetleg kínos helyzetbe kerülni a hölgy előtt, de aztán még Isten előtt is szégyenkeznem kellett, amiért nem engedelmeskedtem neki. Szóval nem mindig teljesítek 100%-ot, de hála Istennek azért tanulok. És azt akarom, hogy Isten használni tudjon. Kérjen bármit is tőlem, hogy tegyek meg másokért. Nem tudom, szerintetek mi a szeretet, de nem valami csöpögős érzés, amitől libabőrösek leszünk. Szeretem a férjemet jobban, mint 40 évvel ezelőtt, amikor hozzámentem. De tudjátok, és remélem ez nem hangzik majd rosszul, és biztosan megértitek, szóval a szívem nem ugrik ki a helyéről, amikor meglátom őt. Azt mondta, És tudjátok, hogy őszinte legyek, amikor Dave odajön és megölel, az jó és kellemes dolog, de az nem olyan, hogy... Nem ez a szeretet. A szeretet ennél sokkal mélyebb. A szeretet cselekvésre indít minket.
1: Tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Ez a Manna Hit.

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániás, tartol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: A levegő minősége nem látható, de érezhető. A levegőszennyezés egyik különös tulajdonsága, hogy sokszor nem látjuk. Nincs mindig füst, nincs mindig szag. Mégis jelen lehetnek benne olyan apró részecskék és gázok, amelyek hosszú távon terhelik a szervezetet. Európában az elmúlt évtizedekben sokat javult a levegő minősége, de az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a levegőszennyezés továbbra is a legnagyobb környezeti egészségkockázatok közé tartozik. Különösen a finom részecskék jelentenek gondot, mert mélyen bejuthatnak a légutakba. Mit tehet az ember a hétköznapokban? Először is figyelheti a levegő minőségi jelzéseket, különösen szmogos időszakban, hőségben vagy télen fűtési szezonban. Érzékenyebb csoportoknak, gyerekeknek, időseknek, krónikus betegeknek ilyenkor érdemes csökkenteni a nagy megterheléssel járó kültéri aktivitást. A másik oldal a közös felelősség. Kevesebb felesleges autózás, tisztább fűtés, több zöld felület, jól szervezett közlekedés. A tiszta levegő nem látványos luxus, olyan alapfeltétel, amely minden belégzéssel számít.
0: Ez volt a Manna morzsa.
4: Folytatódik a kánikula, Baka András Magyarország új köztársasági elnöke. A Paksi atomerőműben ülésezik szerdán a kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Baka Andrást választotta meg köztársasági elnöknek az országgyűlés. A 73 éves jogtudóst 140 igen, 6 nem ellenében tartózkodás nélkül választották meg titkos szavazáson. Baka Andrást 2011-ben a Fideszes kétharmad távolította el a legfelsőbb bíróság elnöki posztjáról. Az új államfő a választást követő 8. napon, augusztus 19-én lép hivatalba. Esküdtett az új köztársasági elnök az országgyűlésben. Baka András beiktatási beszédében azt mondta, megtiszteltetésnek és kivételes bizalomnak tartja, hogy megválasztották. Hangsúlyozta, azért vállalta a jelölést, mert szerinte olyan időszak van, amikor az ország működéséről komolyan kell gondolkodni. A magyar társadalom mély megosztottságát nevezte az elmúlt évek legsúlyosabb következményének. A Paksi atomerőműben ülésezik szerdán a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg Magyarországon, közölte a közlekedési miniszter. Vidézi Dávid közösségi oldalán azt írta, minden megyében zajlanak munkálatok, de a legtöbb beruházás Borsod-Abaúj-Zemplénben és Pest megyében valósul meg. Hozzátette, több évre előre tervezhető országos útfelújítási programot dolgoznak ki, hazai és Európai Uniós források bevonásával. Látszöveti robotsebészeti rendszert vezetnek be a Szegedi Tudományegyetemen. A berendezést a sebészet, az urológia és a szülészet nőgyógyászat területén alkalmazzák szeptembertől. A rendszer nem önállóan operál, a sebész egy konzol segítségével irányítja a robotot. A megoldás precíz műtéteket tesz lehetővé, minimális méretű sebek alkalmazásával. Letartóztattak két magyar kamionsofőrt Lengyelországban, akik a vád szerint több mint 9 tonna veszélyes hulladékot csempésztek be az országba. Járművüket csaknem egy hónapja ellenőrizték a hatóságok a lengyel-szlovák határ közelében. Ismeretlen eredetű autóalkatrészeket, használt katalizátorokat, csatornaelemeket szállítottak. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő, de néhány fokkal mérséklődik a kánikula. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Északkeleten viharos széllökések is lehetnek. Hajnalban 16-22, szerdán napközben 27-33 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Nézzük már is, hogy mi mindenről híres a mai nap. Augusztus 11-e van. Szokás szerint ilyenkor nyitom a kalendáriumot. Assisi Szent Klára ünnepe a mai nap, például ő egy itáliai apáca, Assisi Ferenc egyik korai követője, a róla elnevezett apáca rend megalapítója. Ünnepe helyenként eltérő, vagy a mai nap, vagy augusztus 12-e. 570 éve hunyt el Hunyadi János hadvezér, aki Nándorfehérvárnál megállította az előre nyomuló törököket. Zimonyban hunyt el. 1408 körül született, a pontos dátum nem ismert. Hunyadi Jánost a Magyarországgyűlés 1446-ban kormányzóvá választotta. Győzelmei mellett 1448-ban a második Rigó-mezei csatában vereséget szenvedett a törököktől. 1456-ban a Nándorfehérvárt, ma Belgrádot ostromló második Mehmed szultán seregét győzte le, amelye megállította a törökök további előre nyomulását Európába. Ez a győzelem a keresztény Európa győzelme is volt. Nem sokkal a nándorfehérvári diadal után hunyt meg pestis járványban. Népszerűségét, amelyet a törökök elleni harcokban szerzett, valamint az ország leggazdagabb birtokosaként hatalmas vagyonát fiai örökölték. 150 éve Budapesten született Heltai Jenő író, költő, Kossuth Díjas drámaíró, költő, újságíró, az operettek, bohózatok, karcolatok, novellák írásának a mestere volt, aki műveiben könnyedén alkalmazta a humoros, ironikus hangnemet és a különböző találó jellem és helyzet komikumokat, de vidám alkotásaiban is mindig ott rejlett a társadalmi bírálat, a valós emberábrázolás igénye. 93 éve született szintén a mai napon Vásári Tamás, Kossuth és Liszt Ferenc díjas zongoraművész, karmester, a nemzetművésze. Csoda gyereknek tekintették, 6 évesen játszotta Liszt második rapszódiáját. 14 évesen nyerte meg a Zeneakadémia Liszt versenyének első díját. Donányi Ernő, Gáth József és Hernádi Lajos voltak a tanárai. Szüleit kitelepítették, utána Kodály Zoltán segítette. Svájcban és Belgiumban is élt, majd 1972-ben járt újra Magyarországon először. 61-ben mutatkozott be Londonban a Royal Festival Hallban, ettől kezdve évi átlag 100 hangversenyt adott, többek között New Yorkban, a Carnegie Hallban. Karmesterként több mint 100 zenekarral dolgozott. A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának főzenei igazgatója volt, 2013-ban alapította meg a Vásári Tamás ösztöndíjat, 2024-ben pedig könyv jelent meg az életéről. 89 éve született Komoróczi Géza író, történész, egyetemi tanár. Az Eltén és a Prágai Károly Egyetemen tanult, és 25 évesen már ő maga is tanított az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, ahol 1985-ben ő alapította az asszírológiai és hebraisztikai tanszéket. 73 éve Budapesten látott napvilágot Kánya Kata színművésznő, műsorvezető. Pályafutását a Színház és Filmművészeti Főiskola elvégzése után 76-ban a Nemzeti Színháznál kezdte, majd 78-tól 91-ig a Tália tagja volt. 91 óta műsorvezetőként dolgozik. Szerepeiből ismert Nagy Katalin, Azazello, Marie Madeleine, vagy a filmjeiből az Őrült éjszaka, Árvácska, Mesék az Ezeregy éjszakáról, vagy a Kilátott engem című produkciók. 46 éve született Steinmetz Ádám, olimpiai bajnok, magyar vízilabdázó, politikus, országgyűlési képviselő, apukája Steinmetz János olimpiai bronzérmes vízilabdázó, anyukája pedig Varga Mária kosárlabdázó. A kétszeres olimpiai bajnok Steinmetz Barnabás vízilabdázó öccse. 8 éve hunyt el Kerényi Imre, miniszterelnöki megbízott, Kossuth és Jászai Mari díjas színház rendező, színházigazgató. Kerényi a pályáját a Színház és Film Művészeti Főiskola elvégzése után 1966-ban a Madách Színház rendezőjeként kezdte, 78-tól a Szolnoki Szigligeti Színház igazgató főrendezője, 80-tól pedig a Népszínház, majd a Nemzeti Színház rendezője volt. 89 óta a Madách Színház igazgató művészeti vezetője. 68-tól tanított a Színház és Filmművészeti Főiskolán, 1988 óta pedig egyetemi tanár. 90-ben az MDF országgyűlési képviselőjelöltje volt. Jászai Mari és Magyar Művészetért díjjal jutalmazták, valamint megkapta az érdemes és kiváló művész címet. Rendezéseiből híres a Csíksomlyói Passió, a János Király, István a Király, vagy a Lír

0: Manna FM, Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a főváros kapcsán a mai napon. Például arról, hogy egynapos kulturális fesztivált rendeznek Budapesten szeptember 12-én. A Holland Sikerformátum alapján szervezett eseményen még kísérleti fázisban lévő művészeti projektek, performanszok kapnak teret magánlakásokban. Szeptemberben jön tehát a Hova Tova, az első holland stílusú egynapos fesztivál. A koncepció lényege, hogy a költséges helyszínbérletek helyett egymástól séta tömegköz vagy bicikli távolságra elhelyezkedő magánlakások nyílnak meg egy napra a látogatók előtt, ahol kora délutántól késő estig zenei, kulturális és tudományos programok várják őket, írta egy művészeti portál. A lakások átmenetileg előadóterekké válnak, koncertekkel, felolvasásokkal, lakásszínházi előadásokkal és kerekasztal beszélgetésekkel. Miután ilyen esemény még nem volt Magyarországon, biztosan különleges lesz az első Hova Tova, egy non-profit esemény, amelynek hátterében egy elhivatott fiatal kultúra szervezőkből, művészekből és egyetemistákból álló csapat áll, és amely minőségi programokat kínál elérhető áron, elsősorban fiataloknak. Közben lezárult a Budapest Play, megvannak az utcazenei versenygyőztesei. A Budapest Play utcazene fesztivál és verseny szombati zárónapján kiirdették a díjazottakat, akik értékes nyeremények mellett fellépési lehetőséget is nyertek. A Budapest Play utcazene fesztivál és verseny szombati zárónapján ünnepies keretek között adták át a szakmai és közönségdíjakat. A fődíjat Larissa Rosis, még a közönségdíjat Esther Brown Wood érdemelte ki a többnapos eseménysorozat végén. Az Egyesült Államokból származó, de magyar gyökerekkel rendelkező és nemrég a magyar állampolgárságot is megszerző Larissa Rosis a fődíjjal oklevelet és értékes tárgynyereményeket vehetett át. Az énekes, aki 3 éve rendszeresen utcazenél Budapesten és környékén, a verseny elismeréseként a Sziget Fesztivál közönsége előtt is felléphet. A félig amerikai, félig magyar énekes dalszerző Esther Brown Wood a közönségdíj elnyerésével szintén értékes tárgynyereményekben részesült, és lehetőséget kap a Sziget Fesztiválon való bemutatkozásra. A szakmai zsűri döntése alapján további elismeréseket is kiosztottak. Az első Budapest Play hangszeres utcazenei díját a latin zenét játszó Alex Torres érdemelte ki, míg az Artisius szerzői külön díját Héja Norbert kapta. Utóbbi a díj részeként mentor programban vehet részt, emellett fellépési lehetőséget kap a Sziget Fesztiválon, valamint tárgynyereményben is részesült. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT külön díjat két formáció nyert el. A Quackfit Bence a Széchenyi fürdőbe szóló ingyenes belépő mellett fellépési lehetőséget is kapott, míg az Akan és a Firkás a Pesterzsébeti fürdő strandzáró bulián szórakoztathatja majd a közönséget. Közben sűrített menetrenddel és éjszakai közlekedéssel készül a BKK a Sziget Fesztiválra. A H5-ös hév a szokásosnál gyakrabban jár, a Liszt-Ferenc repülőtérről transferjárat viszi az Óbudai szigetre, a 6-os villamos pedig éjszaka és hétvégi menetrend szerint közlekedik az utasokkal. Az augusztus 10-16 között érvényes Sziget City Pass korlátlan utazást biztosít Budapest közigazgatási határán belül. Közleményük szerint a fesztivál idején a szokásosnál sűrűbben, sőt éjszaka is jár a H5-ös hév. A Liszt-Ferenc repülőtérről az Óbudai szigetre augusztus 10 és 15 között transferjárat közlekedik. A buszok augusztus 15 és 16-án az ellenkező irányba, az Óbudai szigetről a repülőtérre szállítják majd az utasokat. A nagykörúti 6-os villamos a rendezvény ideje alatt minden éjjel a hétvégi sűrűbb menetrend szerint jár. A környéki éjszakai járatokon nagyobb befogadóképességű járművek közlekednek. A BKK közölte azt is, hogy az Óbudai szigetet lezárták a közúti forgalom elől, de a fesztivál környékén is lezárásokra és forgalomkorlátozásra kell számítani. A 226-os autóbuszok módosított útvonalon közlekednek. A rendezvényhez kapcsolódóan a BKK Sziget City Pass by Budapest Card elnevezésű 2 és 7 napos karszalagokat hoz forgalomba, amelyek augusztus 10 és 16 között korlátlan számú utazásra jogosítanak Budapest közigazgatási határán belül a legtöbb vonalon. A rendezvény a MOL Bubi közbringáival vagy akár elektromos rásegítésű kerékpárral is könnyen elérhető. Közvetlenül a fesztivál bejáratánál ideiglenes Bubi állomás működik a fesztivál ideje alatt. A BKK a Filatorigát hévállomásnál a belváros felé vezető oldalon mobil ügyfélpontot létesít, ahol igény esetén angolul is válaszolnak a közlekedéssel kapcsolatos kérdésekre. Közben országosan meleg rekord dőlt meg, 27,2 fok volt Budapesten. A fővárosi Lágymányoson mérték az új országos hajnali meleg rekordot pénteken. A 27,2 Celsius fokos érték a korábbi országos és fővárosi csúcsot is megdöntötte. Ez az érték nem csak a fővárosban, hanem országosan is új csúcsot jelent az augusztus 7-ére vonatkozó legmagasabb minimum hőmérsékletek listáján, írta a Magyar Távirati Iroda a Hungaromet közlése alapján. A korábbi országos rekordot 24,3 fokot Kaphegyen mérték 2015-ben, míg a budapesti csúcsot 23,5 fokkal szintén Lágymányos tartotta 2013 óta. A közlemény szerint az éjszaka az ország nagy részén nem hozott enyhülést, több helyen a leghűvösebb órákban is 25 fok felett maradt a hőmérséklet. A meteorológusok trópusi éjszakának nevezik, amikor a hőmérséklet nem süllyed 20 fok alá. A jelenség hátterében a városi hősziget hatás áll. A beton és az aszfalt nappal elnyeli a hőt, éjjel pedig visszasugározza, így a sűrűn beépített területeken alig tud lehűlni a levegő. Lágymányos gyakran rekordhelyszín a budapesti hajnali minimumoknál. Június végén dőlt meg az abszolút magyarországi melegrekord, amikor 42 Celsius fokot mértek. Budapesten, szintén lágymányoson, akkor 41 fokig kúszott a hőmérő higanyszála. A Hungaromet adatai szerint már július elején is született egy 26,8 fokos hajnali rekord ugyanitt. A mostani 27,2 fokos adat tehát egyértelműen illeszkedik a sorba, és azt mutatja, hogy a kánikula nem csak napközben, de az éjszakai órákban is egyre durvább terhelést jelent. Több mint 80 év után kinyitották a Dunából kihalászott második világháborús motor oldaldobozát, meg is mutatták, mit találtak benne. A motorkerékpár a Batthyány tér közelében vált láthatóvá a folyó rendkívül alacsony vízállása miatt. A több mint 80 éve a Dunában fekvő járművet az iszap szinte tökéletesen megőrizte, így egyben sikerült kiemelni. A ritka leletet a Pest vármegyei kutatómentő szolgálat segítségével hozták felszínre. A múzeum munkatársai most az oldaldobozt is kinyitották, amelyből többek között egy

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Van víz a Holdon? Sokáig úgy gondoltuk, hogy a Hold teljesen száraz, poros, élettelen kőgolyó. Az Apolló korszak után ez tűnt logikusnak. Aztán a műszerek egyre finomabbak lettek, és a kép megváltozott. Ma már tudjuk, hogy a Holdon van víz. Nem tavakban vagy patakokban, hanem jégként, illetve vízmolekulák formájában. Különösen izgalmasak a pólusok közelében található állandóan árnyékos kráterek. Ezekbe a napfénye szinte soha nem jut be, így nagyon hidegek maradhatnak és hosszú időn át megőrizhetik a jeget. Miért fontos ez? Mert a víz az űrkutatásban kulcsfontosságú erőforrás. Ivóvíz lehet belőle, oxigén, sőt hidrogén és oxigén szétválasztásával, akár rakétahajtóanyag alapja is. Persze ez nem azt jelenti, hogy holnap holdbéli benzinkutak nyílnak. A mennyiség, a hozzáférhetőség és a kitermelés még kutatási kérdés. A holdi víz története mégis jól mutatja, hogyan változik a tudásunk. Amit egy korszak lezárt kérdésnek gondol, arra a következő generáció műszerei új választ adhatnak. A hold tehát nem csak múltbeli célpont. Még mindig tartogat meglepetéseket.
0: Ez volt a Manna morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
2: 2026. augusztus 11-e van, kedd, 10:30 a Manna FM regionális híreit hallják. A rendőrségi akció után is marad a fokozott jelenlét Budapesten, átalakítják a Szent Gellért rakpart közlekedését, közvetlen kerékpárút köti össze Dunakeszit Budapesttel. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Ismét teljes vonalon jár a H6-os ráckevei hév. Az elmúlt 3 hétben a Sziget-Szent Miklós és Szigethalom közötti műúti átjárót újították fel. Az átépítés eredményeként megszűnt a korábbi 30 km/h sebességkorlátozás, és a közúton közlekedők számára is biztonságosabb lett az átkelés. A 30 napos rendészeti akció befejezése után sem vonulnak ki a megerősített rendőri egységek Budapest közterületeiről. A főváros és a belügyminisztérium megállapodása szerint 19 kiemelt helyszínen továbbra is fokozott rendőri jelenlét lesz, közel 100 további problémásnak azonosított területen pedig mozgó járőrök teljesítenek majd szolgálatot. A budapesti közbiztonság javítását célzó akció július közepén indult, miután a kormány 30 napos fokozott ellenőrzést rendelt el. A BRFH azóta több társszerv bevonásával tart célzott közterületi ellenőrzéseket, amelyek elsősorban a közbiztonságot és a lakosság biztonságérzetét leginkább veszélyeztető jogsértésekre összpontosítanak. A belügyminisztérium összesítése szerint az első 3 hétben 154 embert fogtak el, és 118-at állítottak elő. 80 szabálysértési és 72 büntető feljelentés született, emellett 154 helyszíni bírságot szabtak ki. A programban eddig mintegy 1600 rendőr vett részt, akik 97 helyszínen összesen 11.000 szolgálati órát teljesítettek. A tapasztalatokról a belügyminisztérium, a főváros és a rendőrség vezetői közösen egyeztettek. Abban egyetértettek, hogy a fokozott rendőri jelenlét javított a helyzeten, ugyanakkor a budapesti közbiztonsági problémák egy része nem kezelhető kizárólag rendészeti eszközökkel. Sok esetben hajléktalansággal, függőségekkel, illetve más szociális és egészségügyi problémákkal is foglalkozni kell. A következő időszakra ezért külön rendészeti és integrált kríziskezelő munkacsoportot is létrehoznak. Havonta értékelik majd a közbiztonsági helyzetet, augusztus végéig pedig áttekintik a rendészeti szervek hatásköreit és a szabálysértési eljárásokkal kapcsolatos jogi kérdéseket. A cél az, hogy a 30 napos akció után is tartósan fennmaradjon a fokozott jelenlét azokon a budapesti közterületeken, ahol erre a legnagyobb szükség van. Átalakítják a Szent Gellért rakpart közlekedését. Jelentősen átalakul a közlekedés a budai Szent Gellért rakpart egy részén. Korláttal védett kétirányú kerékpársávot alakítanak ki az úttesten. A Budapest közút beruházásának célja, hogy megszüntessék a jelenlegi helyzetet, amelyben a gyalogosok és a kerékpárosok ugyanazon a járdán kénytelenek osztozni. Elsőként a Rudas gyógyfürdő környezetében egy mintegy 260 méter hosszú szakaszon változik meg a forgalmi rend. Itt a kerékpárosokat a járdáról az útpályára vezetik át, az új fizikailag is elválasztott kerékpársávot pedig a jelenlegi parkolósáv helyén alakítják ki. Ezzel a gyalogosok nagyobb és biztonságosabb területet kapnak, miközben a kerékpáros forgalmat is elkülönítik az autóktól. A beruházás miatt tehát a rakpart érintett részén a parkolási lehetőségek is változnak. A kivitelezéshez szükséges közbeszerzési felhívás várhatóan egy-két héten belül megjelenik, a tényleges munkálatok pedig a tervek szerint szeptember végén kezdődhetnek el. A mostani 260 méteres átalakítás ugyanakkor csak az első lépése egy nagyobb fejlesztésnek. Hosszabb távon a Szent Gellért rakpart további részein is biztonságosabbá és rendezettebbé tennék a gyalogos és kerékpáros közlekedést. A folytatás szorosan kapcsolódik a budai fonódó villamoshálózat második üteméhez, amelynek kivitelezése ugyancsak hamarosan megkezdődik. A rakpart további szakaszain tervezett változások pontos műszaki tartalmáról és ütemezéséről még zajlanak az egyeztetések. Megszakítás nélküli biztonságos kerékpáros kapcsolat jön létre Dunakeszi és Budapest között. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentése szerint a fejlesztéssel a Dunakeszi felől érkező kerékpárút közvetlenül kapcsolódik majd az észak-pesti Eurovelo 6 nemzetközi kerékpáros útvonalhoz. A beruházáshoz szükséges forrást a kormány augusztus 7-i döntése alapján az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plus biztosítja. A fejlesztés során két jelenleg hiányzó szakaszt építenek meg. Egyrészt összekötik a Dunakeszi irányából érkező kerékpárutat a gáton már korábban kialakított aszfaltúttal. Másrészt biztonságos és kényelmes kerékpáros kapcsolatot teremtenek a gát és a Dunasor között. A hiányzó részek elkészülésével folyamatos kerékpáros útvonal jöhet létre Budapest és a Dunakanyar között. A fejlesztés az Eurovelo 6 nemzetközi hálózat része lesz, így a Vácon és Szobon keresztül egészen az ország határig vezető kerékpárút közvetlenül kapcsolódhat Budapest belső kerékpáros hálózatához. Vitézi Dávid szerint a beruházás nem csak a szabadidős és turisztikai kerékpározást segíti, hanem az ingázók számára is valódi alternatívát jelenthet. A cél, hogy a rövidebb és közepes távolságokon egyre többen választhassák biztonságosan a kerékpárt az autó helyett. A közlekedési miniszter hangsúlyozta, hogy a kerékpáros infrastruktúra fejlesztése a közlekedés környezeti terhelését is mérsékelheti. A kevesebb autó csökkentheti a zaj és légszennyezést, valamint hozzájárulhat ahhoz, hogy Budapest legforgalmasabb útvonalai kevésbé legyenek zsúfoltak. Újabb Kollótkó miniszobor bukkant fel Budapesten, ezúttal Dr. Bubó költözött a Betesda gyermekkórházhoz. A Kérem a következő című legendás magyar rajzfilmsorozat Bagoly doktora augusztus 10-én jelent meg a 14. kerületi intézménynél. Az apró szobor a kórház területén egy kerítés tetején kapott helyet. Dr. Bubó egy fatörzsön ül, nyakában stetoszkóppal, mintha éppen rendelésre várná következő paciensét. A helyszín választás ezúttal is tudatos, Kollótkó Mihály alkotásainál gyakran a környezet és a megformált figura kapcsolata adja a miniszobor humorát és különlegességét. Dr. Bubónak ráadásul már korábban is volt kapcsolata a Betesda gyermekkórházzal. Az intézmény sebészeti folyosóját még 2012-ben a rajzfilmsorozat szereplőivel, köztük Dr. Bubóval és Ursula nővérrel díszítették, hogy barátságosabb környezet fogadja a gyerekeket. A most megjelent miniszobor így egyszerre utal a gyógyításra és egy több generáció számára ismerős gyerekkori mesére. A Kérem a következőt főszereplője az a doktor, aki nagy magabiztossággal látja el a pacienseit, még ha a diagnózisai nem is mindig bizonyulnak tökéletesnek. Kollótkó Mihály apró alkotásai az elmúlt években Budapest különleges látványosságaivá váltak. Az új Dr. Bubó szobrot a Betesda gyermekkórháznál lehet megtalálni, de érdemes alaposan körülnézni. A művész szokásához híven ez az alkotás is olyan kicsi, hogy aki nem keresi, könnyen elsétálhat mellette. Fél éven keresztül árulhatott kábítószert otthonából egy Dabas környékén élő nő, akit most bíróság elé állít a Pestvár megyei főügyészség. A vád szerint tavaly júniustól decemberig több helybélinek is rendszeresen értékesített kristályt. A nő általában 0,1 grammos adagokat készített, de olyan is előfordult, hogy egy ismeretlen megbízásából nagyobb tételben adott át kábítószert a hozzáérkezőknek. A nyomozók végül kutatást tartottak az otthonában, ahol a jelentős mennyiség alsó határának több mint kétszeresét kitevő drogot találtak. A hatóságok emellett 8 millió forint készpénzt is lefoglaltak, amely az ügyészség szerint kábítószer értékesítéséből származott. A nőt jelentős mennyiségű kábítószerrel követett kábítószerkereskedelem büntettével vádolják. A Pestvár megyei főügyészség végrehajtandó fegyházbüntetés kiszabását indítványozza, és azt is kezdeményezte, hogy a bíróság rendeljen el vagyonelkobzást. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Budapest Update István Dániellel, a főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Idén 200 éves a fotográfia. A világ első ma is létező fényképét egy francia vegyész készítette el 1826-ban. Akkor ő még egyedül volt ezzel. Most viszont már mindenki képes a fotózásra. Elég hozzá egy okos telefon. Persze a tehetséget nem pótolhatja a technika, ez pedig most hat aktuális, még fotó-fotó kiállítással bizonyítjuk a Világ Budapest nyomán. Kajapó indiánok láthatóak a Néprajzi Múzeumban. A majd csak 2027. január 4-én záró kiállítás Gustav Verschwever, kulturális antropológus 1974 és 2019 között készült fotóiból válogat. A képeken arcokat, ünnepi jeleneteket és mindennapi életképeket láthatunk az Amazóniában élő, önmagukat Mebengokrén nevező, de a külvilág által kajapóként ismert indiánokról, akikkel az antropológus hosszabb, rövidebb ideig együtt élt az elmúlt 4,5 évtized alatt. Egy a miénktől teljesen eltérő, nagyon izgalmas, a test átalakítását és rituális színezését a középpontba helyező, tőlünk fizikai értelemben is távol eső kultúra ismerhető meg az antropológus beszédes és élő fotói segítségével. Rákosi és Kádár börtöneinek világa látható a Kápa központban. Az augusztus 30-ig nyitva tartó kiállításon az egykori internáló táborok, börtönök, kihallgató helyiségek és a pereket kiszolgáló terek, például tárgyalótermek világa elevenedik meg és kínál hajmeresztően jó élményt, amit a fotók mellett látható installációk, videók és tárgyi emlékek csak fokoznak. Nem csak általános képet kaphatunk erről a félelmet keltő egykori világról, hanem gyakran tragikus, egyéni sorsokat, hihetetlen túlélés történeteket is megismerhetünk. Ha pedig már ott járunk a Kápa központban, érdemes megnézni egy másik kiállítást is, ami augusztus 23-ig tart nyitva. A világhírű, de mondhatjuk talán azt is a legjelentősebb nemzetközi képügynökség, a Magnum Photos korai színes képeiből válogat a tárlat. A következő állomása a mai Manóház. Az augusztus 23-ig látható kiállításon az idén 125 éves magyar film előtt tiszteleg az idén 200 éves fotográfia. A tárlat különlegességét az adja, hogy talált magának egy speciális nézőpontot. Stand és verkfotókon keresztül mutatja be a filmkészítés kulisszák mögötti világát, miközben a fotográfia és a mozgókép kapcsolatára is rávirágít. A rendező nagyságok, a színész óriások és a filmklasszikusok mellett valójában az őket lencsevékre kapó szürke eminenciások, a fotósok a főszereplői a kiállításnak. Az 1986-os Forma 1 magyar nagydíj a Jazz galériában látható. A fotó találkozása a festészettel, a kettőt összekötő híd szerepében pedig a 86-os első magyar nagydíj látható ezen az igazán különleges kiállításon. Napjaink sztárfestője, Weiler Péter festményeiből és Méhes Károly archív fotóiból áll a kínálat, ami azon túl, hogy feleleveníti a 40 évvel ezelőtti eseményeket, olyan kérdésekre is választ keres, hogy egy sportesemény hogyan válhat politikai és kulturális jelentőségűvé, és hogyan marad fenn a kollektív emlékezetben. A 2012-ben elhunyt Hemző Károly a magyar fotográfia fontos alakja. Kereken 50 évvel ezelőtt nyitott meg a Műcsarnokban a Találkozásaim című kiállítása, amit a magyar képző és fotóművészet legendás eseményei között tartanak számon. A szeptember 20-ig látható kiállításon a fél évszázaddal ezelőtti kiállítás képei láthatóak, valamint olyan fotográfusok munkái, akik a Hemzőről elnevezett díjat elnyerték vagy elindultak érte. Budapest ugyan nem a felhőkarcolók városa, de azért nekünk is vannak szép magas építményeink, amelyek szinte a város minden pontjáról láthatóak. Ezeket gyűjtötte össze a Világ Budapest. Ilyen például a legmagasabb kémény. Először is tegyünk különbséget épület és építmény között. Nagyon egyszerűen fogalmazva, előbbibe mindenképpen be tudunk menni, az utóbbira nem feltétlenül. Az építmény a nagyobb kategória. Mondhatni, nem minden építmény épület, de minden épület építmény. Budapest legmagasabb építménye ipari jellegű, egészen konkrétan egy kémény. Az Óbudán a Kunigunda útján található észak-budai futóerőmű 1969-ben épült fel, és 77-ben kezdte meg a működését. A kéménye 203 méter magas, érdemes egyszer feljutni a tetejére szétnézni, tökéletes kilátópont. A város legmagasabb építménye után a legmagasabb épületnek kell jönnie, ez pedig egy még viszonylag fiatal monstrum, a MOL Campus a Kopaszigátnál. Van, akit egy óriásira nőtt űrjáró csizmára emlékeztet, míg másoknak meg más merészebb párhuzamai vannak rá. Az biztos, hogy a gyakran csillogó éjszaka kivilágított épület minden napszakban és minden irányból jól kivehető. Talán ez is közrejátszik abban, hogy a látványa meg a léte erősen megosztja a közvéleményt. De közben azért már egyre többen megszokják, hogy van ez a 2022-ben átadott 143 méter magas épület. A kémények mellett van még egy olyan építménytípus, amelyikről tudjuk jól, hogy általában magas, ezek az adótornyok. A legmagasabb ilyen típusú és Budapesten található építmény a Széchenyi-hegyi adótorony. 192 méterre nyúlik az égbe, ezzel egyébként ezüst érmes a legmagasabb fővárosi építmények listáján. Az adóépületet és környékét még az 50-es évek második felében alakították ki, maga a torony pedig 1975-ben épült, de ezt megelőzően is volt már ott egy másik, csak persze kisebb, korszerűtlenebb, meg bénább. Akárcsak a legmagasabb adótornyot, ugye a legmagasabb lakóépületet is 1975-ben adták át, ez pedig az újpalotai lakótelep közepén magasodó víztoronyház, ami 10 éven át egészen 1985-ig látta el vízzel az egész környéket. A műemléki védettség alatt álló nagyra nőtt bérház 15 emeletnyi lakás, valamint egy irtózatosan nagy víztartály, aminek a teteje tele van antennákkal, adótornyocskákkal és átjátszó állomásokkal. A pontos méretét ezek miatt nehéz megállapítani, de olyan 70 és 80 méter között van. Különlegesség a 18. emeleti két duplex, vagyis kétszintes műterem lakás, amelynek még terasza is van a második szintjén. A nagyváradtéri Semmelweis egyetemi elméleti tömb a NET toronyháza ránézésre lakóépület jellegű, de nem lakik benne senki, hanem oktatási egyetemi épület, az orvostudomány főhadiszállása, úgy tetszik. A maga 88 méterével lesz számít a 8. kerület legmagasabb épületének. A ház építész tervezője Wagner László volt, az átadására pedig 1978-ban került sor. Az elméleti tömbben irodák, kutatási intézetek, egészségügyi szervezési tanszékek, az idegen nyelvű lektorátus működik, és találhatók még benne oktatási célokat szolgáló előadótermek, laborok, reprezentációs célú közösségi helyiségek. A toronyház lábainál elterülő két emeletes lepényépületben van az aula, a díszterem, két nagyobb előadóterem, pár kisebb szemináriumi terem és iroda, valamint itt működik a hallgatói önkormányzat is. A fővárosi látnivalókból összegyűjtöttem párat, amelyek kevésbé számítanak ismertnek. A régi idők alkimistái, amíg Mária Terézia nem tiltotta be a tevékenységüket, főleg az aranycsinálásról vártak híretté, bár sokuk még ennél is ambíciózusabb volt, hisz voltak, akik az örök élet titkáról is le akarták rántani a leplet. Hogy miként nézhetett ki a laborjuk, ahol csodát akartak tenni, a személyesen is megnézhetjük, ha felkeressük a Budai Várban a Patika Múzeumot. Aki alaposan szemügyre veszi a budai rakpartot, annak fel fog tűnni, hogy van egy épület, amely szinte már komikus. Kusan keskeny, mint egy rajzfilmből pottyant volna a Duna partjára, nem messze az Erzsébet híd Budai hídfőjétől. A szélessége alig több 6 méternél. Budán a történelmi épületek között ennél keskenyebbet nem találunk. A mélysége is csak valamivel 15 méter felett van. Külsőre szinte Amsterdam historikus épületeit idézi. Eredetileg az 1890-es években épült, úgyhogy aztán a 30-as években kapott egy kis bővítést, a tetőtér ekkor lett beépítve. Ez egyébként a Mádl-ház. Miután a fővárosban kiépült a csatornarendszer, a barokk épületekben feleslegessé váltak a kutak, ezért jó részüket elbontották. Ritka kivételek egyik a Vitkovics utca 12-es szám alatt álló ház, amelynek az udvarában a Vörös Márvány kút átvészelte az évszázadokat. Eredetileg a Műszaki Egyetem hallgatóinak építették meg az 1800-as évek végén a gólyavárat. A nevét onnan kapta, hogy eleinte itt zajlott több olyan előadás is, amely az első éves hallgatóknak, vagyis a gólyáknak szólt. Az a szóbeszéd járja, hogy az átadása idején ennél nagyobb előadóterem nem is volt az országban. Több mint 5000 diák fért be. A múzeum körüli Trefortkertben található épület egy időben nyomdaként működött. A következő állomásunk a Károlyi Csekonics Palota együttes. A Palota negyedben könnyű elsétálni mellette, bár a múzeum utcai homlokzat szépen mutat, nem tűnik ki különösebben, és még csak nem is igazán sejteti, hogy a falak micsoda úri pompát rejtenek, pedig a belső tereit tekintve ez a főváros egyik legszebb palotája. Elég csak a feszített textilekkel díszített falakra, vagy a hársfából és tölgyből faragott impozáns körlépcsőre vetni egy pillantást. Az épület tervezői nem akárkik voltak, az a Ferdinand Fellner és Hermann Helmer dolgozott rajta, akiknek a Víg Színházat és a Szegedi Nemzeti Színházat is köszönhetjük. A következő a Népligeti víztorony. A századforduló környékén divat volt a víztornyokat mutatósra tervezni, elég csak a Margit-szigetire vagy a Siófokira gondolni. A Népligeti nem tartozik az ismertebbek közé, pedig a kialakítása ennek is igazán érdekes. Úgy fest, mint egy vadászkastély tornya lenne. Nem sokkal azután épült meg, hogy 1892-ben a környéken nagy kolera járvány söpört végig. A tragédia után sürgős lett, hogy a helyieket végre tiszta ivóvízzel lássák el. A budai vízivárosban a Dunához közel könnyű kiszórni egy igazán régi épületet, a Kapisztori házat, mivel ezek rendszerint az utcaszint alatt kezdődnek, a belépéshez kisebb lépcsőkön le kell hozzájuk menni. Az egyik ilyen a Kapisztori ház a főutcában, amelynek az alapja még a 15. századból származik. Mint annyi más épület Budán, az 1686-os ostrom idején ez is súlyosan megrongálódott. Mai arculatát, amelyet a 19. század elején nyert el, egy Dankó András nevű építőmesternek köszönheti. Bő 10 éve kapott egy felújítást az épület, emiatt a korábbi sárga szín helyett fehér lett a külseje.

0: Budapest Update.
1: Budapesten összesen 16 közüzemi víztorony működött, néhányat már lebontottak, és csak hármat használunk eredeti funkciójának megfelelően. Az érdekes építményekről a Virav Budapest írt, és vette számba a legnépszerűbbeket. Ilyen például a budafoki víztorony. 3000 köbméternyi víztárolására alkalmas Budapest legfiatalabb közüzemi víztornya, amely a Kamara erdei fennsíkon épült, a magasabban fekvő területek számára biztosít állandó nyomást, és a térség állandó vízellátása miatt volt rá szükség. Az építmény 2006 végére lett készen, statikai szempontból bravúros, hiszen kelyhe a megszokottól eltérően nem szimmetrikusan, hanem kisé eltolva ül a törzsön, építésénél pedig egyedülálló technológiai megoldásokat is alkalmaztak. A következő a Népligeti vízmű és víztorony. 1892-ben épült, Kailinger Mihály tervei alapján magassága 35 méter. Talán ez a víztorony segít legjobban emlékezni arra, hogy milyen fontos az életünkben a tiszta, jó minőségű vezetékes víz, ami tulajdonképpen csak az elmúlt bő 100 évben lett evidens a városainkban. A Népliget víztornya az 1892-es kolera járványt követően épült, hogy a közeli tisztviselő telepet friss vízzel lássa el. Egy aknakút és egy termelési berendezés is tartozik a kívülről leginkább egy ódon várkastély hangulatát idéző épülethez, ami jelenleg már nem eredeti funkciójában működik, de műemléki védettséget élvez. Egy belga cégnek köszönhetően épült meg Újpest egyik legfontosabb jelképe, a jelenleg használaton kívül lévő víztorony. A torony 1912-ben épült Dümmerling Ödön és Mihalik Győző tervezete, magassága 56,8 méter. Eklektikus, historizáló stílusban épült, csinos vaskupoláját esztétikai okokból kapta. 1944-ben a visszavonuló németek majdnem felrobbantották, de az újpesti partizánok rajtaütöttek a nyilas őrségen, és megakadályozták a rombolást. Tettüket ma emléktábla hirdeti az épület oldalán. Az óbudai gázgyár víztornya a következő torony. A jellegzetes épület egy elvarázsolt kastély benyomását kelti, pedig régen Budapest egy része neki köszönhette a fényt, ugyanis itt fejlesztették azt a gázt, amit egykor világításhoz használtak. A gázgyár egykori épületei közül a legmagasabb a víztorony, körülötte kátránytornyok helyezkedtek el. A víztoronyban derített, szűrt dunavizet tároltak, a felső medence mellett a törzsében másik három henger alakú medence volt, egymás alatti szinteken. Az alsó fűtött medencébe a gázgyártás során melléktermékként keletkezett kátrány került. A gázgyár 1910 és 13 között épült, víztornya 56 méter magas. A körülötte található munkás lakóterep szintén mesebeli hangulatot áraszt. A Hilton szálló víztornyához kanyarodunk. Kevesen mondanák meg, hogy az 1254-ben alapított domonkos kolostor és egy klasszicista épület romjain épült Hiltonnak bizony saját víztornya is van, ami az épület mellől is jól látható. A budai várban található szállodának a magassága miatt volt szüksége saját víztoronyra, ehhez pedig az eredetileg a domonkosok számára épült, majd 1945-ben súlyos bombatalálatot szenvedett, Miklós torony kínálta az alapot. Erre épült betonból és üvegből az 1970-es években a viszonylag kicsi, 50 köbméteres víztorony, amit ma már tűzvízitárolónak használnak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Folytatódik a kánikula, Baka András Magyarország új köztársasági elnöke. A Paksi atomerőműben ülésezik szerdán a kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Baka Andrást választotta meg köztársasági elnöknek az országgyűlés. A 73 éves jogtudóst 140 igen, 6 nem ellenében tartózkodás nélkül választották meg titkos szavazáson. Baka Andrást 2011-ben a Fideszes kétharmad távolította el a legfelsőbb bíróság elnöki posztjáról. Az új államfő a választást követő 8. napon, augusztus 19-én lép hivatalba. Esküdtett az új köztársasági elnök az országgyűlésben. Baka András beiktatási beszédében azt mondta, megtiszteltetésnek és kivételes bizalomnak tartja, hogy megválasztották. Hangsúlyozta, azért vállalta a jelölést, mert szerinte olyan időszak van, amikor az ország működéséről komolyan kell gondolkodni. A magyar társadalom mély megosztottságát nevezte az elmúlt évek legsúlyosabb következményének. A Paksi atomerőműben ülésezik szerdán a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg Magyarországon, közölte a közlekedési miniszter. Vidézi Dávid közösségi oldalán azt írta, minden megyében zajlanak munkálatok, de a legtöbb beruházás Borsod-Abaúj-Zemplénben és Pest megyében valósul meg. Hozzátette, több évre előre tervezhető országos útfelújítási programot dolgoznak ki, hazai és Európai Uniós források bevonásával. Látszöveti robotsebészeti rendszert vezetnek be a Szegedi Tudományegyetemen. A berendezést a sebészet, az urológia és a szülészet nőgyógyászat területén alkalmazzák szeptembertől. A rendszer nem önállóan operál, a sebész egy konzol segítségével irányítja a robotot. A megoldás precíz műtéteket tesz lehetővé, minimális méretű sebek alkalmazásával. Letartóztattak két magyar kamionsofőrt Lengyelországban, akik a vád szerint több mint 9 tonna veszélyes hulladékot csempésztek be az országba. Járművüket csaknem egy hónapja ellenőrizték a hatóságok a lengyel-szlovák határ közelében. Ismeretlen eredetű autóalkatrészeket, használt katalizátorokat, csatornaelemeket szállítottak. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő, de néhány fokkal mérséklődik a kánikula. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Északkeleten viharos széllökések is lehetnek. Hajnalban 16-22, szerdán napközben 27-33 fok várható.
2: Manna FM, Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
0: Manna FM.
2: Magyar zene megszakítás nélkül.

98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor mai vendége Tóth Réka Ibolya, az Elveszett Harmónia című könyv szerzője, munkahelyi mentál higiénés szakember, mindfulness tanár, a Mindful Flow alapítója, akivel nem csak a könyvről, de annak kapcsán is beszélgetünk mindfulnessről, a lelkünk és a mentális helyzetünk egészségéről, annak a rendben tartásáról, és még egy csomó mindenről, ami ehhez kapcsolódik, talán nem is lehet szavakkal behatárolni. Szia Réka Ibolya, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Sziasztok, szia Petra.
1: Na kezdjük talán, még mielőtt a könyvről elkezdünk beszélgetni, azzal, hogy hogyan is lettél az, aki vagy, mert azért azon túl, amit a bemutatásban mondtam, a Mindful Flow alapítójaként akkreditált mindfulness oktató, vagy meditáció és relaxáció oktató, gestalt coach, jól mondom? Nem tudom, hogy jól mondom.
2: Igen, gestalt.
1: Ez mit jelent pontosan? Mik ezek a titulusok?
2: Hú, ez egy mély utazás, amin elindultam a marketing világából, és a kezdő gondolat az az volt, hogy hogyan lehet az élet még több, hogyan lehetünk még jobban, hogyan lehet az életünk elégedett, teljes, és hogyan találhatjuk meg önmagunkban a boldogságot. Én egész fiatalon elkezdtem ezt keresni, és a jóga világában találtam meg az első mérföldkövemet, ahol olyan gondolatokkal, testi élményekkel, ellazulással és a meditáción keresztül egy olyan tisztánlátással kezdtem el megismerkedni, ami új volt, és valahogy segített nekem az egyensúlyomat megtalálni, és a kérdéseimre választ lelni. És a jóga után ugye megérkezett a mindfulness, ott még több bölcsesség kinyílt, mint hogyha egy ilyen kincses ládát kinyitottam volna. Engem kiskorom óta érdekeltek a nagy filozófiai kérdések, a vallások, és a mindfulness-szel ugye nem titok, egy ilyen buddhista gyökér nyílt meg. Ugye ez a kultúrkeresztény, európai kultúrkeresztény környezetünkben talán még újdonság is lehet, és újabb meglátásokat hozott nekem is. Olyan gondolatokat és talán válaszokat, amivel valahogy alap hozzáállásbeli változások jöttek az életembe. Elkezdtem megismerni a gondolataim minőségét, az érzelmeimmel el tudtam kezdeni kapcsolódni, és aztán a mindfulness filozófiáján keresztül valahogy észrevettem azt, hogy az életembe is be tudok kapcsolódni. A jelen pillanatot elkezdtem értékelni. Elkezdtem észrevenni azt, hogy mikor nem vagyok jelen az életemben, mennyire bele tudunk ragadni a múltunkba, vagy rendszerint fiatalkorunkban a jövő építésébe. És hát érezhetitek, hogy ez egy ilyen végtelen utazás is lehet akár, és nekem is ez volt, de mindenképp eszközöket adott, és a könyvembe is rengeteg eszközt tettem be így az elmúlt éveimből, amik nekem is segítettek, akár a gyógyulásomban is, és az életbe való megérkezésbe, az egyensúlyunk megtalálásához. Úgyhogy engem mindenképp érdekelt ez a világ, nagyon szerettem volna egyetemi képzésben is ezt így megtanulni, akkor jött ugye a mentálhigiéné, és akkor egyszer csak így ott találtam magam, hogy itt egy küldetés, itt van rengeteg eszköz, és nagyon szeretném ezt leírni és megmutatni minél több embernek, úgyhogy így született meg az Elveszett Harmónia.
1: El van veszve ez a harmónia? Tehát, hogyha a nagy átlagot nézzük, nem csak az egyént, akkor világ szinten, országszinten az elmúlt mondjuk 20 évet vagy 30-at elveszett ez a harmónia, amit az előttünk lévő generációnak a nyugalmából, a hagyomány tiszteletéből megörököltünk?
2: Szerintem egyre inkább résen kell lennünk, hogy ne vesszen el ez a harmónia, és ez egy nagyon komplex, összetett kérdés és egyben válasz is, mert ugye mi a harmónia, kinek mit jelent a harmónia. Önmagában szerintem a harmónia sok szempontból a világban igen, elveszett, sokkal nagyobb a zaj, nagyobb a káosz, de én szeretem mindig valahogy így visszafejteni ezeket a problémákat, és megnézni, hogy hogyan tudjuk mondjuk emberi egységre ezt visszabontani. Mit tudunk mi megtenni, akár én mit tudok megtenni, hogy ne legyen elveszve ez a harmónia. Ugye csepp a tengerben, és a saját cseppünkkel, hogyha elkezdünk foglalkozni, akkor bizony észrevehetjük, hogy nem biztos, hogy elveszik ez a harmónia minden pillanatban, de nagyon-nagyon oda kell figyelni, hogy hol veszik el, hol kezd el kiszivárogni valahogy a boldogságunk, hol vagyunk nagyon elégedetlenek, hol vagyunk nagyon szétszórtak. És teljesen természetes, hogy ahogyan megyünk az életünkben, vannak élethelyzetek, változások, akár veszteségek, amik széthullást hoznak az életünkben, hiszen emberek vagyunk, ha szeretünk, akkor az néha fáj is, és ez teljesen validált életélmény, hogy ott bizony egy picit megrepedünk, vagy úgy elveszik tényleg a harmóniánk. De a könyvvel azt szerettem volna minden egyes oldalon közvetíteni, hogy ettől nem kell megijednünk, mert ez az életnek, még hogyha a része is, tudatossággal és eszközökkel nagyon szépen vissza lehet találni a harmóniánkhoz, és azzal a képpel szeretek élni, hogyha mondjuk egy kisbaba szemébe belenézünk, akkor bizony nem azt az elveszett céget, nem az elveszett harmóniát látjuk, hanem azt a tisztaságot, azt a szeretetet, azt a békét, és bizony mi is megtalálhatjuk ezt napról napra önmagunkban, én nagyon hiszem, de tényleg résen kell lennünk, hogy mi hogy vagyunk, mi mit teszünk meg, ezért milyen emberekkel vesszük körbe magunkat, mire fordítunk egyáltalán energiát, és igen, tehát kérdésedre a válasz azért igen, tehát ez egy társadalmi kérdés is szerintem, sőt egy globális kérdés is most már, ugye a pandémia idején azért érezhettük, hogy ott még inkább megnövekedtek ezek a problémák, mentális egészséggel kapcsolatos problémák, és itt ez egy nagy felelősségkör, hogy milyenek a családjaink, milyen a társadalmunk, mennyire vagyunk elfogadóak, milyenek a munkahelyeink, mennyire tudjuk megtalálni az egyensúlyt egyáltalán a munkahelyünk és a magánéletünk között, és akkor ugye még nagyobb kérdés, hogy mennyire tudunk kapcsolódni a világhoz.
1: És hogy miért fontos az, hogy mennyire tudunk kapcsolódni a világhoz, ezzel folytatjuk majd. A vendégem Tóth Réka Ibolya, a munkahelyi mentálhigiénés szakember mindfulness tanár, a Mindful Flow alapítója, az Elveszett Harmónia című könyv szerzője. Magáról a könyvről is beszélgetünk hamarosan, de azzal folytatjuk majd a következőkben, hogy miért fontos az, hogy hogyan kapcsolódunk a világhoz, és hogy vajon mennyire kell kapcsolódnunk hozzá, mert hogy a világ egyre gyorsabb és egyre hangosabb. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Tóth Réka Ibolya a mai műsor vendége, az Elveszett Harmónia című könyv szerzője, munkahelyi mentálhigiénés szakember, mindfulness tanára, Mindful Flow alapítója. Szóval ott tettük le a fonalat, hogy miért fontos az, hogy hogyan kapcsolódunk a világhoz. Kell-e kapcsolódnunk egyáltalán mindenféleképpen és minden szempontból a világhoz, hiszen a világ egyre gyorsabb és egyre hangosabb.
2: Jó, és ez egy nagyon, nagyon kardinális kérdéskör szerintem, hogy mi tényleg hogyan kapcsolódunk, és mit szívunk magunkba, mert valóban felmerülhet a kérdés, hogy ebben a zajban, ebben a digitális felgyorsult világunkban, az összehasonlításokkal, talán az értékrendeknek az elcsúszásával, mi hol találjuk meg a helyünket ebben a világban, és bizony, ugye elhíresült ez a digitális detox. Én azért ennek nagy híve vagyok, hogy mindennaposan azért tudatosan figyeljük meg, hogy milyen a kapcsolatunk egyáltalán a digitalizációval, hogyan tudunk egyáltalán lekapcsolódni akár, és ez egyébként a jól létünk szempontjából olyan szempontból is fontos, hogy mennyire engedjük be a nem csak a zajt, hanem azt, hogy mi kik vagyunk, és mennyire befolyásolnak minket a külsőségek. De én legfőképpen egyébként arra gondolok, amikor a világhoz való kapcsolódásról beszélek, hogy én ebben az életemben megtalálom-e azt, hogy mi az én életcélom, mi az, ami az én talentumom, miben vagyok nagyon jó, és mi az, amiben örömömet lelem. És amikor ezt megtaláljuk, hogy mi az, amiben örömünket lejjük, és azt nagyon szeretjük áramoltatni, akkor valahogy az életünk is átfordul, és nem feltétlenül elégedetlenkedünk, hanem valahogy azt érezzük, hogy van helyünk, hogy számítunk, hogy érdemes átadni valamit akár az új generációnak. Úgyhogy ez szerintem egy nagyon, hát ez gyakorlatilag egy életfeladat, úgyhogy ne aggódjunk, ha ezt még nem találtuk meg. Én is keresem sokszor azt, hogy még mit lehet kihozni ebből az életből, amit én kaptam, és ez egy nagyon nemes feladat szerintem mindannyiunknak.
1: Vajon a fiatal korosztály, tehát akik most 10-20 évesek, tőlük mit tudunk tanulni, mert ők ebben a gyors világban élnek, mégis tudnak maguk köré határokat állítani?
2: Ez egy jó szó, talán a határhúzás az most egy igen fontos szó lehet mindannyiunknak, és némelyikünk talán még ezt túl is húzza, ezeket a határokat, szóval amikor egyensúlyt szeretnénk találni, akkor rendszerint egyébként a szélsőségekbe is át tudunk csapni. De igen, ez most egy szubjektív vélemény lesz, de azt én is látom akár az generáció működésén, hogy valahogy nyitottabbak arra, hogy lehet nekik jobb, és keresik azt, hogy hogyan lehet könnyed az élet. És én is, jó magam is dolgozom Z-generációs fiúkkal, lányokkal, és bizony sokat szoktunk erről beszélni, hogy nekik mi a fontos. A határhúzás az egy érdekes kérdéskör, mert ugye mikor érdemes a határainkat meghúzni, amikor nem vagyunk biztonságban, vagy valaki nem tiszteli azt, akik mi vagyunk. És ez egy érdekes kérdéskör, hogy ezt mi mennyire érzékeljük egyáltalán. Ez egy nagyon mély téma, és valószínűleg ma nem fogjuk ezt megfejteni tökéletesen, de az biztos, hogy, és a könyvben is sokat mesélek ugye az érzelmekről, a határhúzáshoz nekem rögtön eszembe jut a harag és a düh. És hogyha sokat vagyunk haragosak és dühösek, akkor szerintem mindenképp érdemes megnézni, hogy ki lépi át a határainkat, vagy ki lépte át akár többször a határainkat, mert ugye azt tudjuk, hogy hordozhatjuk is ezeket az érzelmeket, és én most egy picit erre vezetném le ezt a határhúzást, hogy kezdjük el megfigyelni az érzéseinket, hogy milyen érzelmek kavarognak bennünk, és az már egyébként egy fantasztikus élmény tud lenni, és a könyvben nagyon sokat segít, hogy meg tudjuk nevezni, hogy milyen érzés van bennünk, mert amikor egyébként meg tudjuk nevezni azt az érzést, az már egy üzenet számunkra. és ezt nagyon szépen le lehet fejtegetni, rengeteget foglalkozom ezzel a fejtegetéssel, rengeteget foglalkozom akár a sebeinkkel, hogy milyen sebeket kaptunk, és azt hogyan lehet újraírni, úgyhogy ez egy jó nagy adag feladat talán, vagy egy ilyen önismereti kaland, de mindannyian szerintem ezt éljük, és hát fedezzük fel önmagunkat, én azt mondom.
1: Az is nagyon érdekes dolog egyébként, hogyha az ember a harmóniát keresi, tudja-e vajon, hogy mit keres? Az Elveszett Harmónia című könyv szerzőjével beszélgetek a mai műsorban, aki munkahelyi mentálhigiénés szakember, mindfulness tanár, és

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strand téma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védő fényvédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyet gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó napozás tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
0: Ez volt a Manna morzsa. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor mai vendége Tóth Réka Ibolya, munkahelyi mentálhigiénés szakember, mindfulness tanár és a Mindful Flow alapítója, az Elveszett Harmónia című könyv szerzője. A könyv kapcsán és a könyvről is beszélgetünk, most konkrétan a könyvről, hiszen ott fejeztük be az előző beszélgetést, hogy vajon tudjuk-e, hogy mit keresünk, amikor a harmóniát keressük.
2: Szerintem ez egy ösztönös keresés, és legtöbbször egyébként nem is biztos a harmóniát keressük, hanem azt vesszük észre, hogy elveszett, és szeretnénk valahogy valamilyen javulást az életünkben. És ez egy nagyon természetes folyamat, és a könyv egyébként ugye 4 fejezetre íródott, a testünkre, az érzelmeinkre, az elménkre és a kapcsolatainkra. Én azt éreztem, hogy első kötetes szerzőként mindenképp szeretnék egy ilyen alapozó önismereti könyvet adni az embereknek, és ahogyan én kutattam az önismeretemet és az önismeret témaköreit, erre a 4 témakörre találtam rá. Na most ez azt jelenti, hogy akárki keresi ezt a harmóniát, vagy megtalálta, de még szeretné fenntartani, megtalálhatja benne magát, mert hogyha ezeket a területeket elkezdjük kisimítani, megismerni magunkat bennük, és akár megnevezni, hogy mire van szükségünk, mert ez jön egyébként egy idő után, akkor nagyon-nagyon szépen fel lehet építeni az egységünket, a teljességünket. Úgyhogy én inkább azt mondom, hogy bármi is az elakadásunk, kezdjük megnézni, hogy mely területtel kezdenénk. A testünk egészségével, jelzéseivel, ugye beszéltünk már az érzelmeinkről, akár annak a szabályozásával, a tisztán látásunkkal, a gondolataink minőségével, és hát ugye egy igen kardinális téma tud lenni, hogy milyenek a kapcsolataink, ránézni a kapcsolatainkra, úgyhogy van bőven terület, amiben elkezdhetjük keresni a harmóniánkat.
1: Minden sikeres történet, és így nyilván a könyvek is általában egy saját sztoriból indulnak el. Meséltél már magadról, és meséltél arról, hogy te hogyan kerested a harmóniát. Hogyan lehet segíteni azoknak az embereknek elkezdeni keresni a harmóniát, és hogy rájöjjenek, hogy egyáltalán valami hiányzik, és ugye ez a valami, az talán a harmónia, ami hiányzik, akik még nem indultak el a személyiségfejlődés útján, hiszen talán a kettő nem is leválasztható egymásról.
2: Mindenképp azt gondolom, hogy úgy teljes ez az út, vagy úgy valódi ez az önismereti út, hogyha valaki tényleg maga szeretné ezt elindítani. Az élet szerintem mindannyiunkat tanít és terel, és történnek velünk helyzetek, veszteségek, elakadások, amik megállítanak minket, mint hogyha egy ilyen falba ütköznénk. Én semmiképp nem erőltetném az önismereti utat senkire, és egyébként bármilyen segítő szakemberrel beszélek, ugye ez fontos is megtartani a másik embernek azt a fajta szabad jogát, hogy akkor érkezik meg oda, ahol, amikor ő megérkezik oda. Tehát nekem egy megengedő hozzáállásom van ezzel kapcsolatban, mert így is úgy is szerintem, ahogyan éljük az életünket, lesznek kérdéseink, és arra szeretnénk választ kapni. Most az, hogy ez egy kapcsolaton keresztül érkezik, vagy egy önismereti könyvön keresztül, vagy egy segítő szakember által, szerintem teljesen mindegy, hogyha lehetek ennyire szabadelvű, de az biztos, hogy manapság sok olyan kapaszkodót találhatunk, amivel könnyebbé válhat ez az út, és az önismereti könyvek, az önismereti útban segítő szakemberek mindenképp ezt tudják támogatni. Úgyhogy remélem, hogy kedvet hozok ehhez, mert igazából a könnyedség lenne itt a kulcs szó, hogy könnyedebb lesz az életünk talán ezáltal.
1: Fontos arról is beszélni egy kicsit, kicsit, hogy attól extra az Elveszett Harmónia című könyv, mert nagyon jól tud segíteni nekünk gyakorlati útmutatókkal. QR-kód is van benne, hallgathatunk meditációt is, tehát tulajdonképpen van egy olyan jó kis csomag általad segítségül az embereknek, ahol mindenféle dolgot megtalálunk, ami éppen jól esik. Ha olvasni akarok, akkor olvasok. Ha hallgatni akarok valamit, akkor hallgatom.
2: Így van, ez a lelke, azt szoktam mondani a könyvnek, hogy QR-kódos meditációkkal, gyakorlatokkal lehet velem együtt gyakorolni. Felvettünk nagyon sok szép zenével egybekötött gyakorlatot, és egyébként nagyon sok keretes gyakorlat is van, ami, hogyha olvasás közben így elmélkedni szeretnénk, vagy magunkról így többet szeretnénk megtudni, akkor nagyon szépen vezetjük, vagy vezettem a figyelmet. Igen, tehát ezek a gyakorlatok azért születtek meg, mert az volt az én álmom, hogy ne csak olvassunk róla, ne csak fejbe legyünk, hanem érezzük meg a testünkben, érezzük meg élményként azt, hogy amiről olvasunk, azt hogyan lehet megélni. Uh-huh. Úgyhogy gyakorlásra fel, én sok szeretettel ajánlom ezeket is.
1: Köszönöm szépen, hogy velünk voltál, és nagyon remélem, hogy még találkozhatunk veled itt a Manna délelőttben, sőt, akár a Lélekszörfben is. Köszönjük az idődet!
2: Nagyon szépen köszönöm, és csodás napot mindenkinek!
1: Tóth Rika Ibolya, az Elveszett Harmónia című könyv szerzője volt a vendégem, aki munkahelyi mentálhigiénés szakember, mindfulness tanár és a Mindful Flow alapítója. Vele beszélgettük.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig száll.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A klímaváltozás természetesen nem csak az időjárásra hat, hanem a mi egészségünkre is. Egész komoly összefüggések vannak, és sajnos van mitől tartani. Ugye nagyon sokrétű hatása van Pál Úr Krisztina írása szerint is a klímaváltozásnak. Szó szerint a saját bőrünkön tapasztalhatjuk meg, az a legszorosabb értelmében, hogy mivel is jár a globális átlaghőmérséklet növekedése. Megszaporodtak a rendkívüli időjárási események, és ezeknek a hatásoknak most egy nagyon fontos csoportját érdemes kiragadni és megvizsgálni. Ugye amikor klímaváltozásról van szó, akkor kevesen gondolnak abba bele, hogy ennek milyen hatása lehet az egészségünkre, hogy milyen egészségügyi kockázatokkal jár ez a krízis, pedig sajnos ezzel igenis számolni kell, még akkor is, hogyha sokan talán még arra is legyintenek, hogy 2030 és 2050 között az éghajlatváltozás miatt várhatóan évente mintegy 250 000-val többen halnak meg. A közömbösség pedig nehezen indokolható, főleg annak tudatában, hogy egy folyamatosan növekvő számról beszélünk. A számítások alapján 2000-re még csak, idézőben csak 150 000 többlet halált becsültek. Ehhez képest ugye 8 év múlva már ez évente mintegy 250 000-val több halálozást jelent. Ez az adat minden esetre azt bizonyítja, hogyha mi a hétköznapokban nem is feltétlenül foglalkozunk ezzel a fontos témával, a szakemberek igenis odafigyelnek erre, úgyhogy például az ENSZ-hez tartozó éghajlatváltozási kormányközi testület második jelentése, ami 1996-ban már egy teljes fejezetet szentelt az egészségkárosító hatásainak, a klímaváltozás egészségkárosító hatásainak 96-ban, gyerekek, és azóta nyilván még inkább előtérbe került ez a kérdés, és természetesen azóta már több tanulmány született és jelentés ezzel kapcsolatban. A klímaváltozás egészségre gyakorolt hatásának a súlyossága egyre egyértelműbb. Az éghajlatváltozás a 21. század legnagyobb kihívása, ami fenyegeti a társadalom minden részét, amelyben élünk, főleg a gyerekeinkét és a leendő unokákét majd, akik csak reménykedni tudunk, hogy nem egy Mad Max-szerű környezetben és világban fognak majd felnőni. Azt mondják a szakemberek, a WHO 2018-as egészség és éghajlatváltozás című külön jelentésében olvasható ez, hogy ugye az egy klímaváltozás egészségre gyakorolt hatásának súlyossága egyre egyértelműbb, így írták a külön jelentésben. Az éghajlatváltozás a 21. század legnagyobb kihívása, ahogy az imént már mondtam, és ez fenyegeti a társadalom minden részét, erre a kihívásra adott válasz további halogatása növekvő kockázattal jár az emberi életre és az emberi egészségre egyaránt. 2018-ban írták ezt. És azt mondja a WHO, hogy az éghajlatváltozás kezelése az évszázad közepéig több millió életet és több százmilliárd dollárt menthet meg. Az Európai Akadémiák Tudományos Tanácsadó Testülete hasonló következtetése jutott. Az EU-ban évente több százezer korai halálesetet lehetne elkerülni a nulla széndioxid kibocsátású gazdasággal és a légszennyezés csökkentésével. Ezt pedig már az AI-SZEG biotudományi programigazgatója dr. Robin Fierce mondta el. Nyilván ez nem csak nemzetközi viszonylatban zajlik így, és nem csak nemzetközi viszonylatban zajlik ezzel kapcsolatban nagyon aktív munka, mert az ezred fordulón már a magyar kutatók is elkezdtek foglalkozni ezzel a témával. Itthon a Nemzeti Környezet Egészségügyi Akcióprogram keretében kezdték el vizsgálni ezeket, mármint a klímaváltozás egészségünkre káros hatásait, és nemzetközi ajánlásoknak, illetve a hazai kutatási eredményekkel összhangban rövid, közép és hosszú távú cselekvési tervek is készülnek, hogy sikeresen tudjunk majd alkalmazkodni, és így lett a második nemzeti éghajlatváltozási stratégia egyik eleme, ez a bizonyos nemzeti alkalmazkodási stratégia, ami többek között az éghajlatváltozásnak az emberi egészségre gyakorolt hatásait vizsgálja. Az időjárási viszonyok hatásait egyébként az alábbiak szerint lehet csoportosítani. Ugye vannak a közvetlen hatások, amelyeket a rendkívüli időjárási események, a hőhullámok vagy a levegő minőségének a romlása idéz elő. Aztán vannak másodsorban a közvetett hatások, úgy mint az ökológiai környezetben bekövetkező változások, amik emiatt lépnek fel azok a hatások. Ilyen például a fertőzőbetegségek megszaporodása, élelmiszer és vagy vízminőséggel kapcsolatos megbetegedések, és az invazív, azaz tájidegen és vagy allergén növények elterjedése. Azért itt jegyezném meg, hogyha valaki Géczi Gábort vagy dr. Gyulai Iványt hallgat, néz, akár a YouTube-on, vagy akár olvassa tőlük az írásokat, az előadásokat egyszerű meghallgatni, akkor pontosan jól tudja, hogy a növények azok nem csak úgy megjelennek, azok a növények jelennek meg mindig, amikre szükségünk van nekünk, vagy a környezetünknek. Ez nagyon érdekes téma, ezzel is egyszer majd foglalkozunk. A harmadik hatás pedig, vagy csoportja a hatásoknak a klímaváltozás következtében kialakult extrém helyzetek. Ugye ez az árvizek, a hurrikánok, illetve az ezek okozta egészségállapotbeli változások, a sérülések, fertőzések, táplálkozási és nem utolsó sorban pszichológiai, mentális és egyéb károsodások. Ezekre mind figyelnünk kellene, és nagyon fontos lenne odafigyelni arra is, hogy mi magunk egyénekként mit tehetünk meg annak érdekében, hogy ez ne így legyen, vagy legalábbis elkezdjen ez a tendencia stagnálni, vagy legalábbis egy idő után majd a stagnálást követően csökkenni. Tehát, hogy a folyamat visszafordítható legyen, ha egyáltalán még az.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek elő a mikrofonnál, már István Dániás tartol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: Űrszemét. A föld körüli láthatatlan forgalmi dugó. Az űr elsőre végtelennek tűnik, de a föld körüli pályákon egyre nagyobb a forgalom. Műholdak segítik a navigációt, az időjárás előrejelzést, a kommunikációt, a föld megfigyelést. Csak hogy ami felkerül, nem mindig tűnik el nyomtalanul. Űrszemét lehet egy már nem működő műhold, egy rakétafokozat darabja, egy levált alkatrész, vagy akár ütközésekből származó apró törmelék. A probléma az, hogy ezek a tárgyak óriási sebességgel keringenek. Egy kicsi darab is komoly kárt okozhat, ha működő műholddal találkozik. Az Európai űrügynökség 2025-ös jelentése szerint több tízezer követett objektum kering a Föld körül, és ezeknek csak egy része aktív, hasznos teher. A nem követett kisebb darabok száma ennél jóval nagyobb lehet. Az űrszemét kérdése azért fontos, mert a modern élet sok rendszere függ a műholdaktól. Időjárás, banki időszinkron, térképek, távközlés, katasztrófavédelem mind érintett lehet. A világűr használata tehát felelősség is. Nem elég feljutni. Arra is gondolni kell, hogyan hagyjuk magunk után a pályát.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: És hogy ígértem, egy nagyon fontos téma a mai Manna délelőttben, a gyerekek, a gyerekkönyvek és az olvasás fontossága a gyerekeknél, hogy őket hogyan tudjuk megtanítani arra, hogy olvasni mennyire jó. Ebben lehet nagy segítségünkre a Bookline Kids könyvajánló program, amelynek az egyik szakértőjével, Kádár Anna Mária pszichológus egyetemi docenssel fogok beszélgetni. Szia Anna Mária!
2: Szia, én is köszöntöm a hallgatókat.
1: Kicsit beszéljünk a programról, hogy aki nem hallott még erről, az úgy nagyjából képbe kerüljön, hogy mit jelent. Mit jelent ez a program?
2: A Szívünk Rajta program keretében több szakértő vesz részt, illetve gyerek zsűriző tagunk is van. A kiadók beküldik egyszer a könyveket, amiket úgy gondolnak, hogy fontosak, meg minőségileg megfelelnek. Utána pedig a program keretében kiosztják nekünk, megnézzük, értékeljük a különböző szempontok mentén, és úgy kap egy ilyen matricát ez a program. Tehát ugye a Szívünk Rajta program keretében kezdődött ez az egész, most már Bookline Kids a neve. Egy K betűs ilyen kis jel kerül minden könyv mellé, és akkor a szülők sokkal könnyebben tudnak tájékozódni, mert hogy a könyveket különböző témakörök mentén osztályozzuk. Ilyeneket tud megtalálni a szülő, hogy például Én is a világ kategória, élet és a halál kérdése, tehát hogy életkorok mentén és különböző témakörök mentén is tud tájékozódni, mert még nekünk is, ugye a program szakértőinek, akik folyamatosan nézzük az új gyerekkönyveket a piacon, nagyon nehéz ugye folyamatosan képbe lenni, tudni, hogy mi az, ami megjelent, tudni, hogy egyes életkori problémákra melyik könyvet lehet ajánlani.
1: Nagyon fontos dolog az is, hogy a gyerekek mennyi mindent tudnak megtanulni a mesén keresztül, hiszen hogyha mondjuk a manapság szerencsére már egyre többször használt, a terápiában is egyre többször használt meseterápiára gondolunk, vagy hogyha csak abból indulunk ki, hogy a mese önmagában milyen fantasztikus szerepet töltött be a felnőttek életében is régen, vagy ha például Bruno Bettelheim könyvére gondolunk, akkor is pontosan jól tudjuk, hogy ugye az a cím annak a könyvnek, hogy a mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek, hogy milyen elképesztően sokat számít az, hogyha egy gyerek, most az csúnya szóval élve, ki van képezve a világra. Arra a világra, amiben beleszületik, és ezek a könyvek, a könyvjelölések mondjuk ettől zseniálisak, amiket most elmondtál egyrészt, másrészt viszont nyilván a korának megfelelően, hogyha mondjuk ezt neki olvassa valaki, akkor külön biztonságban érzi magát. Gondolom én lelki fejlődés szempontjából, de te vagy a szakember.
2: Igen, ez pontosan így van, mert hogy a mese önmagában egy, azt szoktam mondani, egy ilyen lelki immunrendszer erősítő tényező. Aha. Mert hogy nagyon sokszor gondolkodunk a testi fejlődés szempontjából, hogy megfelelő vitaminokat kapjon a gyerek, és megfelelő táplálék legyen, de hogy a lelkünknek is ugyanilyen táplálékra van szüksége. Mert hogy önmagában az a tény, hogy a szülő olvas a gyerekének, és oda kuporodik az ágya mellé, és megvan ez a rítus, a szertartás, amivel ugye lecsendesíti a napot, és valahogy segít a gyereknek a nap zsúfolt részét lezárni, és átvezetni ugye az alvásba, a megnyugvás fele. Ez már önmagában egy ilyen érzelmi intelligencia fejlesztő tényező. Azt is mondják, hogy illetve kutatások is bizonyítják, hogy az a szülő, aki időt szentel erre minden nap, lényegében egyfajta védettséget ad a gyerekének, mert hogy bármi legyen kívül a világban, bármi változás, ugye nézzük akár csak az elmúlt időszak változásait, a covidos időszak, a háborús helyzet, a gyerek pont azt éli meg, hogy az ő világában bizony rend van. Tehát, hogy már csak az, hogy leülök az ágyam elé és olvasok. Másik tényező az az, hogy mit olvasok. Persze nagyon fontos az, hogy olyan könyveket is meg tudjak ajánlani a gyereknek, ami pont az ő lelki fejlődése szempontjából nagyon fontos, mert én úgy képzelem el a gyereket, mint egy kis földön kívülit, aki ítreket használati útmutató nélkül, nem érti a világ rendjét, rendszerét, nem érti mi az, ami történik körülötte, és azáltal, hogy magyarázatot adunk az ő kérdéseire, azáltal, hogy ugye komolyan veszük a félelmeit, szorongásait, mert egy óvodás kisiskolás korú gyereknek azért még rengeteg szorongása van, mert nem érti a világnak a működését. És maga a könyv és az olvasás, az pontosan ebben segít, hogy ugye a mentális meg lelki egészség szempontjából is egy fontos tényezőt adjon a gyereknek.
1: Van a Bookline oldalán egy kis rész, ami azt mutatja, hogy mit ajánlotok, jó szívvel ajánlok egy nagyon helyes kis, az oldal alján egy kis sötét kék csillagokkal díszített kis részecske, ahol éppen Sana Inez mesét, remélem jól mondtam az írónő nevét, ajánlod te, mint a kedvenc, mint kedvenc írást, ami azt hiszem, hogy ebben az esetben a gondolatok kertje, de egyébként az Ölej meg sorozat, ami például, hogyha jól emlékszem, akkor az abban segít, hogy hogyan lehet lassítani az életünkben, ami azért elképesztően fontos, mert hogy ez a fölgyorsult világ, amiben élünk, ezt nyilván érzékeli a gyerek, hiszen érzékeli a szüleit, a körülötte lévő világot, a felnőtteket, sőt rajtuk keresztül főként. És egyszer Popper Péter azt mondta, hogy ha ő lenne az ördög, akkor ez lenne az eszköze, amivel megpróbálná megingatni az embereket, hogy semmiben nincsen kiteljesedés, mindig rohanunk tovább. Mire egy dolgot éreznénk, vagy átéreznénk, megéreznénk, beleélnénk magunkat, már jön a következő. Ezt a gyerekek is érzik.
2: Pontosan így van. Igen, pontosan így van, és nekem is ez az egyik kedvenc gondolatom Poppertől, mert hogy már a szakirodalomban is megjelent ez a kifejezés, hogy kicentrifugál gyerekek.
1: És ez
2: valóban érvényes a gyerekekre, mert hogy valahogy átveszik ezt a szülői élettempót. Ez a siess, reggel gyorsan, elkésünk, ide kell menni, oda kell menni, a rengeteg pluszóra foglalkozás, hát hogy pont arra nincs idő, ami a legfontosabb az ő fejlődésük szempontjából, az elcsendesítés, a szabad játék, a strukturálatlan szabad idő, mert hogy a játékban és a mesében tudja ezt a gyerek megélni, meg ekkor tud belső képeket alkotni. A belső kép az ugye egy olyan dolog, amikor a gyerek, hogyha már néztünk ugye a mesét hallgató gyereknek a szemébe, akkor látjuk rajta azt a hipnotikus transzt, tehát
1: igen,
2: ő ránknéz, de közben átnéz rajtunk, és ő elkezd egy nagyon intenzív belső munkát, ahol lehetősége van a félelmei, a szorongásai megszelidítésére, az álmainak a megálmodására, tehát hogy minden a belső képeken múlik. És ugye ezt veszi el a sietés, a gyorsaság, amikor kiráncigáljuk őt a játékából, amikor nincs ideje leülni, és csak úgy lenni. Ez amúgy felnőttként is nagyon fontos, nem csak gyerekként.
1: Hát abszolút. Úgyhogy
2: szerintem jó szívvel ajánlanám a szülőknek is ezt a kiadványt.
1: Hát főleg úgy, milyen jó, hogy akkor két legyet ütünk egy csapásra, tehát egy abszolút win-win pozíció vagy helyzet, mert hogyha mondjuk a Gondolatok kertje című kiskönyvet elolvassas a szülő, anyuka, apuka a gyereknek, vagy a nagyszülő, akkor mind a ketten át tudják ezt érezni. És tudod, miért különösen fontos és fantasztikus ez? Mert ezeken a könyveken keresztül legitimizálni tudjuk azt, hogy nem baj, ha az ember bambul, mert hogyha belegondolunk, mondjuk én 47 éves vagyok, az én gyerekkoromban az szinte a bűnök bűne volt. Ne bambuljál, csinálj valamit. Mindig kellett csinálni valamit, hiszen pedig miközben a magammal levés ugyanolyan fontos, sőt, ha nem fontosabb a gyerek szempontjából, mint hogy folyamatosan valamit csinálják, amit felügyel mondjuk az óvónő.
2: Igen, és nem csak a gyerekeknél, a felnőtteknél is ugyanolyan fontos, mert hogy azt láthatjuk, hogy akinek magas az önbecsülése, azt tudja megengedni magának ezt a struktúrázatlan szabad időt. Tehát, hogy ő tud ott ülni például egy tengerparton, és csak úgy nézni, hogy a gyereke játszik. Tehát, hogy egyszer szerintem a szülőben kell létrejön ez a változás, hogy önmagának megengedje, mert hogyha túl sok feltételes elfogadást kapott ő is gyerekkorában, akkor ez az állandóan tenni akarás, amint hogyha be akarnánk bizonyítani, hogy mennyire fontosak vagyunk, és a gyerek pont abban, ahogyan játszik, ahogyan elidőz, például akár a gondolataiban, ezért gyönyörű kiadvány ez a Gondolatok kertje, mert hogy lehetőséget kap arra, hogy megismerje, kifejezhesse a saját érzéseit, hogy segítséget kapjon abban, hogy akár, hogyha stresszes vagy rossz kedve van, akkor mi az, amit kezdhet saját magával.
1: Nagyon fontos témáról beszélgetünk, ami a szívemnek különösen kedves, úgyhogy kedves szülők, leendő szülők, nagy testvérek, tessék figyelni, mert most megpróbáljuk szakértői segítséggel újra népszerűsíteni az olvasást, bár azt remélem, hogy egyre népszerűbb majd. Ráadásul olyan könyvekkel, gyerekkönyvekkel, amivel a gyerekeknek egy kicsit be tudjuk burkolni a lelkét, és felkészíteni őket erre a világra, és megerősíteni a kis szívüket. Kádár Anna Mária, a Manna délelőtt vendége, a Bookline Kids könyvajánló program szakértője. Pszichológus egyetemi docens, a kérdésetek van 0677 98 6.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Az olvasás fontossága, az olvasás varázslata az, ami mindannyiunkat elindított valamilyen módon és valamilyen úton a kis életünk során. Sajnos egy ponton ez megrekedt az elmúlt évtizedekben, de most úgy tűnik, hogy újra egyre többen veszik fel a kesztyűt és kezdenek el harcolni az ellen, hogy a gyerekek ne olvassanak és csak telefonozzanak, és kezdik el újra emelni a könyveket. Főként mondjuk olyan írók, akik gyerekkönyveket írnak, és például az olyan programok, mint a Bookline Kids könyvajánló programja, amelynek az egyik szakértőjével, Kádár Anna Mária pszichológussal beszélgetek. Ő a vendégem a Manna délelőttben, nagyon sok érdekes dolgot megbeszéltünk már a gyerekkönyvekkel kapcsolatban, hogy a Bookline Kidsnek eleve szívügye az, hogy a gyerekekkel megszerettesse az olvasást, hogy válogatott, szakemberek által válogatott gyerekkönyveket kínáljon. Itt van például a Gondolatok kertje, amit már említettünk, de Anna Mária a szakértő szemével mit tud tenni, vagy egy szakértőnek a véleményének a segítségével mit tud tenni egy szülő, hogy meg tudja szerettetni a gyerekkel az olvasást, azon túl, hogy nyilván a szülőnek is példát kéne mutatnia, és könyvet kéne olvasnia.
2: Hát igen, ez egy olyan folyamat, ami nagyon-nagyon korán kezdődik. Ugye, ahogy Kodály Zoltán mondja, a zenei nevelésről, ez 9 hónappal a gyerek megszületése előtt kellene kezdeni, aztán kijavítja magát, és azt mondja, nem, az anyuka megszületése előtt 9 hónappal. Na hát körülbelül így kezdődik az
1: gyakorlatilag
2: olvasóvá
1: a leges-leges legkezdeti időkig nyúlhatunk vissza, igaz?
2: Természetesen, igen, és hogyha már a nagyszülő olvasott az édesanyának, édesapának, akkor már jól megvan alapozva ez a folyamat, de hogy az a jó hír, hogy bármikor el lehet kezdeni. És amikor a gyerek megszületik, ugye, akkor a különböző bölcsődalok, a döttögtetők, a hüttögtetők, a járogatók, a különböző arcsimogatók, ezek a nagy mesekorszaknak a megalapozói. Utána például a kis mondókák, a versikék, amik pont azt az érzést tudják adni a gyereknek, hogy a világ az egy jó hely, ahova érdemes volt megszületni. Lényegében a kötődési kapcsolat részévé válik maga a könyv, az olvasás. Van Zelk Zoltánnak az a gyönyörű kis verse, hogy elolvad a világ, középen anya ül, és ott ülök az ölében én. És én mindig úgy képzeltem el ezt a képet, mint amikor ott ül a gyerek az anya ölében, és van egy meséskönyv a kezükbe, és mesélnek. Az ő mennyire gyönyörű része lehet ugye az életünknek a mesemondás, az olvasás, mert hogy egy fantasztikus eszköz a könyv, a mese, a történet egy szülőnek a kezében, mert hogyha például akár egy kora gyerekkori olvasás élményt emelek ki, mondjuk a Boribon könyvek, ami az én lányaimnak az életében is egy nagyon-nagyon fontos rész volt, hogy ehhez nyúltunk vissza, akkor, amikor turbulencia volt a repülőn, vagy akkor, amikor, mit tudom én, nem engedte, hogy levágjuk a körmét, akkor csak eleve tovább kellett mesélni a mesét, hogy akkor Boribon, és akkor egyszer felült a repülőre, és már is tágra nyílt szemmel hallgatták ezt az egész történetet. A kis állatmesék, aztán utána a következőkben a novellamesék, vagy a lapozók, ezek is a böngészők, ezek is mind-mind segítenek abban, hogy a gyerek megszerettesse az olvasást, és eljusson odáig, ugye 4,5 éves, 5 éves korban kezdődik a mesére való beállítódás, amikor megszületik a kettős tudat, vagyis, hogy a gyerek beleéli magát a mesébe, de nem téveszti össze magát a meseszereplővel. Ez az én egyik kedvenc korszakom, ez a mese és a valóságnak egy gyönyörű összefonódása, amikor a gyerek fél lábbal belép egy mindhatérben, a mesei térben. Ez szerintem mindannyian átéltük, akiknek meséltek annó, hogy milyen volt ugye akár a Jancsis Juliskát, vagy bármilyen mesét hallgatni, hogy ott ugye megéltük a feszültséget, de magát a feszültség levezetését is, és abban a világban minden igaz volt. És azáltal, hogy a gyerek rengetegszer kéri ugyanannak a mesének az ismétlését, legyen ez Amúpipőke, vagy Hófehérke, vagy mit tudom én, a Kufli mesék, vagy bármi, ez pont arról jelez, hogy neki dolga van ezzel a mesével, és tulajdonként az a dolgunk, hogy ezeket ne hozzuk kognitív szintre. Tehát, hogy ne kezdjük el ilyeneket kérdezgetni, hogy te is úgy szorongsz pont, mint a kisnüszi a mesében, vagy mi az, amit tanulunk ebből a meséből, vagy mi a mese tanulsága. Sajnos az iskolai gyakorlatban mai napig is

0: regények, de hogyha belegondolunk, akkor ezek is modern varázsmesék, úgy mint a Harry Potter, vagy a Gyűrűk Ura, vagy Trónok Harca, tehát hogy ugyanabban a korszakban maradunk, csak egy kicsit másként.
1: Olyan érdekes dolog minden, amit mondasz, mert tulajdonképpen egyértelmű, és valahogy mégis elcsúszik. És akkor az emberek hivatkoznak arra, hát főként a szülők, hogy nincs idő, hogy mennyi dolog van, és akkor megint visszatérünk a sietéshez. De aztán szerencsére mióta, ugye április óta él a Bookline Kids, ami egy olyan könyv ajánló program, és ezt most elmondom újra azok kedvére, akik most kapcsolódnak be, ami havonta gyerekek és szakértők bevonásával képes bemutatni a jobbnál jobb gyerekkönyveket, mert hogy elképesztő zseniális mesekönyvek, gyerekkönyvek vannak, és segít eligazodni a felnőtteknek a gyerekkönyvek tengerén, meg abban a birodalomban, és ennek a segítségével a szülők tényleg testre szabott ajánlásokat kaphatnak, amit te is elmeséltél, a kicsi jelöléseket a könyveken. Egy gyereknek az olvasás megszeretés, akkor ezek szerint itt kezdődik, hogy olvas neki a felnőtt, egy olyan felnőtt, akinek szintén olvastak. Hogyha egy gyerek elkezd belehelyezkedni egy mesébe, hogyha megéli ő is azt, ami történik vele, azt ugye már hallottuk sokszor, hogy ezen keresztül fel tudja dolgozni a napi történéseit, és azonosul, vagy azonosítja magát valamelyik figurával. De mégis adódik a kérdés, hogy miért olyan nagyon fontos, és milyen felnőtté válik az a gyerek, Anna Mária, aki olvas rendszeresen, mert hogy olvastak neki pici korán. Miben más az, aki képes a saját fantáziáját úgy használni, ahogyan azt megtanítja használni egy könyv már picikorunktól?
0: Úgy gondolom, hogy felnőttként az egyik legfontosabb erőforrásunk, hogyha olvastunk, illetve olvastak nekünk, az az, hogy rugalmas, alkalmazkodó képességűvé, reziliensé válunk, hogy fel tudjuk találni magunkat különböző helyzetekben, meg tudjuk oldani a problémáinkat, mert valahogy ez a mesei séma a bőrünk alá ívódik, ez a történetszerkesztési mód, hogyha konfliktus van, az még csak a történetnek a közepe. És hogy kellenek a konfliktusok, kellenek a nehézségek, ott vannak a mesében a sárkányok, ezzel mind farkasztemet kell nézni, le kell győzzük őket, és hogy meg kell merjük álmodni az égig élő álmainkat talán. Ez is a másik nagyon-nagyon fontos dolog, mert hogyha van valami, amit látok így magam körül, az nagyon sokszor ez a kis hitűség, vagy akár ezek a mondatok, hogy nem sikerülhet, meg hát milyen világban élünk, meg stb. Egy gyerek, aki ugye könyveken nőtt fel, és azonosult a meseszereplőkkel, akkor látja, hogy a szegény legény, aki hátrányos körülmények közül indul, és nem volt gyerekszobája, meg nem kapott táltos paripát, csak egy szerencsétlen gebét, ugyanúgy képes felmászni az égigérő fájának a tetejére. Tehát, hogy elmerni indulni, tehát a mesében pont lényegében az életnek a fontos kérdései vannak benne, hogy merjek elindulni, merjek kilépni a komfortzónából, tudjam elvinni a hamuba sült pogácsákat, az erőforrásaimat, ehhez hozzá tudjak nyúlni, amikor kell, hogy tudjak segítséget adni, tudjak segítséget elfogadni, mert ez is nagyon fontos dolog, nem kell nekem mindent egyedül megoldanom, hogy a tévutaknak is van szerepük az életemben, hogy nem mindig azonnal sikerül. Meg hát, hogyha ugye Sorna Inesz könyvéről beszéltünk, meg a megállásról, meg a lassításról, hát a mesehős pont ezt a példát adja, hogy le lehet lassítani, hogy nem kell magas térdemel is rohanni folyamatosan. Tehát egy mesehős sem mondja azt, hogy na kedves kicsi hangya, légy szíves, állj félre, mert nekem 6.05-re a sárkánynál kell lennem. Tehát, hogy van ideje eltévedni, van ideje ott lenni, van ideje megtisztítani a kutat, levágni a fának az elkorhalt ágait. Vagyis ez a lassan haladásnak a művészete.
1: Bocsánat, hogy félbeszakítalak, meg egy kicsit olyan, nem, hogy van előttünk egy út, amit be kell járnunk, és ezt megtanulja a gyerek pici korában, és hogy van egy útvonal, amit bejárhatunk, és nem baj, hogyha vannak benne a mai világ által mondjuk feleslegesnek titulált megállók, amik viszont az én fejlődésem, vagy a kalandozásaim szempontjából, vagy csak élménygyűjtés szempontjából fontosak tudnak lenni. Tehát, hogyha gyalogolunk a nagyival, mondjuk át Marika nénihez, akkor igenis meg lehet csinálni azt, hogy fölmászom a kerítésre, és akkor ott a Józsi bácsiéknál a betonperemen mászok, és ott leszedem az a fáról az epret, aztán utána megállok, és megsimogatom a nérót, nem tudom, én kicsodálni. Tehát, hogy vannak ilyen kis megállók, ez most nagyon kis profán példa, de hogy nagyságrendileg ezek a megállók pont olyan fontosak, ahogyan a mese mutatja, ahogyan az életben történik, ahogyan aztán visszük később tovább felnőtt korra ezeket, hogy meg tudjunk állni.
0: Igen, és ez pont azért is fontos, mert hogy szülőként is időnként meg kell állni a saját történetünkben, és akár egy mesekönyv is arra ad nagyszerű lehetőséget, hogy különböző felmerülő kérdésekről elinduljon egy párbeszéd, hogy akár tudjunk beszélni az érzésekről, a tabukról, az olyan kérdésekről, ami olyan feszengést okoz. És van is egy nagyon jó TED-es

0: előadás, a Liz Kenyrosnak az előadás az Education Everywhere, és hogy ő is pont ezt emeli ki, hogy a gyerekek nem tesznek különbséget a különböző hétköznapi kérdések, mint például időjárás, vagy mit tudom én, öltözködés, vagy a társadalom által tabunak megítélt témák között, egészen addig, ameddig a felnőtt nem feszeng, nem érzi magát feszélyezve. Tehát, hogy ha a gyereknek a saját nyelvezetén kezdek el beszélni különböző dolgokról, társadalmi kérdésekről, ugye az ő kérdései meg életkori sajátosságai mentén, pontosan egy könyv adhat lehetőséget, hogy ez a párbeszéd megvalósuljon, de ez nem lehet úgy, és ezért nem szeretem az ilyen 5 perces, 8 perces, meg mit tudom én hány perces ilyen esti mesés könyves gyűjteményeket, mert hogy ez nem 3 perc alatt fog megtörténni. Ehhez is le kell lassulni, tehát ott kell lenni, válaszolni kell a kérdésekre, benne kell lenni egy párbeszédben.
1: Az olvasás fontosságáról, hogy ezt hogy tudjuk megszerettetni a gyerekekkel, mi alapján választanak a szülők gyerekkönyveket, erről beszélgetünk hamarosan tovább. A Manna délelőtt vendége Kádár Anna Mária, a Bookline Kids könyvajánló program egyik szakértője. Ha kérdésetek lenne Anna Máriához ezzel a témával kapcsolatban, az SMS számunk 0677 1986.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.
3: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Élet, öröm, zene.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: 2022. áprilisában indult el a Bookline Kids, egy olyan könyvajánló program Magyarországon, ami havonta gyerekek és szakértők bevonásával mutatja be a jobbnál jobb gyerekkönyveket, amik fontosak az olvasás megszerettetése szempontjából és a lelki fejlődés szempontjából, sőt, segít eligazodni a gyerekkönyvek birodalmában, és ennek a segítségével a szülők testre szabott ajánlásokat is tudnak kapni, és meg tudják határozni azt a szülők, hogy a kicsiknek milyen könyvre van szükségük. Ezért aztán sokkal hatékonyabban most már korosztályok és különböző élethelyzetek mentén tudják kiválasztani az esti olvasások következő kedvencét. Nagyon sok mindenről beszélgettünk már Anna Máriával, a Bookline Kids könyvajánló program egyik szakértőjével, aki pszichológus és egyetemi docens, és ami még itt most, hát mondjuk azt, hogy tulajdonképpen lezárásként fontos, hogy arról is beszélgessünk egy kicsit, hogy az elmúlt időszakot hogy tudjuk a gyerekekkel elfogadtatni, megértetni, és hogy hogyan kell fordulnunk nekünk a könyvek felé. Mi alapján igazodjunk el, amikor az ember egy kicsit elveszve érzi magát a gyerekkönyvek tengerében, plusz az életkor és a gyerek személyisége mentén.
2: Ugye az elmúlt időszak azért rengeteg olyan kérdés hozott az életünkben, amiről nem is gondoltunk, hogy valaha fogunk beszélni, ugye maga a járványhelyzet, a háborús helyzet, és itt is nagyon fontos azt látni, hogy a gyerekkel konkrétan, tényszerűen, ugye nem kikerülve ezeket a fontos kérdéseket kell beszélni, mert hogy a mesében is úgy van, hogyha ugye én nem nézek farkaszemet a sárkánnyal, és nem tudok vele megküzdeni, akkor ez a képzeletemben jóval nagyobbá fog változni. Tehát, hogyha én nevén nevezem a problémákat, a kérdéseket, akkor pontosan ez a lényege, hogy a szorongást eleve csökkentem ezáltal. Ami nem azt jelenti, hogy a gyereknek minden egyes infót és minden egyes részletet kell tudni ezekről a kérdésekről. Mert hogy az elmúlt időszakban pont ez volt egy ilyen nagyon-nagyon negatív dolog, hogy a gyerekek ott ültek a híradók előtt, cenzurázatlanul kaptak információkat, átvették a szülőknek a szorongását. Tehát hogy nagyon meg kell fontolni, hogy azért mégis hogyan beszélek én ezekről a kérdésekről. Szerencsénk van, hogy a gyerek mondjuk óvodáskorú, mert ott a mágikus gondolkodás segítségével bármit meg lehet oldani, mert hogyha van Covid, akkor 2 perc alatt lesz a Covid elpusztító, mit tudom én, híres vitéz, vagy bármit ki lehet találni, vagy mondjuk ellenszert kotyvasztani. Tehát, hogy a gyereknek ezek mind-mind olyan kérdések, ami már a fantáziájában van, ezek mind a realitás talajára is átemelhetők. Persze, mondjuk egy korú, vagy akár más serdülő gyerekkel lehet komolyabb kérdésekről is beszélgetni, de hogy ez pont úgy van, mint a Lárvitai Béla című filmben, az Élet szép című filmben, ahol a, ugye a főszereplő apuka a gyerekének igazából egy mesét mond, és a világháború borzalmait úgy éli át a gyerek, hogy pontokat kell gyűjteni, és közben lehet nyerni egy tankot. Ez egy nagyon szép szimbóluma. Igen. Nagyon szép szimbóluma annak, hogy hogyan is lehet információkat becsomagolni, és hogy mennyit és mit lehet beengedni egy gyerek életében. Mert a gyerek az jelen hedonista, ő az itt és mostban van. Tehát bármi változik körülötte, ő akkor is tud játszani, meg tudja élni ugye a mindennapoknak az örömeit, a pillanatnak a szépségét, és hogyha vannak is negatív gondolatai, akkor maga ezek a beszélgetések, vagy az, hogy például a játékban meg a mesében szimbolikusan feloldja ezeket, ez nagyon-nagyon sokat szokott segíteni. Tehát a mese, a történet, a játék, ez anélkül segít, hogy bármit is megneveznénk. Tehát, hogy ez a nagyon érdekes része. Tehát, hogy ő feloldja a mesében ezeket a feszültségeket. Utána, hogyha vannak kérdések, itt nagyon fontos a szülőnek a bátorsága, hogy belemenjen, belemerjen menni, de hát hogy tud belemenni, hogyha egyszer ő saját magának is megválaszolt ezeket a kérdéseket. Tehát, hogy például a gyerek halálfélelmével, amit akár egy háború is aktiválhat, csak úgy tudok foglalkozni, hogyha egyszer én a saját halálfélelmemmel megküzdöttem. Tehát nem lehet anélkül a gyereknek segíteni, hogyha egyszer én nem nézek parkasztemet a saját félelmeimmel és szorongásaimmal.
1: Anna Mária, mai napság, ami a legnagyobb gondot jelentheti, az az, hogy mérlegre kerülnek a könyvek, a mesék, a történetek, amikhez szükség van az én képzelőerőmre, az én fantáziámra, szükség van rám, miközben a digitális világban olyan nagyon nincsen szükség szükség rám, csak arra van szükség, hogy a szemem nézze azt, ami iszonyú tempóban történik előttem, akár a TikTokon, akár az Instagramon, akár a különböző kis videókban, és úgy egyáltalán. Hogyan lehet megtalálni a balanszot? Hogyan lehet a gyereket egy kicsit elterelni az olvasás felé? Hogyan lehet megtartani őt a könyvolvasás mezején?
2: Hát ugye az olvasás, aki rákapott az olvasás ízére, az ugye belekerül egy olyan világba, ami természetesen lassúbb, mint a különböző filmek, meg sorozatok, meg játékok, de hogy pont ezáltal szed, mert hogy én magamnak kell megalkotnom ezeket a képeket, és pont olyat fogok alkotni, mondjuk a sárkány annyira lesz félelmetes számomra, mint amennyit én elviselek. Tehát ez lesz a különbség, ugye a filmek, meg a játékoknak az ábrázolása között, mert ott készen tálcán kínálva kapok olyan képet, ami testidegen, én idegen, az nem az enyém, azt nem én alkottam meg. És pont ezáltal tud beszívni ez a világ, ugye a számítógépek, meg akár a televízió, meg a filmeknek a világa, hogy ott nekem lényegében semmilyen dolgom nincs, ott egy passzív szereplője vagyok ennek az egésznek. Ezért kényelmesebb az olvasásban, ugye meg kell küzdeni, meg munkásabb dolog, tehát hogy fel kell építeni magamnak különböző képeket. Tehát hogy ezért fontos, hogy ezt minél korábbi időszakban, akár már csecsemőként, méhen belüli időszakban, kisgyerekként, ugye megkapja a gyerek, hogy olvasni jó, hogy mesét hallgatni jó, hogy meg tudom teremteni ezeket a képeket saját magamnak. Utána később, hogyha mondjuk valaki kisiskolás korban válik olvasóvá, ott sem lehetetlen, mert igazából egy jó tanítónéni, vagy akár később egy jó magyar tanár kell hozzá, aki pont a történetekben rejlő lehetőséget fogja kihasználni. Van ez a Zeigarnik hatás a pszichológiában, ami arról szól, ezt amúgy a sorozatok is használják, hogy a be nem fejezett történeteknek van egy feszültségértéke. Mondjuk nézek egy sorozatot, és miért van pont ott befejezve a sorozat, ahol mondjuk az egyik felemeli a pisztolyát, és akkor nem lehet tudni, hogy most lelővik, vagy nem lővik.
1: És tök idegesek leszünk, hogy nagy... tudtam, hogy itt lesz.
2: Igen, de most már ezt nagyon-nagyon profin használják a forgatókönyvírók, ugye, mert régebb tényleg voltak ilyen jelentek, de most már inkább ezt a pszichológiai feszültséget teszik be akár egy filmnek a végére, akkor ott addig bizgeti ez az egész a fantáziánkat, ameddig ki nem tudjuk egészíteni. Tehát ezért van az, hogy valaki például sorozat függő lesz, mert egyszerűen nem tud leállni, tehát annyira szeretné tudni, hogy mi lesz a vége, hogy ez olyan, mint egy drog, de ezt meg tudom kapni a könyvekben is, mert jól csak még egy fejezetet, hogy lássuk, hogy mi történik. Hát például én is jól emlékszem, hogy amikor gyerekként, kisiskolásként a különböző indiános könyveket olvastam, a Nyomkereső, meg a Bőrharisnya, meg az Ezüstkincse, meg az Utolsó Mohikán, hogy akkor ilyen kis ellenlámpával a paplan alatt.
1: Igen, a klasszikus.
2: Hogy akkor vajon mi lesz a vége? Sőt, az nagyon érdekes volt a gyerek mágikus gondolkodása, hogy én például emlékszem az Utolsó Mohikán, többször újraolvastam, hogy hát ha más lesz a vége.
1: Igen, egyébként igen, az ember nekiveselkedik, hogy hát ha másképp alakul majd, és tudod mi az érdekes, hogy néha, minek utána mi megváltozunk az idővel, ugye egy kicsit azért úgy alakul az ember, lehet, hogy másképp látjuk ugyanazt a sztorit. Ez benne a fantasztikus, ezért jók a könyvek. Anna Mária, köszönöm szépen, hogy ránk értél. Kádár Anna Mária, pszichológus egyetemi docenst hallottátok, a Bookline Kids könyvajánló program egyik szakértőjét, akivel az olvasás fontosságáról, magáról a könyvajánló programról, a könyvválasztásnak a mikéntjéről és hogyanjáról beszélgettünk. Köszönöm még egyszer, hogy ránk értél.
2: Én is köszönöm.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. Egyszer fel.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Majd a csont a kutyáé lesz, szoktuk mondani mindig, de leginkább a hétvégi ebédnél, ugye? Úgyhogy most itt a 98 pontat Manna FM állatbarát rovatában arról beszélünk, hogy hogyan is adjuk a kutyának a csontot, ha adunk neki. Biztonsággal, ez a legfontosabb, ugye? A kutyák szeretik a csontot, szeretik rákcsálni, nyalogatni, elásni, kiásni, őrizni, vinni magukat, de sajnos attól, hogy szeretik, még nem minden csont egészséges a kutyák számára. A csontok helytelen etetése, vagy inkább a helytelen csontok etetése komoly kockázattal jár, fulladást, fogtörést, gyomor és bélrendszeri elzáródást, belső sérülést, ételmérgezést, szorulást is okozhat, ami pedig akár műtéthez, vagy rosszabb esetben kiskedvencünk elvesztéséhez is vezethet. Ezért kell nagyon-nagyon-nagyon óvatosnak lenni a csont etetéssel. Érthető, hogyha a kockázat minimalizálásának érdekében a sokan távolról elkerülik a csontot, pontosan ezért, és inkább tojásporral vagy más kiegészítővel gondoskodnak a kálciumpótlásról. Ugyanakkor a csont etetésének vannak bizony előnyei is, ha megfelelő csontot megfelelő módon és kellő körültekintéssel adjuk oda a kutyának. Úgyhogy lássuk, mire kell ezzel kapcsolatban figyelni, kutyusos gazdik, tessék nagyon fülelni. A méret elsősorban, hogy a csontot adunk a kutyánknak, figyeljünk oda, hogy a megfelelő méretű legyen. A túl nagy csont a fogaknak nem tesz jót, a túl kicsi csontot pedig egyben lenyelhetik, ami aztán vezethet fulladáshoz vagy bélelzáródáshoz. Ami a legfontosabb és a legnagyobb és legrégibb dolog, ami most megdől, felejtsük el a főtt, illetve sült csontot. A vasárnapi húslevesben főtt vagy a grill csirkében megsült csont nem kutyáknak való, a csirkecsont amúgy sem, mert csöves csont. Soha nem adunk csirkecsontot, pulykacsontot kutyának, soha. Ezek a csontok viszont például egy velős csont a hőkezelés hatására elveszíti a rugalmasságát és szilánkosan törik. A csontszilánkok pedig felsérthetik a nyálkahártyát, a szájtól a nyelőcsövön át, beszorulhatnak be a fogak közé, befúródhatnak az ínybe. Így ugye annak ellenére, hogy mindig így csináltuk, a nagypapa is így csinálta, attól még azért ezt fejben kell tartani, hogyha valamit régen is csináltak, attól még az nem lesz jó, nem igazolja a helyességét a dolognak. És az is fontos, hogy jó csontot válasszunk, tehát nem mindegy, hogy milyen csontról beszélünk. Általánosságban érdemes olyan csontot etetni a kutyával, amelyek nem úgynevezett csöves csontok, ahogy az imént mondtam, ugye? Ezek azok a csontok, amelyek az állat tömegének nagy részét viselik. Tehát a lábszárcsont, a combcsont például. Elsőre mindenképpen puhább, porcosabb csontot adjunk, ez a biztonságosabb. A nagyobb velős csontok remek játéknak számítanak, de vegyük el, hogyha elfogyott a velő, és a csontot kezdené rágni a kutya, mert az már viszont nem biztos, hogy jót tesz a fogának. Hiába hinnénk, hogy igen, nem. Mivel a csontot nem hőkezeljük, azaz nyersként adjuk oda, nyersen adjuk oda, ezért a baktériumok különösen a melegben nagyon gyorsan elszaporodnak rajtuk, beköphetik a legyek, ezért, hogyha a kutya befejezte a csonttal való foglalatosságot, azonnal vegyük el tőle. A nyers sertés csont etetése viszont szintén nem javasolt, pontosan ugyanúgy, mint ahogy nyers sertés húst nem adunk, tehát sertés húst nyersen se kutyának, se macskának tilos. Szigorúan tilos nyersen adni kutyának, cicának, bármilyen állatnak a sertéshúst. Ami fontos még, hogy mindig felügyelet mellett legyen a kutyus akkor, hogyha csontozik, de hát csak felügyelet mellett adod a csontot a kutyának, legyél ott vele, játszik, rákcsálja, te maradj ott, így aztán, hogyha bármi gyanúsat észlelünk, úgy látjuk, hogy jönnek a legyek, vagy egy kicsit köhög a kutya, vagy próbálja kis mancsával a száját igazgatni, akkor azonnal tudsz reagálni, és hogyha a kutyát már nem érdekli a csont, vagy nem tudsz rá figyelni, akkor vedd el a csontot, és lehetőség szerint dobd ki a szemétbe, olyan szemétbe, vagy olyan szemetes edénybe, ahonnan nem tudja kilopni a kutya. Tehát akkor még egyszer összefoglalva, ha csontot adnál a kutyának, akkor a legfontosabbak a méret. Olyan méretű csontot adjunk a kutyának, ami megfelelő, a túl nagy csont a fogaknak nem jó, a túl kicsi csont pedig egybe lenyelhető, ami fulladáshoz, bélelzáródáshoz vezethet. Felejtsük el a főt és sült csontot, nyersen adjuk a csontot, emiatt viszont figyeljünk oda, a nagy melegben ne legyen túl sokáig elő, ne köphesse be a légy, ne szaporodjon el rajta a baktérium. Az sem mindegy, hogy milyen csont, csöves csontot tilos adni, sertés csontot nyersen tilos adni. Mindig felügyelettel legyen a kutya, felügyelet mellett, hogyha csontozik, tehát legyünk ott mellette, akkor azonnal tudunk reagálni, és hogyha a kutyának már nincsen kedve a csonthoz, akkor kidobjuk, mondom még egyszer, olyan kukába, vagy olyan szemetes edénybe, ahonnan nem tudja kilopni a kutyus a csontot.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Folytatódik a kánikula, Baka András Magyarország új köztársasági elnöke. A Paksi atomerőműben ülésezik szerdán a kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Baka Andrást választotta meg köztársasági elnöknek az országgyűlés. A 73 éves jogtudóst 140 igen, 6 nem ellenében tartózkodás nélkül választották meg titkos szavazáson. Baka Andrást 2011-ben a Fideszes kétharmad távolította el a legfelsőbb bíróság elnöki posztjáról. Az új államfő a választást követő 8. napon, augusztus 19-én lép hivatalba. Esküdtett az új köztársasági elnök az országgyűlésben. Baka András beiktatási beszédében azt mondta, megtiszteltetésnek és kivételes bizalomnak tartja, hogy megválasztották. Hangsúlyozta, azért vállalta a jelölést, mert szerinte olyan időszak van, amikor az ország működéséről komolyan kell gondolkodni. A magyar társadalom mély megosztottságát nevezte az elmúlt évek legsúlyosabb következményének. A Paksi atomerőműben ülésezik szerdán a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony